0: tartó munkájának lenyomata. A Magyar Művészeti Akadémia együttműködésével létrejött kiállítás a Vigadóban és a plakát kiállítás, ami az MMA irodaháza Andrássy út felőli frontján tekinthető meg, a porcelán sokfélesége mellett a művészeti és építészeti kapcsolódásokat illusztrálja. Mit jelent a magyar kultúra számára, hogy a Herendi porcelán manufaktúra immár 200 éve működik, és világszerte Magyarország egyik legismertebb kulturális nagykövete? Erre és még számos kérdésre Túri Attila, az MMA elnöke adott választ Kovács Éva Rebekának.
1: Rangot, megbecsülést és eleganciát jelent a Herend. Egy olyan kitartó munkálkodást, amelynek például az egyik jellemzője az, hogy több mint 16 ezer mintatárgyat őriz Herend, tehát amióta megalakult, azóta minden egyes legyártott terméknek az öntőformáját megőrzi. Ez azt jelenti, hogy ha a Windsori kastélyban eltörik egy tányér, akkor azt le tudják gyártani egy az egybe, mert megvannak a minták. Ilyen tudással, ilyen bázissal tudtom szerint egyetlen kézműves manufaktúra sem rendelkezik a világon.
2: Miért tartotta fontosnak a Magyar Művészeti Akadémia, hogy a Herend 200 kiállítást létrehozza, és ebben közreműködjön?
1: Nézze, a teremtő kegyéből rendszerváltás hajnalán úgy adódott, hogy Makovecz Imre lett a Herendi Porcelán Manufaktúra igazgató tanácsának elnöke, több más jeles emberrel együtt, így például Mádl Ferenc későbbi köztársasági elnökkel. És szembesültek azzal, hogy bár Herend az már akkor is azért ismert márkanév volt a világon, de ahhoz, hogy igazán ennek méltósága legyen, eleganciája legyen, meg kell újítani mind a környezetet, mind a privatizációnak nevezett folyamatba egy olyan konstrukciót kell megvalósítani, amelyben a részvényeknek a nagy része a munkásoké. Tehát maguknak dolgoznak, és nem pedig egy ilyen szocialista vagy kapitalista közegbe. Ez volt a két nagy dolog, amit meg kellett csinálni, ebben új piacok teremtődtek, és egy új arculat is teremtődött. Nem beszélve arról, és ez a harmadik fontos dolog, hogy Herend mindig is adott arra, hogy új innovációkat vezessen be a gyártásba, magyarul művészi termékeket, művészi gondolatokat is kipróbáljon, ahogy itt vezérigazgató úr mondta, minden napra egy újdonság Herendnek, és erre Schrammel Imrét alapító tag kérték föl, aki az ő zsenialitásával és tehetségével megalkotta azokat a karneváli figurákat, amelyeket a kézműves szaktudással ki tudtak festeni azokkal a mintákkal, amik erre egyébként tányérokra, csészékre és egyéb dísztárgyakra alkalmaznak. Tehát ő alapanyagként, szellemi alapanyagként tekintett arra a több száz éves szaktudásra, ami Herendet jellemzi.
2: Hol találkozik Herenden a kézműves hagyomány, a művészeti alkotás és a korszerű innováció?
1: Az egyik az állandó megújulás, tehát ez a kísérletezés, ha azt mondom, hogy minden nap egy-egy új művészeti termék, az természetesen nem azt jelenti, hogy ezek sorozatgyártásba is kerülnek, de Herend nagyon-nagyon komoly forrásokat fordít arra, hogy meghívjon művészeket, hogy újakat találjon ki, amiről pontosan tudjuk, hogy ennek pár százaléka, ami valójában meg fog valósulni, nem azért, mert ne lennének jók, hanem mert a piac nem biztos, hogy mindegyiket respektálja. Tehát Herend egy nagyon jó egyensúlyt tart a régi megszokott minták és termékek, illetve az új innovációk között. És az új innováció egy olyan tárgyegyüttesbe, amit hát valljuk be, főleg Magyarországon, de azt hiszem, hogy a világban is elszoktak az emberek attól, hogy ilyen elegáns és egyébként ilyen értelemben sérülékeny is termékeket használjanak. Nem úgy nőttünk föl, hogy Herendiből ittuk reggel a kávénkat, ugye? Tehát ezekhez a tárgyakhoz való viszonyunk az már kicsit múzeumi tárgy, kicsit olyan arisztokrácia persze, de hát ezeket lehet használni, tehát egy Herendi az 200 évet is kibír, mint ahogy egyébként a példa mutatja, és egyszer ki kell próbálni, milyen Herendiből teát inni, vagy kávét inni. Egy picit más. Egy picit jobban idomul a kézhez, egy kicsit jobban simul a lélekhez.
2: A Herendi porcelán mögött, ahogy ön is mondta, generációknak a tudása.

0: Épp. Ma 10 000. A szomorú az, hogy ebből egy sem marad meg. Tehát valójában tudatosan szinte egy sem marad meg. Ez a világ azt sugallja, hogy minden nap érdekesnek kell lenni, minden nap izgalmasnak kell lenni, minden nap valami stimulálónak kell lenni, és aki nem ilyen, az nem menő, az avit, az ciki. Ez egy csapda. Ez egy olyan csapda, amelyre az életünk mehet rá. Ehelyett a herendén azt gondolom, hogy igen, majdnem, hogy azt mondom, hogy középkori módszerrel, nagyon sok tanulással, hisz egy festőnek a betanítása közel 10 év, de azt üzeni szerintem, hogy az innováció mellett tessék elmélyülni abba, amit csinál az ember, és tessék a mély felé ásni, mert a mélyen van az a dolog, ami maradandó, amit a túlsó partra át lehet vinni, ami az elegancia valójában. Ez rend.
1: Az előbb említette Makovec Imrének a nevét. Milyen szerepet játszott Makovec Imre herend megújulásában, és mi az ő legfontosabb öröksége a manufaktúrának a történetében?
0: Én magáról az igazgató tanácsban végzett munkájáról csak áttételesen, akár tőle, de lényegét tekintve áttételesen tudok. Tehát a legfontosabbnak tartom ezt a fajta tulajdonosi szerkezetváltásnak a levezénylését, hisz azért emlékezzünk, hogy a 90-es években azért sorba álltak a cukorgyárainkért, a hűtőgépgyárért, és a nagy európai csatlakozásnak ugye a piacok megnyitása volt az egyik feltétele, amiből ténylegesen a piac nyíltak meg, ezek a gyárak bezártak. Itt piacot vettek az urak, és nem pedig működő gyárakat. Herend megúszta ezt, boldogan vette volna meg a konkurencia herendet, hisz kézműves, kézzel gyártott porcelánból, hát talán a két kezemen meg tudom számolni, a világon mennyi van. Az összes többi, csak a hallgatóknak mondom, az úgynevezett matricázott termék, tehát az nem így működik. Na most ennek a végigvitelét tartom én a legnagyobb tettnek, amelyet Makovec Imre és társai megtettek, de ebben együtt, amit én föl tudtam fogni ebből a dologból, az az építészeti megújulás volt, hisz egy óriási diskrepancia volt a termékek eleganciája, és a között, hogy ezek hol és milyen körülmények között készülnek. És ez az akkor berobbanó például japán piacnál, ez konkrétan elhangzott, hogy hát a japánok szerették volna látni, hogy mégis hol készül ez a nagyszerű és fantasztikus dolog. És amikor meglátták ezeket a 70-es években épült mezőgazdasági gépgyártó csarnok szerű épületeket, indokolatlan belmagassággal és vezetékekkel a falon, akkor hát vezérigazgató úréknak komoly rábeszélő erőre volt szükség ahhoz, hogy ne forduljanak ki az ajtó. Tehát sürgősen meg kellett ezt újítani, és ezt úgy tudta megtenni herend, hogy ez saját tőkéből, ők kitermelték ezt a pénzt, ők nem sorba álltak se EU-hoz, se a magyar költségvetés, hiszen azt mondták, hogy innentől kezdve most mi arra fordítunk, amit nem jövünk rendbe, addig kérem szépen ezt csináljuk ezt a dolgot. És hát Turányi Gábornak a porcelániuma, amit én azt állítom, hogy a 90-es évek egyik meghatározó és legfontosabb magyarországi épület, ez példát mutatott nem csak herendnek, hanem az egész magyar építészetnek is.
1: Ön, mint építész is kötődik herendhez. Mit jelentett egy ilyen nagy hagyományú helyszínnek a fejlesztésében részt venni?
0: Alapvetően megtiszteltetést, és ahogy a beszédemben mondtam, nem tudom elfelejteni azt a bizalmat, amit a herendiektől kaptam. A hétköznapi munkában is, és egyáltalán a megbízásokban, ahol mindig tulajdonképpen a kortalanság, és ilyen értelemben a minőség volt az egyetlen kritérium. Nem az volt az érdekes, hogy 10 évig, 20 évig kitart, hanem ahogy a herendi kitart 200 évig, úgy, hát ez is minimum 200 évig kell, hogy kitartson.
1: Mit láthatnak majd a látogatók a herend 200 kiállításon, ami túlmutat a porcelángyártáson és a porcelán szépségén?
0: Porcelán egy rejtett arany, a fehér arany. Tudás, titok, innováció, kitartásból születő elegancia. És csak ismételni tudom azt a dolgot, és Makovec Imrét idézni, ki azt mondta, hogy tudod, fiacskám, talán az elegancia fejezi ki a legjobban azt a tartalmat, amit majd átvihetünk a túlsó partra.
2: Turi Attilával, az MMA elnökével, a 200 éves herendi porcelán múltjáról, jelenéről és jövőjéről, Kovács Éva Reveka

beszélgetett. A herendi porcelánmanufaktúra csúcs darabjai megtekinthetőek a Herend 1826 című kiállításon, amely augusztus 30-áig várja a látogatókat minden nap 10 és 19 óra között Budapest 5. kerületében, a Vigadó galériában.

0: Magas színvonalú tudás, hit, keresztény magyar kultúra és erkölcs. Ezt kínálja a diákoknak a Gödi Búzaszem katolikus általános iskola, amely hazánk egyik legfontosabb mintaintézményévé vált az alapítás óta eltelt 22 évben. Az élő néphagyományra és organikus pedagógiára épülő modellt nemrég a Magyar Művészeti Akadémia részesítette különleges elismerésben, melynek kapcsán Szent Imrei Kristóf készített interjút Horváth Szilárddal, a Búzaszem iskola egyik alapítójával és jelenlegi vezetőjével.
1: A Pesti Vigadóban vagyunk, ahol átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait. Ennek keretében az MMA aranyérmét nyert el a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Mennyire lepte meg Önöket ez az óriási elismerés?
2: Meglepő volt, de természetesen nagyon örültünk neki. Azért volt meglepő, mert nagyjából 20 éven keresztül tettük a dolgunkat úgy, hogy tulajdonképpen nem nagyon figyeltek fel ránk, de szerencsére az utóbbi években már felfigyeltek arra, amit csinálunk. Egyrészt a Művészeti Akadémia többszörösen is, másrészt pedig más szervezetek is, és ami ennél talán még fontosabb az, hogy jönnek hozzánk iskolák, amelyek szeretnének hasonló dolgokat csinálni, mint amit mi teszünk. Minden héten jön hozzánk 1-2-3 iskolalapítást tervező szülőcsapat, iskolaigazgatók, tankerületvezetők, polgármesterek, hogy megnézzék, hogy mit teszünk, és hogy lehet azt összehozni, hogy jelen van a kereszténység, a magyar néphagyomány, a családok összefogása, és jelen van a természet az iskolában, és közben pedig mindenki boldog, örül annak, hogy ide járhat, a gyerekek örvendenek neki, a szülők is, és a tanáraink is azt hiszem, hogy nagyon örülnek neki, hogy ebbe az egyébként eléggé munkás iskolában taníthatnak.
1: Ahogy ön is említette, hogy már a kezdetektől alapelvének tekintette a Búzaszem iskola a keresztény és a családias nevelést, de mi mindent foglal magába ez konkrétan? Ezt lehet érdemes picit kifejteni.
2: Igen, érdemes a kereszténységről beszélnünk, mert természetesen megvannak azok a formák, amelyek nagyon fontosak nekünk, és azonok a tartalmak. Tehát van hittanóra, természetesen reggel egy beszélgető körrel kezdjük a napot, ez egy reggeli ima tulajdonképpen, de hát mindenki közben elhozza az otthonról hozott bánatokat és örömöket, beteszi a közösbe, megtanulja kimondani az érzéseit, megtanulja a többiek érzéseit is feldolgozni, megosztani az örömöket meg a bánatokat, vagyis képessé lesz az empátia. És akkor mindezt persze a végén az Úristen elé teszik egy ima vagy egy ének keretében. Megvannak a lelki napjaink, meg természetesen vannak misék, és mondhatnánk így tovább, de azt hiszem, hogy az volt döntő fordulat az életünkben, amikor az organikus pedagógián keresztül be tudtuk vinni az oktatás mindennapjaiba, és a matematika, a kémia és a fizika órába is be tudtuk vinni a kereszténységet. Azt hiszem, hogy itt van a kulcsa mindennek, hogy ez a krisztusi szeretet, ez átjárja a teljes nevelésünket. Tehát ne csak dedikált formákba jelenjen meg, hanem a mindennapi viszonyulásunkban.
1: És ez még szerintem fontos azt is hozzátenni, hogy ugye művészeti oktatás is jelen van a Búzaszem iskolában. Pontosan milyen művészeti ismereteket sajátíthatnak el a diákok?
2: Azért nagyon érdekes ez, mert azt gondolom, hogy a kereszténység és ez a magyar néphagyomány az tulajdonképpen egy kultúrkör. Amikor a magyar néphagyományról beszélünk, akkor egy a velejéig megkeresztelkedett hagyományról beszélünk, amelynek hát volt 1000-1100 éve, 1200 éve a megkeresztelkedésre, és ezért hordozza azokat az alapvető értékeket, amelyeket egyébként a keresztény hitünk is hordoz. Ugye a néphagyományban azt mondjuk, hogy ég szülte földet, ugye ez egy énekünk. A Szentírás azt mondja, hogy az ige testté lett, de ugyanarról beszél mind a kettő, csak a maga sajátos nyelvén. A néphagyománynak a rítusai nagyon-nagyon alkalmasak arra, hogy a gyermekek lelkéhez közel vigyük a kereszténységet is. Nagyon-nagyon alkalmasak erre a nagybőjt előtti rítusok, a farsangi rítusok, az Andrásnap rítusai, és így tovább minden ünnepkörhöz megvan ez a rítus, a pünkösdölés, pünkösdi királyné járás, és így tovább. Szóval úgy gondolom, hogy ez egy kultúrkör, egyben érdemes kezelni. Ma a Búzaszembe járó gyerekek óráinak a harmada nagyjából népművészeti óra. És ugye azt is hozzá kell tennünk, hogy vannak olyan agyterületek, amelyeket két dolog tud megmozgatni, a művészet és az ima. Tehát tulajdonképpen kicsit hasonló dolgokról beszélünk mind a két esetben, hogyha a gyermekek fejlődését veszünk vesszük alapul. Ha a népművészetet külön vesszük, akkor az a helyzet, hogy aki zenél, aki táncol, aki énekel, az egyszerűen 3-4 év alatt 10-15-20%-kal jobban fog teljesíteni mindenben. Matematikában, szövegértésben, szociális készségekben, mindenben jobb lesz. Tehát érdemes ezt a kettőt együtt kezelni, hogy a lehető legnagyobb emelkedettséget adjuk a gyerekeknek, vagy hogyha mondjuk ezt keresztény módon fogalmazzuk meg, akkor hogy azt tudjuk megadni a gyerekeknek, hogy azt a talentumot, amik bennük van, azt fejlesszék, azt gyarapítsák. Tehát amikor majd elmennek ebből a világból hosszú idő, 7-8-9 évtized, vagy 10 évtized múlva, akkor azt tudják mondani, hogy én a jó szolga voltam, mert gyarapítottam a talentumokat, amiket adtál Istenem.
1: Mennyire jelent kihívást manapság a magyarság szellemi és tárgyi kultúrájának megőrzése és továbbadása?
2: Ha a gyerekek nyitottságát nézzük, akkor nem kihívás, nagyon nyitottak rá. A szülők is nyitottak rá. Úgy látom, hogy ahol nő a sötétség, ott nagyobb az igény a világosságra. És ez nagyon biztató a jövőre nézve. Tehát én nem látok semmi ilyen különösebb kihívást. A mai kor az pontosan ugyanúgy szomjazza ezt az egészet, mint ahogy 100-200-300 évvel ezelőtt szomjazta az akkor. De talán még fontosabb azt mondani, hogy itt nem hagyományőrzésről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a gyerekeket a néphagyomány eszközeivel személyesen fejlesztjük, mégpedig a 21. század családi, társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelően. Ha megnézzük, hogy mit szeretnének ma a nagy cégek, akkor pontosan olyan gyerekeket szeretnének, mint amilyeneket a magyar néphagyománnyal és a kereszténységgel nevelni lehet, vagyis kreatív, együttműködésre képes gyerekeket szeretnének.
1: És mit jelent Göld település számára a Búzaszem iskola? Egyáltalán honnan jött a Búzaszem elnevezés?
2: A Búzaszem elnevezés, azt gondoltuk, hogy mindenkinek mond valamit. Mond valamit azoknak, akik hívők. Mert ott van a magvető példázata. Ha jó földbe esik, akkor százszoros termést hoz. Ez nagyon világos. Aztán mond valamit a néphagyomány szeretőknek, mert a néphagyomány azt tartja, hogy a búzaszemen rajta van Krisztus arca. És mond valamit annak is, aki mindezek iránt nem érdeklődik különösebben, de azt tudja, hogy a búzaszemet, hogyha elültetik, akkor az egyből több lesz, és a kicsiből nagy. Tehát sokféle módon beszél az embereknek arról, hogy itt fejlődés van és lehetőség. Hogy gondolnak, mit jelent a búzaszem, megbecsülnek bennünket, az biztos, tehát szeretnek bennünket. 3-4-szeres túljelentkezés van ma az iskolában, és tervezzük óvoda, középiskola és még egy iskola épület építését majd, úgyhogy megbecsülést érzünk, és azt, hogy a település is érzi, és a mostani polgármesterünk is nagyon érzi, hogy itt van egy tulajdonképpen civil csapat, melyik összekötötte a szekerét az egyházzal, szövetséget kötöttünk az egyházzal, és azt gondolom, hogy ez kicsit egy új egyház működtetési modell is, hogy a közösség az igent mond az egyházra, és igent mond Krisztusra, és így kapcsolódik hozzá. Nem feltétlenül az egyháznak kell létrehozni a közösséget. A közösség létrehozta magát, és csatlakozott az egyházhoz.
1: Akkor esetleg még ez egy további nagy céljuk, hogy kiterjesszék ezt a fajta szemléletet, akár nem csak a térségben, hanem országos szinten is?
2: Sok látogatónk van, akik jönnek hozzánk megnézni, hogy mit csinálunk, és ezeknek a látogatóknak, hát egyrészt megmutatjuk a búzaszemet, másrészt pedig most megpróbáljuk leírni azt, amit csinálunk, tehát tanmeneteket és egyebeket tudunk majd adni nekik, és igen, örülnénk, hogyha minél több helyen lenne ez, hogyha nem különlegesség lennénk, hanem az a csapat, amelyik elindította ezt a változást Magyarországon.
0: Horváth Szilárddal, az MMA aranyérmével kitüntetett Búzaszem iskola alapító igazgatójával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

0: Világzene nem csak gyerekeknek. Ezzel a felütéssel ajánlja a legújabb koncertjét az Eszterhény műhely, amely ezúttal a Művészetek Völgyében tárja a nagy közönség elé Világjáró gyerekdalok című lemezét. A július 27-én Vigán Petenden elhangzó dalok Kelet-Közép-Európa népzenei világán kalauzolják keresztül a családokat Morvaországtól a Kárpát-medencén át a Balkánig. A dalok eredeti nyelven és magyar szöveggel is megszólalnak, az adott népre jellemző autentikus zenei hangzásban. Hogy mi vezetett a bemutatkozó album létrejöttéhez? Először erről kérdezte Szent Imrei Kristóf az Eszterhély műhely két alapító tagját, Karát Esztert és Fekete Krisztiánt.
1: Az Eszterhény műhely az elmúlt 6 évnek az eszenciája. Krisztiánnal 6 éve alkotunk egy párt, mind a ketten pedagógusok vagyunk. Krisztián zenepedagógus, művészetpedagógiával foglalkozik. Én óvodapedagógus vagyok, énekelek. Krisztián népzenész, cimbalmos, és nem csak a magánéletben alkotunk egy párt, hanem a szakmánkban is. De ez szépen lassan, organikusan alakult ki az évek során. Először zenés foglalkozásokat kezdtünk el tartani óvodákban, aztán táborokban bontakoztunk ki együtt. Én képzőművészeti alkotó foglalkozásokat is tartottam rendszeresen nyaranta táborokban, és ehhez kapcsoltuk hozzá a cimbalom zenét, illetve a zenés mozgásos, mozgásfejlesztő foglalkozásokat. És így szépen az évek alatt fölépült egy repertoárunk, aminek az eredménye ez a Világjáró gyerekdalok című lemez.
2: 2025. novemberében jelent meg az Eszterhély műhelynek ez a bizonyos zenei albuma, amely egy úgynevezett világzenei gyereklemez, ugyanis a Morvaországtól a Kárpát-medencén át a Balkánig gyakorlatilag Kelet-Közép-Európa zenei világán kalauzolja végig a gyerekeket és szüleiket egyaránt. Mondhatni, hogy egyedülálló ez a kezdeményezés a magyar gyermekzenepiacon?
3: Szerintem mások is alkotnak ilyen zenét, ami gyakorlatilag más népek zenéjének fúziójával készül. Inkább azt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy ez egy olyan gyereklemez, amin a más népek eredeti zenéjének a hangzása ötvöződik a mi zenénkkel, de igyekeztünk az eredeti hangzást megfogni. Tehát, hogy abban lehet mondjuk magyar, hogy a vers, amit éppen megzenésítünk, annak a zenéjét mondhatnánk úgy, hogy ez egy világzenei produkció. Tehát igazából ennyi.
2: Ha jól tudom, Vörös Sándortól és Csukás Istvántól is vesztek át szövegeket, verseket a különböző dalaitokhoz, ami a lemezt illeti.
1: Igen, a lemez alapját Forrai Katalin Európai Gyermekdalok című kötete adta, ez ihlette, ez egy alapmű Forrai Katalin többi óvodapedagógusoknak szóló szerzeménye mellett. Ez is egy alapmű, és néhány évvel ezelőtt rátaláltunk erre a kötetre, amelyben kották szerepelnek, európai népek dalainak a kottái, magyar szöveggel, Csukás István és Vörös Sándor írt ezekhez a dalokhoz magyar szöveget, és a könyvben szerepelnek az eredeti szövegek is eredeti írásmóddal, tehát a szerb dalok például Cirill írásmóddal, a görög dalok is a görög ABC betűivel. Úgyhogy ehhez segítségül kellett hívnunk olyan előadókat, akik szakavatottak és művelik a balkánzenét Magyarországon, például Varga Veronikát, Horváth Bálintot, akik segítettek összerakni a dalokat, hogy autentikus hangzásban szólaljanak meg, illetve Varga Veronika a görög dalokban is segített, a kiejtést, fordítást, a stílust magát segített, hogy elsajátítsuk.
3: Ami a világzenét illeti visszatérve, hogy abban talán egyedi egy kicsit, hogy a legtöbbször világzenei produkciók vagy lemezek főleg a felnőtt korosztálynak szólnak, vagy éppen nincs így megcélozva, hogy milyen korosztálynak, tehát gyerekeknek viszont kevésbé.
2: Lehet mondani, hogy a vokális többszólamúság ennek a lemeznek a védjegye, amelynek egyrészt van egy esztétikai célja, és ha már ugye itt a gyerekek szóba kerültek, hogy arra is törekedtetek, hogy játékos módon vezessétek rá őket a többszólamú éneklésnek a szépségeire.
1: Igen, nagyon szerettem volna óvodapedagógusként azt, hogy gyermekközpontú legyen a zene, ami azt jelenti, hogy tele van zenei feladatokkal, nyelvi játékokkal, ami egy koncerten például nagyon interaktív van tud működni. A lemezen valamilyen formában felvettük, de ez rengeteg interakcióra ad lehetőséget, például egy élő koncert során.
2: Meséljetek egy kicsit magáról az alkotói folyamatról, hogy hogyan is készült el ez a lemez. Mennyire volt például nehéz összehangolni a különböző európai népek zenéit, és ezt a fajta játékos fúziót létrehozni?
3: Hát ami az alkotást illeti, az egy folyamat volt, egy hosszú folyamat, és mint ahogy már mondtad, Eszter, hogy már korábban ezek a különböző dallamok már repertoárunk részét képezték, és ehhez találtunk olyan dallampárokat, amikkel így egy jó számot tud alkotni. És hát a zenei szerkesztésben többnyire rám hárult ez az oldal, ennek a feladata, és a dalok válogatása, főleg a vokális anyag, és a szövegeket, az pedig Eszter állította össze. És ami még igazából egy ilyen fontos része ennek, nem csak a lemeznek, hanem a működésünknek is, hogy próbáljuk a címbalmot népszerűsíteni még jobban, és főleg az aprók körében, és azért a címbalom egy ilyen központi szerepet is játszik, nem csak a munkánkban, hanem így a lemezen is.
2: Meg talán még érdemes megemlíteni azokat a hangszereket is még, amik szintén a címbalomon kívül képviseltetik magukat ezen az albumon.
1: Igen, tehát az autentikus hangzáshoz hozzátartozik az is, hogy autentikus hangszerekkel szólaltattuk meg a dalokat, amiben a már említett kiváló zenészek voltak segítségünkre. A szerb összeállításban Horváth Bálint tambura művész és Varga Veronika énekes tambura bőgős, igen, egy női bőgős, ami amúgy önmagában is egy kuriózum. A román-magyar összeállításban Salamon Soma furujázik, és hát ő a román zene egyik itthoni mestere. Igen, azt hiszem, hogy erről Krisztián tudna hitelesebben beszélni.
3: Hát annyit kell tudni róla, hogy gyakorlatilag zeneakadémiai társam volt, és a fúvós hangszereken, illetve harmonikán kiváló interpretátora itt a balkáni és a román zenének itt Közép-Európában, azon kívül ugye a Magyar Zeneházában gyakorlatilag műsorvezető is, és fontos, hogy még így a zenei közreműködők mellett megemlítsük az állandó társunkat, a harmonikásunkat, Orbán Józsefet, aki gyakorlatilag ugyanúgy része a folyamatoknak.
1: Igen. Orbán József harmonika művész több mint egy évvel csatlakozott hozzánk. Józsi kárpátaljai származású, innen az ismerettség, ugyanis Krisztiánnal mindketten dolgoztunk Petőfi ösztöndíjasokként Kárpátalján, és főleg Krisztián nagyon belekerült ott a helyi zenei vérkeringésbe, és innen jött a kapcsolat Józsival, és most már több mint egy éve jön velünk muzsikálni, és nem csak, hogy jön velünk muzsikálni, hanem alkotótársunk is lett ebben az Eszterhi Műhely nevű projektben, és van egy nagyon különleges, szívemnek kedves összeállítása lemezen, ez a Morva Csali Mese című dalunk, ami valószínűleg azért lett a kedvencem, mert csak vokális anyag, nincs benne egyetlen egy hangszer sem. És ebben a Csíki Világzenei Kamarakórus működik közre, az ő segítségükkel vettük fel a lemezre, és nagyon szeretjük velük a közös munkát, mert egy nagyon innovatív csapat, és minden ötletünkre úgy reagálnak olyan kreativitással, ahogy a saját projektjeiket is viszik. És még azt szerettem volna elmondani erről a Morva Csali Mese nevű összeállításról, hogy Moréna, ez az egyik dallamnak a címe, Moréna, Moréna, Moréna, Zakohos Umréla, így kezdődik az első sora. Moréna az gyakorlatilag a kiszebábot jelenti, ami ugye a magyar néphagyományban, és nem csak a magyar néphagyományban, hanem ebben a kelet-közép-európai hagyományban a betegséget, a böjtöt, a telet személyesíti meg, és a böjti időszak végén ezt elpusztítják, ugye van, ahol elégetik, van, ahol folyóban leúsztatják, és ezek nem csak néphagyománybeli párhuzamok, hanem kulturális azonosságok is. És nagyon sok ilyet találtunk egyébként a környezetünkben élő szláv népekkel, és erre a két szlovák nyelvű ószlovák vagy morva népdalra tudtunk rátenni egy magyar csali mesét, egy magyar csali mese szövegét, és ez igazán megfűszerezi az egészet, ugyanis a magyar csali mese is arról szól, hogy volt egyszer egy ember, szakálla volt kender, beletették lepedőbe, kivitték a temetőbe, itt a vége vesdavízbe, ha nem hiszed, menj el érte.
2: És ha jól tudom, van olyan dal, amihez videóklip is készült, illetve ugye a lemez teljes anyaga elérhető Spotify-on és YouTube-on is.
1: Ingyenesen, igen.
3: Ingyenesen elérhető, és ami még a zenei szerkesztés illeti, mesterünk Balogh Kálmánnak köszönhetjük a zenei rendezést, ő tulajdonképpen a zenei számoknak a kialakulásában segített még.
1: Igen, ő volt a bába.
2: Igen, és akkor melyik dalhoz készült videóklip? Akkor ez
1: a görög, igen, a görög gyermekdal összeállításhoz videóklip is készült, Rip Péter videós barátunk készítette el a klipet a Bicskei Lajtaház Kulturális Központban, ahol egyébként az egész lemezt felvettük. és ebben a görög gyermekdal összeállításban, aminek a címe Táncol a jegenyefa, ebben működik közre Varga Veronika énekesnő, a hazai balkánzene egyik istennője, csak így hívom, mert nagyon, nagyon mélyen beleásta magát Veronika az elmúlt években a görög és a délszláv népek zenéjébe, egyébként görögül beszél is, és ő segített nekem egyáltalán elolvasni a görög ABC-vel írt dalszöveget, és lefordította nekem.
0: Az Eszterhéj műhely első világjáró gyerekdalok című lemeze tehát legközelebb a Művészetek völgyében lesz hallható élőben, július 27-én 11 órakor a Vigán Petenden található Kalákavers udvarban. Az elmúlt percekben Karát Eszterrel és Fekete Krisztiánnal, az Eszterhéj műhely alapítóival, Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

az Eszterhéj műhely felvételét hallották. Kedves hallgatóink! Az Akvarell kulturális paletta ezzel a végéhez ért. Technikai munkatársunk Csák Éva, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 3 óra van.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Pesti Mesék című műsorunk következik.
3: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin!
4: Szó szerint időutazást ígér mai műsorunk, hiszen egy autózásról szóló könyv segítségével újra a 80-as években érezhetjük magunkat. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Hámori Kinga vagyok. Ám mégsem csak az autókról és az autózásról fogunk beszélgetni. Glázer Tamással, az Így autóztunk a 80-as években című könyv írójával, aki könyvet írt erről az időszakról, képekkel, anekdótákkal, tele mindannyiunk emlékeivel, megerősítve kutatásokkal, s megfűszerezve kulisszatitkokkal. A Tó Retro könyvtár kötete igazán olvasmányos, hiszen az eddig megszokott, könnyed, humoros stílusban íródott. De miért volt fontos a szerző számára, hogy e sokat emlegetett évtizedből az autó tulajdonosok életével foglalkozzon? Erről és sok más érdekességről beszélgetünk vele mai műsorunkban.
5: Én is köszöntöm a hallgatókat, és nagyon jó újra itt lenni. Bár az a címe a könyvnek, hogy így autóztunk a 80-as években, ez valójában egy pillanatfelvétel a 80-as évekről, és nagyon sok olyan sztori kapott benne helyet, ami korábban indult, de ugye a 80-as években is meghatározta még az autózást. Tehát például a könyvben találhatóak sztorik az első trafipaxról, az első gyalogátkelő helyekről, az első közlekedési lámpákról, amik ugyan jóval korábban lettek, de a 80-as években még ott voltak. Én egyébként azt szoktam mondani, visszatérve a kérdésre, hogy aki a 80-as években birtokolt egy autót, eleve gyakran 8-10 évet is várt, mire egyáltalán a birtokába vehette, vagy megvehette használtabban, sokkal drágábban, mint az újat, mert akkora hiány volt autókból. És emellett, mivel nagyon-nagyon kevés alkatrészt lehetett kapni, szinte mindenki maga próbálta valahogy karbantartani az autóját, maga szerelgette hétvégenként a lakótelepen, az udvaron. Éppen ezért, amikor az ember eladott egy autót a 80-as években, én mindig azt szoktam mondani, hogy a szíve és a lelke ott maradt a csomagtartóban. Én is autóztam már akkoriban. Annyira erős kötődésünk volt, hogy a mai ember ezt már nem is tudja. Egyébként a könyvet is egy gondolatkísérlettel kezdem, hogy arra kérem az olvasóimat, akik éltek már abban az időszakban, hogy képzeletben egy kellemes nyári éjszaka üljünk le egy parkba, csukjuk be a szemünket és hallgassuk a közeledő autók hangját. És megmerem kockáztatni, hogy aki akkor 10 éves volt, az is rögtön rávágja a hangjáról, hogy ez milyen autó volt. Hogy egy Trabantnak, egy Warburgnak, egy akkori Skodának vagy Ladának a hangját a mai napig fel tudjuk idézni. És ma már ez nincs meg, ez a varázs. Tehát, hogy ma már 10 autóból talán, ha egyet ismer föl az ember, hogy ez milyen autó lehet, de még az sem biztos, hiszen ma már a motorokat is veszik egymástól a gyártók, tehát, hogy ma már nincs olyan közel az ember az autókhoz, mint akkoriban volt.
1: De akár autótulajdonos volt, akár nem, akár csak utas volt, de mindenképpen látta, hallotta, ugye, hogy ön is mondja. De ez a könyv ugye korán sem az automárkákról szól, automárkákhoz kapcsolódó történetekről. Hogyan próbálta megközelíteni akkor ezt az óriási témát?
5: Valójában, ahogy a Tó Retro minden könyvében, én mindig azt szoktam mondani, hogy itt nincs sok szám, mert a sztori a nagy szám. Tehát, hogy én nem akartam műszaki adatokkal untatni az embereket, mert erről már töménytelen mennyiségű könyv született. Én a sztori és az akkori embereknek a szemszögéből akartam megközelíteni, hogy is ment ez. Egyébként ez az első olyan könyvem, amiben az olvasóinknak a történetei is benne vannak. Tehát ennek van egy olyan szakasza, amit már nem én írtam egyedül, hanem mindenki elmondhatta az ő kedvenc sztoriait, és az én kedvenc történetem is egyébként pont egy ilyen olvasó által beküldött történet. Úgyhogy abszolút szeretném bemutatni azoknak is, akik nem éltek abban az időszakban, hogy milyen érzés volt autót birtokolni, vagy csak egyáltalán autóval járni a 80-as években.
1: különbség volt itt és a pesti ember, vidéki ember vonatkozásában? Vagy vannak-e olyan történetek, amelyek betekintést nyernek számunkra mondjuk a fővárosi életbe, vagy egy vidéki életmódba?
5: Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben alapvetően nem nagyon volt különbség. Az egyetlen igazi különbség az volt, hogy a lakótelepeken, ahol én is felnőttem, ott gyakorlatilag ilyen férfi közösségek alakultak ki, és akkoriban az emberek nem feltétlenül sörözni jártak, hanem álltak egymás mellett a lakótelepi parkolóban az autóik hétvégenként, és mindenki az autó alatt feküdt, vagy a másiknak az autóját támasztotta, és beszélgettek, megosztották a tapasztalataikat, tehát hogy valóban ilyen férfi közösségek jöttek létre kvázi csak az autószerelésre.
1: Hát ez azért mégiscsak egy jellegzetes különbség, illetve egy különös közösséget eredményezett. Mondta, hogy az emberek szemszögéből próbálta megközelíteni az autókhoz kapcsolódó történeteket, de gondolom nem csak a személyes vonatkozásában, hanem hogy hogyan voltak jelen az autók az életükben, akár munkahely, akár vagy hogy kapták meg, ilyen vonatkozásban beszélnek róla?
5: Én azt gondolom, hogy ma is a vágyak tárgya egy szép autó, de az valami leírhatatlan, hogy akkoriban mekkora vágyakozást keltett egy autó. Hát annyit kell tudnunk, hogy volt olyan év, sőt, a csúcsév volt, amikor a Merkur, amelyik Magyarországon az autókat forgalmazta kizárólagosan, 130 ezer négykerekűt hozott be az országba 10 millió emberre, és akkor éppen abban az évben a várólistán 260 ezeren voltak. És ez minden évben így bővült, hogy bejött 100 ezer autó, még 200 ezeren akartak autót venni, és a 80-as évek elején már valóban volt olyan, főleg az olyan közkedvelt modelleknél, még mondjuk egy 1500-as Lada, vagy egy akármilyen Zsiguli, hogy 10 évet kellett várni egy-egy négykerekűre. Tehát az, hogy akkor mennyire volt a vágyak tárgya egy autó, az mai fejjel szinte már elképzelhetetlen, hiszen még ha az embernek pénze volt rá és befizette, akkor is 10 évet kellett várni. Azt szoktam egyébként erre mondani, hogy ezt úgy tudják a mai fiatalok elképzelni, hogy

0: át szeretett volna utazni.
1: Van is ilyen cikk egyébként a könyvben, ami az autóvásárlást párhuzamba állítja azzal, hogyha egy gyerek megszületett akkor, amikor befizettük az autót, milyen iskolába ment, hanyadik osztályba, mikor lett felsős, és hogy ez alatt mennyit haladt ez az egész vásárlási folyamat.

0: Az autós élete a Kádár korban. Hát nem voltak olyan sokan, ugye? Tehát arról is van szó, hogy privilégium volt autósnak lenni.
1: Igen, viszont nagyon nagy kihívásokat is jelentett, mert akkoriban az autó birtoklása nem úgy ment, mint most, hogy van egy autóm, bemegyek a garázsba, beülök, elindulok. Nem, hanem mivel már említettem ugye, hogy nagyon-nagyon kevés volt az alkatrész, nagyon gyenge volt az alkatrész utánpótlás, az embernek magának is folyamatosan dolgozni kellett azon, hogy ez az autó egyáltalán működjön azután, hogy megvette. Mondjuk az egyetlen, amivel akkoriban nem volt igazán nagy probléma, az a benzin volt, mert nagyon-nagyon olcsón adták a benzint, de azon kívül minden vagy nagyon drága volt, vagy gyakorlatilag beszerezhetetlen. Pont a kedvesem mesélte, hogy az ő szülei Lengyelországba jártak téli gumiért, mert Magyarországon nem lehetett téli gumit kapni, és egyszerűen bevállaltak az akkori autókkal autópálya nélkül egy ilyen hosszú utat azért, hogy vegyenek egy garnitúra téli gumit.
0: Jó, hogy említi, hogy autópálya nélkül, az útról is szó van ebben a könyvben, külön fejezetben.
1: Igen, igen, végigvettem az összes magyarországi autópályát, hogy mikor, meddig értek, és hogyan építették őket, mert ugye azt tudni kell, hogy például az M3-as autópálya volt az egyetlen Magyarországon, amit úgy építettek, hogy az odafelé és a visszafelé vezető oldalt is egyszerre. Hiszen az M7-es autópálya évtizedekig úgy nézett ki, hogy Siófokig mind a két oldal meg volt építve, de onnan tovább már csak az egyik oldala volt meg az autópályának. Illetve annak is utána nyomoztam, hogy ami ma egy kicsit szerintem kaotikusnak tűnik, az utaknak a számozása, hogy ez mikortól létezik, és hogy milyen logika alapján vannak számozva az utak, és egyébként valóban teljesen logikus a rendszer, tehát hogy még akár a mai navigátorok nélkül is meg lehet tippelni, hogyha az ember ismeri a logikát, hogy egy utat hol kell keresnie az országban. Tehát ilyenekről van szó ebben a fejezetben.
0: Most ilyen fejezetcímeket fogok mondani. Az elsők a történelemben említette, hogy ez már akkor a 80-as évek elejétől áthúzódott történetek.
1: Sőt, ez már a 30-as évektől ment, hiszen az első zebrát azt már a 10-es években felfestették Magyarországon, az első lámpát a 30-as években szerelték föl, az első autómosó is jóval a 80-as évek előtt megjelent már Magyarországon, és a trafipaxok is nem a 80-as évek találmányai. Tehát itt olyan dolgokról esik szó, amik még a 80-as években is meghatározták egy autós életét, de jóval korábban elkészültek már, illetve rendszerbe állították őket.
0: Igaz, hogy férfi írta, igaz, hogy nagyon sok férfi autótulajdonos volt, de azért köszönjük szépen, hogy egy külön fejezetben az egyik cím Nők a volán mögött. Ez is egy különlegesség volt?
1: Igen. Tehát az automobilizmus hőskorában Magyarországon, mondjuk amikor az első autók feltűntek, akkor nagyon erős elutasítás volt a hölgysofőrökkel kapcsolatban, viszont a kommunista rendszerben próbálták a nőket kicsit kényszer egyenjogúvá tenni, hogy ők is menjenek el dolgozni, ugyanolyan munkát végezzenek, mint a férfitársaik, és emiatt a rendszer elkezdett képezni női sofőröket. Egyrészt folyamatosan, ma már nem használjuk ezt a szót, de propagandát terítettek azzal kapcsolatban, hogy a női sofőrök sokkal kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak, kevesebb balesetet okoznak, így elfogadottá váltak az utakon, mint autósofőrök, majd ezek után a rendszer elkezdte erősíteni azt, hogy ők bizony lehetnének hivatásos sofőrök is, és eleinte inkább csak a akkor még BKV-nak hívott buszokat vezették, később pedig már akár teherautókat is, és teljesen egyenjogúvá váltak ezen a területen is a hölgyek.
0: Különlegességek is vannak, csemegék, persze minden különleges, minden oldala, de hogy autók a filmvásznon, hát ez ugye még most is nagyon jó látni ezeket a 80-as években készült filmeket, ahol ugye komoly autós üldözéseket is beleraktak.
1: Na, egyébként visszautalva az elsőkre a történelemben, a könyvben szerepel az ország első

0: első hivatalosan feljegyzett autós üldözése is, ami jogi formulával élve szerelemféltés miatt következett be, ugyanis egy kikapós házi orvos és a neje keveredtek autós üldözésbe, és volt egy olyan szakasza is ennek az üldözésnek, amikor 800 méteren keresztül a hölgy a motorháztetőn kapaszkodott, hogy a hűtlen urát ne engedje tovább, úgyhogy ez egy egészen érdekes sztori volt.
1: És ez nem film.
0: És ez nem film, ez bizony, ez Magyarország volt. Egyébként a 70-es, 80-as években azért a magyar filmek között eléggé sok olyan volt, amit ma úgy hívnánk, hogy road movie. Gondoljunk csak itt a Kengurúra, vagy az általam nagyon-nagyon kedvelt Dökkesejűre, amiben valóban autós üldözés is volt, például a Dökkesejűben, a Kengurú pedig azt mutatta be, hogy milyen az élete egy sofőrnek, aki egész nap a volán mögött ül és vezet. A 80-as években pedig már feltűntek az olyan nyugati alkotások, mint például a Knight Rider, ez is örök kedvenc, és ezekről is próbáltam olyan dolgokat összeszedni, nem volt könnyű, amit esetleg nem tud mindenki, aki rongyosra nézte ezeket a filmeket akkoriban. Tehát érdekességeket gyűjteni össze ezekről a filmekről.

0: a saját emlékei arra hagyatkozik, mikor egy ilyen nagyobb munkát elkezd, vagy pedig kutatás, akkor ugye említette a mai embert, az internet lehetőségét is igénybe veszi.
1: Egyrészt valamilyen szinten persze a saját emlékeimre is hagyatkozom, de azt nem nagyon szeretem, mert rájöttem már a könyvek írása közben, hogy az embert nagyon megcsalja a memóriája, tehát hogy néha nagyon-nagyon másra emlékszünk, mint ami valójában történt, vagy esetleg nem is voltak információink bizonyos dolgokról, úgyhogy ennek is érdemes utána nézni. Illetve én azért is kezdtem el a Tóth Retro blogot írni, illetve ezeket a könyveket, mert azt gondolom, hogy ez az utolsó pillanat, amikor még vannak olyan élő emberek, akik átélték ezt az egészet, és velük kell ma még beszélni addig, amíg egyáltalán emlékeznek rá. És a könyvben ez is szerepet kapott, hogy olyan emberekkel is beszélgettem, akik akkoriban mondjuk ilyen állami vállalatoknál dolgoztak, autószerelők voltak, Merkur telepen dolgoztak. Úgyhogy ez is egy markáns része a könyvnek, hogy mások emlékei alapján indulok el, de minden esetben persze szigorúan ellenőrzöm, hogy valóban úgy történt-e a dolog, mert mint említettem, volt mindenkit megcsalhat a memóriája.
0: Azért vannak segítségünkre, gondolom a korabeli sajtó,
1: persze.
0: Gondolom azért vannak könyvek is, amelyek akkor íródtak, és amivel most gazdagabb, most ez a könyv, hogy színes képekkel, szinte egy képes könyvet tartunk a kezünkbe, tényleg oda bilincsel minket a 80-as évek világába, egyénileg kutatta fel ezeket a képeket, hogy vannak benne személyes kötődésűek is.
1: Igen, ezeket én magam kutattam fel, illetve szerepelnek olyan képek a könyvben is, amit én magam színeztem ki utólag. Tehát, hogy eredeti színminták alapján újra színeztem a képeken, többnyire az autókat, amitől nagyon látványossá váltak ezek a eredetileg fekete-fehér képek a szép színes autókkal. Hát ez is mutatja, hogy mennyire szeretem én is az autókat, de hát melyik férfi ember nem szereti őket, ugye?
0: Mi volt az a történet, amire ön is így rácsodálkozott az ilyen kutatás közben, vagy az írás közben, ami még a személyes emlékeit is kiegészítette?
1: Nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, tehát el kell mondanom, hogy ez a sztori, amit most elmesélek, ezt az egyik kedves olvasónk küldte be, de tökéletesen leírja, hogy milyen is volt a 80-as évek az autóhiány időszaka. Úgy hangzik a történet, hogy éppen egy vidéki áfész meghirdette az ország egyik első nyereményjátékát, hogyha valaki vásárolt náluk, akkor részt vett egy sorsoláson, ahol egy csodálatos, sárga színű, álomszép Dacia-t lehetett megnyerni. Ki is volt állítva a bolt elé a Dacia, az emberek folyamatosan körbeállták, mert hát azért 10 év helyett ott azonnal hozzájuthattak volna, hogyha ők a szerencsések. Viszont minden csoda 3 napig tart, ahogy szokták mondani, ebben az esetben is így történt, ugyanis elkezdett szakadni az eső, és a csodálatos sárga fényezés elkezdett leázni az autóról, és a vezető oldali ajtón feltűnt a Bukarest taxi felirat, és kiderült, hogy az álom Dacia bizony több évet futott már Bukarestben taxiként, mire elérkezett Magyarországra. De hát valószínűleg a Merkur nem tudott adni egy nyereményautót, és ezért lehetett így.

0: Egyébként sokan festegették is az autóikat.
1: Sőt, nagyon sok különleges praktika volt egyébként. Erről is szól egy külön rész a könyvben, hogy ma úgy mondanánk, hogy hogyan pimpeltünk egy ilyen autót, tehát hogy mik voltak azok a dolgok, amik minden autóban kötelező kellékek voltak. Ha csak annyit mondok, hogy bólogatós kutya, már mindenki rögtön tudja, hogy miről van szó, de utána nyomoztam az akkor szintén nagyon-nagyon népszerű koppánykipuffogónak, a hátsó ablakrácsnak, a ködlámpáknak, ami minden autóra fel volt szerelve. Tehát ez egy eléggé markáns anyag, hogy árakkal, lelőhelyekkel összegyűjtöttem, hogy hogyan lehetett akkoriban feltuningolni egy ilyen keleti autót.
0: Egyébként, ha ki tudta várni ezt a 10 évet az illető, akkor azért elérhető, megfizethető volt számára? Vagy 10 évig félretett pénzről kell beszélnünk?
1: Nagyon-nagyon nehéz ezt megmondani pontosan, ugyanis nehéz a mostani viszonyokkal összevetni ezt a dolgot, mert akkoriban a teljes autólista tartalmazott 12-13 autót, és ezt is úgy, hogy attól, hogy mondjuk volt egy tetőablak egy Warburgon, az már egy másik modellnek számított, tehát hogy nem léteztek ilyen fizetős extrák, hanem akkor egy másik fajta modellt kellett megrendelni. De hogyha a mai legolcsóbb autókat összevetjük az akkori, mondjuk a Trabanttal, ami ugye a legolcsóbb volt a listám, akkor azt kell mondanom, hogy ma azért drágábbak az autók valamennyire. Ugye most nemrégiben egy nagyon nagy drágulás is lezajlott az autópiacon, ugye bizonyos külső okok miatt, de már az azelőtti áraknál is bizonyos szintig drágábbak voltak a keresetek viszonyában az autók. Egyébként ez a 10 éves várólista is egy érdekes dolog, ugyanis ez valóban a kúrens autóknál volt így. De mondjuk az olyan ma már szörnyetegnek nevezett autók, mint a Zaporozsec, az gyakorlatilag 1-2 hónapon belül átvehető volt, mert nem kellett senkinek. Nem is nagyon járt senki Zaporozseccel, de attól függően, hogy mennyire számított menőnek egy autó, attól függően valóban a 10 év is előfordult, hogy annyit kellett rá várni.
0: És mondhatjuk, hogy a legmenőbb a Trabant volt, mert az volt a legnépszerűbb, vagy az volt a legolcsóbb?
1: A kényszerűségből volt inkább. Igazából szerették az emberek, mert rettenetesen egyszerű volt, és tényleg, ha valakinek egy kis affinitása volt az autószereléshez, akkor azért egy Trabanttal elboldogult, hogyha mondjuk valakitől még segítséget is kért, tehát hogy nem adott föl nagy feladványokat. Illetve a másik, hogy ugye a karosszériája ebből a rettenetes Duroplast nevű anyagból készült, ami gyakorlatilag műanyag szál és rostok, szabó hulladék ruhaanyagokból lett összepréselve, és emiatt nem rozsdásodott, mivel ugye műanyag volt. Úgy is reklámozták annak idején a Trabantot, hogy csillaggarázsra termett kis autó. Persze mondjuk az alváz az valamennyire rozsdásodott, de fölülről szinte egyáltalán nem rozsdásodott, és egyébként a Trabantnak még egész jó alkatrészellátása is volt. Tehát mondjuk, ha azt akarom mondani, hogy melyiknek volt a legrosszabb az alkatrészellátás, akkor említsük meg a Dacia-t. Volt Magyarországon olyan év, amikor az utakon futó több tízezer, talán több százezer Dacia-hoz jött egyetlen konténer alkatrész, ami körülbelül olyan 120 alkatrészt jelentett, és ez is a legtöbb vagy nem volt méretpontos, vagy eleve már selejtnek készült, tehát hogy gyakorlatilag amit találtak a raktár sarkába, azt elküldték, és ebből kellett volna fenntartani ezt a rengeteg autót.
0: És akkor melyik volt az álmaink ne továbbja?
1: Hát mindenképpen az 1005-ös Lada, tehát hogy úgy is hívta mindenki, hogy 1005-csi. Ez volt az az autó, ami talán a legközelebb állt a nyugati autókhoz, hiszen a Ladának az őse ugye a Fiat modell az évautója is lett, és az 1005-ös erre még annyit rakott rá, hogy egy sokkal erősebb motor volt benne, tehát akkoriban az már majdnem sportkocsinak minősült. Úgyhogy mindenképpen az 1005-ös Lada volt a legdrágább is, meg a legvágyottabb is.
0: Hogy látja az olvasói visszajelzéseiből, vagy akár a kutatása során, hogy vannak még, akik gyűjtik, őrzik, védik a 80-as években használt, vagy azokat a márkás autókat, amiket akkor használtunk?
1: Ó, persze. Sőt, ma már el lehet mondani, hogy egy általános használt autó, mondjuk egy olyan 2000-es évek elejéről olcsóbb, mint egy Trabant, amelyik eredeti állapotban van. Tehát, hogy ma már ezek az autók ilyen több milliós, nagyon komoly értéket képviselnek az eredeti állapotú és oldtimer rendszámos, úgy hívtuk ugye, hogy KGST, tehát a Közös Segítségtanácsa piacról származó autók.
0: Összességében hogy látja, hogy mi az, amit átörökít a mai ember számára? Ez a könyv, ez a korszak, ez a téma.
1: Ezen még nem gondolkodtam. De hogyha vissza kéne gondolnom, akkor azt gondolom, hogy azok az emberek, akik akkoriban éltek és autóztak, a mai napig is sokkal jobban megbecsülik az autójukat. Tehát, hogy a mi szemünkben még mindig sokkal nagyobb érték egy autó, sokkal közelebb állunk hozzá, esetleg titokban beceneveket adunk az autóinknak. Azt gondolom, hogy az azóta felnőtt nemzedékek számára, mivel nincsen már hiánygazdaság, közel sem ekkora érték egy autó.
2: Kedves hallgatóink, Pesti Mesék című műsorunkban Glázer Tamással, az Így autóztunk a 80-as években című könyv írójával beszélgettünk e sokat emlegetett évtizedről, s az autó tulajdonosok életéről. Köszönöm figyelmüket! 4 hét múlva egy újabb Pesti Mesével várja önöket a szerkesztő Hámori Kinga. Viszont hallásra!

0: a Private Groove muzsikát.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a Dallamév most induló összeállításában Komlósi Erzsébetre, a Kossuth és Liszt díjas érdemes művész mezzoszoprára emlékezünk ária felvételeivel, születési évfordulója alkalmából. Hallgassák először felejthetetlen Verdi szerepei egyikét, Amneris jelenetét, Verdi Aida című operájának negyedik felvonásából.

Wagner a Rajna kincse című zenedrámájából Erda intelme hangzott el Komlósi Erzsébet előadásában. Most Márta jóslata következik Muszorgszkij operája a Hovancsina második felvonásából.

Muszorgszkij Hovanscsina című operájából Márta jóslatát, befejezésül Kodály daljátéka, a Hári János népszerű betétdala követi, a Tiszán innen Dunántúl. Komlósi Erzsébet partnere Melis György.

Kedves hallgatóink, a dallamív összeállítása Kodály Hári Jánosának betétdalával véget ért. Magyar Kornél szerkesztésében Komlósi Erzsébetre emlékeztünk ária felvételeivel születési évfordulója alkalmából.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsoromat sugározzuk, amelyben megismételjük a 2019 májusában készített riportomat. Ebben ezúttal a Tolcsván található Hélia D. Herba kastélyba invitálom Önöket. A helyszínen Somogyi Krisztinával, az intézmény központ vezetőjével beszélgettem. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban, a mustár magadásában, a Szentlélek 7 ajándékáról Árvai Zoltán atya, egerszalóki plébános, pünköstkor elhangzott tanítását hallják. Végül válogatásunkat a napimájával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel 1 óra műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsék műsoraink hallgatásával a most következő közel 1 órát. Melyhez további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek!
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! A mai adásban megismételjük a 2019 májusában készített riportomat. Somogyi Krisztinával, a tolcsvai Hélia D. Herba kastély központ vezetőjével Tolcsván találkoztam. Hol is vagyunk egészen pontosan, a kastélyon belül?
6: Egy 360 éves kastélynek a falai között vagyunk, és a legimpozánsabb, legszebben díszített nagy termiben vagyunk ennek a kastélynek, ami reneszánsz alapokon nyugszik, de mi már a barokk stílusú átépítés utáni felújított állapotát csodálhatjuk itt meg, és magát a termet könyvtárra rendeztük be, több mint 300 kötet, köztük a legrégebbi darabbal, ami 1591-ből származik, és egy nagyon izgalmas kertészeti szakkönyv, gyógynövényeket is tartalmazó oldalakkal.
3: Beszéljünk és meséljünk a kedves hallgatóknak a kastély történetéről. Milyen messze kell visszamennünk a történelemben?
6: Egészen 1659-ig kell időutazásban részt vennünk, hogy megérkezzünk a kezdetekhez, amikor is Bónis Ferenc Zemplén-Abolyi vármegyéjel megépítette ezt a kőházat, ami Tolcsva a legnagyobb kőházai közé tartozott. És hát az évek, évszázadok folyamán több nemesi család is tulajdonosa volt, köztük a Szirmai családi és a Dezsőfi családi is volt ez a kastély, majd pedig a Hélia D. 2010-ben vásárolta meg, akkor már sajnos romos állapotban és elgazosodott kerttel, és hát több éves feltáró munkát és tervezés követően 2015-ben újult meg, hogy aztán 2016-ban megnyithassuk a kapuit a Szépségápolás és a Tokai bor szerelmesei előtt.
3: Hogyan jött az ötlet a közismert hazai márkának, hogy felkarolja ennek a kastélynak az állapotát?
6: Jelenlegi tulajdonosunk Budaházi Péter nagyon régóta szeretett volna egy ilyen szépséget is magába foglaló és kozmetikai márkát is bemutatni tudó régi épületet felújítani, és mivel a Hélia D. Tokai asszus termékcsaládja már a kezdetektől a 80-as évek óta létezik, nem volt kérdéses, hogy hol kezdjen el kutatni ilyen szép régi kastélyok után, mint sem itt Tokaj hegy alján, a Tokaji Asszú és Eszencia bölcsőjében. Így jutott el Tolcsváig, ahol szinte csak rá várt ez a romos kétszintes kiskastély, és ahogy meglátta, beleszerelmesedett, és így kezdődött meg a kastély helyreállítása és a funkcióknak a megálmodása.
3: Innen datálható tehát akkor a kapcsolat. Megérkezünk ebbe a kastélyba, természetesen először belépünk a gyönyörű kertbe, amely kert is már egyfajta kuriózum és különlegesség. Miért is?
6: Szépségkertet álmodtunk meg ide, és 24 gyógynövény ágyást emeltünk, ahol olyan növényeket ültettünk, amelyek a történelem folyamán, vagy akár napjainkban is, a szépségápolásban otthon, vagy akár kozmetikai készítmények formájában magunkhoz vehetőek és a szépség szolgálatába állíthatóak. Úgyhogy a kedves vendég akár magától is körbe barangolhat a kertbe, hiszen kis táblácskák mutatják be a kozmetikai hasznosítását a növényeknek, és a sétája közben lehet, hogy még egy alvó óriással is találkozni fog.
3: Bizony, bizony, mert ez az alvó óriás is gyógynövényekből alakult ki, ha fogalmazhatok így?
6: Itt alussza elmált ez az óriás, nem olyan régóta. Ezt az óriást már mi álmodtuk ide a kertbe, és gyeptakaróval takarózik, kakukkfűből nő a haja, Ecker Robert szobrász művész pedig keresztúri kőből álmodta meg és faragta meg az arcát és a kezét, és azt szoktuk mondani, hogy a kastélyt felébresztettük Csipke Rózsika álmából, de az óriást hagyjuk aludni, és ez szimbolizálja azt a pihenést, azt a békét és nyugalmat, amit itt a vendégek találhatnak nálunk, ha ellátogatnak hozzánk.
3: Összesen akkor tehát hány ilyen ágyást is találunk a Héliadé kastély kertjében?
6: A nap minden órájára jut egy, hiszen 24 ágyásunk van.
3: Belépünk a kastélyba, kétszintes épületről beszélünk. A földszinten mit találunk?
6: A boltív alatt benyitva a kastélyba egy gyönyörű reneszánsz hangulatú boltíves terembe jutunk el, amit a bolt és a kávézó tölt meg. Rengeteg izgalmas kozmetikumot próbálgatnak itt a hölgyek, hiszen itt kinyithatóak a dobozkák, a krémek megszagolhatóak, arcunkra, kezünkre kenhetőek, tehát teljesen testközeli viszonyba kerülhetnek itt a különböző szépségápolási termékeivel. Emellett pedig, hogy ne csak a bőrünket üdítsük fel, hanem belsőleg is felüdüljünk, kis termelői ételeket, italokat, frissítőket, kis harapnivalókat tartunk itt, gyógynövényes ízvilágba kalauzolva a vendégeket, hiszen itt a rózsaszörptől, a ment, a levendulaszörpön át egy finom rózsateáig elkortyolgathatjuk a finom frissítőket.
3: A közismert kozmetikai márka neve, ahogy említettem is, közismert mindenki előtt. De tudunk arról valamit, hogy honnan az elnevezés? Honnan alakult ki annak idején a Héliadé kifejezés?
6: Igen, hát két tagja van a márkának. A D az egyik, ami az egyik legkézenfekvőbb, hiszen Debrecenre utal, ahol a Héliadé kozmetikumokat először kezdte el gyártani a Biogál gyógyszergyár. A Hélia egy kicsikét messzebbre vezet, mert hogy a Héliadé kozmetikumok egy házi kozmetikumra vezethetőek vissza. Nedecki néni volt az, aki napraforgó szárral dolgozva észrevette, hogy a napraforgó szárával munkálkodva a kezének a bőre fiatalosabb, üdébb, feszesebb, rugalmasabb, és elkezdett vele kísérletezni, kis kencéket kever ki napraforgó szár kivonattal, és annyira népszerűvé váltak a házi kozmetikumok,

0: figyelmét magára felvonja, és beleszerelmesedett a napistenbe, de hát hiába való volt a szerelem, viszonzatlanná vált, így naphosszat csak nézte a nap járását az égen, míg nem a végén egy gyönyörű virágszállá változott, és ez lett a napraforgó. Úgyhogy így Héliosz napistenből fakad a napraforgó neve, és így a mi fő hatóanyagunknak a nevére utal a Hélia előtag a márkában. Így áll össze a Hélia D. márkanév.
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélte nekünk ezt a történetet, hiszen valóban a márkanevet sokan ismerjük, de szerintem kevesen tudnánk elmondani, hogy honnan is ered ez a fajta kifejezés. És azt mondjuk, hogy ez a márkanév, akkor kivétel nélkül mindannyian megemlíthetjük, hogy édesanyáink kozmetikuma ez a kozmetikum.
0: Így van, hála az égnek, nagyon sokunknak édesanyja, nagymamája még él, és mutathatja, hogy az évtizedek alatt használva a Hélia D. kozmetikumokat milyen szép maradt a bőrük, és ezek a hölgyek is törzsvásárlóink, illetve hát ugye az unokák számára is átadhatják a Hélia D. szeretetét, úgyhogy nagyon sok generáció látogat el ide hozzánk, emlékek felsejlenek, és kipróbálják akár sokan újonnan a kozmetikumokat, akár mások pedig nosztalgiával, de összegzésképpen mondhatjuk, hogy mindannyian megelégedéssel, és találnak a maguk számára megfelelő illatú, állagú és hatású krémet.
1: Ha még a kastély földszintjén sétálunk, akkor van egy nagy termük is, ahová nagyobb csoportokat is tudnak fogadni.
0: Így van, a kávézóval szomszédos termünkbe akár 50 főt is le tudunk ültetni. Nagyon hangulatos, kulturális és gasztronómiai eseményeknek volt már ez a terem az otthona, hiszen volt már itt jazz brunch, illetve még Hajas László tiszteletére is egy hajacska tésztás olaszos borvacsorát tartottunk, amikor is egy hajformázó bemutató után, amit Hajas Laci mesterfodrász úr vezetett, egy hajsampan és hajbalzsam készítésébe bonyolódhattak bele vendégeink, majd pedig a szellemi táplálék után valódi testi táplálékot is magukhoz vehettek, természetesen jó tokai borok kíséretében, úgyhogy azt hiszem, hogy testnek, léleknek egyaránt felemelő estél volt ez az alkalom, és hát ehhez hasonlóan különböző összejövetelek, társasági események is zajlanak, emellett pedig a krémkészítésnek egy-egy gyógynövény bemutató jellegű feldolgozásának is helyszíne lehet ez a szép boltíves terem.
1: A földszintről pedig időközben feljöhetünk, és fel is jöttünk mi is a kastély emeletére, első emeletére. Itt beszélgetünk most a könyvtárszobában, ahogyan is említette. Legyen olyan kedves, érzékeltessük a kedves hallgatóknak, hogy milyen látvány is tárol itt a szemünk elé.
0: Hát mindenkinek a tekintetét először a mennyezeten lévő restaurált díszítőfestés ragadja meg, ami az 1800-as évekből származik. Ez az a részlet, ami a falakon, a nyílászárókon kívül tulajdonképpen eredetiben megmaradt a kastélyban. A gyönyörű barokk és reneszánsz kőkeretek, az eredeti parketták és a kőfalak mellett itt vannak a 20. század végén felkerült festések alatt felsejlő díszítő festések, amiket egy háromtagú restaurátorhölgy csapat Fazekas Gyöngyé vezetésével kutatott fel, és aztán állított helyre egy-egy meghatározó réteget kiválasztva, hiszen többször akár három réteg is egymásra került a 300 éves története alatt a kastélynak. Itt most a könyvtárban az 1800-as évekből származó középső réteg lett szépen helyreállítva. Fekete és arany háttérben pompáznak az arabeszk indomotívumok, és hát az önmaga szépsége mellett számunkra a márka alapszínei a fekete és az arany, úgyhogy úgy gondoljuk, ez nem véletlenszerű egybeesés, és így nem csak az elődöket, hanem jelenlegi tulajdonosunkat is boldoggá teszi ez a szép díszítő motívum. Emellett pedig könyvespolcok vesznek körbe minket, ahol körülbelül 300 kötetet számláló könyvtárunk van, melyben igyekeztünk a gyógynövényes irodalom, a kozmetikai történelem, a szépségápolás fortéjainak könyveit összegyűjteni, természetesen a borvidékről, az egykori tulajdonos történelmi családokról szóló irodalmak, és hát az internet elődjét jelentő lexikonok mellett.
1: Milyen más szobákat találunk még a kastély első emeletén?
0: Berendeztünk egy lakosztályt az államosítás előtti utolsó arisztokrata család emlékére. A Dezsőfi család lakott itt, egész pontosan Dezsőfi Géza élt itt Milikével, kedves feleségével. Sajnos Géza magára hajt őt 1926-ban, amikor hát elköltözött a másvilágra, úgyhogy Milike volt az, aki több évtizeden keresztül itt a társasági életet és a birtokot is irányította, úgyhogy egy nőies lakosztályt rendeztünk be, egy kis női szalon, egy hálószoba és egy fürdőszoba egy rejtett 1700-as évekbeli pottyantós vécével.
1: Mindemellett milyen más meglepetéseket tartogat még a kastély első emelete?
0: Van egy kozmetikai gyűjteményünk is természetesen, ami bemutatja a magyar

0: Magyarországon divatos, hazai vagy akár külföldi márkákat, amelyeket az 1800-as évek végétől gyűjtöttünk össze. Lehetnek ezek gyönyörűen csiszolt üvegben elhelyezett régi parfümök, púderek, pirosítók, rúzsok, körömápolók, manikűrkészletek, és olyan hazai márkák is megtalálhatók a 20. század elejéről, mint a Csui kölni víz, a Bárdi parfümériák saját fejlesztésű népszerű kölni víze, vagy a Kaola márkának a krémje, ami ugye már csak Kaola szappanként ismeretes, de 1908-ban Wider Hermann, amikor először megnyitotta az illatszervoltját, számos kozmetikum mellett a Kaola márkát is ő alapította, és egy nagyon kedves történet fűződik ez a márkanévhez. Wider Hermann kislányát hívták Karolának, aki sejpítve Kaolának ejtette a nevét, és ez a kedves papának annyira megtetszett, hogy róla nevezte el az új terméket. És azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
1: Mivel kozmetikumokról beszélünk, gondolom én, hogy ez a kastély elsősorban a hölgy látogatók körében lehet igazán népszerű. Meg tudja ezt erősíteni, hogy inkább hölgyek érdeklődnek a kiállítás, és így a kastély iránt, vagy hölgyek és urak egyaránt?
0: A kastély története a hölgyeket is, az urakat, sőt, még a gyerekeket is érdekli, úgyhogy családok, különböző munkahelyi vagy baráti társaságok, nyugdíjas csoportok, kastély és vártúrán lévő turisták érkeznek hozzánk tényleg minden korosztályból és mindkét nemből vegyesen, és abszolút elragadja őket a kastélynak a hangulata, a bája és szépsége, úgyhogy a kiállítás tényleg mindenkit megszólít, akit egy kicsit is megérint a történelem és a kastélyok hangulata, és hát a kozmetikum készítésbe, a kozmetikumok kipróbálásába, a szépségápolásba azért már a hölgyek szoktak jobban belemélyedni, már a gyerekek is nagyon fogékonyak, és gyakran készítenek nagymamának vagy anyukának egy-egy krémet, hiszen itt van egy kis kozmetikai műhelyünk, ahol a Hilliadé veszprémi üzemében készített arckrém vagy kézkrém alapból lehet 20 féle növényi hatóanyag, tokai aszó és még számos illatanyag hozzáadásával egy saját receptúrájú kis házi kozmetikumot Hilliadé alapból készíteni.
1: És a kastély kertje milyen más különlegességet és meglepetést rejteget még?
0: A kastély mögött egy kedves kis liget van, aminek az alját benépesítettük, tiszafa labirintust ültettünk el, rengeteg kis tiszafát elplántálva, egy bejárat, egy kijárat, és hát közben pedig ugye kis útvesztők, és a kellős közepén pedig egy padot helyeztünk el, hogy amíg a gyerekek rohangálnak les fel, keresve a kijáratot, addig a papa-mama leülhessen kéz a kézben, és egy kicsikét romantikázzon a fák diszkrét takarásában.
1: A padnak pedig a neve...
0: Szerelmesek padja. A vendégek nem csak magányosan bolyonghatnak a szépségkertben, ha bár ez is egy izgalmas felfedezés lehet, hanem, hogyha egy ilyen 10 fős társaság összeáll, akkor herba kalandra indulunk, ami azt jelenti, hogy a karomra veszek egy kosarat, tel is tere kozmetikummal, méghozzá olyanokkal, amik az adott gyógynövényeket, amelyek az ágyásokban előfordulnak, tartalmazzák egyet, kettőt vagy akár többet is. És miközben megismerkedünk testközelből a gyógynövényekkel, azok történetével, izgalmas anekdotákkal, mitológiai történetekkel, aközben előkerülnek a kosárból ezek a gyógynövénytartalmú kozmetikumok, és akkor a hölgyek, de a gyerekek is nagyon lelkesen elkezdik kipróbálni őket, és így bolyongjuk be a kertet, és a séta végére mindent megtudnak a gyógynövényekről, és kozmetikumoktól illatosan és ápoltan fejezik be ezt a kis kalandot és felfedezést.
1: Gondolom azért ehhez a kalandhoz szükséges egyfajta előzetes bejelentkezés.
0: Igen, mindig kérjük a vendégektől, hogy 10 fő felett akár a tárlatot jönnek megnézni, akár herbakalandban, akár krémkészítésben szeretnének részt venni, keressenek minket telefonszámunkon, és egyeztessünk egy időpontot.
1: Elérhetőségeiket az interneten megtalálják.
0: Így van, saját honlapunk van, herbakastély.hu ékezetek nélkül, és itt minden részletes információt megtalálnak a kedves vendégek.
1: És a kastélynak milyen tervei vannak? Mik a közeljövő tervei?
0: Most, hogy már a kastély épülete ilyen szép, és ilyen sokan ismerik, tovább álmodtuk a mi történetünket, és hamarosan egy 10 szobás panzió fog épülni itt a telekhatáron belül, a szépségkert szomszédságában, úgyhogy ez a 10 szobás panzió egy nagyon kellemes, pihenésre alkalmas szálláshelyet fog kínálni azoknak a vendégeknek, akik itt a különböző kezelésekben és a kastély szépségében kicsit tartósabban, elidőzve szeretnének részesülni, és akkor nyitjuk meg majd kapuinkat, mint szálláshely is.
1: És ha jól veszem ki a szavaiból, ez a panzió közvetlen környezetében lesz a kastélynak.
0: Így van, a kastélykertnek egy része, ami csak egy füves terület jelenleg, ide fog majd épülni a panzió épülete, ami tükrözni fogja a kastély stílusát, de azért már egy kis modernitás is fog belevegyülni.
1: Az ön által elmondottakból egy fiatal kastélyról beszélünk, legalábbis modern korát tekintve. Mennyire közismert az emberek és a látogatók körében ez a kastély, hogy itt létezik Tolcsván egy ilyen kis gyöngyszem, amelyre méltán lehetnek büszkék mind a hazai, környékbeli lakosok, és hát természetesen mi? Mi az ország lakosai is.
0: Évről évre egyre többen látogatnak bennünket, mi is igyekszünk több forráson keresztül eljutni a közönségünkhöz, úgyhogy a borászati turizmus nyilván kiemelt itt a tokai borvidéken, úgyhogy borászati eseményekhez és kiadványokhoz, rendezvényekhez kapcsolódóan is megjelenik a kastély. Természetesen a női célközönséget is megszólító újságokban, tévés, rádióműsorokban is szereplünk, és szájról szájra is hagyományozódik a kastélynak a híre. Hála az égnek, az ideérkező vendégek csupa jó hírt visznek magukkal, és néha ezért a legtöbbet, sőt, leginkább ez jelenti az igazi csalogatást, hiszen nincs is annál biztosabb információ, mint egy barátunktól, egy családtagunktól hallunk.
1: Van kozmetikai és manikűr szalonjuk is?
0: Így igaz. A Helia D-nek van egy professzionális vonala, a kozmetikusok számára kifejlesztve, ami a különböző szépségkezelésekre lett megálmodva és folyamatosan fejlesztve, és ezekkel a gyönyörű és hatékony kozmetikumokkal végzi kozmetikusunk Kvaszingerni Ádám Elvira a kezeléseket a kedves pacienseken. Emellett pedig nem csak az arckezelések, hanem a kéz is megszépülhet, hiszen manikűrösünk is van, aki gyönyörű, szép, színes és finom virágmotívumokkal dekorált géllak és műköröm építéssel foglalkozik, és ezzel örvendezteti meg a hölgyeket.
1: Tehát még nem csak idézőjelben a csak a kastély történetét ismerhetjük meg, hanem még meg is szépülhetnek a látogatók a kastély meglátogatása során.
0: Így van. Tulajdonképpen az alapanyagoktól indulóan fedezhetik fel a hölgyek itt a szépségápolásnak a történetét, a jelenkorát, és maguk is részesei lehetnek egy krém elkészítésével és a kozmetikumok kipróbálásával egy kozmetikai kezelés közepette.
1: Felkurbliztuk azt a bizonyos lemezjátszót, ami a lakótérben található, Milikének a női szalonjában található lemezjátszót. Már is elindítjuk a lemezjátszó tűjét, és meghallgatjuk, hogy milyen dal is szól.

nekem elmondhatja, mi a nagy titka, ami oly szép magán. Vagy csak én látom így, drágám, lehet, mert nagyon is szeretem, maga napról.

sötet vetette már nekem. Milyen furcsa dolog, egyre csak azt figyelem, minden nap a jobban dobog a szívem. Ha meglátom magát, kicsit belepirulok, de ez roppant jó dolog. Minden éjjel azóta magáról álmodom, s napban senki másra nem gondolom. Maga napról napra szed le, kicsi lány igazán mit csinál, nekem elmondhatja.

0: Nagyon szépen köszönjük Önnek ezt a zenei élményt, és hát nem véletlenül szólt ez a dal, mert hogy arról szólt, hogy maga napról napra szebb lesz.
1: És ezt kívánjuk mi is az ide látogatóknak.
0: Somogyi Krisztinának, a tolcsvai Hélia D. Herba Kastély központvezetőjének. Köszönöm szépen a képzeletbeli tárlatvezetést. Hát én képzeletbelit mondok most, bár én mindent láttam abból, amit Ön elmondott, de remélhetőleg a kedves hallgatók pedig el tudták képzelni, hogy miről is beszéltünk, és eljönnek majd ide, és felkeresik ők is ezt a kastélyt. Nos, köszönöm szépen Önnek a riportot, és további munkájához jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönjük szépen, és várjuk a látogatókat nagy-nagy szeretettel.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
3: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Szentlélek hét ajándékáról tartott tanítást Árvai Zoltán atya, Eger Szalóké plébános pünköstkor, az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség lelki napján Egerben, a Ciszterci templomban. Adásunkban most ezt a tanítást sugározzuk. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Amikor a Szentlélekről beszélünk, akkor jó, ha tisztázzuk elsőként, hogy mi nem a Szentlélek. A Szentlélek nem egy fejezet, csupán egy diáknak a hittankönyvéből. Nem is csak egy fogalom, és nem is csak egy érzés. Ő nem valami, hanem valaki, egy személy. Tudjuk, a harmadik isteni személy, aki itt van közöttünk. Az első pünköstkor, amikor Isten lelke kiáradt az apostolokra és Máriára, nem egy új tanítás született, hanem mit látunk? Átalakult embereket. Megváltozott apostolok. Félő Péterből bátor tanú lesz. Bezárkózott tanítványokból misszionáriusok lesznek. A Szentlélek hozzánk is megérkezik, és minket is átalakít. Új emberré tesz. A kérdés az, hogy engedjük-e, hogy ajándékai működjenek bennünk. A lélek 7 ajándéka, amelyről most szeretnék elmérkedni a kedves testvérekkel együtt, elengedhetetlen a keresztény élethez. Ezek az ajándékok, amiket tőle kaphatunk, ő maga. Aki az emberi élet különböző ínségei közepette megerősít minket, hogy Krisztustól kapott küldetésünket be tudjuk tölteni. A 7 ajándék nem jutalom. Ne gondoljuk azt, hogy ezek valami lelki kitüntetések akarnának lenni. Sokkal inkább olyan belső erők, amelyek képessé tesznek bárkit, aki nyitott rá, hogy Isten módján lásson, döntsön, szeressen itt a földi világban. A keresztény teológia szerint olyan természetfeletti képességek és kegyelmek ezek, amelyek segítik az embert az istenfélő életben, a helyes döntések meghozatalában és a hit elmélyítésében. Annak idején, amikor megtérésemet követően 17 évesen voltam első áldozó, tehát egy jó 7 évvel idősebb voltam a csoport tagjaimnál, plébános atya úgy tanította nekünk a Szentlélek 7 ajándékát, hogy a kezdő szavak kezdő betűit összeolvastuk, mozaik szót alkottunk, bétetyú. Ezt kellett megjegyezni, bétetyú. És akkor már tudtuk, hogy a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács, ami jó tanács, az erősség, ami lelki erősséget jelent, a tudomány lelke, a jámborság és az Úr vagy Isten félelmének a lelke. Elmélkedjünk hát Isten ezen 7 ajándékáról. Első a bölcsesség, amely segít Isten szemével látni a világot. Segít felismerni az élet igazi értékét és a jót, az erkölcsi jót. A bölcsesség nem egy magas IQ. A bölcsesség Isten szerint értékelni mindent. Ez az ajándék segít, hogy mindent az örökké valóság fényében mérjünk. Hogyha szembeállítanánk és párbeszédes formában így egymás között beszélgetne a világ és a bölcsesség, az isteni bölcsesség, akkor ilyen párbeszédet lehetne folytatni. A világ azt mondja, a siker a fontos. Mire a bölcsesség? Az üdvösség a fontos. A világ azt mondja, védd meg magad, mire a bölcsesség azt mondja, szeress akkor is.
amikor nehéz, amikor üldöznek, bántanak téged. Szeresd azt, ami jó. Ismerd meg Istent, de ne csak az elméddel, hanem a szíveddel is. A bölcsesség nem az, hogy Istent csupán úgy ismerjük, mint egy iskolás diák. Úgy kell közelednünk felé, mint egy családtag. Jézus is mondott ilyet, hogy ugye nem szolgáknak nevezlek, barátaimnak mondalak titeket, és hát atyám, ugye fiai, leányai vagytok. A 34. Zsoltárban pedig így olvassuk, ízlejétek és lássátok, milyen édes az Úr. A bölcsesség segít, hogy ne az ajándékot, hanem az ajándékozót szeressük. Sokkal fontosabb az ajándékozót szeretni. És karizmatikus közösségként is nagyon fontos ennek a tudatosítása. Mert lehetnek karizmáink, nyelveken szólás, profécia, nyelvek értelmezésének, magyarázásának adománya, gyógyítás, de ha nincs bölcsesség, könnyen az élmény lesz a középpontban, és nem Krisztus. Milyen fontos is a bölcsesség. Ez az első. A második az értelem, amely segíti a hit igazságainak mélyebb megértését, amely segít túllátni a felszínen, és megérteni Isten akaratát. Sokan tapasztalhattátok már szentírás olvasás közben, minthogyha egy szó, egy üzenet hirtelen úgy szíven találna, mint hogyha az elmét úgy megvilágosítaná hirtelen. Biztos volt már ilyen érzésed, hogy most megérintette benső, mert most valóban szólt hozzám az Isten. Talán eddig észre sem vetted, hogy az adott részt az evangéliumban, annak mélységét, és most hirtelen új értelmet kap az egész. Ugyanazt az igét százszor hallottad már, vagy olvastad is, és most ismét új életre kell, és új értelmet nyer számodra, benned. Az Emmauszi tanítványoknál olvassuk húsvét vasárnapi esemény, amikor Jézus, a feltámadott, oda társul hozzájuk az úton, ismeretlen ismerős vándorként, és amikor megérkeznek Emmauszba ott az étkezésnél, vacsoránál, de akkor ugye megnyitotta értelmüket, és hát még útközben, pontosabban, hogy megértsék az írásokat. Így olvassuk Lukácsnál. Jézus megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Ez az értelem ajándéka, amely éles látást biztosít. Nem csak a Szentíráshoz, hanem egész életünkhöz. Ne gondold, hogy te vagy okosabb, te lettél okosabb. A lélek világosított meg. Adj hálát érte. Ezért fontos, hogy ne csak énekeljünk, imádkozzunk, hanem hallgassuk és befogadjuk az igét. Katolikus egyházunk katekizmusa így tanít. A hit megértésre törekszik. A hit kegyelme megnyitja a szív szemeit a kinyilatkoztatás tartalmának eleven megértésére. Kérd az értelem lelkét. Magad számára is, szeretteid számára is. A harmadik ajándéka az isteni léleknek a tanács, a jó tanács, amely segít a helyes irány kiválasztásában. Természetfeletti körültekintéssel segít gyors és helyes döntést hozni nehéz helyzetekben. Nagy szükség van erre is, felgyorsult, zaklatott világunkban,
amikor sok minden összekuszálódik. És ez a tanács ajándéka különösen fontos a szolgálók számára, akik közösségeinkben is szolgálatot teljesítenek, ima közben járó szolgálatot. Hányszor kérdezzük, mit mondjak ennek az embernek? Vagy most imádkozzak érte, vagy hallgassak inkább? Mikor cselekszem bölcsebben, jobban? Merre lépjünk közösségként? Komoly kérdés lett a vezető számára. Merre lépjünk? Mint közösség. A tanács ajándéka a lélek finom belső irányítása. Lehetővé teszi, hogy világosan lássuk Isten akaratát, és helyes döntéseket hozzunk a mindennapokban. És ez nem hangos szó, legtöbbször nem hangos. Lehet egy halk bizonyosság, egy sugallat, hogy most tedd, most van itt az idő. A döntések kegyelme ez. Helyesen, jól tud dönteni. Nem csak azt mutatja, mi a jó, de azt is, hogy itt és most, ebben a történelmi helyzetben, pillanatban mit tegyek. Amikor egy nehéz helyzetben váratlan béke és világosság születik meg bennünk, akkor jó tudnunk, hogy ez is a Szentlélek műve, a Szentlélek tanácsa vezetett bennünket. És nagyon fontos kiemelni azt, hogy a lélek soha nem vezet szembe az egyházzal. Nem mehetünk szembe az egyházzal. Az egyház hivatalos vezetőivel, tanításával. A katekizmusban olvassuk, a lelkiismeret jóságának alakításában segítségünkre vannak a Szentlélek ajándékai és mások jó tanácsai, és vezetnek bennünket az egyház tekintélyes tanításai. Kérd magad számára jó tanács ajándékát. És akkor a negyedik az erősség. Nem a fizikai, a lelki erősségről van itt szó, amely bátorságot, álhatatosságot teremt mindabban, aki befogadja. Erőt ad a nehézségek, a kísértések leküzdéséhez. Ezen ajándék által a Szentlélek nem csupán erőt ad nekünk, az Istenbe vetett bizalomból fakadó bátorság ajándékát kapjuk, kísértések, vagy akár üldözések idején. Ez az ajándék az, amely a karizmatikus lelkesedésünket hűséggé formálja, hűséggé teszi. Könnyű dicsőíteni, amikor érezzük Isten jelenlétét. És mi nehéz akkor, amikor szárasság van, lelki szárasság. Az erősség ajándéka segít életünk sok minden területén, mint például hűségesnek maradni a házasság. Kitartani a szolgálatban, akkor is, amikor fáradt vagyok, amikor nyűg, nehezen megy. Megbocsájtani nem egyszer, nem kétszer, hanem 70-szer, 7-szer, vagyis újra és újra megbocsájtani. Vagy felállni a bűn után, amikor kimondom, hogy nem adom fel. Miért? Mert az erősség lelke az segít. A lélek ereje itt sem mindig hangos, nem kemény, hanem egyfajta álhatatosság a jóban. Szerényen, csendesen is, de álhatatos.
Segít kitartani akkor is, amikor a szeretet valóban nehéz, áldozatokat követel. Az első vértanúktól a hétköznapi édesanyák hűségéig ez az ajándék működik az egyházban, a világban. Az erősség. Hogyan tanít a nemzetek apostola? Szent Pál az efeszusiakhoz írt levelében írja a 6. fejezetet. Idézzük. Végül erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. Buzdítás ez az apostoltól. Erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. És az egyház úgy tanít, idevágóan, az erősség képessé tesz arra, hogy a jóért való törekvésben leküzdjük a nehézségeket. Megerősít a keresztény életben a kísértések elutasítására és az akadályok legyőzésére. A Szentlélek erőteljes hajtóereje a léleknek. Mondhatnánk, ugye az első pünköstkor is ott van a Szentlélek jelenléteként, az ő egyik ilyen attribútuma, szimbóluma, a szél, a szélzúgás támadt ott Jeruzsálemben, amikor elérkezett a Szentlélek. Hát itt is úgy gondoljuk el, hogy egy szél ott van mögötted, amely bizalmat, biztonságot ad neked az út végéhez. Igen, az erősségre is szükségünk van, kérjük álhatatosan, bizalommal, gyermeki bizalommal. Az 5. ajándék a tudomány lelke, amely segíti a teremtett világ és az Isten kapcsolat igazságainak megismerését. Segít helyesen megítélni a földi dolgokat. Ez az ajándék Isten nézőpontját hozza el az általunk szerzett információkról és a teremtett világról. János evangéliumában így olvassuk a 16. fejezet 13. verse. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Ő ugyanis nem magától szól, hanem arról fog szólni, amiket majd hall, és eljövendő dolgokat közöl majd veletek. A tudomány ajándéka megtanít helyesen látni. A teremtett dolgokat a teremtőre való vonatkozásukban látni. Felismerve azok valódi értékét és korlátait. Segít a dolgok helyes rendjének felismerésében. Különbséget tenni a között, hogy mi eszköz és mi cél. Nagy baj, ha felcserélődnek. Tudnunk kell, mi eszköz, és mi az, ami cél. Karizmatikus közösségként is, vagy tagként is fontos látnunk. A zene, bármennyire szép, fület, szívet csiklandozó, de mégiscsak eszköz. A közösségi élmény, hogy együtt vagyunk, és boldogok vagyunk, eszköz. A karizma is csak egy eszköz. A cél mindig Jézus Krisztus. A vele való, élő, személyes, baráti együttlét. Elmélyült kapcsolat. Ez az ajándék, a tudomány ajándéka, óv meg a bálványoktól. Még a lelki bálványoktól is, ha valakinek lennének valamilyen lelki bálványai. Nem ragaszkodunk görcsösen a mulandóhoz, mert látjuk, minden, de minden Istenre mutat. És nekünk egyedül Jézus elég kell, hogy legyen. Nem kell földi dolgok után és hívság és mi egymás után törtetni. A 6. ajánborság. Ezt is kérnünk kell. Ez egy fiúi szeretet, gyermeki szeretet ez is, bizalom Isten iránt, amely képessé tesz arra, hogy gyermeki szívvel, szeretettel, tisztelettel forduljunk az Úr felé.
És ez nem egy vallásos külsőség, ha valaki erre gondolna, ne gondoljon. Nem valami máz akar ez lenni a mi keresztény életünkben. Jámborkodik valaki. Még meg is lehet ugye így sérteni, vagy gúnyolni. Na, jámborkodik. Komoly dolog ez, lényegét tekintve, bensőséges kapcsolat ez az atyával. Gyermeki szeretet, bizalom az atya iránt. Amikor nem csak urat látok Istenben, azt a messze lévő és hát hatalmas urat, aki, ha bűnt követek el, ugye gyorsan és már rögtön veszi elő az ő fenyítő eszközét, lesújt rám, nem, hanem atyát látok benne, szerető atyát. Ez az ajándék, a jámborság formál bennünket valódi testvéri közösségé. Amikor már nem versengünk, amikor már nem bizonyítunk, nem rivalizálunk, mert tudjuk, mindannyian az atya gyermekei vagyunk, kivétel nélkül. Egyek vagyunk. Az atya szemében egyek vagyunk. A jámborság ajándéka gyógyítja a szolgálati féltékenységet. Pál apostol rómaiakhoz írt levelében írja, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya. Nem szolgalelkű félelem, hanem egy bensőséges kapcsolat az, amelyre meg vagyunk hívva. A jámborság ajándéka így imádkoztat bennünket, Abba, Atyám, szerető jó Atyám. Milyen csodálatos, hogy Jézus is így tanította meg nekünk a legtökéletesebb imát. És azt mondja, hogy bátran Istent hívjátok Atyának. Ő a ti szerető Atyátok. A lélek imádsága bennünk gyermeki bizalommal teljes szerepet, mely Isten atyaságából táplálkozik. A jámborság, a léleknek ez az ajándéka úgy frissíti és újítja meg lelki életünket, mint a víz a szomjazó testet. Ez formál közösségé. Ahogy említettem is, nem riválisok vagyunk, hanem testvérek. És akkor eljutottunk az utolsó, a hetedik ajándékhoz, az Isten félelemhez, amely a bűn elkerülésére való törekvés kíván lenni, nem rettegést jelent, hanem Isten nagyságának tiszteletét, és a szeretetéből fakadó tiszteletadást. Szentlélek Isten, te már bennünk élsz, ébreszd fel ajándékaidat. Ne csak tapasztalni akarjunk téged, hanem engedelmeskedni neked. Formálj bennünket Krisztus képére, tedd közösségünket éretté, alázatossá és missziósá. Amen.

Elhangzott műsorunkban a Szentlélek hét ajándékáról Árvai Zoltán, Egerszalóki plébános tanítását hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: Ima Szent Józsefhez. Szent József, légyházunk ura, kis családunk pártfogója. Egyetértés, hű szeretet, egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a házkulcsait, oltalmazd és véd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen szűzanyánknak, hogy családunk kislett háza Názáretnek legyen mása. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Németh Tamás és Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek, a viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra van. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Idén nyáron ismét különleges zenei élménnyel várja látogatóit az Ópusztaszéli Nemzeti Történeti Emlékpark. Július 10-én pénteken rendezik meg a Sunset Picnic-et, ahol a történelmi környezet, a természet közelsége és a hazai elektronikus zenei élet meghatározó DJ-i találkoznak egy felejthetetlen naplementés szabadtéri rendezvényen. A feszti körképnek otthont adó emlékpark ikonikus környezete ezen az estén különleges hangulatot ölt, miközben a látogatók naplemente fényeiben élvezhetik a modern elektronikus zene legnépszerűbb hazai előadóit. Az esti program során 4 ismert DJ lép színpadra. Az estét 19 órakor a francia származású Kuki kezdi, akit a Fonogram díjas lofti begivált. 21 órától a 2025-es Woman of the Year DJ győztese Jamina táncoltatja meg a vendégeket a DJ pultból. Végül pedig Chris Lavelle karakteres masszív basszusokról, grúvos dobokról és mesterien csavart vokálokról ismert ütemei zárják az estét 23 órakor. A fellépők garantálják a fesztivál hangulatot, amely egyedülálló módon ötvözi a kulturális örökség helyszínét a kortárs elektronikus zenei élménnyel. A Sunset Picnic már délelőtt kezdetét veszi. A civil falu programjai keretében a látogatók civil szervezetek bemutatkozásával, közösségi programokkal, divat bemutatóval, roma gasztrosóval, valamint a Seres Brothers koncertjével találkozhatnak. A kitelepülő szervezetek között többek között megtalálható a Dallamok Szárnyán Zenei és Kulturális Egyesület a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért, a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete, a Nem Adom Fel Alapítvány Szegedi Csoportja, a Vakok és Gyengénlátok Csongrád Megyei Egyesülete, valamint a Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány is. A roma gasztrosó keretében a látogatók a roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón. A ruhatárszor Máté Roland esélyegyenlőségi divatshow egy inspiráló divatbemutató, amely a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A kifutón épp és fogyatékkal élő résztvevők együtt jelennek meg, bizonyítva, hogy a szépséget nem a külső elvárások, hanem az egyéniség, a bátorság és az emberi történetek teszik különlegessé. A kifutón a divat eszközein keresztül hívják fel a figyelmet az esélyegyenlőség fontosságára, lebontva a sztereotípiákat, és megmutatva, hogy ez egy olyan kifutó, ahol mindenki helyet kap, függetlenül attól, milyen életutat jár be. A kezdeményezés megálmodói Szabó Gréta a Szegedi Ruhatár alapítója és Máté Roland műsorvezető. Roland saját életútja és amputációja a projekt egyik legfontosabb üzenetének hiteles alapja, hogy a korlátok nem határozzák meg az embert, az önazonosság, a kitartás és a bátorság pedig mindenkit képessé tesz arra, hogy büszkén álljon a kifutóra. A civil faluban színpadra lép a Seres Brothers is. A népszerű magyar könnyűzenei formáció leginkább a perzselő latin zenei világ, a pop és a tradicionális cigányzene elemeinek egyedi ötvözetéről ismert. A projekt az Interreg Hataipa Magyarország-Szerbia program keretében az Európai Unió pénzügyi támogatásával és hazai társfinanszírozás mellett valósul meg. Tanévzáró szakmai programot tartott a Békés megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a megyei iskolaőröknek. Kis Péter rendőrezredes vármegyei bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes értékelte a tanév tapasztalatait, valamint megköszönte az iskolőrök lelkiismeretes és eredményes munkáját. A résztvevők előadásokat hallgattak meg a nyári időszak kihívásairól és veszélyeiről. A táborozás és a nyári baleset megelőzés témakörében Benesiné Markovics Nóra rendőrszázados, még a bűnmegelőzés aktuális kérdéseiről Katonáné Gombos Andrea rendőr alezredes tartott tájékoztatót. Kiemelték, hogy a gyermekeket nem szabad egyedül hagyni medence és szabadvíz közelébe, csak felnőtt felügyelete mellett strandolhatnak. Az egyedül közlekedő diákokkal át kell ismételni a gyalogos és kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályait. Érdemes megmutatni nekik, hogy mire kell figyelniük azokon az útvonalakon, amerre járnak. Arra kell kérni a magukat önállóan programot szervező fiatalokat, hogy ne kapcsolják ki, ne halkítsák le a telefonjukat, legyenek elérhetők. Mindig mondják el, hogy hová mennek, kikkel lesznek és mikorra érnek haza.
A szülők szükség esetén jelezzék fel a gyermekük barátainak és a barátok szüleinek az elérhetőségét. Mindenképpen hívják fel a szórakozni induló kamaszok figyelmét a túlzott alkohol és a kábítószer fogyasztás veszélyeire. Ne próbáljanak ki, senkitől se fogadjanak el bódító hatású szert, mert a következmények beláthatatlanok. Ha alkoholt isznak, ne vezessenek és ne üljenek be olyan mellé mögé, aki ittasan vezet. Az iskolaőrök a nyári időszakban is aktív szerepet vállalnak a gyermekek biztonságának erősítésében. Több napközis táborban, valamint a rendőrségi dolgozók gyermekeinek szervezett nyári tábor programjainak lebonyolításában is közreműködnek. 2026. július 3-án pénteken 13 órakor ünnepélyesen is kezdetét vette a 12. Magyarok Országos Gyűlése az Óbusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A Drábik János színpadon Vukics Ferenc a rendezvényt működtető Nemzetvédelmi Szabad Egyetem Alapítvány alapítója és Kertész Péter az Óbusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatója köszöntötte a résztvevőket. A július 3-a és 5-e között megrendezett Magyarok Országos Gyűlése előadásokkal és beszélgetésekkel kínált lehetőséget a magyarságot érintő történelmi, társadalmi, kulturális, közéleti és szellemi kérdések közös átgondolására. A háromnapos találkozó a hagyományőrzés, a kultúra és a közösségi összefogás ünnepe volt. A látottakat hagyományőrző bemutatók, lovas és íjász programok, koncertek, táncházak, kézműves vásár, közösségi terek, gyógyítófalu, valamint változatos kulturális és zenei események várták az emlékpark számos helyszínén. A három nap alatt több mint 280 program valósult meg 40 helyszínen. A Magyarok Országos Gyűlése nem csupán programok sorozata volt, hanem olyan találkozási pont, ahol közösségek, családok, alkotók és hagyományőrzők kapcsolódhattak egymáshoz. A Magyarok Országos Gyűlése idén széleskörű közösségi összefogással és az önkéntesek áldozatos munkájával valósult meg. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Döntött a legutóbbi debreceni közgyűlés a városi intézmények vezetőiről, írja a HAON. A debreceni közgyűlés ülésén több debreceni intézmény vezetőváltással kapcsolatos előterjesztése is napirendre került. Ezek szerint Halász Dániel János ügyvezető határozott idejű munkaviszonya 2026. szeptember 30-ával megszűnik a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. Élén, így szükséges volt pályázat kiírása az intézmény vezetői munkakörének további betöltésére. Ugyanígy a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőinek, Vizi Katalinnak 2026. június 30. napjával jár le a megbízatása, ezért a közgyűlés igazgatói munkakörének betöltésére szintén pályázatot írt ki. A felhívással benyújtási határidőig két jelentkező nyújtotta be a pályázatát. A Modem vezetői székére Vizi Katalin mellett Gulyás Gábor, az intézmény korábbi alapításkori ügyvezetője nyújtotta be a jelentkezését. A város vezetése Vizi Katalint választotta. Biharban több helyen is dolgoznak az utakon, nyáron türelmet kérnek az autósoktól, olvasható a Dehíren. Jelentős útfejlesztések javíthatják a közlekedés feltételeit Debrecenben és a vármegye több pontján. Bár a beruházások átmeneti forgalomkorlátozásokkal járnak, hosszú távon biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetik a közlekedést, hangsúlyozta Szoták Zoltán, a Magyar Közút vármegyei igazgatója a Médiacentrum Debrecen esti közelkép című műsorában. A tomboló kánikulában is folyamatosan dolgoznak a szakemberek az utak felújításán. Debrecenben jelenleg a 33-as számú főút rekonstrukciójának első üteme zajlik, amely a Bem tér és a Nádor utca közötti szakaszt érinti. Az autósoknak ezeken a szakaszokon várakozásra is számítaniuk kell, így aki teheti, válasszon kerülő utat, mondta Szoták Zoltán, a Magyar Közút vármegyei igazgatója. Nem csak Debrecenben, hanem a vármegye több pontján is zajlanak felújítások. A fejlesztéseket a Magyar Falu és a Top Plus programok teszik lehetővé, emellett minisztériumi forrásokat is igénybe vesznek. A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a nyári munkálatok idején fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó hallgatói ötletek, fejlesztések, tehetséges csapatok felkutatása, a hallgatók szakmai tapasztalatszerzésének támogatása, valamint a már meglévő AI megoldások bemutatása céljából szervez versenyt a Debreceni Egyetem valamennyi hallgatója számára, a Debreceni Egyetem informatikai kar. A DEIC AI Challenge 2026 elnevezésű megmérettetést az Innovációs Ökoszisztéma Központ támogatja, olvasható az Unideben. A Debreceni Egyetem hallgatói egyénileg vagy 2-4 fős csapatokban jelentkezhetnek a versenyre, mely arra is lehetőséget kínál, hogy az egyetemisták valós, intézményi és városi környezethez kapcsolódó problémákon dolgozzanak, szakmai visszajelzést kapjanak, bekapcsolódjanak az egyetem innovációs és startup ökoszisztémájába, nemzetközi bemutatkozási lehetőségekhez jussanak, valamint kutatásfejlesztési együttműködésekben megvalósuló projektekben vehessenek részt. Az AI ötletverseny jelentkezési határideje szeptember 4-e, az AI demo versenyre pedig szeptember 25-éig lehet nevezni. A pályázók magyar vagy angol nyelven nyújthatják be anyagaikat. A jelentkezéshez legfeljebb egyoldalas projektleírás és maximum 3 perces bemutató videó szükséges. A kiemelkedő versenyzők jelentős pénzdíjakban részesülnek. Új elnöke van a Rotary Klub Debrecennek, Major Csaba személyében, miután a leköszönő elnök Bognár Klára Réka ünnepélyesen átadta neki a vezetői felelősséget szimbolizáló elnöki láncot, a szervezet évzáró eseményén értesült a Dehír. Ez a tradicionális ceremónia a folytonosságot jelképezi a klub életében, ahol az est folyamán átadták a szervezet legmagasabb rangú kitüntetését, a Paul Harris díjat is. Az elismerést a Rotaryben végzett kiemelkedő szolgálatukért, az önzetlen közösségi munkáért és a jótékonysági projektekben való áldozatos részvételükért idén Sedlák Lajos, Tóth Csaba és Tóthné Pánya Marian vehették át. Az Egyesült Államokban, Chicagóban 1905-ben, Debrecenben pedig már 1928-ban alapított, majd 1983-ban újra alapított szervezet fő küldetése a humanitárius segítségnyújtás. Az új elnök és a debreceni klubtagok az előttünk álló ciklusban is elkötelezetten folytatják a helyi karitatív programok megvalósítását, kiemelten a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek támogatását, írják a klubtagjai. Popcorn és piknik idén is várja a debrecenieket a Liget téri kertmozi, olvasható a dehir.hu-n. A vetítés július 10-én pénteken várja az érdeklődőket a Liget téren. A 4 órás a

Tervezett program 18 órakor kezdődik, és egészen 22 óráig tart majd. A kikapcsolódás garantált minden korosztály számára, hiszen a szervezők népszerű családi filmekkel készülnek, így a legkisebbektől a felnőttekig mindenki jól szórakozhat. A szervezők azt javasolják a látogatóknak, hogy a kényelem érdekében hozzanak magukkal egy pokrócot vagy párnát. Az eseményt Hajdú-Bihar vármegye önkormányzata, valamint a Szeretlek Debrecen Egyesület támogatja. Ingyenes koncertet ad Debrecenben a Szent Efrém Férfi Kar, tudta meg a Dehír. A Szent Efrém Férfi Kar ad ingyenes koncertet Debrecenben július 7-én kedd este 8 órától a görögkatolikus érseki hivatalban. Az est címe Szakrális utazás 4 földrészen. Európa, Ázsia, Afrika és Amerika spirituális dallamai csendülnek fel a férfikari feldolgozásokban. A műsor célja, hogy zenei utazásra hívja a hallgatókat a különböző kultúrák és liturgikus hagyományok között. A 2002-ben alakult Szent Efrém Férfi Kar Magyarország egyik legismertebb vokális együttese. Repertoárjuk a bizánci egyházzenétől a kortárs művekig, a népzenei feldolgozásoktól a világzenei átiratokig terjed. Számos hazai és nemzetközi fesztiválon léptek fel, koncertjeiket pedig különleges hangzásviláguk és magas művészi színvonaluk teszi egyedivé. A debreceni önkormányzat csatlakozott a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos programhoz. Várják minden konyhakerttel rendelkező magánszemély és közösség jelentkezését. A nevezési határidő július 15-e olvasható a Civis Híren. A program célja, hogy elismeri a kertművelők munkáját, és ezzel arra ösztönözze a lakosságot, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében konyhakertet alakítson ki, gondozza azt, és minél több zöldséget, gyümölcsöt, fűszer és gyógynövényt termesszen maga és családja számára, áll az önkormányzat közleményében. Kifejtik a program 2026-os témája a Bioszerek éve. Ennek keretében a szervezők arra is kíváncsiak, hogy a kertművelők milyen kereskedelmi forgalomban kapható biokészítményeket használnak a kártevők elleni védekezéshez, valamint a talaj állapotának és a termés minőségének javításához. A versenyre saját vagy bérelt földterületen, valamint balkonon kialakított konyhakertekkel is lehet jelentkezni. A nevezők több kategóriában egyebek mellett mini, normál, közösségi és zárt kerti kertekkel pályázhatnak. Egy kertművelő több kertet is nevezhet, ebben az esetben minden kerthez külön jelentkezési lapot szükséges kitölteni. Kiemelt ellenőrzés indul több debreceni területen, tudta meg a Civis Hír. A debreceni rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el július 1-e 0 órától augusztus 31-e 24 óráig Debrecenben a Böszörményi út, Pesti utca, Nyugati utca, Erzsébet utca, Petőfi tér, Veselényi utca, Hajnal utca, Rakovszki utca, Nyíl utca, Füredi út, Egyetem Sukár út, Böszörményi út által, valamint a Nagyerdélyi körút által határolt területre. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, megszakítása. Gros Vivien válogatott kézilabdázó Marosvásárhelyre igazolt, tudta meg az MT. A CSM Targu Mures közösségi oldalának beszámolója szerint a jobbszélső Dunaújvárosban nevelkedett, majd a Váci NKS-e, az MTK és 2023 óta a Debrecen játékosa volt. A DVSC színeiben 86 tétmérkőzésen 151 gólt szerzett. A korábbi junior válogatott játékos a debreceni évei alatt a magyar felnőtt válogatott keretébe is bekerült. Eddig 10 meccsen 15 alkalommal volt eredményes és részt vett a tavalyi világbajnokságon is. A 29 éves jobbszélső jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, az EHF kupában, az Európa Ligában és a Bajnokok Ligájában egyaránt szerepelt. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Szent László királya a Debrecen Nyíregyháza egyházmegye védőszentjének ünnepén június 27-én rendezték meg az egyházmegyei Szent László napot. Az ünnepi eseményen a debreceni Szent Anna székesegyházban bemutatott püspöki szentmisén Palánki Ferenc megyés püspök három állandó diakonust szentelt fel az egyházmegye szolgálatára. Az ünnep különleges jelentőségét adta, hogy a Debrecen Nyíregyházi egyházmegye történetében első alkalommal került sor állandó diakonusok felszentelésére. A szentmisében három nős akolitus részesült a diakonátus szentségében: Ákli Márton a Leveleki Egyházközségből, Béres Tamás az Ajaki Egyházközségből és Simon Szabolcs a Nagykálói Egyházközségből. Homiliájában Palánki Ferenc megyés püspök Szent László király példáját állította a hívek elé.
1: Keresztény küldetésetek, amire ráépítette Isten a férje, a házastársi és a családapai hivatást, és erre épül rá a diakonátus, a szeretetnek, az isteni szeretetnek a szolgálat, az oltár, az asztal és az ige szolgálata. Amikor a liturgiában segédkeztek a papságnak és a püspöknek, vagy amikor gyakoroljátok a szeretetet, látogatjátok a betegeket, megkeresztelitek a gyermekeket, esketitek a párokat, tulajdonképpen azt a szolgálatot végzitek, amelyet az egyház rátok bíz, de a legfontosabb, hogy szeretetben tudtok élni, és ezt a szolgálatot is Isten szeretetével végzitek. Az Isten iránti szeretetet azzal tudjuk kimutatni, ahogyan egymást szeretjük, ahogyan egymás felé fordulunk, ahogyan viszonyulunk egymáshoz. Ehhez különleges szentségi kegyelmet kaptok most a felszenteléskor, hogy még jobban szeressétek családjaitokat, gyermekeiteket, hogy még jobban szeressétek embertársaitokat, akikkel nap mint nap találkoztok, és hogy még jobban szeressétek az Anyaszent Egyházunkat, aki különleges feladattal bíz meg benneteket. És ahogyan a bevezetőben mondtam, hogy történelmet írunk, Isten írja a szívünkben az ő történetét, az üdvösség történetét, a szeretet történetét, és ezt köszönjük meg. Én személyesen is köszönöm nektek, és köszönöm feleségeiteknek és családjaitoknak, hogy támogatnak ezen az úton, hogy segítenek benneteket, hogy még jobban meg tudjátok mutatni életetekkel, szolgálatotokkal Isten és az emberek iránti szeretetet. Szent László királyunk példát adott mindannyiunknak. Prohászka Ottokár azt mondja róla, egy nemzet akkor lesz keresztény, amikor az igazán az ideáljai is keresztények lesznek. Nekünk a keresztény ideálunk Jézus Krisztus és az ő szentjei, akik példát adnak nekünk, hogy az ő útjukon járhassunk mi is. Ha nekik sikerült, nekünk is sikerülhet. Rajtunk múlik, hogy hogyan válaszolunk erre a szeretetre. Jóisten segítsen benneteket a felszentelés kegyelmével, és ahogyan a szertartásban elhangzik, Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennetek. Amen.
0: Az eseményről egy képes beszámolót nézhet és olvashat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dnyn.hu-n.

0: Az elmúlt percekben Kövi Szabolcs és Balla Ibolya muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. 14. Leó pápa videó üzenetben köszöntötte az Egyesült Államok Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklatának résztvevőit a rendezvény lezárása alkalmából, írja a Vatican News. A Szentatya arra buzdította a híveket, hogy az eukarisztiából, az egység és a megújulás forrásából merítsenek erőt. Az Egyesült Államok Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklata az ország függetlenségének 250. évfordulójához kapcsolódó kiemelkedő katolikus esemény volt. A zarándoklat május 24-én indult Floridából, és július 4-én Philadelphiában ünnepi záró misével ért véget. Enyhén csökkent a vidéki lakás fejlesztések száma az Otthon Centrum szerint. A cég hétfőn az MTI-vel közölte, a második negyedévben a projektek száma 1,7, a fejlesztés alatt álló lakásoké 4,3%-kal mérséklődött. Ugyanakkor az új építésű lakások átlagos négyzetméter ára tovább emelkedett, és elérte az 1.320.000 forintot, ami éves szinten több mint 12%-os drágulás. A magyarok mintegy fele nem köt utas biztosítást, derül ki az MBH bank felméréséből. A pénzintézet hétfőn azt közölte, sokan feleslegesnek vagy túl drágának tartják a biztosítást, és mindössze 30% köt minden utazás előtt külön biztosítást. A kutatás szerint a megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során. A többieknél a leggyakoribb kellemetlenség a járatkésés volt. Emellett előfordul betegség, baleset, valamint podgyász és iratvesztés is. 12-re emelkedett a hétfői orosz támadás halottainak száma az ukrán fővárosban, a sérülteké pedig meghaladta az 50-et, közölte a legfrissebb információk alapján Vitali Klitschko, Kijev polgármestere. A városi katonai közigazgatás szóvivője szerint az otthonukat elvesztők ideiglenes szállást, valamint anyagi támogatást kapnak, írja a hiradó.hu. Kijevben július 7-ét gyásznappá nyilvánították az áldozatok emlékére. Az EU támogatást nyújt Portugáliának és Franciaországnak az erdőtüzek elleni védekezéshez, írja az MTI. A több ezer hektárnyi területen pusztító, egyre aktívabb erdőtüzek miatt a hétvégén Portugália és Franciaország aktiválta az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, melyben az Európai Bizottság tűzoltókat, tűzoltó repülőgépeket és tűzoltó autókat küld az érintett területekre, közölte az Uniós Bizottság hétfőn. Véget ért egy korszak a brazil válogatottban. Neymar bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti csapattól, miután Brazília vasárnap 2-1-re kikapott Norvégiától a világbajnokság 8-ad döntőjében. Neymar 130 válogatott mérkőzésen 80 gólt szerzett, ezzel minden idők legeredményesebb brazil válogatott játékosaként vonul vissza. Végül az időjárásról. Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra kevés helyen lehet számítani, néhol az ég is megdörrenhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, olykor viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta, ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték. Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a nép sokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz. Az aratni valósok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 9. fejezetéből, a 32-től a 38. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

Csajkovszki Csipke Rózsika balett szvítjének negyedik tételét a Szentpétervári Akadémia szimfonikus zenekara szólaltatta meg. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából.

Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. 14. Leó köszöntései az úrangyala elimádkozása után, ima Venezueláért. Leó pápa Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából.

0: Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa úrangyalai mája. Osztozzunk Krisztus életében egészen a keresztig, amely egy édes teher, hiszen az Úr soha nem hagy bennünket magunkra, a legsötétebb pillanatokban sem, buzdított rá 14. Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa katekézisének középpontjában a Jézus által nekünk ajándékozott isteni bölcsesség állt, amelynek szíve az alázatosság, a mindenki iránt lángoló szeretet. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 18 ezer hívőt.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
0: Az évközi 14. vasárnap evangéliumi szakasza arra szólít minket, hogy osztozzunk abban a dicsőítésben, amellyel Jézus az Atyához fordul, aki a mennynek és földnek ura. Kezdte beszédét a Szent Atya, majd rámutatott, hogy Isten fia, aki emberré lett, úgy nyilvánítja ki szeretetét, hogy minden teremtményt bevon ebbe a hálaadásba. Ennek a közvetlen és örömteli gesztusnak az egyszerűsége megfelel Isten stílusának, aki a kicsinyeknek szereti kinyilatkoztatni magát, miközben rejtve marad a bölcsek és okosak előtt. Ez utóbbiak ugyanis annyira el vannak telve saját elveikkel, hogy nem ismerik fel Krisztus jelenlétét, a messiást, aki meglátogatja népét. Az emberi bölcsesség így kevésséggé válik, a tanítás pedig önteltséggé silányul. Isten igazi bölcsessége viszont a test alázatosságában nyilvánul meg, és tanítása azokhoz szól, akik leginkább fáradoznak. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, mondja az Úr. Jézushoz menni azt jelenti, hogy viszonozzuk a szeretetét, és osztozunk életében egészen a keresztig, mint ahogy ő maga magyarázta el nekünk. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Idézte Máté evangéliumának szavait a Szent Atya.
1: Proprio il dono di sé per amore e il gioco di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento.
0: Éppen ez a szeretetből fakadó önátadási Jézus igája, vagyis tanításának összefoglalása, bölcsességének középpontja, szíve, amely a mindenki iránti szeretettől lángol. Leó pápa feltette a kérdést, hogyan lehet könnyű és édes a kereszt terhe? Válaszában megállapította, hogy ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy a keresztet az Úr viszi elsőként és mindannyiunkkal együtt, anélkül, hogy valaha is magunkra hagyna minket abban, ami lesújt bennünket. Igazi mesterként Jézus magára vállalja a gonosz által megsebzett emberiséget, hogy gondoskodjon róla. Az ő általa nekünk ajándékozott bölcsesség tehát az üdvösség hirdetése, az ő igája emel fel minket minden elesettségből. Krisztus nyomdokaival lépve utunk tehát nem egy megfeszítő aszkézis, önmegtartóztatás, hanem a szabadság iskolája, amely komolyan veszi a történelem drámáját, és mindig megvilágítja annak értelmét, főleg a legsötétebb pillanatokban, mutatott rá katekézisében Leó pápa, hangsúlyozva, hogy a rossz valójában csak Jézus keresztjében nyer megváltást, csak Jézus kínszenvedésében talál vigaszt, és megváltást halandó fáradtságunk. A rabszolgaságban Krisztus a felszabadítás. A háború csapásai alatt Krisztus a remény. A bűn órájában Krisztus a megbocsátás. Ez az igazi bölcsesség, vagyis az az út, amelyen együtt szeretnénk járni, tanítványként egyesülve az ő nevében. Jézus testvérünké válva, fiúként tanítja ezt nekünk.
1: Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta la Chiesa, la verità di Dio e dell'uomo.
0: A Szentlélek erejével ő maga nyilvánítja ki az egyháznak Isten és az ember igazságát, mert nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Emlékeztetett az evangéliumi szakasz szavaira Leó pápa, majd beszéde végén hálát adott az Úrnak irántunk való szeretettel teli bizalmáért, kérve Mária a béke királynőjének közbenjárását az egyház és az egész világ javára.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: 14. Leó pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya mindenek előtt kifejezte reményét, hogy a csütörtökön az oltár dicsőségére emelt vietnámi pap közbenjárása támogatja majd az evangélium üldöztetéstől szenvedő munkásait, majd imáiról biztosította a földrengés által sújtott Venezuela népét. A vasárnap déli Úrangyala imádság után Leó pápa utalt rá, hogy július 2-án a vietnámi Thach Sai kegyhelyen boldoggá avatták Francis Xavier Truong Bu Diep papot, akit 1946-ban a hit iránti gyűlöletből gyilkoltak meg.
1: In un contesto di prevaricazione di violenza si pose come difensore dei diritti della gente.
0: A hatalmi visszaélések és az erőszak közepette a vietnámi atya az emberek jogainak védelmezőjeként lépett fel, és nem hagyta cserben plébániája híveit. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új boldog közbenjárása és imádsága támogassa az evangélium munkásait, akik ma is üldöztetésnek vannak kitéve. A pápa szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, először portugál nyelven a brazíliai zarándokokat, majd spanyolul a venezuelai Mérida Egyetemének kórusát.
1: Recuerdo siempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
0: Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. 14. Leó pápa ezután a lengyel csoportokhoz fordult. Üdvözölte a kapucinus kisebb testvérek krakói provinciájának újonnan felszentelt papjait, a Lóczi érsekség gyermekkórusát, akiket segédpüspökök kísér, valamint a legnyicai egyházmegye csoportját. Végül a Szent Atya a Komóító partján lévő Bellagio fiataljait és a Jubileum nevű szicíliai kórus tagjait köszöntötte, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a hívektől. XIV. Leó Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. Vasárnap a Róma délkeleti részén fekvő Castel Gandolfóba érkezve, 14. Leó pápa röviden megjelent az apostoli palota erkélyén, hogy üdvözölje a Piazza della Libertán összegyűlt híveket. Megköszönte nekik a szeretetteljes fogadtatást, és megerősítette a testvériség fontosságát. Az apostoli palota erkélyéről lelógó transzparens Leó pápa érkezését jelezte a Castel Gandolfói téren összegyűlt híveknek. A szombati lampedúzai apostoli útja és a július 5-i Szent Péter téri úrangyala imádság után 14. Leó délután az olaszországi Láció régióban található településre, a pápák nyári rezidenciájára utazott. Július 27-éig, hétfőig itt tölti pihenő időszakát, amint azt a pápai ház prefektúrájának közleménye is ismertette. Rezidenciája erkélyéről a pápa néhány szóval viszonozta a helyi közösség örömét, amely izgatottan várta a hagyományos júliusi tartózkodását, egy hónapot, amelyet általában a szokásos kötelezettségeitől mentes pihenésnek szentel. Jó estét, Castel Gandolfo, hangzottak Leó pápa első szavai. Köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és a következő heteket egy kis pihenéssel, imával, olvasással és remélhetőleg egy kis sporttal tölthetem itt Castel Gandolfóban. Találkozni mindig fontos pillanat, és örülök, hogy mindannyian itt vagytok. Köszönöm a fogadtatást, és köszönöm, hogy testvérek vagytok. Miközben a hívek üdvözlünk éjjelzéssel, és tapssal fogadták a Szent Atyát, Leó pápa áldását adta, mondván, hogy újra találkoznak majd a vasárnapi úrangyala imádságon, és talán néhány más alkalommal is. Biztosíthatlak benneteket, hogy mindig imádkozom értetek, de különösen az elkövetkező hetekben. Isten kísérjen mindig benneteket. Leó pápa köszöntötte a villanovai Szent Tamás templom plébánosát és közösségét is, ahol 2025. július 13-án szentmisét celebrált. A pápa a pihenő időszaka során minden általános, valamint magán és különleges audienciák szünetelnek. Az általános audienciák augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Július minden vasárnapján az úrangyala imádságra a Castel Gandolfóban található Piazza della Libertà, a Szabadság téren kerül sor. A 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából. Leó pápa imádkozik minden amerikaiért július 4-ére az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött levelében. Annak a reményének ad hangot, hogy 1776 szelleme továbbra is reményre és egységre ösztönöz, miközben az Amerikai Egyesült Államok a jövő felé halad. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történetének meghatározó pillanatára 1776. július 4-ére utal, amely kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméinek. A pápa felidézi, hogy 2,5 évszázadon át amerikaiak nemzedékei dolgoztak együtt ezen elvek továbbvitelén, áldozatvállalás, szolgálat, innováció és polgári részvétel által. Ez az évforduló nem csak a nemzet figyelemre méltó útjának megünnepléséről szól, hanem arról is, hogy elgondolkodjunk azon a felelősségen, amelyet e haza fiai és lányai egymás, valamint a ma formálódó nemzet örököseivé váló nemzedékek iránt viselnek, figyelmeztet Leó pápa. Ezen alapelvek közül a legbecsesebb a vallásszabadság, minden ember joga a lelkiismerete szerinti vallásgyakorláshoz és a vallás nyílt gyakorlásához, kényszer és félelem nélkül. Ezen évforduló megünneplésekor fontos felismerni, hogy a vallásszabadság régóta központi szerepet játszik az amerikai ígéretben, védve mind az egyéni méltóságot, mind a sokszínű lakosság békés együttélését. Ugyanez a szabadság tette lehetővé a katolikus egyház számára, hogy gyökeret eresszen és virágozzon az Egyesült Államokban, nem csak saját tagjai, hanem az egész nemzet javára. Az egyház hűséges fiaiként és lányaiként a katolikusok arra hivatottak, hogy létezésük minden dimenzióját Krisztus szeretetével ruházzák fel, az evangéliumot a mindennapi élet körülményei között élve. Ez az életmód számos előnnyel járt, amelyeket az egyház az évek során nyújtott e nemzet fejlődéséhez. Különösen az oktatás, a szegények iránti törődés előnyben részesítése, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások terén végzett szolgálatára gondolok, hogy csak néhányat említsek, jegyzi meg Leó pápa. Ezután emlékeztet, a Sapientiae Christiane kezdetű enciklikájában elődöm 13. Leó pápa azt írta, hogy nincs jobb polgár annál a kereszténynél, aki tudatában van kötelességének. Valójában a hit távol attól, hogy szemben álljon az állampolgári felelősséggel, új erőt ad az igazságosság, a béke és a közjó keresésének, tökéletessé téve a Teremtő által adott minden természetes ajándékot. Szent Pál arra buzdította a korai keresztényeket, hogy imádkozzanak a hatalmon lévőkért, hogy békés életet élhessenek Isten akaratával összhangban. Ebben a tekintetben Isten és a haza iránti kötelesség hűséges teljesítésében a katolikusok arra kapnak meghívást, hogy továbbra is szolgálják a nemzetet, mint kovász a szeretet civilizációjának növekedéséhez, kéri 14. Leó. Szintén az ország fejlődését irányító alapelvek közé tartozik minden emberi élet Istentől kapott méltósága, emlékeztet a pápa. Minden ember olyan eredendő értékkel rendelkezik, amely tiszteletre, védelemre és gondoskodásra szólít fel. Ebben a szellemben e méltóság teljes megértése elvezet annak felismeréséhez, hogy fontos az emberi élet megóvása annak kezdetétől a természetes haláláig, és egy olyan társadalom felépítése, amelyben a kiszolgáltatottak, a szenvedők és az elfeledettek mindig együttérzéssel, szolidaritással és szeretettel találkoznak. A pápa továbbá rámutat, hogy az emberi élet védelme magában foglalja a migránsok befogadását, védelmét és támogatását is, akiknek reményei, áldozatai és hozzájárulása a kezdetektől része az ország történelmének. Minden nemzedékben a szabadságot, a lehetőséget, a hovatartozást keresve érkezettek, hozzájárultak a nemzet karakterének formálásához. Együttérzéssel és nagylelkűséggel fogadni őket nem csupán a jótékonykodás, hanem a minden embert megillető méltóság elismerése is, állapítja meg levelében 14. Leó. Utalva a legutóbbi enciklikájára, a Magnifica Humanitasra, a közjó érdekében végzett közös munkáról írva hangsúlyozza. Egy olyan világ építése, amelyben mindenki kivirágozhat, közös felelősségre és bátorságra van szükség. Senki sem tudja egyedül viselni a világ előtt álló kihívások súlyát. Szükségünk van egymásra, és egységben kell együttműködnünk, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a világ ma szembesül, figyelmeztet Leó pápa. Majd annak a reményének ad hangot, hogy ez a mérföldkő megújítja a szabadság, az igazságosság, a lehetőségek és a demokrácia ígérete melletti közös elkötelezettséget. Az amerikaiak tiszteljék azok bátorságát és vízióját, akik előttük jártak azzal, hogy megerősítik közösségeiket, tiszteletben tartják a különbözőségeiket, és együtt dolgoznak egy tökéletesebb egységért, kéri Leó pápa levelében. Végül gratulál ehhez a rendkívüli nemzeti évfordulóhoz. Az 1776-os év szelleme továbbra is árasszon reményt és egységet az Amerikai Egyesült Államok számára, amint a jövő felé halad. Mindenkit imáiról biztosít annak érdekében, hogy megújult erőfeszítéseikkel erősítsék meg a nemzetet az alapító atyákat irányító alapelvekben. Majd a szeplőtelen fogantatás az USA védőszentjének közbenjárására bízza az amerikai lakosságot, hogy továbbra is őrködjön Amerika felett, és védelmezze mindenkit, aki ott él. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. 14. Leó pápa videó üzenetben köszöntötte az Egyesült Államok Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklatának résztvevőit a rendezvény lezárása alkalmából, írja a Vatican News. A Szentatya arra buzdította a híveket, hogy az eukarisztiából, az egység és a megújulás forrásából merítsenek erőt. Az Egyesült Államok Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklata az ország függetlenségének 250. évfordulójához kapcsolódó kiemelkedő katolikus esemény volt. A zarándoklat május 24-én indult Floridából, és július 4-én Philadelphiában ünnepi záró misével ért véget. Enyhén csökkent a vidéki lakás fejlesztések száma az Otthon Centrum szerint. A cég hétfőn az MTI-vel közölte, a második negyedévben a projektek száma 1,7, a fejlesztés alatt álló lakásoké 4,3%-kal mérséklődött. Ugyanakkor az új építésű lakások átlagos négyzetméter ára tovább emelkedett, és elérte az 1.320.000 forintot, ami éves szinten több mint 12%-os drágulás. A magyarok mintegy fele nem köt utas biztosítást, derül ki az MBH Bank felméréséből. A pénzintézet hétfőn azt közölte, sokan feleslegesnek vagy túl drágának tartják a biztosítást, és mindössze 30% köt minden utazás előtt külön biztosítást. A kutatás szerint a megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során. A többieknél a leggyakoribb kellemetlenség a járatkésés volt. Emellett előfordul betegség, baleset, valamint podgyász és iratvesztés is. 12-re emelkedett a hétfői orosz támadás halottainak száma az ukrán fővárosban, a sérülteké pedig meghaladta az 50-et, közölte a legfrissebb információk alapján Vitali Klitschko, Kijev polgármestere. A városi katonai közigazgatás szóvivője szerint az otthonukat elvesztők ideiglenes szállást, valamint anyagi támogatást kapnak, írja a hiradó.hu. Kijevben július 7-ét gyásznappá nyilvánították az áldozatok emlékére. Az EU támogatást nyújt Portugáliának és Franciaországnak az erdőtüzek elleni védekezéshez, írja az MTI. A több ezer hektárnyi területen pusztító, egyre aktívabb erdőtüzek miatt a hétvégén Portugália és Franciaország aktiválta az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, melyben az Európai Bizottság tűzoltókat, tűzoltó repülőgépeket és tűzoltó autókat küld az érintett területekre, közölte az Uniós Bizottság hétfőn. Véget ért egy korszak a brazil válogatottban. Neymar bejelentette, hogy visszavonul a nemzeti csapattól, miután Brazília vasárnap 2-1-re kikapott Norvégiától a világbajnokság 8-ad döntőjében. Neymar 130 válogatott mérkőzésen 80 gólt szerzett, ezzel minden idők legeredményesebb brazil válogatott játékosaként vonul vissza. Végül az időjárásról. Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra kevés helyen lehet számítani, néhol az ég is megdörrelhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, olykor viharos lökések kísérhetik, délutánra 27 és 33 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Adásunkat Haydn C-dur Gordonka versenyének első tételével folytatjuk, előadja Enrico Dindó és a Liszt Ferenc Kamarazenekar.

0: Enrico Dindó és a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta Haydn C-dur Gordonka versenyének első tételét.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával.

0: www.katolikusradio.hu.
1: Hat óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Ha csak magunkért imádkozunk, akkor énünk teljesen egyéni adottsága szerint beszélünk Istenhez, ahogyan éppen ajkunkra tódul, körülményeink és élményeink szerint. Ehhez valójában jogunk is van, s az egyház nem is akarja ezt a jogunkat megnyírbálni. Ilyenkor egyéni életünket éljük, mintha egyedül volnánk az Istennel. Ilyenkor Isten úgy fordul hozzánk, mint senki máshoz, mindenkinek egészen a saját Istene. Hiszen éppen abban áll az Isten végtelen gazdagsága, hogy ő mindenki számára újszerű, s mindenkié, mégpedig egyenként különbözőképpen. A beszédmód, ahogyan ilyenkor beszélünk, szánk íze szerint való, és valószínű, hogy sok tekintetben csak nekünk való. Nyugodtan használhatjuk ezt a nyelvezetet, mert Isten megérti, s másnak úgysem kell megértenie. De nem csak különálló teremtmények vagyunk, hanem egyúttal közösségben is élünk. Nem csak eseményekből állunk, hanem az idő fölött álló rendhez is tartozik belőlünk valami, s ezt vesz egy számításba a liturgia. Ilyenkor, mint az egyház tagja imádkozunk. Ilyenkor abba az országba emelkedünk fel, amely az egyedek felett áll, s bármilyen képességgel időben és helyben elérhető. Márpedig ebben az esetben csak a liturgia stílusa tárgyilagos, pontos, mindenki számára elérhető, azaz a legjobb. Mert az imának minden más formája, amely valami egyéni lelkületből jönne, érthetetlen lenne a más képességűek előtt. Őszintén beismerhetjük, hogy egyedül a katolikus, azaz általános és tárgyilagos stílust értheti meg mindenki. Ez természetesen áldozattal jár. Valamiképp mindenkinek meg kell tagadnia magát. Ki kell lépnie önmagából. Ezzel azonban nem veszít, sőt ellenkezőleg szabadabb, gazdagabb és sokoldalúbb lesz. Mindkét imamódnak kölcsönösen egymásba kell fonódnia, hisz élő viszonyban vannak egymással. Az egyik a másiktól kapja termékenységét és világosságát. A liturgiában tanul meg a lélek forgolódni a nagy lelki közösségben. Itt szerzi meg, ha szabad ezt a hasonlatot használni, a fellépésnek és mozgásnak csiszoltságát, ahogyan az ember is a társadalmi érintkezéseknél az igazán előkelő társaságtól tanulja meg ezt a csiszoltságot. Főképp olyan egyénektől, akik érintkezési előírásaikat régi hagyományokra épített társadalmi nevelés révén kapták. Így a liturgia révén a lélek finomsága és az érzelem magas fokára jut. Benne szerzi meg a lélek a szellemi élet nagy stílusát, és ez olyasmi, amit nem lehet eléggé értékelni. Másrészről viszont maga az egyház figyelmeztet folyton arra, hogy a liturgikus élettel párhuzamosan meglegyen az emberek egyéni szükséglete szerint beállított ima élet, mikor a lélek egyéni képességei szerint imádkozhatik. Ebből az imából kap azután a liturgikus élet is melegséget és egyéni színezetet. Ha az utóbbi hiányozna, vagyis ha a liturgia volna kizárólag a lelki élet kerete, akkor könnyen rideg formaság lenne belőle. S megfordítva, a liturgia hiányának végzetes következményeit a mindennapi tapasztalat eléggé mutatja. A liturgiában a hívők sokat kifejező szimbólumokkal és képekben gazdag világgal találkoznak, mint például egyes helyzetek, mozgások, cselekmények, ruhák, szerek, jelentőség teljes helyek, idők. Ezek láttára felmerül a kérdés, mi az értelme mindennek a lélek Istennel való érintkezésében? Isten a tér fölött van. Minek neki a helyre a térre vonatkozó pontos előírás? Isten idő fölött áll. Mit számít akkor a vele való kapcsolat szempontjából az időkre vonatkozó elrendezés? Isten egyszerű. Mit kezdünk akkor az előírt mozgásokkal, cselekményekkel, eszközökkel? Hogy messzebb ne menjünk, kérdezzük, hát lehet egyáltalán érzékelhető dolgoknak szerepe a léleknek Istennel való érintkezésében, aki szellem? Nem hamisítja ez meg és alacsonyítja le ezt az érintkezést? S ha fel is tesszük, hogy az ember testből és lélekből áll, vagyis nem tiszta szellem, s így a testének mindig lesz szerepe a szellemi életben is, nem tökéletlensége ez,
amelyet le kell gyűrnie? Vajon nem az-e az igazi istentisztelet feladata, hogy Istennek a lélekben és igazságban való imádását szolgálja, s hogy legalább törekedjék kiküszöbölni a testi és anyagi jelleget? E kérdés tisztázása is megvilágítja a liturgia lényegét. Mi a szerepe az érzékelhető dolognak, mint eszköznek, szellemi ismeretszerzéseinknél és lelki világunk közléseinél? A kérdést lélektanilag így fogalmazhatnánk meg, a testből és lélekből álló én a saját természetén belül hogyan látja a test és a lélek egymáshoz való viszonyát?

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 6 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. 14. Leó pápa videó üzenetben köszöntötte az Egyesült Államok Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklatának résztvevőit. Az utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy baleset biztosítást. Nagyszabású orosz támadás érte Kijevet. Castel Gandolfóban köszöntötte a híveket 14. Leó pápa. A Vatican News szerint a Szentatya vasárnap érkezett nyári rezidenciájára, ahol röviden üdvözölte az apostoli palota előtt összegyűlt híveket, és a testvériség fontosságát hangsúlyozta. Leó pápa július 27-éig tölti pihenő idejét Castel Gandolfóban. Ez idő alatt az általános, magán és különleges audienciák szünetelnek. A júliusi vasárnapokon az úrangyala imát a Piazza della Libertà téren mondja el a hívekkel. Leó pápa videó üzenetben köszöntötte az Egyesült Államok Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklatának résztvevőit a rendezvény lezárása alkalmából, írja szintén a Vatican News. A Szentatya arra buzdította a híveket, hogy az eukarisztiából, az egység és a megújulás forrásából merítsenek erőt. Hangsúlyozta, az egyház küldetésében fontos a karitatív szolgálat és az evangelizáció folytatása, valamint az eukarisztikus örökség ápolása a közösségekben. Az Egyesült Államok Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklata az ország függetlenségének 250. évfordulójához kapcsolódó kiemelkedő katolikus esemény volt. A zarándoklat május 24-én indult Floridából, és július 4-én Philadelphiában ünnepi záró misével ért véget. A hét második felében megtörténhet az utolsó uniós jogi lépés a Magyarországnak járó uniós források lehívása érdekében, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A politikus a közösségi oldalán azt írta, az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának pénteki ülésén várható a végső döntés. Vitézi Dávid az országgyűlésben szintén arról beszélt, hogy a tárgyalások lezárultak, és a helyreállítási terv szövege végleges, a döntés várhatóan kedvező lesz. Bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban. A Központi Statisztikai Hivatal hétfőn közzétett adatai szerint a forgalom volumene a nyers adat alapján 3,8, a munkanapok hatását kiszűrve 4,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint a reálbérek emelkedése és az alacsony infláció továbbra is a fogyasztás növekedését támogatja, ami a gazdasági növekedés egyik húzó ereje maradhat. A nyaralásra utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy baleset biztosítást, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többlet költséget is hozhat, közölte az MBH Bank hétfőn az MTI-vel. A szerkesztőt hallják.
3: Az MBH Bank idei felmérése szerint a magyarok közel fele nem rendelkezik bankszámlájához vagy bankkártyájához kapcsolódó biztosítással, és a megkérdezettek mindössze 30%-a köt minden utazás előtt külön utasbiztosítást. A magyarok nyaralásra átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni, külföldi utazás esetén pedig több mint 719 ezer forinttal számolnak. A válaszadók 61%-a számolt be arról, hogy utazásai során költött már a tervezetnél többet, elsősorban étkezésre, programokra és szórakozásra. Hozzátették, hogy a megkérdezettek 59%-át nem érte még komolyabb probléma utazása során. A többiek körében a leggyakoribb kellemetlenség a jelentősebb járatkésés volt. Emellett nem ritkák a betegségek, balesetek, illetve a podgyász és iratvesztéssel kapcsolatos esetek sem. A cikk Pannonia biztosítók adatai szerint az elmúlt nyári időszakban a leggyakrabban baleset miatt került sor kárkifizetésre. A legutóbbi utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint volt, miközben nem ritkák a több millió forintot meghaladó károk sem. A legnagyobb kifizetések jellemzően balesetekhez és sürgős egészségügyi ellátáshoz kapcsolódnak, különösen külföldön, ahol az ellátás költsége jelentősen magasabb lehet. A legmagasabb kárkifizetés a tavalyi nyári szezonban ennél a biztosítónál elérte a 9,5 millió forintot. A felmérés szerint azok körében, akik nem kötnek utasbiztosítást, a leggyakoribb indok, hogy feleslegesnek érzik, vagy nincs rá szükségük. Emellett sokan úgy vélik, hogy már rendelkeznek valamilyen biztosítással, vagy egyszerűen túl drágának tartják a konstrukciókat. Az MBH Bank szerint az utasbiztosítást kötők közel 90%-a már online intézi a szerződéskötést, sokan csak közvetlenül az utazás, sőt, akár az indulás előtti utolsó pillanatban.
2: 151 településen írtják a szúnyogokat a héten. A katasztrófa védelem hétfőn az MTI-vel azt közölte, Budapest 3. és 4. kerületében, valamint 11 vármegyében végeznek földi kémiai szúnyoggyérítést. A szakemberek összesen 31.600 hektáron permeteznek az esti és éjszakai órákban. A tájékoztatás szerint az alkalmazott szer az emberekre, a háziállatokra és a méhekre sem jelent veszélyt. Enyhén csökkent a vidéki lakásfejlesztések száma az Otthoncentrum szerint. A cég hétfőn az MTI-vel közölte, a második negyedévben a projektek száma 1,7, a fejlesztés alatt álló lakásoké 4,3%-kal mérséklődött. Ugyanakkor az új építésű lakások átlagos négyzetméter ára tovább emelkedett, és elérte az 1 millió 320 ezer forintot, ami éves szinten több mint 12%-os drágulás. A Visa havonta csak nem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkol világszerte, közölte a társaság az MTI-vel. A cég az elmúlt 5 évben több mint 13 milliárd dollárt fordított a csalások visszaszorítására és a hálózat biztonságának erősítésére. Fejlesztéseikkel a pénzintézetek a kiberfenyegetéseket és a csalásokat még a pénzügyi kár bekövetkezése előtt felismerhetik. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, írja az MTI. A hőségriasztás alá került déli megyékben, a hőmérséklet ismét elérheti a 40 Celsius fokot, néhány nappal a történelmi hőhullám után. Hétfőtől a hőhullám északi irányú terjedését jelzik előre. A forróság július 12-éig tarthat az egész országban. Ez a harmadik hőhullám idén Franciaországban. A júniusi kánikula több ezer halál esetet okozott Európában, Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban. Közben továbbra is jelentős gondokat okoznak Dél-Európában az erdőtüzek. Tömeges orosz támadás Kijev ellen, lángokban állt az ukrán főváros, Nyírikata jelenti.
4: Oroszország július 5-éről 6-ára virradóra rakéta és drón támadások sorozatát indította Kijev és környék ellen. A csapásokban az előzetes adatok szerint 8 ember életét vesztette, legalább 34-en megsérültek. A támadás órákkal azután történt, hogy Volodymyr Zelenszkij elnök figyelmeztetett egy újabb a főváros elleni nagyszabású csapásra. Timur Tkachenko, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője szerint a város Podolszki kerületében egy lakóépület az 5. és 9. emelet közötti részében megsemmisült. A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, hogy az épület homlokzatának egy része beomlott a rakétatalálatot követően. További több emeletes lakóházakat is ért találat a Podolszki kerületben, valamint 3 lakóépületet a Darnicki kerületben. A robbanások helyidő szerint hajnali 1.40 körül kezdődtek, majd újabb hullámok következtek 2.10-kor és 3.15-kor. Kijeviek ezrei húzódtak le a metróállomásokba, miközben az ukrán légierő több tucat a főváros felé tartó rakétáról adott hírt. Légiriadót rendeltek el szinte egész Ukrajnában, Lengyelország légiereje pedig vadászgépeket riasztott saját légterének védelmére. Volodymyr Zelenszkij vasárnap esti beszédében arra figyelmeztetett, hogy Oroszország újabb nagyszabású csapásra készül, és arra kérte szövetségeseit, gyorsítsák fel a Patriot légvédelmi rakéták szállítását.
2: A Párizsi Fellebbviteli Bíróság kedden dönt Marine Le Pen esetleges eltiltásáról, amely meghatározhatja, indulhat-e a 2027-es francia elnökválasztáson. A politikust 2025 márciusában első fokon 2 év letöltendő és 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, valamint 5 évre eltiltották a választásoktól európai parlamenti források jogtalan felhasználása miatt. Az ügyészség a fellebbezési eljárásban is hasonló szankciókat indítványozott. Ha a bíróság követi az ügyészi indítványt, az Marine Le Pen politikai karrierjének a végét jelenti. Bár a politikus 10 napon belül fordulhat jogorvoslatért a semmítő székhez, ő többször jelezte előzetesen, hogy ezt nem fogja megtenni. Kézdiszéken, Lemhény fölött a Poszkár tetőn avatták fel az Osdolai Betyárok domborművét, Gáspár Sándor tudósít.
5: Az Osdolai Betyárokról évtizedeken át csak családi körben és suttogva emlékeztek, és végre haláluk után 71 évvel adóznak emlékművel a 3 fiatal ember tragikus sorsának. Vasárnap délután avatták föl Lemhény fölött a Poszkár tető felé vezető hegyoldalon az Osdolai Betyárok emlékére készült domborművet, amelyet Bíró Erika Szörcsei lelkész méltatott. Hirdeti, hogy a szabadságvágy, az elnyomás elleni lázadás lángja ilyen vagy olyan formában, de mindig ott élt a székelység lelkében. Szabó Otto népi fafaragó alkotása a kommunista diktatúrával szembeni székelyföldi fegyveres ellenállás 3 ismert alakjának, Pusztai Ferencnek, Dézsi Dénesnek és Máté Györgynek, azaz Jegesnek állít emléket, akik az 1950-es évek közepén kerültek konfliktusba a kommunista hatalommal. Sorozás után munkaszolgálatra vitték őket, s a megalázó robot elől a szülőfalujuk körüli hegyekbe menekültek, ahol viszont halálra keresték őket. Dézsi Dénest az Osdolai pártitkár udvarán, Máté Györgyöt Almásréven lőtték le a milicisták, ahogyan akkoriban a rendőröket nevezték, Pusztai Ferencet pedig Kászonújfaluban érte a halálos lövés. Az emlékmű avatóra Kézdivásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről is érkeztek résztvevők, és jelen voltak az ellenállók osdolai és kászonújfalvi leszármazottai, rokonai is. Dr. Ambrus Ágnes nyugalmazott tanár kiemelte, hogy Osdola és a kászonok hős fiait a kommunista hatalom bűnözőként kezelte, miközben a székely falvak lakói a szegények pártfogóinak, a betyárbecsület és a bátorság megtestesítőinek tartották őket, akik a kommunista hatalom igazságtalanságai ellen harcoltak az ő nevükben is. Mai napig nem tudni, hol temették el őket. Az avatón felhívták a figyelmet, hogy Szabó Ottónak, az emlékmű faragójának kezdeményezésére minden év február 25-én emlékező gyászmisét tartanak a székelyföldi fegyveres ellenállók és a kommunizmus áldozatainak emlékére.
2: A Hamász bejelentette, hogy lemondott a gázai övezetet irányító úgynevezett vészhelyzeti kormánya, és átadná a polgári igazgatást egy technokratákból álló bizottságnak. A szervezet közlése szerint a közszolgáltatásokat továbbra is biztosítják, a hivatalnokok pedig az új testület irányítása alatt is dolgoznának. A katonai szárny működése nem változik. Izrael ugyanakkor nem engedélyezi a tervezett átmenet résztvevőinek belépését az övezetbe. A The Times of Israel című angol nyelvű hírportál szerint a lépés ezért elsősorban szimbolikus, és a gyakorlatban egyelőre csekély közvetlen hatása lesz. Célja annak demonstrálása, hogy a terror szervezet kész átadni a gázai övezet polgári közigazgatását a technokrata bizottságnak, összhangban Donald Trump amerikai elnök Gázára vonatkozó 20 pontos tervével. Közlekedési hírek következnek.
6: A fővárosban mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni. A Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. Sávlezárásra kell számítani a második kerületben a Pusztaszeri úton, felfelé az Alsó-Zöldmári út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Hidegkúti úton a Rózsa utcánál közműépítés miatt. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatorna átépítés miatt. Egyirányosították a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik a reggeli közlekedés az országban. A Veresegyházi vonalon az éjjel véget ért a tegnap délután megsérült felső vezeték helyreállítása, azonban a tervezett karbantartás miatt továbbra is hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 19-ig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között ótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rendszerint. A Csepeli gyorsvasúton is véget ért a karbantartása, a H7-es hévszerelvényei mától ismét a teljes útvonalon járnak. Békút és Baja között pótlóbuszok közlekednek a Kiskun interrégiók helyett, a Baja-Kunfehértó vonalszakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. A Ceglédi vonalon is a nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében július közepéig a Nyírség Intercity-k fővárosi végállomása nyugatiból a keletibe került át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis interrégió biztosítják. Változott a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-knek és a Cívis interrégióknak. Ceglédi Szolnok között az S225-ös és az S50-es vonatok nagy része nem közlekedik, a G43-as vonatok csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 weboldalon. Jó utazást kívánok! És Horváth Levente, Mávinform.
2: Végül az időjárásról. Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra kevés helyen lehet számítani. Egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, olykor viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Főbb híreink még egyszer röviden. 14. Leó pápa videó üzenetben köszöntötte az Egyesült Államok Nemzeti Eukarisztikus Zarándoklatának résztvevőit. Az utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy baleset biztosítást. Nagyszabású orosz támadás érte Kijevet. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
8: Multidéző. Szikora Józsefet hallják.
9: 2026. július 7-e kedd van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Apollónia és Willebald nevű hallgatóinkat. 1901-ben e napon született Vittorio De Sica, olasz filmrendező és színész, az olasz neorealizmus megteremtője és egyik vezéralakja. 1948-ban készült a Bicikli tolvajok című filmje, a háború utáni Olaszország társadalmának megrázó dokumentuma. Ugyancsak 125 éve született Székely János író, költő, Oscar-díjas filmforgatókönyvíró. 1929-ben ő írta az egyik első hangos film forgatókönyvét Európában, Vasárnap délután címmel. 1911. július 7-én jött a világra Szendi Károly, Kossuth-díjas gépészmérnök, energetikus, akadémikus. A gyakorlatban is alkalmazott tudományos módszereket fejlesztett ki az erős áramú hálózat és villamos energiarendszerek közötti együttműködés műszaki-gazdasági értékeléséhez, a rendszerek irányításához és szabályozásához. 90 éves lenne Tóth Máté Miklós, József Attila díjas író, drámaíró, a nagyra hívott címmel Bakócz Tamás esztergomi ésekről írt történelmi drámát. 1941-ben e napon született Megai László, József Attila díjas író, gyermekversek, ismeretterjesztő művek szerzője. 1871. július 7-én halt meg Flór Ferenc, orvos, sebész, tisztifőorvos, akadémikus. Nem csak a honi orvostudomány színvonalának emeléséért fáradozott, hanem az orvosi szaksajtó megteremtéséből is kivette a részét. 100 éve halt meg Révai Mór János, könyvkiadó, a Révai Nagy Lexikon a főszerkesztője és kiadója. 1981-ben e napon halt meg Gyergyai Albert, irodalomtörténész, író, műfordító, az ELTE francia tanszékének professzora. 40 éve távozott e világból Mészáros Zoltán, állami díjas vegyészmérnök, a kínain gyár kutatóigazgatója. 1970-ben állami díjat kapott a NOSPA nevű gyógyszer kifejlesztéséért. 25 éve, 2001. július 7-én halt meg Csékovács László, szobrászművész, grafikus, érdemes művész, Mándi Stefánia, József Attila díjas költő, műfordító, művészettörténész, és Szilvási Nándor, Munkácsi Mihály díjas festő, plakátművész.
8: A multidézőt Szikora József készítette.
10: Édes jó Istenem, új napra virrattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Amen.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntőt Szent Mise közvetítéssel kezdjük. Hamarosan kapcsoljuk a budapesti Városmajori plébánia templomot. A Szent Misét bemutatja Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szentmisénkben imádkozunk elhunyt szülőkért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Istenünk, Te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány Ózeás próféta könyvéből. Prófétája által Szamariát megfenyegeti az Úr. Királyokat választottak ők nélkülem, fejedelmeket választottak tudtomon kívül, ezüstjükből és aranyukból bálványokat csináltak, de csak romlásukra. Elvettem borjúdat, Szamaria, haragom felgerjed ellenük, még meddig nem tudnak bálványaiktól megszabadulni? Hiszen Izraelből való ez, mesteremmel készítette, nem Isten az, és bizony szilánkokká lesz Szamaria borjúja. Szelet vetnek ők, de majd vihart aratnak, s a búzaszál nem hoz kalászt, a kalász nem ad lisztet, és ha ad is, idegenek eszik meg azt. Mert sok oltárt épített Efraim, hogy vétkezzék, bűnné lettek számára az oltárok. Ha még oly sok törvényt is írok elő neki, ő csak idegeneknek tekinti azokat. Szeretik a véres áldozatokat, húst áldoznak és esznek. De az Úr nem veszi ezt kegyesen, megemlékezik most gonoszságaikról, és megtorolja rajtuk bűneiket. Visszatérnek ők majd Egyiptomba. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta, ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsukaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban szeretett testvéreim, a földkerekség minden egyes embere, vagyis az egész emberiség, Isten magvetésének a termése élete végére, mert Isten minden egyes személyt saját lelki termésének alapján fog begyűjteni csűrébe. De hát a földmunkások között vannak jó gazdák, vagyis dolgos jó pásztorok, és vannak bizony hanyag, nem törődöm pásztorok is. Bizonyos értelemben ezek mind egytől egyik béresek. Megvásárolta őket anyagiakkal az ellenség, Isten ellensége. Ezért mondja Ózeás próféta a zsidókhoz írt szózatában, hogy méltatlan királyokat választanak maguknak, aranyborjut öntenek, bálványt imádnak, szelet vetnek és vihart aratnak. Minden időben így van, ma is. Ahol az egyetlen szempont az ember érvényesülésében az e világnak való szolgálat. Igen, kellenek az anyagi javaink, mert Isten ajándékozott meg vele, hogy a lelkőeket tudjuk dolgozni, tudjuk.

0: Egyik földrész kincseiből a másik akar mindenképpen részesülni. A jó pásztor azonban, a jó munkás, Isten aratásában maga Jézus Krisztus. Bejárt a Galileát, tanított, ördögöket űzett, betegeket gyógyított, megesett az emberek láttán a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, elcsigázottak és kimerültek. Kedves jó testvéreim, a jó pásztor példájára valamilyen formában nekünk is részesülnünk kell, kivétel nélkül mindannyiunknak, kinek-kinek a maga Istentől adott helyzete szerint, a másikért való aggódásban, a tanításban, nem az ítélkezésben, a szépnek, a jónak, az igaznak felcsillantásában. Igen, nekünk is ördögöket kell űznünk, vagyis minden kísértést, amely meg akar kötözni valamilyen területen saját úgynevezett hasznunk, érdekünk, előremeletelünk kötelékeivel. Kérjük tehát Jézust és a mennyei atyát, küldjön munkásokat aratásába, mert egy népet, nem egy pár pásztor tud csodálatos néppé emelni, és sikerbe vinni a saját igazi élet céljának elérésére. Létezik úgynevezett közösségi meggyőződés, közösségi eszme, és ezt nekünk bele kell élnünk ebbe a világba. Mert a Krisztusról szóló tanúságtevésünket az életvitelünk pecsételi meg, pecsétet arra raknak, amit hitelesíteni akarnak. Az életmódunk tettei, keresztény életünk hitelessége. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaik iránt, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ne feledkezzél meg elhunyt szülőkről, akik már elköltöztek ebből a világból, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örök.

0: nekünk, nagy vagy, jó vagy, szent vagy, Istenünk.
1: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
1: Emeljük föl szívünket,
2: fölemeltük az Úrhoz.
1: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
1: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotott szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke. Ezért összes szentjeid ujjongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük és mindenkor valljuk.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, hitünk szent titkan.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg elmegyünk.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, azért bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztük mindenkor.
0: Mi Urunk Jézus.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösség szerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a teleketek.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítettünk a budapesti városmajori plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenésnap köszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Nyári pihenőre vonult 14. Leó pápa, a pápai ház prefektúrájának tájékoztatása szerint a Szentatya vasárnap július 5-én kiköltözött a Castel Gandolfói apostoli palotába, ahol július 27-éig tartózkodik, számolt be a Vatikán News. Ez idő alatt minden audienciát felfüggesztenek, a júliusi vasárnapokon az Úrangyala imát a palota előtti téren mondja el a híveknek, az első általános audiencia augusztus 5-én lesz. Társadalmi egyeztetés indult hétfőn a megye és kormány megbízott elnevezésekről, írja az MTI. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. A magyarok mintegy fele nem köt utasbiztosítást, derül ki az MBH bank felméréséből. A pénzintézet hétfőn azt közölte, sokan feleslegesnek vagy túl drágának tartják a biztosítást, és mindössze 30% köt minden utazás előtt külön biztosítást. A kutatás szerint a megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többieknél a leggyakoribb kellemetlenség a járatkésés volt. Emellett előfordul betegség, baleset, valamint podgyász és iratvesztés is. A legutóbbi szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint volt, de a legmagasabb elérte a 9,5 millió forintot. 12-re emelkedett a hétfői orosz támadás halálos áldozatainak száma az ukrán fővárosban, a sérülteké pedig meghaladta az 50-et. Közölte a legfrissebb információk alapján Vitali Klitschko, Kijev polgármestere. A városi katonai közigazgatás szóvivője szerint az otthonukat elvesztők ideglenes szállást, valamint anyagi támogatást kapnak, írja a hiradó.hu. Kijevben július 7-ét gyásznappá nyilvánították az áldozatok emlékére. A Hamász bejelentette, hogy lemondott a gázai övezetet irányító úgynevezett vészhelyzeti kormánya, és átadná a polgári igazgatást egy technokratákból álló bizottságnak. A szervezet közlése szerint a közszolgáltatásokat továbbra is biztosítják, a hivatalnokok pedig az új testület irányítása alatt is dolgoznának. A katonai szárny működése nem változik. Izrael ugyanakkor nem engedélyezi a tervezett átmenet résztvevőinek belépését az övezetbe. A The Times of Israel című hírportál szerint a lépés ezért elsősorban szimbolikus, és a gyakorlatban egyelőre csekély közvetlen hatása lesz. Huszonhét éve nem látott időt futott 200 méteren egy magyar sprinter. Vasárnap Enyingi Patrik 20,58 század másodperccel nyerte a 200 métert a szegedi Tisza kupán. Klubja a honlapján azt közölte, az eredményt a megengedettnél erősebb, 2,5 méter per másodperces hátszél miatt nem hitelesítik egyéni csúcsként, de magyar sprinter 27 éve nem futott ennél jobb időt semmilyen körülmények között. Végül a várható időjárásról. Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: A fővárosban lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál. Erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Gyáli úton a Határúttól és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. 10. jubileumát ünnepelte június 25-e és 28-a között a Gyergyószárhegyi Ferences Kolostorban megrendezett Zsolozsma tábor, amelyen több mint 80 felnőtt, a párhuzamosan tartott szkóla táborban pedig mintegy 50 gyermek vett részt, írja a Magyar Kurír. A nyitó szentmisét Urbán Erik erdélyi ferences tartományfőnök mutatta be, melyben a ferences hagyomány és az életünket kísérő átmenetek jelentőségére hívta fel a figyelmet. Prédikációjában kiemelte, az imádság és a közösségben végzett zsoltározás segít elmélyíteni az Istennel való kapcsolatot és megélni a lelki megújulást. Erdőtűz tombol szerte Dél-Európában, írta meg a Portfólió. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban is több ezren kényszerültek otthonaik elhagyására, a hatóságok pedig a Tour de France egyik szakaszán még a nézőket is kitiltották az útvonalról. A tavaszi és koranyári rekordmeleg után a szakemberek lőporos hordóhoz hasonló állapotokra figyelmeztetnek, írta meg a The Guardian. Portugália és Franciaország aktiválta az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, melyben az Európai Bizottság tűzoltókat, tűzoltó repülőgépeket és tűzoltóautókat küld az érintett területekre, közölte az Uniós Bizottság hétfőn. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Július 7-e, kedd van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Bójás János, valamint a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8 óra 8 perckor kezdődik a reggeli riport, melyben Vince Balázzsal, az Ars Sacra Fesztivál önkéntesével Szikora József beszélget. Ebből következik most egy rövid részlet.
5: A klasszikus komoly zene és ez a templomi könnyű zene milyen viszonyban van egymással?
6: Ezen művészeti ágak művelői változó viszonyban vannak egymással, de szerintem a két művészeti ág egyébként jó viszonyt kellene, hogy ápoljon, és ez így is van, egyáltalán nem kizárója egymásnak a kettő, inkább kiegészítőnek mondanám. Nem olyan régen a Művészeti Akadémia egy kutatás kapcsán volt egy vitanap, ami kifejezetten a gitáros könnyű zenéről szólt, és ott meg is fogalmazódott az, hogy egyébként ez a komoly zene, könnyű zene, megfogalmazás, ez nem teljesen jól tükrözi azt, ami itt történik.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 22 perckor a Házunk táján című műsorunk ajánlóját hallgathatják meg. Kövesdi Zsuzsa vendége, a József Attila díjjal idén kitüntetett Domonkos László író lesz. 8:30-kor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk, ezt követően 8 óra 37 perckor a ma délutáni akvarell témáit Tóth János András ismerteti. Végül 8 óra 45 perckor az Agrárvilággal folytatjuk, hírek a mezőgazdaságból. Számít figyelmükre a szerkesztő Gulyás Lóránt. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal és jobbnál jobb zenei felvételekkel várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Felfüggeszteti a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének alkalmazását kedden az országgyűlés, amely dönthet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatról is. A parlament elkezdi az alaptörvény 17. módosításának vitáját. Az országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal, majd határozathozatalok következnek. Búcsú a régi nagyteremtől címmel maratoni vetítés sorozattal búcsúztatják az Apolló mozi ikonikus termét Debrecenben. Július 17-e és 19-e között a moziban 3 napon át szinte megállás nélkül vetítenek filmeket, hogy méltó módon köszönhessenek el a látogatók a Kertész Mihály teremtől, amely közel 3 évtized után utoljára fogadja nézőit jelenlegi formájában. Tájékoztatta a mozit működtető Phoenix rendezvényszervező Kft. Az MTI-t hétfőn. A fesztivál július 17-én pénteken 16 órakor kezdődik, az Apolló mozi történetének leghosszabb, csak nem 53 órás non-stop vetítés sorozata várja a közönséget. A fesztivál valamennyi vetítésére egységesen 2026 forintért válthatók jegyek. Így a közönség nem csak egy különleges filmes maraton részese lehet, hanem jelképes áron búcsúzhat el Debrecen egyik legismertebb mozi termétől. Írták a szervezők. Július 5-én vasárnap a Rómától délkeletre fekvő Castel Gandolfóba érkezve 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről üdvözölte a Piazza della Libertà téren összegyűlt híveket, megköszönve a szeretetteljes fogadtatást és megerősítve a testvériség fontosságát. A Castel Gandolfói apostoli palota erkélyére kifüggesztett transzparens jelezte a Szent Atya érkezését a Piazza della Libertà téren összegyűlt híveknek. A pápa nyári pihenése alatt minden általános, valamint a magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások Rómában, a Szent Péter téren augusztus 5-én, szerdán folytatódnak. 10. jubileumát ünnepelte június 25-e és 28-a között a Gyergyószárhegyi Ferences Kolostorban megrendezett zsolozsma tábor, amelyen több mint 80 felnőtt, a párhuzamosan tartott skólatáborban pedig mintegy 50 gyermek vett részt, olvasható a Magyar Kurír cikkében. A nyitó szentmisét Urbán Erik erdélyi ferences tartományfőnök mutatta be. Urbán Erik prédikációjában a zsolozsma tábor jubileuma mellett a ferences család fontos ünnepére, Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára, valamint az életünket kísérő tranzitusokra is ráirányította a jelenlévők figyelmét. A felnőttek napjainak ritmusát a közös imaórák, az elmélkedések, a csendes idők és a templomban éjjel is végzett folyamatos zsoltározás adta. Július 2-án Sarlós Boldogasszony ünnepén a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban gyűltek össze a hívek az első csütörtöki szentségimádásra és szentmisére, amelyet Udvardi György veszprémi érsek celebrált. Az alkalom különleges jelentőséget kapott, hiszen az érsekség hitoktatóinak kétnapos lelki gyakorlatának is lezárása volt, így a közös imádságban hálát adtak annak kegyelmeiért is. Végül a várható időjárásról. Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, délutánra 27 és 33 fok közötti hőmérséklet várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Csemer Boglárka felvétele szólt itt a Magyar Katolikus Rádió zenés nap köszöntőjében. 8 óra 8 perc van. Kedves hallgatóink, a reggeli riport következik. Nyitott templomok napja lesz az idei Ars Sacra Fesztivál keretében szeptember 12-én szombaton. Erre a napra, illetve a nyitott templomok szombatesti szentmiséjére vagy Isten tiszteletére hívja szolgálatra a templomi gitáros könnyű zenei együtteseket, Vince Balázs, az Ars Sacra Fesztivál önkéntese. Vele készített beszélgetést Szikora József.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm Vince Balázst, az Ars Sacra Fesztivál önkéntes munkatársát. Második alkalom lesz az idei, az Ars Sacra történetében a 20. Ars Sacra Fesztivál, de második olyan alkalom, ahol külön hangsúlyt és külön szerepet kapnak a liturgiában résztvevő úgynevezett gitáros zenekarok, és ezeknek a szervezője és ezeknek a munkásságát szívén viselő ember Vince Balázs, aki egyébként nagybőgős. Nagybőgős, például a Gödöllői Szimfonikus Zenekarban. Az első kérdésem, hogy a klasszikus komoly zene és ez a templomi könnyű zene milyen viszonyban van egymással, Vince Balázs?
2: Köszöntök én is mindenkit. Ezen művészeti ágak művelői változó viszonyban vannak egymással, de szerintem a két művészeti ág egyébként jó viszonyt kellene, hogy ápoljon, és ez így is van, egyáltalán nem kizárója egymásnak a kettő, inkább kiegészítőnek mondanám. Nem olyan régen a Művészeti Akadémia egy kutatás kapcsán volt egy vitanap, ami kifejezetten így a gitáros könnyűzenéről szólt, és ott meg is fogalmazódott az, hogy egyébként ez a komoly zene, könnyű zene megfogalmazás, ez nem teljesen jól tükrözi azt, ami itt történik a templomokban, amikor arról beszélünk, hogy most egy komoly zenei koncert van, vagy éppen egy liturgikus könnyű zenei. Valahogy azt gondolom, hogy a liturgikus könnyű zene, mégis ezt a terminus használva, vagy gitáros együttesek, gitáros zenekarok ugyanúgy képesek, vagy

0: látni a leginkább azt, hogy hú, ilyen is szólhat templomba, ez mennyire jó, és hogyha egy ilyen élmény meg tud ragadni, és akkor itt a nagymamámat is említhetem, aki korábban nem járt templomba, de mióta az énesküvőmön meghallotta, hogy van ilyen zene, azóta minden hónapban eljön, és akkor részt vesz így tulajdonképpen a szentmisén.
1: Hogyha egy szkólába hívnák énekelni, Vince Balást vállalná? Mondjuk egy gregorián szkólába.
0: Nagy örömmel.
1: Gyönyörű. Tudom, hogy énekel. Milyen énekesi múltja van? Kórus énekesi múltja?
0: Igen, hát főleg...
1: Vagy jelene?
0: Iskolai keretek között voltak kórus tapasztalataim, de templomi kórusban is volt, hogy énekeltem, de általában inkább a nagybőgővel vettem részt az ilyen jellegű előadásokban vagy szolgálatokban, de szkólába is nagy örömmel mennék énekelni. A Gregorián kifejezetten szeretem, nagyon szépen mutatkoznak meg rajta olyan harmóniai megoldások, amik tényleg a lelket felemelik és gyönyörködtetnek így a templomban. Úgyhogy én azt is nagyon kedvelem. Inkább azt tudnám mondani, hogy talán valamivel más cél, valamennyire más cél tud szolgálni a liturgikus könnyűzene.
1: Szokták mondani, hogy a közösséget formál, ami persze igaz a Gregorián szkóla esetében is, vagy bármilyen oltárszolgálat, a ministránsok is közösségé alakulnak, és hát ezek a gitáros, liturgikus könnyűzeneit művelők is közösséget alkotnak.
0: Igen, a legtöbb esetben ez nem csak egy rendszeres vagy rendszertelen szolgálat, hanem egy közösség is épül ennek mentén. Az egy nagy előnye, hogy a belépési küszöben nem olyan magas, tehát könnyű csatlakozni, azt gondolom, ehhez, de ettől még cél az, hogy jussunk el minél magasabb szintre ahhoz, hogy igényesen tudjunk szolgálni. De ugye kicsit a vallásosságunk is ilyen, hogy az lenne jó, hogyha a belépési küszöb az egyébként nem lenne magas, és mindenki beszállna és csatlakozna, és rátalálna az élő hit örömére, és aztán ebben pedig menne szépen előre, és Krisztus mindannyiunk előtt példa, az a tökéletesség, ahova el nem tudunk jutni, de azért ez nem jelenti azt, hogy ne törekedjünk rá. És én azt gondolom, hogy így az egyházzenében is, ebben a gitározenekarokban is ez megvan, hogy talán könnyebb beszállni egy gitárral megtanulni, vagy csak beállni énekelni, mint kottát olvasni és több szólamú műveket előadni. Egyébként itt a gitározenekarok is van, hogy több szólamban énekelnek. De ettől még fontos, hogy ebben fejlődés legyen. Igazából a liturgikus könnyűzene, azt gondolom, hogy az is egy nagy előnye, és az egy nagy erőssége, hogy a híveknek is nagyon könnyű csatlakozni. Nagyon sok olyan dalt éneklünk, ami egyszerűen könnyen énekelhető, ismételt refrének vannak, és még egy többszólamú gregorián gyönyörű, de azt inkább hallgatóként, úgy hallgatóként veszünk részt olyankor, amikor azt hallgatjuk a szentmisében. Azt gondolom, hogy a gitáros zenekarok dalaiban, ha úgy vannak megválasztva, akkor ott sokkal könnyebb csatlakozni is az énekléshez. És ugye pont ezért a népénekek az orgonával, annak is ez az a erőssége, hogy az orgonára nagyon egyszerű ráénekelni, és ezek a egyszólamú népénekek, mindenki ismeri, nagyon könnyű együtt énekelni, és amikor egy egész templom hívő serege együtt énekel, az szintén egy nagyon lélekemelő közösségi élmény.
1: Az Árszákra fesztiválon tavaly, a 2025. évi fesztiválon, a Nyitott Templomok napján volt először kifejezetten napirendi pont ezeknek az együtteseknek a részvétele. Az idén a 20. Árszákrán pedig másodszor. Milyen tapasztalatok vannak, és hogyan készültök az idei 20. Árszákrára?
0: Nagyon jó tapasztalataim vannak, nagy lelkesedés fogadta a felhívást így a gitáros közegekben. Közel 30 együttes csatlakozott.
1: Ez volt tavaly?
0: Ez volt tavaly, igen. Beszélhetünk itt dicsőítő zenekarokról, vagy liturgikus szolgálatot ellátó könnyűzenei együttesekről. Úgyhogy én nagy lelkesedéssel vágtam bele idén is a szervezésbe. Most ráadásul időben jobban állunk, valamivel előbb el tudtam indítani a felhívást is, úgyhogy bizakodva állok azelőtt, hogy csatlakoznak idén is legalább annyian.
1: Mit tehet az, aki éppen most értesül erről, ebből a beszélgetésből, mit tegyen?
0: Az Arszakra honlapjára kell felmenni igazából, és ott megtalálható a felhívás.
1: arszkötőjel@sacra.hu
0: Igen, igen, ott megtalálható a gitárosoknak szóló felhívás, és amiben mind

0: le van írva, tulajdonképpen egy rövid jelentkezéssel fel kell tölteni a programot a honlapra, és innentől regisztrálva is van. Egy ilyen kis kérés van, amit igazából nem kötelező sehol sem tartani, de azért, hogy legyen egy átfogó valami olyan közös élmény itt minden résztvevőnek, ezért azt javasoljuk, hogy a Sije Jenőnek a 2007-ben írt Reményt és jövőt adj című dala legyen, ami mindenhol elhangzik, így lesz egy olyan közös pont, vagy így lehet egy olyan közös pont az összes csatlakozónál, ami így megszólal. Tavaly ez a Rejts most el című dal volt.
1: És a Reményt és jövőt pedig Jeremiási profétai szöveg, illetve jól emlékszem, II. János Pál pápa is magáénak tudta, vagy hangsúlyozta ezt a reményt és a jövőt.
0: Igen, ez nagyon fontos, azt gondolom, és jól tükrözi azt, amit a gitáros szolgálatok talán nyújtani tudnak az egyháznak, és hát ez az idei Arszakra Fesztivál mottója is.
1: Akkor kedves mindenki, menjenek az Arszakra honlapjára, arszakra.hu, nézzék meg a felhívást, és jelentkezzenek többek között a gitáros liturgikus zenekaroknak a programjai közé. Köszönöm szépen Vince Balázsnak, az Arszakra Fesztivál önkéntes munkatársának ezt a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
2: Vince Balázzsal, az Arszakra Fesztivál önkéntesével Szikora József beszélgetett a templomi gitáros együttesek részvételéről a nyitott templomok napján.

0: A Jacques Lussier Trio és a Hot Jazz Band felvételei szóltak. 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a mai házunk táján vendége az idén József Attila díjjal kitüntetett Domonkos László író. A 9 óra 4 perckor kezdődő műsorból hallhatnak most egy rövid részletet.
1: Megidézzünk most néhány mondatot abból a felterjesztésből, amit a József Attila díj előtt elküldött a téged szerető háttérvilág. Domonkos László. A magyar történelmi közelmúlt eseményeinek feltérképezésében kiemelkedő hangsúlyt kap Domonkos László író, közíró, esszéista, publicista, televíziós szerkesztő, film, irodalom és színikritikus, számos dokumentumfilm készítőjének feladatvállalása. Írásművészetére jellemző az érzékeny sokszínűség, a bátorság, a merészség, nem fél hozzányúlni fehér foltot jelentő történelmi témákhoz, eseményekhez és személyiségekhez. Tulajdonképpen politikus szépíró, közéleti esszéista, aki érzékeny lélekkel képes a legkegyetlenebb történelmi eseményeket is ábrázolni. Ez a bátorsága szinte egyedülálló. Lévén, hogy családja elszakított területről a Bácskából származik, személyes elkötelezettsége a magyar történelem homályban tartott eseményeinek felkutatásában, tisztázásában mindvégig karakteresen jellemzi egész munkásságát. Hát már ezért a pár mondatért érdemes volt megszületned.
2: Nagyon szépen, meg vagyok attól.
1: Ez hányadik kitüntetésed a sorban?
2: Mindössze a második, mert volt 2013-ban egy a publicisztikai tevékenységemért egy ötvös sajtódíjam, de hát ez 2013 volt, és ez egy publicisztikai jellegű díj.
1: Hát igen, nem teszem fel azt a nagyon ostoba kérdést, hogy ért téged ez a kitüntetés, hogy örültél-e neki. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vártuk, nagyon sokan reméltük már, és nagyon sokszor azt tapasztalja az ember, hogy nagyon lassan születnek meg ezek a kitüntetések. Mi ennek az oka?
2: Hát nem tudom, hogy miért születnek meg lassan, de talán ez nem is baj. Mert én ezen gondolkoztam, hogy végül is mennyire izgatott vagy nem izgatott, mert többen kérdezték azt, hogy a megkésettség, vagy hogy egyáltalán az ember hogyan van ezzel. Én úgy gondolom, hogy ennek inkább olyan értelemben pozitív oldalát kell nézni, hogy inkább azt, ami az emberhez hozzá tud adni, ez pedig mindenképpen egy megerősítő jellegű adalék. Tehát az a tény, hogy nem mondom, hogy sarkalja az ember, de olyan szempontból mindenképpen megerősít, nem csak visszamenőlegesen, hanem olyan nagyobb erőt ad az elkövetkezendő harcokhoz, vagy a helytálláshoz, talán ez a jó kifejezés, amire egyrészt mostanság, ugye a legújabb időkben különösen szükség van, meg szükség lesz, de egyébként is egyfajta olyan jellegű szilárdulás, vagy további szilárdulás, fogalmazunk így, ad, amire gondolom, hogy szükség volt, tehát ilyen szempontból azt kell nézni, hogy megkésettség ide, vagy megkésettség oda, vagy mikor jött, vagy mikor nem jött, nem ez a fontos, hanem a hatását lemérni. A hatása pedig úgy gondolom, hogy mindenképpen az én esetemben azt hiszem, hogy pozitív, na de hát az idő majd ezt is megmutatja.
0: A mai házunk táján vendége az idén József Attila díjjal kitüntetett Domonkos László író lesz. Számít figyelmükre a szerkesztő Kövesdi Zsuzsa 9 óra 4 perctől.

0: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Hollósi Simon szülővárosában még nem látott festményeiből nyílik kiállítás kedden a Máramarosszigeti Magyar Napok keretében. A tárlaton a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 alkotását láthatja a közönség. Mondta el hétfőn Orosz Krisztofer Levente, Máramarosszigeti alpolgármester a Krónika.ro hírportálnak. A kiállításon a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható, köztük olyanok is, melyek eddig nem voltak kiállítva szülővárosában. Ilyen a Máramarosszigeti malomkertet ábrázoló alkotás, valamint Técsön vagy Münchenben festett festményei, közölte az alpolgármester. Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen július 2-án és 3-án tartották az oklevél átadó díszünnepségeket. Az intézmény idén egyetemmé válásának 10., valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli. A végzős hallgatók diplomaátvétele nem csak személyes életükben volt mérföldkő, hanem a közösség jubileumi esztendejének egyik fontos eseménye is volt. Ternyák Csaba, egri érsek, az egyetem nagy kancellárja ünnepi beszédében személyes emlékeket osztott meg a hallgatókkal, valamint arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A katolikus egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsásson útjukra, akik tudásukat az emberek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. Végül a várható időjárásról. Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás. A nyugatias szelet nagy területen élénk, olykor viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: A fővárosban a repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a Felsőcsatári út közelében egy műszaki hibás jármű vesztege el. A forgalom egy sávban váltakozva halad, mindkét irányból lelassult a haladás. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térnél. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, valamint a Gyáli úton a Határúttól. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, a Rádai Gedeon utcánál ma a kifelé vezető oldalon, befelé pedig szerdától péntekig burkolatjavítás miatt. Mára lezárták a Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt a külső sávot. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. 10. jubileumát ünnepelte június 25-e és 28-a között a Gyergyószárhegyi Ferences Kolostorban megrendezett Zsolozsma tábor, amelyen több mint 80 felnőtt, a párhuzamosan tartott szkóla táborban pedig mintegy 50 gyermek vett részt, írja a Magyar Kurír. A nyitó szentmisét Urbán Erik erdélyi ferences tartományfőnök mutatta be, melyben a ferences hagyomány és az életünket kísérő átmenetek jelentőségére hívta fel a figyelmet. Prédikációjában kiemelte, az imádság és a közösségben végzett zsoltározás segít elmélyíteni az Istennel való kapcsolatot és megélni a lelki megújulást. Erdőtűz tombol szerte Dél-Európában, írta meg a Portfólió. Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban is több ezren kényszerültek otthonaik elhagyására, a hatóságok pedig a Tour de France egyik szakaszán még a nézőket is kitiltották az útvonalról. A tavaszi és koranyári rekordmeleg után a szakemberek lőporos hordóhoz hasonló állapotokra figyelmeztetnek, írta meg a The Guardian. Portugália és Franciaország aktiválta az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, melyben az Európai Bizottság tűzoltókat, tűzoltó repülőgépeket és tűzoltóautókat küld az érintett területekre. közölte az Uniós Bizottság hétfőn. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Nyolc óra 37 perc. Kedves hallgatóink, a ma délután 3 órai hírek után jelentkező Akvarell magazinunkat ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.
4: Kedves hallgatóink, mai kulturális palettánkban is 3 témával készültünk. Műsorunkban meghallgathatják a Roger Scruton Közéleti Akadémia novellás pályázatáról, illetve az annak eredményeképpen született kötet bemutatójáról készített összeállításunkat. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsánk rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. A mai Akvarell fő témája pedig a megújult Esztergomi Keresztény Múzeum lesz. Az intézmény felújított tereiben hazánk leggazdagabb és Európa egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye új koncepcióban látható az állandó kiállításon. A koncepciót Sarkadi Nagy Emese egyetemi docens és Koncsek Ildikó, a múzeum igazgatója dolgozta ki. Őket kérdeztük a helyszínen. Előjáróban itt a múzeum igazgató által elmondottakból adunk egy rövid részletet.
5: A mostani felújítás az egy nagyon fontos lépés a múzeum történetében, mert 1973-ban fejezték be az előző, a mostanihoz mérhető nagy felújítást. Akkoriban ez egy modernizálást jelentett, most igazából a modernizálást egy picit visszaforgattuk az épület történeti értékeinek, a neoreneszánsz palota értékeinek a megmutatására, de ezen történeti, az örökségvédelem szempontjából is fontos környezetben mi egy modern múzeumot szerettünk volna megvalósítani. A műtárgy környezet az műszaki szempontból nagyon fontos, hiszen ezeknek a tárgyaknak fénytől, páratartalomtól függő az az állapota, amelyben mi meg tudjuk őket őrizni, de ezzel együtt be kell ide sok látogatót is engedni, láthatónak kell lenni ezeknek a tárgyaknak, úgyhogy műszaki értelemben a nyílászárók felújítása, a padló felújítása, a világítási rendszernek az átalakítása, illetve egy kicsit a klímaberendezés korszerűsítése mind egy-egy fontos lépés volt a tekintetben, hogy a mai értelemben is egy jól használható kiállító tér jöjjön itt létre. És a felújítás az Esztergom Budapesti Főegyházmegye támogatásával valósulhatott meg, kizárólag a fenntartói támogatás összegéből tudtuk megvalósítani most az álmainkat. Az ő bruttó 300 millió forintos támogatásából valósítottuk meg ezt a felújítást.
4: Koncsek Ildikót, a Keresztény Múzeum igazgatóját hallották. A vele készített teljes riportunkat, valamint a Scruton novellás kötet bemutatóján rögzített összeállításunkat és kultúrmorzsák rovatunkat, tehát ma délután hallgathatják meg az Akvarellben. Ha tehetik, tartsanak velünk a 15 órai hírek után is.
0: Az Akvarellt ajánlotta figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.

0: Eric Clapton énekelt. 8 óra 45 perc. Agrárvilág. Hírek a mezőgazdaságból. A szerkesztő Gulyás Lóránt.
1: Rekordszámú nevezés érkezett idén a 16. Somogyi nyílt borversenyre. A megmérettetést másfél évtizede Komáromi Ferenc hívta életre. Fia, Komáromi Gábor most a Szent Anna borház borásza.
2: Azt mondják, hogy ha egy folyamat elindul és jó irányba megy, akkor az nagyon jó irányba halad, mint a mostani 16. év is, 17. éve, 16. alkalommal megrendezett hobbi termelők és borászok borversenyén. Ez valamikor egy hobbi borász borversenynek indult az egész. És hát a évek sorában úgy döntött édesapám, hogy még fejlettebb és még jobb legyen a hobbi borászoknak is, hogy szólt a meglévő helyi gazdáknak is, tehát a borászok is, a főállású borászok is részt vettek ezen a borversenyen, és így sokkal eredményesebbek lettek a hobbi borászok, hiszen tanultak azoktól a borászoktól, akik főállásszerűen űzték ezt a borászati tevékenységet, és ez nagyon szépen kinőtte magát, hiszen ebben az évben rengeteg, azaz 157-160 mintával megrendezve ez a borverseny, sőt, még Horvátországból is kaptunk mintákat. Ez nagyon-nagyon jó hír, mert hát mondhatom azt, hogy nemzetközévé vált a borversenyünk. Próbálkozunk ugye mi is azért hát megállni a helyünket, de vannak jó boraink, jó tételeink, mint mindig is voltak, úgyhogy édesapám megtanította a helyes és a jó bor készítésére. Ugye jó szőlőből van a jó bor, ezt követem, és ezt próbáljuk, hogy erre tettük fel az életünket, úgyhogy ezt kitartunk. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz küzdelem most ez abban az években, ugye az aranyszínű sárgaság a szőlőben óriási nagy probléma egész Magyarországon, és ez mellett a borpiac is nem hogy felfele, hanem a borfogyasztás lefele hanyatlik, de hát kitartunk ez mellett, és rászoktatjuk az embereket a borra. Jó lenne, hogyha lenne egy kis változás, hogy az emberek egy kicsit lazábban kezelhetnék ezt az italt, és egy 5%-os kis borfogyasztást megengednének, mint ahogy az európai országokban. Biztos, hogy nagy mértékben számítan a borfogyasztásban.
1: A 157 fehér, vörös, illetve rozéborból 6 nagy arany, 41 pedig arany minősítést kapott. A Komáromi Ferenc emlékdíjat Bana Gergely vehette át.
3: Bana Gergely vagyok. Hát alapvetően még hobbi borász, igen, ugye szőlőtermeléssel foglalkozom. Kisebb részt teszi ki a borkészítés, családi tradíciónak mondhatjuk, hiszen nagyapáimtól jött az indítatás. Aztán rendes kamaszként mindent elkövettem, hogy még véletlenül se foglalkozzak szőlővel és mezőgazdasággal, de hát ahogy az ember idősödött, így mégiscsak rájött, hogy van ebben valami szép, hogy ezt a szakmát üzze. 6 hektáron gazdálkodom, itt Szőlősgyörökben. Nagyobb részt, tehát a termés jelentős részét értékesítem, és egy kisebb részéből készítek bort. Fontos szempont számomra is a borkészítésben, hogy a hagyományokat kövessük. És nyilván az, aki nem feltétlenül tanulta szakmaként a borászatot, ők nyilván tudnak tanulni ebből, míg akik egyébként üzemi szempontok szerint működtetnek borászatot, azok azt gondolom, hogy sokszor tudnak meríteni egyébként azokból a fajta hagyományos megoldásokból, amikkel valószínűsíthetően tudnak emelni a boruknak a minőségén.
1: Keneleket adományoztak az 5-ös Lorán Műszaki Technikum diákjai, a Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesületnek. Az intézmény tanulói 2 hónapon át dolgoztak tervük megvalósításán.
4: Brassai Viktor Bencinek hívnak. Hát igazából jó érzés itt lenni, mert nagyon szeretjük az állatokat, és a kennelben mi voltunk, akik segítettünk a darabolásban, a tisztításban és az egyéb munkálatokban. Hát én kifejezetten kutyás vagyok. Otthon mi is tartunk kutyákat, és elég szomorú látvány őket látni, hogy nem vihetem őket haza. Örülök, hogy segíthettünk ebben nekik.
1: A középiskola igazgatója, Takács Szilvia szerint több szempontból is fontosak az ilyen kezdeményezések.
5: Az elmúlt években több jószolgálati tevékenységet folytatott az iskola. Kerestük azt a lehetőséget, ami a műszaki területen egy olyan tevékenység, ami tényleg a közösség és itt elsősorban Kaposvár közösségének a hasznára válhat. Ekkor jött az ötlet, hogy a Kutyatár Egyesületnél szükség van kennelekre. Ezeknek a kenneleknek az elkészítésében a műszaki ágazatokból szinte minden osztály, minden tanuló részt tudott venni. körülbelül 60-an készítettek két kennelt. A két kennel készítésében részt vettek hegesztők, járműfényezők, karosszéria lakatosok, a gépi és CNC forgácsolók, de a gépgyártás technológiai technikusok is, akik például CAD programmal tervezték meg magát a kennelt, és most a kivitelezésben pedig gépjármű mechatronikai technikusok vannak itt a végén, akik összeállítják a helyszínen. Én úgy gondolom, hogy ez egy kiemelt terület, egyrészt az empátiájukat is lehet ezzel növelni, emberek állatok iránt, másrésztől a gyerekeknek az együttműködési készségét is ez nagyban növelte. A projektoktatásnak köszönhetően nem az volt, hogy egy valamit valaki elkészít, hanem együtt kellett működni, közösen egy-egy munkafolyamatban tudtak részt venni a csoportok.
1: Az állatvédők elnöke, Bonc Edit pedig azt mondja, nekik minden segítség jól jön.
6: Tekintve, hogy kutyatár vagyunk, ezért mindenféle kutya fellelhető, nálunk kicsi, nagy, fekete-fehér tarka. Hát sajnos fulltelt házzal vagyunk mindig, tehát nem is tudom azt mondani, hogy van optimális időszakunk, tehát folyamatosan tele vagyunk. Nyilván ez a kölyök kutyáknak az időszaka kiemelten, amikor a téli tüzelés után lejönnek az almok, megállíthatatlanul nő a szaporulat, nő az állomány a telepen, folyamatos helyhiányunk van, úgyhogy ezért mindig kennel hiányunk van, bár most már a helyünk is elfogy, tehát sajnos most már telepíteni sem nagyon tudunk hova. Ez kifejezetten azért kisméretű kennel, mert vannak olyan kutyáink, akiket nem tudunk betenni a többiek közé, mert nem kompatibilisek más kutyával. Őket sajnos olyankor ketrezben tartjuk, nagyobb ketrezben, nyilván napi mozgással, tehát kiengedjük vagy a futtatóra, vagy sétáltatjuk, de attól még nem tudunk 8 négyzetméteres kennelben egy kutyát tartani, mert az lehetetlenség, és ezért most kettő kisebb méretű kennel készült, ahova például kettő ilyen kutya fog bekerülni, aki egyáltalán nem viseli el a többieket.
1: Június 22-től augusztus 20-áig tart a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nagy nyári razziája. A vizsgálatok most kiemelten érintik a grill és sütőkolbászokat, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, pagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A revizorok emellett megfordulnak a kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, a túra útvonalak mentén, a gyermektáborokban és a strandokon is.
0: Az Agrárvilág mezőgazdasági rovatot hallották.

Kedves hallgatóink! Mai zenés napköszöntőnk végén Robbie Williams és Joan Baez felvételeivel búcsúzunk. Köszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint technikai munkatársam Bólyás János nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Felfüggeszteti a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének alkalmazását kedden az országgyűlés, amely dönthet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatról is. A parlament elkezdi az alaptörvény 17. módosításának vitáját. Az országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal, majd határozathozatalok következnek. Hollósi Simon szülővárosában még nem látott festményeiből nyílik kiállítás kedden a Máramarosszigeti Magyar Napok keretében. A tárlaton a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 alkotását láthatja a közönség. Mondta el hétfőn Orosz Krisztofer Levente, Máramarosszigeti alpolgármester a Krónika.ro hírportálnak. A kiállításon a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható, köztük olyanok is, melyek eddig nem voltak kiállítva szülővárosában. Ilyen a Máramarosszigeti malomkertet ábrázoló alkotás, valamint Técsőn vagy Münchenben festett festményei, közölte az alpolgármester. Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen július 2-án és 3-án tartották az oklevél átadó díszünnepségeket. Az intézmény idén egyetemmé válásának 10., valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli. A végzős hallgatók diploma átvétele nem csak személyes életükben volt mérföldkő, hanem a közösség jubileumi esztendejének egyik fontos eseménye is volt. Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagy kancellárja ünnepi beszédében arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A katolikus egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsásson útjukra, akik tudásukat az emberek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. Július 5-én vasárnap a Rómától délkeletre fekvő Castel Gandolfóba érkezve 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről üdvözölte a Piazza della Libertà téren összegyűlt híveket, megköszönve a szeretetteljes fogadtatást és megerősítve a testvériség fontosságát. A Castel Gandolfói apostoli palota erkélyére kifüggesztett transzparens jelezte a Szent Atya érkezését a Piazza della Libertà téren összegyűlt híveknek. Július 2-án Sarlós Boldogasszony ünnepén a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban gyűltek össze a hívek az első csütörtöki szentségimádásra és szent misére, amelyet Udvardi György veszprémiesek celebrált. Az alkalom különleges jelentőséget kapott, hiszen az érsekség hitoktatóinak kétnapos lelki gyakorlatának is lezárása volt, így a közös imádságban hálát adtak annak kegyelmeiért is. A szentségimádás elején Udvardi György érsek arra emlékeztetett, hogy az Úr nem hagyja magára népét, hanem gondoskodni akar róla. A papi és szerzetesi hivatásokért való imádság mellett ezen az estén hálát adnak a katekéták szolgálatáért is, akiknek nagy szerepük van a hivatások ébresztésében és gondozásában is. Végül a várható időjárásról. Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, a nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Megismételjük a házunk táján korábbi műsorát. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, mai vendégünk Domonkos László nevében is. Domonkos László író, esszéista, publicista, televíziós szerkesztő, hogy csak néhány olyan területet nevezzek itt meg a hatalmas életművéből. Alig bírtam becippelni a mintegy 50 kötetéből álló életművének 10 kötetét, fölhúztam ide az emeletre, mert mindegyikben van valami olyan, amiről esetleg szót tudunk ejteni. Nyugodtan mondhatom, hogy ő a kortárs irodalmi élet egészen különleges, páratlan jelensége. Műveinek olvasói, ismerői régóta várták azt az irodalmi eseményt, amely most már végre-végre bekövetkezett, az egyik legrangosabb irodalmi kitüntetést, a József Attila díjat kapta most meg idén, amihez ezúttal is szeretettel gratulálunk.
4: Köszönöm szépen.
1: Ez egy ilyen nagy életmű után, vagyis közben inkább azt mondanám, hogy reméljük, hogy ez hányadik kitüntetésed a sorban?
4: Hát mindössze a második, mert volt 2013-ban egy a publicisztikai tevékenységemért egy ötvös sajtódíjam, de hát ez 2013 volt, és ez egy publicisztikai jellegű díj.
1: Hát igen, nem teszem föl azt a nagyon ostoba kérdést, hogy hogy ért téged ez a kitüntetés, hogy örültél-e neki. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vártuk, nagyon sokan reméltük már, és nagyon sokszor azt tapasztalja az ember, hogy nagyon lassan születnek meg ezek a kitüntetések. Mi ennek az oka?
4: Hát nem tudom, hogy miért születnek meg lassan, de talán ez nem is baj. Mert én ezen gondolkoztam, hogy végül is mennyire izgatott vagy nem izgatott, mert többen kérdezték azt, hogy a megkésettség, vagy hogy egyáltalán az ember hogyan van ezzel. Én úgy gondolom, hogy ennek inkább olyan értelemben pozitív oldalát kell nézni, hogy inkább azt, ami az emberhez hozzá tud adni, ez pedig mindenképpen egy megerősítő jellegű adalék. Tehát az a tény, hogy nem mondom, hogy sarkalja az ember, de olyan szempontból mindenképpen megerősít, nem csak visszamenőlegesen, hanem olyan nagyobb erőt ad az elkövetkezendő harcokhoz, vagy a helytálláshoz, talán ez a jó kifejezés, amire egyrészt mostanság, ugye a legújabb időkben különösen szükség van, meg szükség lesz, de egyébként is egyfajta olyan jellegű szilárdulás, vagy további szilárdulás, fogalmazunk így, ad, amire gondolom, hogy szükség volt, tehát ilyen szempontból azt kell nézni, hogy megkésettség ide, vagy megkésettség oda, vagy mikor jött, vagy mikor nem jött, nem ez a fontos, hanem a hatását lemérni. A hatása pedig úgy gondolom, hogy mindenképpen az én esetemben azt hiszem, hogy pozitív, na de hát az idő majd ezt is megmutatja.
1: Igen. Én úgy ismerlek téged, hogy nem biciklisztél soha semmilyen kitüntetésért, semmilyen érdemért. Mi azért is tegeződünk, mert hiszen szinte gyerekkorunk óta ismerjük egymást. A Jatéra jártunk Szegeden mind a ketten egyetemre, én francia-németre, te pedig magyar-angolra. A különlegességed, ami miatt azt mondtam, hogy páratlan vagy, az abban áll, hogy se észak, se dél, se kelet, se nyugat, se Közép-Európa egyetlen pontján sem találunk olyan szépírót, esszéistát, publicistát, írót, akitől hetente a hétvégén meg lehet kérdezni, hogy Tomikám, hány könyvet írtál a héten? Sikerült a kettővel végezned? Hogy van ez?
4: Hát ez kicsit túlzás, ez egy ilyen elterjedt, szerintem kicsit mitológikus minősítés sem, meg ezt időnként tényleg szokták mondani. Én nem tartom különösebben, ez egyszer így alakult. Szóval nem tartom különösebben termékenynek magam, sőt azt is megbenem kockáztatni, ez lehet, hogy szentségtörőnek fog hangzani, hogy én ez elég lusta vagyok aránylag, tehát én nagyon szeretek lustálkodni, meg egyáltalán nem vagyok ilyen buzgómocsing típusú pasas, tényleg nem. Borzasztó sokat van ilyen semmit, amit nem szeretek is, megmondom őszintén, ilyen semmittevő időszakom, hogy ülök, és hogy mondjam, csak ülök és enyélek, hogy így mondjam, a csak ülök és mesélek analógiájára. Más kérdés az, hogy itt egy dolog van, ami miatt ez többnek tűnhet, vagy ez így összeszaporodott, hogy az biztos, hogy azt elég korán belém verték, és elég korán belém nevelődött, hogy az izgalmas, az érdekes, az eredeti, a föltűnő dolgok, azok azért nagy hatást gyakoroljanak rám. Ez meg is történt. Most, hogy ez mindig hogyan csapódott le, ebbe tényleg volt szerencse is sok, én azt hiszem, meg voltak olyan időnkénti tényleg nagyon klassz és lelkesítő nekibuzdulások, amik hát a könyveket vagy a könyveknek ezt a sorát eredményezték. Az az igazság, hogy időről időre voltak emberek, jelenségek, amik izgattak. És ezeken úgy elvackolódtam, meg gondolkodtam minden, és ez az emberre biztos, hogy fölhajtó erőként hat, tehát inspirálja, és ebből aztán következtek a könyvek. Hát, hogy ennyi lehet, mondom, szerencse is volt, mert ugye egyrészt megjelentek, volt olyan, hogy tényleg egy évben több is jött egymás után, 3-4 egy évben.
1: Én de... 60 körülire tippeltem, de te szerényen 50-et állítasz.
4: Hát most a könyvhétre, idei könyvhétre fog megjönni az 50-edik. Hát úgy lenne több, hogyha beleszámolnánk új kiadásokat, javított, bővített, átdolgozott kiadásokat, ilyen is van néhány, nem túlságosan sok, de általában az volt a jellemző ezekre a megjelenésekre, hogy mondom, összeszaporodtak, de például kevesen tudják, volt egy olyan időszak 2000-től 2005-ig, amikor nagyon rossz is volt a vége fele már, 5 álló esztendőn keresztül nem jelent meg egyetlen könyvem se, 2000-től 2005-ig. A végén már tényleg úgy voltam, mint kutya a kútba, szóval tényleg nagyon egyre rosszabb volt, de volt ilyen is azért, csak hát azt a későbbiekben tényleg nem ez volt a jellemző.
1: Nagyon tetszik nekem, hogy te henyész. És azon gondolkodtam csak, hogy én szerintem akkor, nem tudom, alvás közben szeded össze azt az elképesztő mennyiségű tudást, műveltséget, mindenféle adatot és kutatási hatalmas hátteret, amiből a

0: eszmei gondolati koherenciát, ami valószínűleg azt hiszem tényleg jellemez, de ezeknek mondom egyfelől a nagyon jó mesterek, másfelől a szerencse olyan alakulása tette lehetővé, amik révén ez létrejöhetett. Tehát a műveltségben például nagyon egyszerű volt bennem egy nagyon erős megfelelni akarás. Volt nekem egy nagyon kedves barátom, még általános iskolában jártunk együtt, de ő volt igazán az író, Isten nyugtassa. Mindig ahányszor odaírják a nevem belé, mert nagyon régóta egy író, mindig a Miklós Nickinek hívtuk. Ő jut eszembe, ő volt igazán az író kettőnk közül, és nem én csak folytatom őt, és tulajdonképpen rengeteget tanultam tőle, és volt egy elképesztő megjegyzése, hogy egyszer gimnazisták voltunk, ő szavalt nekem fejből, és ha jól emlékszem, a Hamletből az ominózus jelenetet, eképpen bennünk, mint halványra betegíti, stb. És én rögtön a szokásos hőbörgő, hú, ez József Attila, ugye? József Attila, József Attila. És végigmért, mint egy utálatos rovart körülbelül, és azt mondta, rettenetesen műveletlen vagy, László. Ez olyan, még most is hallom a mondatot, olyan iszonyúan belém vágott, pont ő le, pont nekem, ráadásul abszolút igaza volt, mert ez egy hőbörgő, hülye válasz volt, és én okoskodni akartam, hogy hú, ez József Attila, mert József Attilát már kezdtem akkor szeretni, de hát azt se ismertem még igazán persze, de ebből jött, hogy egyfajta megfelelni akarás, és aztán évtizedekkel később előhoztam ezt a történetet, és akkor azt mondta, hogy leköröztél te engem, már, mondta nekem, de mondom, ha igen, akkor neked köszönhetően. És azt hiszem, hogy itt van a kutya elásva, mert a mesterek, meg ezek a hatások összekapcsolódván, ez meg a megfelelni akarás is ilyen módon, általában a megfelelni akarás az nagyon nagy felhajtó erő, ez gyerekkoromra mindenre jellemző volt, azok együttesen alakították ezt ki, tehát én nem nagyon hiszek abban, hogy valaki csak azért, mert jó házból jött, meg műveltek voltak a szülei, meg értelmiségi csapat, ez még önmagában nem volna elég, én úgy gondolom. Tehát kellenek ezek a többlet tényezők, hát ilyen szempontból megint a szerencsére tudok hivatkozni.
1: Arra gondoltam, hogy megidézzünk most néhány mondatot abból a felterjesztésből, amit a József Attila díj előtt elküldött a téged szerető háttérvilág. Domonkos László, a magyar történelmi közelmúlt eseményeinek feltérképezésében kiemelkedő hangsúlyt kap Domonkos László író, közíró, esszéista, publicista, televíziós szerkesztő, film, irodalom és színikritikus, számos dokumentumfilm készítőjének feladatvállalása. Írásművészetére jellemző az érzékeny sokszínűség, a bátorság, a merészség, nem fél hozzányúlni fehér foltot jelentő történelmi témákhoz, eseményekhez és személyiségekhez. Tulajdonképpen politikus szépíró, közéleti esszéista, aki érzékeny lélekkel képes a legkegyetlenebb történelmi eseményeket is ábrázolni. Ez a bátorsága szinte egyedülálló. Lévén, hogy családja elszakított területről, a Bácskából származik, személyes elkötelezettsége a magyar történelem homályban tartott eseményeinek felkutatásában, tisztázásában mindvégig karakteresen jellemzi egész munkásságát. Hát már ezért a pár mondatért érdemes volt megszületned.
0: Nagyon szép, meg vagyok attól.
1: Délvidéki srác voltál, és vagy, azt hiszem, életed végéig, így mondhatom, hiszen a szüleid Bácskából jöttek, menekültek Trianon után ide, és azért a délvidékhez állandóan kötöttél, az se véletlen biztos, hogy Szegeden nőttél föl, ott tanultál, ott jártál egyetemre. Ez a hív, ez téged nagyon sok mindentől meg is védett, én úgy gondolom, életed során. Tehát ez a huszáros, karakteres bátorság, ez nagyon sokat jelenthetett, hiszen állandóan ingoványos területeken járkáltál fel alá.
0: Érdekes, amit mondasz, mert tulajdonképpen a dolog szerintem kétélű. Mert én úgy gondolom, hogy hát egyfelül ugye a hív meg a származás, másfelül ennek az eredői, hogy tulajdonképpen hogy lesz az ember ilyenné, és hogyan tud ebbe közel mozogni. Ez azért érdekes, hát ugye én olyan értemben vagyok délvidéki, hogy nem az, hogy csak édesapám szülei jöttek Bácskából, tehát a apai nagyszüleim, ők valóban Trianon előjöttek el, és ugye az volt a családi legendárium szerint, hogy nagyanyám már terhes volt apámmal, és akkor már tudták azt, hogy Szeged magyarnak marad, de azt is tudták, hogy a déli Tisza mentét azt ugye elszakítják, és akkor szülesen a Gyerek Magyar Világba címmel felszekereztek, vagy

0: 15-20 kilométert északra, eljöttek Szegedre, és édesapám is már Szegeden született, de a nagyszüleim, az összes testvérük, az összes mindenki odalent maradt délvidéken, és aztán ez a déliség, ez tényleg valóban alakított, mert azért Szeged nem úgy délvidék, mint a klasszikus értelemben délvidék, de a déli mi volt? Egyfajta, többen mondták nekem később, érdekes módon hölgyek, hogy én mediterrán alkat vagyok, ami tényleg vonzott. Én soha nem szenvedtem a melegtől mediterrán vidéken, ott tényleg jól éreztem magam, ez valószínűleg visszamegy ilyen korábbi életekre, vagy ősökre, genetika, nem tudom, de egészen biztos, hogy a déliség az olyan értelemben meglehetett benne, mélyebben, hogy anyám például, persze apámra vonatkoztat felsősorban, amikor valamit elkövettem, ez pedig sűrűn előfordult aránylag ifjú koromban, akkor mindig azt a déli vérödet emlegette, az a déli vér, ami benned van, fiam, az a déli véröd. Tehát ez állandóan előjött, ami nem csak temperamentumot jelentett, hanem egyfajta alapállást. Na most én ezt a kurucosságot vagy a bátorságot nem föltétlen innen eredeztetem, inkább egyfajta kalandorságot, ami persze nem egyértelműen pozitív. Ez a nőügyekre épp úgy vonatkozik, mint egy általános alapállásra, hogy volt bennem egyfajta kalandorvér, ami biztos, hogy apámtól örököltem, mert anyám családja egyáltalán nem ilyen volt. Édesem Hódmezővásárhelyről jött át, az ő szülei azok viszont érdekes, mert világos valók voltak, tehát egy teljesen más partiumi vidék, ugye Arad-hegyalja környékein, nagyanyámtól hallottam először román szót, ő mesélt a románokról, nagyon érdekes, ez egy másik vonal, de nem olyan erős, mint ez a délvidéki vonal, de az is igaz, hogy ez a déliség, tehát ez a déli temperamentum, meg ilyesmi, ez inkább mondom, ezt a kalandorvért, ezt erősítette. Most a bátorság meg az eszmei koherenciából jött, én azt hiszem, meg talán még a megfelelni akarásból is, mert ugye nagyon régi történet az, hogy ugye bátornak lenni annyit jelent, mint nem félni. És én rájöttem arra ösztönösen, hogy mennyire jó az indulat, ami ugye a temperamentumból jön, milyen jó fogódzó a bátorsághoz. Például én mindig féltem a kutyáktól gyerekkoromban. És hát ugye külvárosban nőttem föl, ilyen angyalföldhöz hasonló, erősen angyalföldszerű külvárosban, ennek megfelelő körítéssel. Na, de ott nagyon sok kerítés volt, és kicsit parasztházszerű ház, ahol sok volt a kutya. És az ember ment haza, vagy egyetlen ment, akkor nagyon gyakran, teljesen váratlanul különböző vadkutyák ugatták meg a kerítések mellől, ami iszonyú rém, a sark, amíg elzsibbadtam, úgy megrémültem, és a legtöbb esetben iszonyúan begurultam, hogy majdnem visszaugrottam, és meg akartam harapni a kutyát majdnem kis túlzással, hogy mer ez ahhoz jönni az anyja jóistenit, hogy engem megijesszen. Tehát tulajdonképpen az indulat vagy a düh, az milyen jól tud ellenállni az ijegységnek, a rémületnek. Aztán a másik dolog, hogy tulajdonképpen be kell vallani azt, hogy az ember fél, és akkor tulajdonképpen már nem is fél annyira. Ez a klasszikus mondás, hogy a katonaságnál kérdezi a közlegény a tisztet, hogy a nagyúr nem fél. Szóval édesfiam, te annyira félnél, mint én, már rég összecsináltad volna magad. Szóval ez a másik példa erre, hogy tulajdonképpen ez a fajta nem félelem, és amikor különböző ilyen balhék kezdtek lenni újságíró koromban, hát ugye hárman voltunk a szegedi szerkesztőségben, akik nem voltunk pártagok. És hát voltak néha kockázatosabb esetek is, és akkor az egyik mesterem, szellemi nevelőapám, meg kell említeni, hogy tanárom volt, és tudom, neki nagyon sok mindent köszönhetek, Fejér Dénes, Isten nyugtassa. Ő mondta, hogy Domikám, nem kell beijedni, nem kell beijedni. Na most ez egy olyan nyugtatás volt, hogy tulajdonképpen megint a megfelelő akarását, hát most ha ne égek, milyen ciki, hogy én itten látszik rajtam, hogy én itten be vagyok rezelve. Szóval hiúsági kérdés is nagyon sokszor, nem szabad mutatni azt, hogy az ember meg van rémülve, és ezek aztán később átvetültek ezekre, hogy nem érdekelt az, hogy nem tudom én mennyire kockázatos Francia Kismiháról vagy Héjas Ivánról írni, pedig hát a Héjas Ivánból azért elég nagy balhé lett is 2018-ban, de akkor már az embert ez nagyon nem érdekelte.
1: Fussunk végig gyorsan a szakmai életúton.
0: Hát az újságírás egyértelműen, hát én nekem szerkesztőségbe telt el a aktív életem, több évtized, össze kéne számolni pontosan mennyi sok. Hát ugye a Szegedi Egyetem című lapnál kezdtem, ott voltam röviden egy gyakornok, utána Dél-Magyarország, ahogy említetted, a kritikusi kulturális rovatbeli munka, onnan kerültem föl Budapestre, Csóri Sándor hívására a Magyarok Világszövetségének lapjához. Utána onnan kerültem, amikor már változások volt, kezdtek lenni a Világszövetségbe, az akkor ment több mint egy éves Duna televízióhoz. Hát nem volt teljesen idegen tőlem a elektronikus újságírás, nem volt soha szívem csücske, most se az, de hát az egy ilyen muszáj herkulesi dolog volt. Előtte a Szegedi TV-nél volt, de megmondom, szintén én mindig a nyomtatott sajtót szerettem, én mindig írni szerettem. Az elektronikus sajtó, rádió, tévé, az mindig ilyen mújéketőlemekeserű pohár jellegű volt. Sokat
1: csináltam.
0: A Dunán
1: minden Dunántúl című kötetet szól, ugye a
0: hát a Duna TV-ben eltöltött 16 évet voltam a Duna TV-ben, ami elég hosszú idő, két szerkesztőségbe telt el ez a 16 év.
1: És nem érezted igazán jól magad?
0: Nem, valóban nem. Valóban nem. Aztán ezt a Duna TV tönkremenésével, vagy elzüllésével, vagy elromlásával, talán ez a jó szó, egy romlás anatómiája, az volt a címe, az alcíme ennek a kötetnek. Hát a Duna TV egészen messzire jutott sajnos. Attól, ahogy indult, az első évek feltetetlenek voltak, nem csak úgy, ami már közhely, hogy fogadták Erdélybe, meg hogy sírtak, mikor megláttak bennünket, de általában az elszakított teltekre is ez jellemző, hanem az is, hogy a Duna TV egész szellemisége, közege, Sára Sándor nagyszerűsége, ugye engem Csóri Sándor hozott föl Szegedről Budapestre, és az a közeg, amit bennük megismertem, az hogyan ment szépen tönkre, hát ezt meg lehet írni. Most az újságírásra visszatérve gyorsan, az újságírás végig kísért, és az újságírásban megszerzett rutin, ami műfajok terén is elég egyértelmű volt.
1: Az minden későbbi, onnan nőtt ki.
0: Onnan, pontosan, pontosan. Ezek az irodalmi működésnek a különböző műfajait, most itt hármat tudok mondani, hát az esszét, a szociográfiát és a klasszikus szépirodalmat, tehát elbeszélés novella, igen, tehát a széprózát, mind a háromnak egyértelműen eredeztethető az újságírásbeli megfelelője. A riport, irodalmi riport, amiből kinőtt a szociográfia, ennek volt kitűnő néhány mesterem és ideálom annak idején. Annak idején volt 70-es években a második nagy fénykor a magyar szociográfiának, a Magyarország felfedezése sorozat 1970-ben történt újraindulása. A tárcarovat, ami külön fantasztikus volt, a Dél-Magyarnál volt tárcarovat, a régi klasszikus Kosztolányi és a többiek által művelt tárca.
1: Ez volt annyira magyar műfaj.
0: Nagyon magyar műfaj. Ugye? Franciából jön állítólag, nem tudom, jól értem, mert feuilleton, ha jól tudom.
1: Feuilleton.
0: Onnan jön, de nagyon jellegzetes. Megmagyarítottuk, én azt hiszem. Megmagyarítottuk, és fantasztikus tárcaíró teljesítmények voltak. A tárcát csodálatosképpen a Dél-Magyar megőrizte, volt tárcarovat, szerintem egyetlenként a Kádár rendszerben, és ez egy óriási iskola volt, és megint óriási szerencse.
1: És egy szabad kis ablak azért a tárca.
0: Pontosan, és elképesztő szabadságot ad. Lehet meditálni, lehet történeteket megírni. Én nagyon sok tárcát írtam, nagyon büszke voltam, amikor megjelent tárcakötet, akkor abban három tárcámat beválogatták 1980-ban, aminek nagyon örültem, és a későbbiekben ez egyértelműen a szépirodalmi kis próza, vagy az elbeszélő próza irányába, a széprózának az irányába vitt elbeszélés novella irányába, és végül de nem utolsó sorban a publicisztika, amit irodalmi publicisztikának, vagy nemes publicisztikának is szoktak nevezni, hát erre persze igazán csak a rendszerváltás környékén és azután nyílt mód, illetve azaz közvetlenül megelőző időkben, de ez meg az esszének ágyazott meg. Tehát tulajdonképpen a publicisztika az esszé irányába vitt, egy kicsit a tárca is, a szociográfia irányába a riport, irodalmi riport, és ugye ott volt a tárcának az közvetlen szép irodalmi része, rengeteg történet, és a történetek, hát ahogy büszke mondhatom, hogy a tárcákból nőttek ki azok a hosszabb írások is, amikből a későbbi novellák, meg novellás kötetek születtek. Hát a legelső tárcámot, amit nagyon büszke vagyok, 30 éves voltam, más kérdés, hogy miért nem folytatódott ez úgy, a magyar, akkori Magyar Nemzetnek a melléklete közölte, és Csurka István. Na, mellett voltam egy lapszámba Csurka Istvánnal, amire nagyon büszke vagyok most is.
1: Könyvet is írtál róla.
0: Igen, később. 30 éves voltam akkor, tehát gyakorlatilag ez volt ennek a beérésnek a kezdete tulajdonképpen.
1: És mit mondtál, hogy mondtad az imént, hogy nem folytatódott, de ennek más oka volt?
0: Hát más oka volt, mert én tulajdonképpen a szépirodalomban, vagy a klasszikus szépirodalom művelésével olyan értelemben nem leálltam, hanem küszködtem, ami a déli temperamentumnak, egy kalandor vérnek ellentmond, és hülyén is hangzik, viszont nem volt önbizalmam, ez az igazság. Nem tudtam, hogy ez jó-e.
1: Na, ezt nem hiszem.
0: Pedig így volt. Nem nagyon tudtam, jó ez, kell ez, nem tudom. Megkérdeztem embereket, hát volt, aki megmondta, hogy édesapám, ez úgy rossz, ahogy van, volt ilyen is, hozzáértő ember, és például, akit én nagyon szerettem, kitűnő szociográfus és író volt, Kecskeméten leveleztünk, túl korán meghalt, szegény Isten nyugtassa, Zán Tibor, aki olyan levelet írt nekem, hogy 10 az 1-hez lefogadom, megvan a levél most is, 10 az 1-hez lefogadom, hogy magából író lesz. De lehet, hogyha személyesen mondja, vagy más is mondja, nem tudom, nem de hiszem. Úgy látszik, nem volt elég, mert én tényleg nem voltam biztos magamba. És most is találok meg kéziratban a novelláimat, amiket valamikor 31 éves koromban írtam, plátói szerelmektől kezdve mindenfajta egyéb, meg katonatörténetek, amiket még katonakoromból hoztam magammal. Emlékeztem én ezekre, de még oda is se jutottam, hogy újra átnézzem, és valamelyik szerkesztőségben, ahol voltak is ismerettségeim, kopogtassak, mert úgy látszik, akkor kielégítettek, ami elindított az esszé irányába. Én nagyon sokat írtam a régi klasszikus élet és irodalomban, meg az Új Tükörbe, még Szegedről, de ezek publicisztikus jellegű írások voltak. Volt egy-két irodalmi riport, volt úgynevezett irodalmi publicisztika, de nem szép próza. És a szép próza jóval később erősödött föl. Az a gyanúm, hogy Déri Tibornak volt igaz, aki azt mondta, hogy a prózaírónak, ha vinni akarja valamire, akkor sokáig kell élnie.
1: Hát adja Isten, hogy így legyen. Még visszatérek egy pillanatra ehhez a szép szöveghez, a felterjesztés szövegéhez, ahol azt írja a felterjesztő, hogy az eddig kiadásra került félszáz kötetének mindenkori legfontosabb témája a Kárpát-medence elszakított magyarságának sorskérdései, kultúrájának, népi gyökerének, szociografikus feldolgozása, történelmének hiteles feltárása, az 56-os forradalom eseményeinek vizsgálata, számos publicisztikai és eszékötete, 2 önálló novellás kötete, valamint több antológiában több novellája is megjelent. Hát hosszú-hosszú a történet, de a Kárpát-medence elszakított magyarságának sorskérdései az első pillanattól kezdve, én azt gondolom, életed végéig ez az arcvonalban marad.
0: Ez biztos, hát és itt ez csak részben magyarázza a délvidéki apai származás, hát ez az egyik magyarázat, de ennél tényleg többről van szó, az pedig Erdély. A másik, ami hát, mint azt hiszem, nagyon sok magyar embernek, tényleg az embernek a szívének a legbelső titkos kamráinak egyike, most már nem is olyan titkos, hál' Istennek, mert ennek nagyon visszamenő, megint a mestereket tudok hivatkozni, kellő időbe ért hatásokra, hogy most visszabókoljak neked, lehet, hogy nem emlékszel rá, de egyetemista koromban én tőled kaptam meg annak idején, 1974-ben Sütő András Anyám könnyű álmot ígér, mamán klasszikusnak nevezhető művét, mert azt mondtad, hogy amikám neked ezt el kell olvasnod, és elhoztad nekem annak idején Szegeden az Anyám könnyű álmot ígérnek a saját példányodat, egy barna színű könyv volt, arra is emlékszem, a későbbi kiadásod már zöld színű volt, arra is emlékszem. Hát, hogy az én műveltségem ilyen hiányos volt egyetemista koromban is, mert Sütő András, aki ugye akkor kezdett igazán nagy név lenni Magyarországon, a délvidékről Guillaume Nándor, Sütő András Erdélyből, de hogy ez mekkora hatású volt ez a könyv, azt azért nem kell mondanom, mert ez mondjuk tényleg neked köszönhető, a szempont, hogy a figyelmet te hívtad fel rá, mert na, akkor te ezt már olvastad. Ez az Anyám könyv álmot ígér. És ezzel párhuzamosan, ugye ez egybeesett azzal az évvel, ha jól emlékszem, ez a 74-es, igen, 74-es év volt, amikor életem először voltam Erdélybe egyetemistaként. Hát ez a klasszikus táncházmozgalmas, szegény, éppen most elhunyt Csebő Ferenc cég által elindított időszaknak volt a, hát hál' Istennek divatja, nagyon jó, hogy ilyen divatok is vannak néha. Annak a kezdete, de igazából nem is divatból mentem én el egy orvostanhallgató barátommal Erdélyből, hanem ugye hallottuk ezt azt, és megint a mestereink meséltek róla.
1: Erdélybe,
0: bocsánat, igen. És Erdélybe úgy mentünk el, hogy rögtön a Székelyföldre mentünk, mert Brassóba érkeztünk, és egyből fölmentünk Székelyföldre, ami megint elképesztő dolog volt, és visszafele volt Kolozsvár, meg Kalotaszeg, és így. És hát ezt utána rengeteg követte. Na most itt megint a szerencsét tudom mondani, mert az elszakított területek irányába a délvidékiség, amivel találkoztam, újságíró koromban már, de utána a délvidéki barátságok, kapcsolatok, hogy mondjam, tragikusra válásával a háború idején, tehát 91-től, amikor a délszláv háború volt, és ezzel párhuzamosan az erdélyi vonal szintén párhuzamosan ment, megint szerencse, hogy a Szegedi Dél-Magyarország testvérlap kapcsolatot alakított ki a kolozsvári, akkor Igazság című napilappal, aminek én lettem a felelőse, amit az akkori főszerkesztő helyettes nagy párt mufti abból a jól felfogott és nagyon rafinált elgondolásból, ez később a rendszerváltás környékén ki is derült, azért tett meg engem, mert fő nem azért, mert kedvembe akart járni, hanem nem párton kívüli révén egy ilyen gőzösfejű nacionalista, hogy kiderült engem nevezett. Hát arra jó szem előtt lesz a fiú, csak nézzük, hogy hogyan is csinálja ezekkel a erdélyi testvérekkel a dolgokat, és ez nekem fantasztikus élmény volt, mert elég gyakran megfordultam Kolozsváron, nagyon sok kapcsolat alakult ki a akkori kolozsvári magyar értelmiséggel, ami maga nemében a Ceausescu rendszer éveiben is fantasztikus volt, tehát hatalmas élmények sorát hozta. Ők vittek el olyan helyre, ahova vagy nem jutottam volna el, vagy csak jóval később Kolozsvárról vittek el, és aztán utána ez terjesztette aztán tovább, ebben már a Duna TV is belejátszott közben, hát ugye Kárpátalja, Felvidék is, de mondjuk hát talán Felvidék volt, ami a legkésőbb és a legkevésbé jött be az elszakított területek közül, de mondom, Délvidék és Erdély volt a két vezérhajó ennek, és ezeknek a szerencsés hatásoknak a következtében ez aztán később, hát tényleg biztos, hogy életre szólóan, ahogy mondod, belém rögzült, hogy így mondjam, ami aztán persze később ugye számos írásban, könyvben, stb. Is megjelent.
1: Ugye a nagyenyedi ördögszekér, falu az örvényben, a mezőbikácsi sorsokról, hát aztán a délvidékről, a délvidéki kapricsos. Tegyük ide be a köteteket így erre a területre még, ami...
0: Hát sok van, ez biztos. Itt tulajdonképpen abba is illeszkedett ez, hogy említetted, hogy voltak, amik engem elsősorban ismertétettek talán, az a történelmi eszéknek a sora, tehát ezek az úgynevezett fehér foltok. Most arról én igazán nem tehettem, hanem a magyar sorsnak volt a következménye, hogy a sok elhazudott, elhallgatott, tényleg elképesztő módon hűítésre, de inkább elfeledtetésre ítélt történelmi tény közül jelentős része az elszakított területekhez kapcsolódott. Tehát találkozott a két terület, és miután én rávetettem magam, és ezt nem is bánom, mert ez a ugyan történelmi eszék sorát jelentette, és szintén a szép irodalom elől vette el az időt, meg az energiát, ez is közeljátszott a megkésettségben ilyen téren. Sokkal több történelmi eszét írtam éveken keresztül, mint novellát, sőt, sokszor majd nem eszembe se jutottak a novellák, meg az eszék se nagyon, a történelmi eszék, meg a történelmi jellegű kutatások mellett, de azért ezek folyamatosan voltak, és jelentős részük az elszakított területekhez kapcsolódott. A szociográfiával kapcsolódott ez talán legszebben össze, mert egy rejtett sorozat indult. Annak idején Duna TV-ben kedves kollégám volt egy nagyszerű lengyel ember, Konrád Szutászki, Szutászki Konrád magyarosan szólva, és Konráddal ketten úgy döntöttünk, hogy elmegyünk lengyel szemmel, én magyar szemmel, a lengyel, mert ugye Lengyelország is kapott magyar területeket, kevesen tudják Trianonban, és a Lengyelországhoz került felvidéki magyar területeket bejárjuk Konráddal. Ő lengyel szemmel, én magyar szemmel az egyetlen olyan könyv, amit ketten írtunk, tehát ilyen páros könyv, amiben szerzőtárs vagyok, és ezzel egy sorozat indult meg, amiről akkor nem tudtuk, hogy sorozat lesz, egy szociográfia sorozat, ez volt a nyitó darabja, 2009-ben, ha jól emlékszem, és aztán utána ez folytatódott, ezeket már egyedül csináltam a mai napig, a Mezőbikácsot említetted, az egy klasszikus falu szociográfia Páciumból, az az utolsó, de ebbe benne van Fiume, amikor még nem volt divat Fiumeval foglalkozni 2010-ben, aztán Arad-hegyalja, a Szerémség, ami talán a legnagyobb magyar Atlantis és a legnagyobb magyar kultúrvidék volt, és a legjobb magyar borok ott voltak, mint tudjuk, de aztán a Szerémség meg Arad-hegyalja mellett ilyen volt a Fekete Körös völgye. Moldvának az a része, ami a csángóságnak az rendszerváltás utáni sorsára koncentrált. A csángóságnak óriási irodalma van, de nem a rendszerváltás után. Ez mind előtte. Tehát, hogy mi történt velük a rendszerváltás óta, azt nem írta meg senki. Na, ez is megtörtént. Aztán volt olyan kötet is, ilyen ebbe a sorba illeszkedően, ami az elszakított területeknek olyan tragikus dolgát, mint az előbb említett Nagy Enyedi ördögszekér, ami pont akkor lőtt el az évfordulója az 1848-as szabadságharc legiszonyúbb népirtásának, amikor a románok a szószoros értelmében letörölték a térképről Nagy Enyedet, és az 1849. január 8-i, nyugodtan mondhatom, hogy genocídium, mert az az volt, annak a ez a Nagy Enyedi ördögszekér, hát ami ugye egyszerre volt történeti esszé, egy icipicit, hát mondjuk nem szociográfia, de tényleg egy ilyen történeti fehér folt föltárás. Ez összekapcsolódott megint az elszakított területek dolgával, és aztán a szociográfikus közelítések, ez az előbbi rejtett sorozat, meg a fehér foltok, amiben megint mondjuk a héjas, nagy botrány keltett héjas könyv, ami ugye a Rongyos Gárda harca is összefüggött, megint elszakított terület volt, hiszen Nyugat-Magyarországon voltak a legismertebb harcai a Rongyos Gárdának, héjaséknak, na de hát héjaséknak a megszálló románokkal is volt épp elég bajuk például. Tehát összefonódnak ezek a dolgok, csak ide akarok kiukadni.
1: Soha nem tiltottak ki téged se honnan, egyetlen egy elszakított területről sem?
0: Hát elszakított területről nem, a Szentesi helyőrség, a Szentesről tiltottak ki egyszer, az a Rafa Jernőnek köszönhető, még a rendszerváltozás tájékán, akkor MDF-esek voltunk, akkor még illegálisan, és elmentünk, meghívtak a Szentesi helyőrségi klubba, és hát ott a Rafainak akkor jelent meg a könyve az Erdély 1918-19-ben, és arról beszélgettünk, hogy miért a helyőrségi klubba, azt már nem emlékszem, oda hívtak meg, és utána közölték velünk, hogy nem vagyunk ezek után kívánatosak Szentes városában. Tehát aztán rájöttünk, hogy hát ez nem ilyen egyszerű, ez a helyőrségi klubból tilthattak ki, a városból nem. Hát ez 1987-ben. És aztán kitiltás egy volt szintén ebben az időszakban, de nem kitiltás volt, hanem a pont ennek a tevékenységnek köszönhetően 1989-ben, de még jóval a romániai úgynevezett forradalom előtt, 89 őszén, én akkor már jó kapcsolatban voltam Király Károly testvérével, Király Ibolyával, aki egy nagyszerű asszony, akkor már Magyarországon volt. És a Király Ibolyával leveleztünk, találkoztunk többször, hogy emiatt vagy más miatt, nem tudom, nekem szólt a magyar, hogy mondjam szépen, magyar elhárítás akkor, hogy nem ajánlják, hogy Romániába menjek, de megtudtam, hogy a Rafa Jernő, aki ugye nagy harcos társam volt annak idején, a Rafa Jernőnek már korábban szóltak, tehát én csak másodhegedűs voltam az ügyben, és hát ez nem kitiltás volt, hanem is, de én 90 februárjában merészeltem volt, tehát a történtek után először menni Romániába, de olyan kitiltás, klasszikus kitiltás az nem volt, csak ez a Szentesi, de hát ez más jellegű volt.
1: Nagyon sok mindent felfedeztél a felszíni rétegek alatt, tehát nagyon érzékenyen, nagyon mélyen beleláttál a dolgokba. Most olyanok jutnak eszembe, hogy például mennyire nem mertek már sokszor megszólalni az elszakított területeken a magyarok, még a bizonyított, borzalmas vérengzésekről is olyan finoman szólnak az emléktáblák, és hogy hát itt valami zajlott, tehát nagyon óvatosan ez mutatta a félelmet, aminek ma is van még aktualitása, hogyha arra gondolunk, ugye, hogy hát a nagyváradi román vezetés most ugye megtámadta a premontrei székesegyházat, és elvette már az iskolát, Anzelm apátot is kihúzgálták a templomból, a hívek védték meg. Tehát sajnos ennek ma is van aktualitása, és én mindig arra gondolok, hogy amit az átkosban átéltünk, hogy jaj, legyünk puszipajtások, legyünk jóban, majd ez majd segít az ottani magyarok helyzetén, és amikor a Kádár mondta, hogy igen, itt élnek még magyarok is, mondta Erdélyben, tehát ezek nem vezettek sehova, ezek mindig visszaütöttek, és még kegyetlenebb válaszokat kaptak ezekre a közeledésekre akkor, és hát azokat a szörnyű tényeket mindig igyekeztek takargatni, amiket te, amikor az emlékműveket, az egyik emlékművet, hol is volt, az magyar fejekkel rakták körbe, például
0: Zentán,
1: az
0: Zentán.
1: Igen. Tehát olyan, erről is írsz, hogy milyen furcsa más lélektan van-e mögött, hiszen a magyar az harcos, kardos nép, tényleg az egész történelmünkön végigvonul ez, de szadizmus nagyon ritkán egy-egy esetben lehet, hogy biztos, hogy előfordulhat, de hogy itt olyan élvezettel és olyan borzalmas eszközökkel kínozták az embereket. Még egy történet, ezt nem fogom soha elfejteni, amikor egy anyának azt mondják, hogy 3 gyereked van. Mindjárt sírom magam. És a 3-ból egyet válasz ki, aki életben marad, és a szülőket és a másik 2 gyereket megöljük. Hát ez olyan, hogy én nem is tudom elképzelni. Igen,
0: hát ez jellemző volt, ez a szadizmus, ez jellemző volt. Egyébként, amit mondasz a magyar alapállásra, hogy ugye mi nagy harcosok vagyunk, ugye szabadságharcosok vagyunk, ahogy Orbán Viktor mondta, tényleg azok vagyunk, de ugyanakkor ne felejtsük el, van egy alapvető tényező, hogy minden elnyomás torzít. Én ezt többször le is írtam, beszéltünk is erről, és ez ellen kell igazán küzdeni, de ez egy nagyon nehéz harc. Tehát az elnyomás olyan mértékig torzít, nem csak az óvatoskodás meg a félelem, hanem egyfajta olyan attitűdöt fejleszt ki az emberben, hogy észre se veszi. Ezt nagyon sok elszakított ellenlevő emberben, jóra való, rendes, becsületes emberben föl lehet fedezni. Tehát ez nem lehet, nem, igen, nagyon nehéz meghatározni azt, hogy ez tulajdonképpen óvatosság, netán gyávaság, vagy csak egy ilyen becsületes, hogy mondjam, jóra való keresztényi alapállás. Na de a keresztényi alapállás és a harcosság az én szerint véleményem szerint nem zárja ki egymást. És ráadásul, ami a keresztényi alapállás illeti, van egy alapvető ellentmondás elszakított ellentrelációban. Ennek a hangoztatása, nem is a hangoztatása, hanem a gyakorlata és a hangoztatása, és a napi élet valósága között. Ez a félelmetes. Erre nézve van egy nagyon gyakran, párszor elmondtam ezt különböző elszakított elleteken. Érdekes, hogy csak a Székelyföldön volt foganatja, ott azért még a vér azért megvan. Ott elmondtam többször, mert pont rájuk is vonatkozik. Ez egy kitűnő történet, sajnos nem én találtam ki, bár én találtam volna ki. Egy nagyon régi demokratában jelent meg Ungvári Zsolt, kitűnő régi demokrata szerzőnek egy ilyen kis szösszenete, ami arról szól, hogy ugye a Székely himnuszban tudjuk, hogy Csaba királyfi meg a csillagösvény. És hát egyszer csak Székely atyafi arra figyel föl, megy az országúton, hogy valami ott porzik előtte, és megjelenik egy lovas. És mondja, hogy hát Csaba királyfő vagyok. Te jó Isten. Szerintem annyit hívtatok, annyit ízettetek, hogy Csaba királyfő, de itt vagyok, na tessék, na mi van, mi a baj, mit segít, mi van? És akkor, jaj uram, hát nagyon nagy a baj, és akkor elkezdi a panaszáradatot az öreg Székely, elkezdi mondani a elmúlt 100 évet, hallgatja, nem tudja, hogy miféle szerzett az a román, akkor elmondják a történelem, akkor elmondja az öreg úgy nagyon dióhéjba, és ezt érezteti, kitűnő az írás, mert nagyon tömör és nagyon-nagyon-nagyon jól érezteti az egésznek a milliójét, ahogy elmondaná valóban egy Székely, ha ilyen csodálatos módon megtörténne, és azt mondja, hogy jó, hát akkor rendben van, hát szörnyű, amiket mondasz, hát akkor rendben van, hát akkor gondolom, hogy azért ti meg, ahogy szó, fölvettétek a harcot, és visszavág. Uram, hát nem úgy van, azt mondja az öreg, hát azt tanította plébános úr is, hogy hát ez nem így van, hát ki kardot fog, kardáltal vész el. Hát ez nem lehet. Igen, néz rá a Csaba királyfi, azt mondja, igen, hát azt mondja, így tanultuk. Azt mondja a Csaba királyfi, én ezt másképp tanultam, én úgy tudom, hogy általában az vész el, aki nem fog kardot. Na de egyébként tudod mit? Oldjátok meg a problémátokat, mondta, és unottan és csalódottan visszarugtatott a csillagösvényre. Szóval Istenem. Ez egy nagyon elgondolkodtató történet, hogy tulajdonképpen meddig van az észszerű belátásnak, a kompromisszumnak és a meghunyászkodásnak a határa. Székelyföldön, amikor ezt elmondtam többször, ezt a Ungvári Zsolt kitűnő írásának köszönhető példabeszédet, mint egy lopva tőle, amit nyilvánosan kérek elnézést, de mindig dicsérőleg loptam tőle ezeket. Én nem ismerem őt személyesen egyébként, de nagyra becsült, ez a kitűnő írás. És nem biztos, hogy ezt megértik ezek az emberek, akikről te az előbb beszéltél. Tehát pedig a kutya valahol itt van elásva, én úgy gondolom. Ami a Csaba királyfi igazságánál, hogy én ezt másképp tudom. Ha azt papoljuk egyfolytában, hogy ki kardot fog, kardáltal vészel, a Biblia igazságai nem mindig, én szerintem, én régi szegedi pápista vagyok, ugye Szegeden mindenki katolikus, de nem biztos, hogy ebbe a szó szerinti, hogy mondjam, ilyen napi értelembe értendők csak, mert adott esetben a harcot nem csak, hogy föl kell venni, hanem én nagyon jóban voltam Temfli atyával, ő temette a szegény feleségemet, és Temfli atyának is voltak, nem akarom most ezzel az időt húzni, nagyon érdekes és izgalmas példabeszéd erre vonatkozólag, de például a Temfli atya már püspökként pontosan ezt vallotta, neki is elmeséltem egyébként ezt az ungvári történetet, és hogy mondjam, tetszett neki egyházi ember létére. Tehát azért érdekes ez, én úgy gondolom, mert megmutatja azt, hogy az elszakított területeken ez az alapvetően gyötrelmes probléma, ez valahogyan hogyan volna kezelendő.
1: Melyikben van Pozsonyi Ádám?
0: Van többe is, de a tótok?
1: Várjál csak. Azt mondja, igen, itt van, azt mondja, Pompeji magyar hamuja.
0: Ja, igen, ez a Sáros megyéről szóló szociográfia.
1: Igen, ahol a másik utat így világítja meg Pozsonyi Ádám, jó barátod, hogy azt mondja, szegény tótokkal nem lehet mit csinálni. Akit a valóság léptenyom emlékeztet, várak, épületek, krónikák, temetők, szobrok, garasok, páncélok, hogy múltja a szomszédos ország múltja, az érthetően feszült. Egyetlen megoldás létezik. Meg kell velük értetni, hogy ők voltaképpen mi. Ők magyarok, csak nem tudják. S mindez szeretettel, mint amikor a szeretőszülő a gyerekének elmagyarázza, hogy ő voltaképp Kovács Ferike, nem pedig vasember a bosszúállókból.
0: Igen, ez egy kitűnő írása a Pozsonyinak.
1: Ez a másik út.
0: Igen, ugye? Ez a másik út, igen. És az is nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy ha az ember felmutatja ezeket a tényeket. Nem túl sok megértésre lehet számítani a mai napig sem, mert nem ezt mutatja, de ezáltal mi is, és ez a fontos, mi válunk mássá. Tehát ugye az a régi igazság, hogy az igazság szabaddá tesz, ez olyan értelemben is igaz, hogy amikor, ami kimondatik, az el is üzetik. Tehát azzal már elűztem valamit, ha kimondtam, azzal felszabadultam.
1: Szómágia, igen.
0: Igen, és ebből következően tulajdonképpen, ha odáig eljutunk, hogy ezeket a dolgokat kimondjuk, mondjuk Nagy Enyed esetében például, vagy a derék tótok esetében, akkor már mi magunk is mások leszünk jó értelemben olyan szempontból, hogy tudjuk, mondjuk a metódus, vagy a metódus egy részét. Nekem a David Icke barátaim nagyon sokat nekiestek annak, hogy miért volt ez a kiemelten és ellentmondásosan jó viszony a szerbekkel az utóbbi időben a magyar külpolitika részéről. Hát most ez hogy fog változni, azt most ne feszegessük, vagy hogy mi lesz ezután ilyen szempontból, de nem nagyon tudtam nekik megmagyarázni, és elég nehezen értették meg, hogy ennek ilyen mögöttesei is vannak, vagy lehetnek, és én tartottam olyan sokra a külügyminiszter urat az Orbán kormányban, hogy ha tudta ezt, ha nem, ha ismerte ezt a történetet, ha nem, ennek a gyakorlatát végezte, és erre az adott esetben magasabb, ha úgy tetszik, politikai szempontok szerint szükség volt, pedig hát a valaki, hát most nagyképpen hangzik, elnézést kérek, de én tudom, hogy a szerbek miket műveltek, azt is tudom, hogy milyenek, úgy Isten igazából, és azt sem tudom, hogy nem véletlen, nagyon jól lehet tudni, a magyar néplélek, meg a magyar néphit, az sohasem hazudik. És ha ők vadrácnak hívták évszázadokon át a rácokat, már pedig úgy hívták a magyarok évszázadokon át. Rákóczi korában is így hívták őket, a török betörések korában is így hívták őket, és a 20. században is így hívták őket, akkor ennek csak volt valami oka. De azzal együtt ezeket a dolgokat látni kell, és ez a tisztázás, én úgy gondolom, hogy sokat segített.
1: Igen, meg a kapcsolatok, személyes kapcsolatok, igen, mindig igen, sokat számítanak. Cseppin Péter jutott eszembe, a Bakonyi Poroszkálók vezetője, aki ugye hát a lovasaival elment délvidékre is, erre, arra, mindenhova, és azt mondta, hogy annyira nagy szeretettel fogadtak minket, mert ez például egy közös szál, egy a katonai habitus, és a, igen, a lovasság, minden. Tehát vannak utak egymás felé, mi szivárog mindebből, a sok mindenből bele a te szép prózádba?
0: Hát elsősorban látszólag a múlt, de hogy mondjam, van egy kitűnő délvidéki költőbarátom, Tari Pista, nekem legjobb vers, egyik legjobb verse szerintem az a cím, hogy Előttünk a múlt.
1: Igen.
0: A múlt az nem mögöttünk van, a múlt tényleg előttünk van, mindig előttünk van. Na most ennek következtében ugye idővel, hát itt jön be a szülőföld meg a származás, hogy azt én megtapasztaltam, hogy ahogy az ember idősödik, egyre nő a jelentősége a szülőföldnek, annak, hogy az ember hol született, hol nőtt föl, stb. Ahogy az idő múlik, ez egyre, nem mondom, hogy csak szépül, de növekszik a jelentősége, a fontossága az időben. Na most ez az egyik alapvető tematika. A másik pedig, ami úgy türemkedik át, én úgy gondolom a közvetlen írásokba, hogy egyre több olyan emberi kapcsolat, egyre több olyan emberi reláció van, amiket Isten igazából, hát ez megint arra rímel, hogy valamire akarja vinni a prózai rokosok, ki kell élnie, az ember csak kellő érettség birtokában tud átlátni. Ez szerelmekre, emberi kapcsolatokra, történésekre ugyanúgy érvényes, mint barátságokra, tehát a dolgok helyretétele, hogy így mondjam. És ennek mindig van, ez nem privatizálás. Mert ugye mindig azt szoktam idézni, hogy mi bajod neked a kortársaid, de megkérdezik újabban. Miért fújsz te erre meg arra? Mert mondom, azt kéne nekik elmondani, ami a Petőfi mondott, hogyha nem tudsz más, mint eldolgozni saját fájdalmat, örömöd, nincs rá szüksége a világnak. Most a mai magyar irodalom jelentős része, kortársaimnak egy jelentős része sajnos, az nem, igazán nincs rá szüksége a világnak, mert nem tudnak más, mint saját fájdalmukat, sörömüket, ezért a szent fát félretett. Eszük ágába sincs a szent fát, vagyis a hárfát félretenni, mert úgy markolják helyette a szent fát, hogy már szegény fa már csupa vérláfutás, de ezt csinálják. Na most a közösségi indítatás az, ami ezeket a látszólag privátim tisztázásokat szükségessé teszi. Tehát a közösségi relációba kell belehelyezni ezeket a tisztázásokat, a múltat, a szülőföldet, a régi történeteket. Ha az ifjúságomnak különböző régi, külvárosi, elég sok ilyen írásom van, millióit előveszem, vagy összekapcsolom később irodalmi élményekkel, vagy visszavetítem, mit tudom én, mondjuk ami most éppen dolgozom, hogy ezt is elmondjam, a Nagy Gatsby nevű, általam nagyon szeretett a két háború közti amerikai irodalom egyik klasszikusának számító művet, amiből kitűnő film is készült, Leonardo DiCaprio főszereplésével. Ezt visszavetítem mondjuk, és megpróbálom magyarítani ennek a zöld fénynél kapcsolatos gyönyörű, meg ezt az egész Gatsby jelenséget, akkor tulajdonképpen a dolog már közösségi indítatásúvá válik, és már akkor olyan lesz az egésznek a összhatása, hogy tulajdonképpen egy közösségnek, egy négy csoportnak, az embernek, vagy a délvidéki embernek, vagy a szegedi embernek, vagy a magyar vidéki embernek, vagy netán a 20. század végi, vagy 21. század eleji embernek a közösségi jelleg általános törvényszerűségei, ellentmondásai, ostobaságai kerülnek elő, és ezeket kell megragadni, és a saját tapasztalataikon, a saját történéseinken átszűrve valami módon ábrázolni, mert különben annak, hogy én azon elábrándozok, hogy szerettem én az Ibolyát, és milyen szép volt az Ibolyát, ezt senkit nem, ez az én bajom. Kit érdekel ez? Ha ennek nincs meg ez a töblete, nincs ezen átszűrve, akkor ez a legszigorúbban magánügy. Mondtattam, hogy egyéni szociális probléma, és úgy kell neki. De másról van szó, ha ezt az ember meg tudja csinálni, akkor valamit tesz, én úgy gondolom.
1: Az Időjel kiadónál most készül egy új szépírói köteted. Mit mondasz róla?
0: Hát tulajdonképpen ugyanezt mondhatom, mert ebben lesz két hosszabb kisregény, és lesz 13 novella, ez mindegyik új termés, az elmúlt 3-4 évben íródott mindegyik. Tehát ez persze arra is válasz, amit korábban kérdeztél, hogy akkor hogy van ez a lustaság. Ez valóban meglendült, aminek két oka van. Egyrészt, tehát ugye, amit mondtam, hogy a kora, hogy múlik, tehát az idő. A másrészt, hogy talán több időm is van olyan szempontból, hogy a lustaság vagy nem lustaság, az egyre inkább ebbe az irányba fordít. Tehát ilyen jóval kevesebb publicisztikát, tudatosan már, jóval kevesebb publicisztikát írok, szociográfiát csak-csak, ha van rá alkalom, de hát ugye az idő igényes, meg el kell menni, meg szóval az megint más, hanem jóval több volt az elmúlt években a szépirodalmi munka tudatosan, és úgy érzem, hogy azért is fontos, mert érzem azt, hogy bizonyos dolgoknak ez a beírési folyamata, amit mondtam, azért ez kopogtat. Tehát az a bizonyos Kosztolányi féle égi távíró, az régebben is működött, de most már egyre gyakrabban kopog, nyilván azért, mert az idő is kevesebb, ami hátra van, de azt is érzem, hogy azért is kopog, mert valószínűleg beértek azok a dolgok sokkal jobban, aminek alapján kopoghat. És akkor ezt meg kell hallani, és többet írni. Tehát ez most nagyon szerencsés dolognak tartom, hogy most ez ilyen módon sikerült, és hát ez a 50. kötet, ez szigorúan csak szépirodalmi lesz, de megmondom azt, hogy én nem is bánom, örülök neki, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesz esetleg másmilyen is a jövőben.
1: Ez nagyon szép végszó. Tulajdonképpen azon gondolkodtam, hogy én halált megvető bátorsággal hívtalak téged ide be egy órára, ezt most már minden hallgató tudja, hogy hát 24 órás adásba kellett volna téged.
0: Azért sikerült összefognunk talán.
1: Hát én nagyon remélem, hogy azért adtunk egy jó képet mindarról, amit életed során elkövettél, értünk. Na most azon gondolkodtam még, hogy meg kellene teremteni egy olyan lehetőséget, ahol a fiatalokkal összeülve, te, tudom, hogy van egy köröd is az írótársaknál, ahol hát át tudod adni ezt az egész életérzést, és ezt a lendületet, és ezt a szeretetet, hogy ezt fontos lenne átadni, ezt most mint 6 unokás nagymama, kérem tőled könnyek között, hogy próbáljuk megtartani az utánunk jövőket. Ez nagyon-nagyon mindenki tudja, nagyon nehéz feladat, de nem lehetetlen, mert ha időben elkezdjük, és hogyha folyamat otthonolunk az életükben, akkor azért lehetséges ez. Én gondolom, hogy máskor is fogunk még találkozni. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm,
1: és egy dolgot borzasztóan fölrovok neked, hogy bármelyik kötetet elkezdi az ember olvasni, kész, vége az életednek. Nem tudsz tovább lépni. Sem, nem, ebéd vagy vacsora, nem érdekes, mert az a szépírói tehetség mindvégig jelen van az összes kötetben, mindegyikben, hogy oda ragaszt, hogy nem tudom letenni. Na, hát Domonkos László volt a vendégünk ma, és nevében is elköszönünk. Mára Kövesdi Zsuzsát hallották. Viszont hallásra!

0: elhangzott a házunk táján. Megismételtük április 28-ai műsorunkat.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Tíz óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A felvételizők július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. Közölték, a jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is. Élénkülést hozott a nyár első hónapja a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben csaknem 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálat minőségi javulása, a meghirdetett autók átlagos életkorának és futás teljesítményének csökkenése mellett több mint 10%-kal nőttek az átlagárak, közölte legfrissebb júniusi statisztikái alapján a használtautó.hu kedden az MTI-vel. Az alternatív hajtásláncok térnyerése töretlen, az elektromos autók, illetve a hibridek iránti érdeklődés egy év alatt csaknem 34, illetve 57%-kal bővült. Ezzel szemben a dízelautók iránt több mint tizedével esett vissza a kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest. Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem július 2-án és 3-án tartotta az oklevél átadó díszünnepségeket. Az intézmény idén egyetemi válásának 10., valamint katolikus egyetemi válásának 5. évfordulóját ünnepli. A végzős hallgatók diploma átvétele nem csak személyes életükben volt mérföldkő, hanem a közösség jubileumi esztendejének egyik fontos eseménye is volt. Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagy kancellárja ünnepi beszédében arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A katolikus egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsásson útjukra, akik tudásukat az emberek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. Elindult a jelentkezés a Slagta Margit Kollégium 2026-27-es tanévére. Az intézmény olyan egyetemisták jelentkezését várja, akik nem csak korszerű és igényes kollégiumi környezetet keresnek, hanem egy támogató keresztény értékekre épülő közösséghez is szeretnének tartozni. Keresztény értékrend, inspiráló szakmai közösség, modern lakókörnyezet várja a budapesti felsőoktatásban tanuló hallgatókat. A modern, felújított budapesti épület 55 hallgató számára biztosít magas színvonalú lakhatást. A kollégiumban 1- és 2-ágyas, saját fürdőszobás szobák, tanulószobák, könyvtár, kápolna, előadóterem, közösségi terek, konditerem, valamint teljesen felszerelt konyhák állnak a lakók rendelkezésére. A jelentkezéshez önéletrajz, legfeljebb egyoldalas motivációs levél és egy maximum 2 perces bemutatkozó videó benyújtása szükséges. A pályázatokat a kapcsolat@slakta.hu e-mail címre várják. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 1-e. Végül a várható időjárásról. Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, a nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: Az Abba slágere szólt. 10:08. Következik a ténykérdés. A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj programja idén fontos mérföldkőhöz érkezett. A programra benyújtott érvényes pályázatok száma meghaladta a 10 000-et. Az idei esztendőben közel 11-szeres túljelentkezés mellett 1063 alkotó nyújtotta be pályázatát a 3 éves művészeti alkotó munkát támogató ösztöndíjra. Csáhy László Koppányt, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatóját Kovács Éva Rebeka kérdezte.
1: 2018-ban indult a program, tehát idén 9. alkalommal hirdettük meg. A művészeti ösztöndíj programban ugye minden évben 100 művész, fiatal művész és művészetelméleti szakember kap lehetőséget, hogy egy 3 éves programban részt vegyen. Minden évben egyébként 10-11-12-szeres a túljelentkezés, tehát nagyon magas. Ez azt mutatja, hogy egyrészt sikerült megszólítani a Kárpát-medence művészvilágát, hiszen 10 000 ember az egy hatalmas szám. Bármely művészeti ág képviselője pályázhat, akár intermediális vagy multimédiás művészek is, és nincsen olyan bemeneti követelmény sem, hogy valamiféle diplomával vagy DLA diplomával kellene rendelkezni. Zsűri az elbíráláskor megnézi azt, hogy a portfóliójában és az életrajzában milyen értéket hozott létre már addig valaki. Tehát ez az ösztöndíj, ez alapvetően azokat szólítja meg, akik már létrehoztak valamilyen értékes eredményt, de még a pályájuk felfelé ívelő szakaszában vannak, erőteljes, feltörekvő fiatal generációk 18 és 49 év között. Töretlen a népszerűsége a művészek körében, hiszen évről évre több mint 10-szeres, idén is ugye majdnem 11-szeres, 1063 pályázat érkezett be a 100 helyre. Ez egyben azt is eredményezi, hogy egy nagyon értékes, nagyon erős mezőnyben versenyeznek a pályázatok, és az elbírálás úgy történik, hogy az MMA 9 tagozatának megfelelő előzsűrik nézik meg először a pályázatokat. Képzőművészet, irodalom, zeneművészet, színházművészet, film és fotóművészet, és így tovább. És ez a 9 zsűri, ez úgy áll föl, hogy az MMA elnöke felkéri a zsűrik elnökét, és a zsűri elnökökkel való konzultáció után alakulnak ki az előzsűrik. Ezek kollektív döntést hoznak. Tehát ők vállalják a felelősséget azért a 20-20 emberért, akit felterjesztenek a döntőbizottság elé. Tehát a 9 zsűri 20-20 legjobb pályázatot választ ki. Ez azt jelenti, hogy 180 pályázat kerül a döntőbizottsághoz. A döntőbizottságot ezt köti, nem mondhatja azt, hogy a 181. vagy a 222. pályázatot fogja ő nyertesnek kinyilvánítani. Tehát mindjárt van a döntőbe jutottaknak egy rangja, és őket értesítjük is arról, hogy ők a döntőbe jutottak, tehát ez már egy komoly eredmény. És ebből a 180-ból választja ki a döntőbizottság azt a 100 ösztöndíjast, aki nyertes, akit most hirdettünk ki, tehát most kerül nyilvánosságra, hogy kik azok, akik idén szeptember 1-ével elkezdik ezt az ösztöndíjprogramot. Hiszen minden évben szeptember 1-ével indul, és amikor lezárul, akkor nem csak egy nagy partit rendezünk, és bemutatkoznak az irodalmárok, zeneművészek itt a Hídvilában, hanem egy nagyszabású művészeti fesztivált is a következő év tavaszán, tehát február-március fordulójától egészen májusig a Pesti Vigadóban az Essential Artis Fesztivál. Ne felejtsük el, hogy a magyar történelemben soha nem volt olyan mértékű művészet mecenatúra, amit ez a most már 900 fős művészeti ösztöndíjas csapat jelent, ami kifejezetten a

0: ezeket az ösztöndíjasokat?
1: Az előzsűrik 5-7 vagy néhány esetben 9 tagból állnak, fele akadémikus, a fele külső szakember, és a elbírálás szempontja egyrészt az, hogy az addigi eredmények, a portfólió milyen erős, milyen kvalitásos, másrészt pedig az, hogy erre a 3 évre mit tervez, mi az a munkaterv, mi az az eredmény, amit szeretne létrehozni. Az mennyire izgalmas, mennyire újszerű, mennyire fontos a magyar művészeti életben. Tehát az addigi életmű és a 3 évre tervezett munkaterv egyenlő súllyal érvényesül az elbíráláskor. Mind a kettőért nagyjából hasonlóan 50-50 pontot lehet kapni, és akkor így az előzsűrik a legjobb 20-at választják ki, akiket felterjesztenek a döntőbizottság elé, és a döntőbizottság tehát ebből a 9x20, tehát 180 pályázatból választja ki a 100 legjobbat. Ott már ugye érvényesül az az elv is, hogy melyik művészeti ágból hányan jelentkeztek.
0: Az ösztöndíj említette, hogy nem csak anyagi támogatást jelent. Milyen szakmai lehetőségek és milyen fejlődési utat kínál a nyertes művészek számára?
1: Igen, egyre fontosabb számunkra, hogy ne a havi összeg legyen a motiváló, hogy ide jelentkezzen valaki, hanem az a szakmai közeg, az a közösségépítés, az a szakmai mentorálás, amit a Magyar Művészeti Akadémia és a programot lebonyolító Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet ad hozzá. Ugye egyrészt nagyon fontos az, hogy 4 havonta van egy hónapos időszak, amikor minden ösztöndíjas bemutatkozik, és megmutatja azt, hogy mit hozott létre az előző 4 hónapban, hogy haladt előre a munkaterv teljesítésével, milyen nehézség voltak, milyen új ötletei vannak, milyen eredmények vannak, milyen izgalmas kísérletezés az, ami a műhely munka valójában itt az ösztöndíj program alatt, és akkor egyrészt reflektálnak egymásra, nem csak a saját művészeti ágba tartozó művészek, hanem eljöhetnek az irodalmárokére a zeneművészek, a filmművészek, a színházművészek. Nagyon izgalmas párbeszédek alakulnak ki, nem csak a generáción belül, hanem ugye mivel ide az ösztöndíjas találkozókra az MMA akadémikusai is eljönnek, nagyon sok akadémikus, kíváncsi arra, hogy milyen ez a friss, feltörekvő művészgeneráció, és el is mondja a véleményét, kvázi segít szekcióvezetőként, mentorként, szakmai partnerként ezekben a konzultációkban, és például Farkas Ádám, aki a képzőművészeti tagozatba tartozik a Magyar Művészeti Akadémia és korábban a Képzőművészeti Egyetem rektora is volt, ő sokszor hangsúlyozta azt, hogy nem csak a fiatalok tanulhatnak az idősebb generációtól, hanem fordítva, nagyon sokszor az akadémikusok tanulnak azoktól a fiataloktól, és ezeken a beszélgetésen ők is épülnek, nem csak a fiatalok. Tehát itt egy párbeszéd, egy műhely munka zajlik ezeken a találkozásokon. De ezen kívül lehetőség van arra, hogy nyáron művésztelepekre menjenek el, itthon és külföldön, a felvidéken, Debrődön, Kárpátalján, Munkácson és más helyszíneken vehetnek részt olyan művésztelepeken, ahol nem csak képzőművészek, hanem most nagyon sokszor a zenészeket, irodalmárokat is szívesen látják, vagy más művészeti ág képviselőjét. És pont az az izgalmas, amikor itt a művésztelepeken összecsendülnek a zenei, irodalmi, filmes, fotós és képzőművészeti gondolatok. Ezen kívül egy úgynevezett Art Residency programot is szervez ez a kutatóintézet, ami azt jelenti, hogy itt a Hild Villa mellett van egy apartmanunk, ahova 1 hétre, 2 hétre, vagy a maximum 3 hétre meghívunk külföldi művészeket, nemes művészeket és művészetelméleti szakembereket, tehát tudós művészetelméleti kutatókat. Egyrészt azt kérjük tőlük, hogy mutatkozzanak be itt a Hídvillában, mutassák meg a saját alkotásaikat, kutatási eredményeiket, másrészt pedig azt, hogy ahonnan érkeztek, az a művészvilág, hogy milyen. Most a napokban nyílt meg Bécsben egy kiállítás, ahol a Művészeti Akadémia akadémikusai mellett ösztöndíjasok is kiállítanak közösen, és szeptemberben Londonban kifejezetten a művészeti ösztöndíjasoknak nyílik kiállítása.
0: Lehet azt mondani, hogy ez az ösztöndíj program a világon egyedülálló?
1: Az összes országot nem ismerem, de akik itt voltak Svédországból, Németországból, Amerikából és máshonnan, vagy Fülöp-szigetekről akár, azok mind úgy mentek haza, és azzal azt mondták számunkra, hogy ez számukra is egy fantasztikus újdonság, és egy olyan erővel bíró program, ami náluk nincsen.
0: Hogyan látják az ösztöndíj programnak a jövőjét?
1: Azt gondolom, hogy mivel a 9 év. Egyrészt önmagáért beszél. Olyan értékek jöttek létre, olyan munkakapcsolatok jöttek létre, ami mindenki számára egyértelműen igazolja a program létjogosultságát és értékét. Másrészt pedig a programot soha nem érte olyan kritika, vagy olyan aggály, hogy itt ideológiai, vagy különböző művészeti törekvésekbeli részrehajtás történne. Itt valóban az értéket, az

0: azokat a művészeket keressük, akik a magyar kultúráért szeretnének tenni. Tehát példamutató abban, hogy itt nem volt megosztottság. Ez a program tényleg ötvözte a magyar művésztársadalmat, és ez a feltörekvő fiatal generáció ebből a szempontból példát mutatott az idősebbeknek is.
1: Csáy László Koppánnyal, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatójával Kovács Éva Rebeka beszélgetett. A 2026-tól 2029-ig tartó időszak Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj pályázat nyerteseinek névsora megtalálható az ösztöndíj.mma/mmki.hu honlapon.

Phil Collins slágere szólt. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a ma délutáni kerengő ajánlója következik. Drónok békés célokra. Ami a civil felhasználású eszközöket érinti, kijelenthetjük Magyarország dróngyártó nagyhatalom. Gondolhatunk itt például a mezőgazdasági termelés drónokkal történő újraértelmezésére, vagy a különleges ipari felhasználási lehetőségekre és a mesterséges intelligenciára. A vendég Kecer Máté, az EBZ Drone Kft. Ügyvezetője. A kerengő második felében a meghívott dr. Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője, akit az Ökológiai Gazdálkodási Mozgalmak Európai Szövetségének közgyűlése a szervezet új elnökének választott. Drexler Dóra megválasztása egyszerre jelent magyar szakmai sikert és lehetőséget arra, hogy a kelet-közép-európai ökológiai gazdálkodás tapasztalatai és igényei erősebben jelenjenek meg az európai agrárpolitikai párbeszédben. Kedves hallgatóink, Sáj András számít figyelmükre a ma 17 óra 5 perckor kezdődő kerengőben.

0: Az elmúlt percekben a Stúdió 11 felvételei szóltak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Bodó Béla. Brumi a Balatonon.

9. rész, 16. fejezet, amelyben folytatom. Az acskó a cukorral még mindig a legfelső lépcsőn fekszik, mert Dagi csak nézi, de nem veszi fel. Haditanács, sőt, tengerész haditanács.

0: Amikor Dagi már nagyon sokáig nézte az acskót, megrázta a buksiját. Nem, nem, mondta. A díjat nem lehet elajándékozni, ezért kérlek, jó csont, edd meg te a díjadat. Ekkor Muki a lépcsőhöz szaladt a cukorért, de olyan ügyetlenül kapta fel az acskót, hogy a cukor beleesett a Balatonba.
1: Jaj, jaj, mondta Muki, oda a harmadik díj.
0: Jó csont nevetett.
2: Mégis a halak élet.
0: Dagi is nevetett.
2: Sajnos, de nem nagyon, mert csak fél kocka cukor volt.
0: Csak én nem nevettem, mert az egész idő alatt szégyeltem magam. Már bent voltunk ismét a vízben, de nem volt kedvem úszni sem, annyira szégyeltem magam. Hiszen nem a fújókámmal lettem győztes, hanem felemeltem a térdemet, és a térdem lökte előre a csónakot. Tehát nem érdemeltem meg az első díjat. Sőt, talán élettem volna az utolsó, ha a térdem nem lökte volna előre a csónakot. És mégis én kaptam az első díjat, vagyis a két kocka cukrot, pedig nem járt volna nekem. Bár ne ettem volna meg, de megettem. Becsaptam a barátaimat. Jaj, mit csináljak most? Mit csináljak? Megfogtam a Muki vállát. Te, Muki? Kezdtem. Nem én voltam a győztes.
1: Hát, ki volt a győztes? Csodálkozott Muki, amikor a te csónakodért elsőnek a parthoz.
0: Az igaz, mondtam, hogy az én csónakomért elsőnek a parthoz, de nem én voltam a győztes, hanem a térdem.
1: Milyen térded volt a győztes?
0: Kérdezte Muki.
1: Az a térdem, feleltem szomorúan, amelyik itt van, a jobb lábamon.
0: Jaj, nem értem, mondta Muki. Nekem is van térdem a jobb lábamon, sőt, a bal lábamon is van térdem. Mégsem mondom, hogy a térdem lett a második a versenyben, mert ilyen mondani butaság. A fújókámmal lettem a második, ezért kaptam meg a második díjat, vagyis egy kocka cukrot.
1: Most már tudtam, mit kell csinálni. Elkiáltottam magam. Bocsok! Haditanács! Sőt, tengerész haditanács!
0: Dagi és Jócsont hozzám úszott.
1: Most rögtön tartsunk haditanácsot, mondtam.
2: Nem lehet, mondta Jócsont, mert ha tengerész haditanács van, akkor ki kell tűzni a zászlót. De nem tudjuk kitűzni, mert nincs zászlónk.
3: Mi a baj?
0: Kérdezte Dagi, és hozzátette.
2: Fél kocka cukorért nem érdemes haditanácsot tartani. Különben is Muki nem szándékosan ejtette a vízbe a harmadik díjat, hanem ügyetlen volt.
0: Nem a harmadik díjról van szó, mondtam én szomorúan, hanem az elsőről, amelyet megettem. Bár ne ettem volna meg.
1: És most nyomja a gyomrodat?
0: Aggódott Muki.
2: Nem hiszem,
0: szólt közbe Dagi,
2: hogy két szem kocka cukor megnyomná a brumi gyomrát. Én például négy cukrot is meg tudok enni, mégsem nyomja a gyomromat. Csak rögtön ebéd előtt vagy vacsora előtt nem szabad enni, mert akkor nem lesz étvágyam az ebédhez vagy a vacsorához.
0: De ha valakinek nem jár első díj, mondtam, akkor két cukrot sem ehet meg.
2: Ne beszéljünk erről annyit,
0: mondta Dagi,
2: mert nem sokára ebédelni hívnak minket, és az jó.
0: Azzal elúszott mellőlem ő is, Jócsont is. Csak Muki maradt mellettem.
1: Ha akarod, mondta, én részt veszek a haditanácsban, mert egymagadban nem tudsz haditanácsot tartani, és az sem baj, hogy nincs zászló.
0: Mukikám, mondtam, én becsaptalak benneteket, bár ne csaptalak volna be, de becsaptalak. Muki rám nézett. Ugyanis, folytattam, a térdem meglökte a csónakot a versenyben, és ezért lettem én az első. Muki megvakarta a buksiját.
1: Hát, mondta később, akkor a verseny nem érvényes. De megettem az első díjat. Mondta Muki. Bizony megetted? Tudod mit? Maradjon titokban. Én nem szólok róla Daginak és Jócsonnak. Nem maradhat titokban, feleltem, mert nagyon szégyellem magam. Muki körülnézett. Hadi tanács! Kiáltotta. Sőt, tengerész hadi tanács. Zászló nélkül, mert sajnos nincs zászlónk.
2: Mi a baj?
1: Kérdezte Dagi. Tisztelt hadi tanács, sőt, tengerész hadi tanács, kezdte Muki. A fújóka verseny nem érvényes, mert valaki becsapta a barátait, becsapni pedig senkit sem szabad.
2: Ki csapta be a barátait, vagyis minket?
1: Kérdezte Jócsont. Én, mondtam csendesen.
2: Csend legyen,
1: szólt Dagi.
2: Most Muki beszél, tehát Muki, ki csapta be a barátait, vagyis minket?
1: Tisztelt hadi tanács, folytatta Muki. Én csaptalak be benneteket. Nem bocsok, szóltam közbe.
2: Hallgass, Brumi!
1: Kiáltott rám Dagi.
2: Csak akkor beszélj, ha rád kerül a sor. Egyszerre ketten ne beszéljetek, mert az nem illik.
1: Elhatároztam, hogy majd akkor beszélek, ha rám kerül a sor. Muki pedig folytatta. Tisztelt hadi tanács, mint mondtam, becsaptalak benneteket, mert amikor a versenyben láttam, hogy lemaradok, felemeltem a térdemet, és a térdem véletlenül meglökte a csónakot. De igazán véletlen volt, nem akartam, hogy a térdem nagyot lökjön a csónakon, vagyis igazán nem tehetek róla. Az a térdem az oka, amelyik a jobb lábamon van. Így lettem én a második, pedig nem érdemeltem meg. Ezért az egész verseny érvénytelen, és érvénytelen a második díj is. Ne haragudjatok rám, és ha ismét kapunk cukrot, akár mézcukrot, akár savanyú cukrot, mind Daginak adom. Ha pedig többet kapunk, akkor Jócsonnak is adok, sőt, egyet magam is meg fogok enni.
2: Most beszélhetsz, Brumi.
1: Szól Dagi. Tisztelt hadi tanács, nagyon nehezen tudtam hozzákezdeni. Tisztelt hadi tanács, én nem hiszem el, hogy Muki becsapta a barátait, de van köztünk valaki, aki igenis becsapta a barátait, mert a versenyben felemelte a térdét, és a térdem meglökte a csónakot. Én voltam, és megettem az első díjat, vagyis a két kocka cukrot, bár nem érdemeltem meg.
2: Mind a ketten becsaptatok minket, vagyis engem és Jócsontot?
1: Kérdezte szigorúan Dagi. Csak én, mondtam csendesen, vagyis a térdem.
2: Miért nem szóltál rögtön, hogy becsaptál minket?
1: Kérdezte most még szigorúbban Dagi. Szólni akartam, válaszoltam, de nem engedted meg. Azt mondta, díjkiosztás előtt nem szabad beszélni.
2: De miért nem szóltál akkor?
1: Kérdezte mérgesen Dagi,
2: amikor kiosztottam a díjakat.
1: Mert az első díj akkor már a számba volt, válaszoltam, és tele szájjal nem illik beszélni.
2: Mindenki vágja hátba háromszor a Brumit,
1: mondta Jócsont.
2: A hurrát pedig vonjuk vissza. Nem vág senki senkit hátba,
1: szólt Dagi,
2: hanem mondja ki a haditanács, Brumi bizony nagy hibát követett el. Mert amikor látta, hogy a térdem meglöki a csónakot, akkor már tudhatta, hogy érvénytelen az első díj.
1: Ekkor Muki kiszaladt a partra.
4: Hadi tanács!
1: Kiáltotta felénk.
4: Gyertek ki gyorsan a partra!
1: Kimentünk, és Muki rámutatott a félig elázott papírcsónakokra.
4: Elől hevert a győztes csónak, mögötte feküdtek a parton a többiek, abban a sorrendben, ahogyan beérkeztek. Az első mögött a második, aztán a harmadik, aztán az utolsó.
1: Nézzétek csak, szólt Muki. Kinek a neve van piros ceruzával írva az első csónakra? Nézzétek meg jól, barátaim! Megnéztük. Hát az első csónakon a Dagi neve volt, az enyém pedig az utolsón.
5: Nagy varázslat!
1: Kiáltotta Jócsont.
5: Nagy varázslat! Tehát az egész verseny nem érvényes.
2: Én is azt hiszem, hogy az egész verseny érvénytelen,
1: mondta Dagi,
2: mert az történt, hogy a verseny kezdésekor elcserélhettük a csónakokat, és Brumi a Dagi nevű csónakot fújta. A verseny tehát az én csónakom nyerte. A térdével,
1: szólt közben Jócsont.
2: De
1: véletlenül emelte fel a térdét, szólt Muki. Higgyétek el, véletlenül. Dagi megvakarta a buksiját.
2: De az első díjat mégis megette. Most mit csináljunk?
5: Majd megmondom,
1: szólt Jócsont.
5: Felejtsük el az egészet, mert úgy is érvénytelen a verseny.
1: Felejtsük el, felejtsük el, kiáltotta Muki. Aztán hozzátette, én már el is felejtettem, hogy Brumi megette az első díjat, mert úgy is érvénytelen volt. Teljesen elfelejtettem. Megöleltem Mukit. Barátaim, mondtam, még mielőtt elfelejtenénk az egészet, sajnálom, hogy hibát követtem el, és sajnálom, hogy a hibákról nem szóltam azonnal, mert ha hibát követünk el, meg kell rögtön mondani, és meg kell bánni. Most pedig mondjuk ki, hogy Dagi lett a győztes, mert az a csónak lett az első, amelyikre az ő neve volt piros ceruzával ráírva.
2: Nem bánom,
1: mondta Dagi.
2: Jelentsük ki, hogy én lettem a győztes.
5: De ha elfelejtjük az egészet,
1: szólt közbe Jócsont,
5: akkor hogyan jelentsük ki?
2: Rendben van,
1: bólintott Dagi.
2: Ne jelentsük ki, hogy én lettem a győztes, mert elfelejtjük az egészet. Rendben van, én is elfelejtem. Csak egyet nem felejtek el.
1: Mit, Dagikám? Kíváncsiskodott Muki.
2: Azt,
1: felelte Dagi,
2: hogy Brumi tartozik nekem két kocka cukorral, mert azt nem lehet elfelejteni, hogy megette az első díjat.
1: Elhatároztam, hogy ezt én sem felejtem el, de erről majd később beszélek. Mert most megjelent a kertajtóban a nénikém.
5: Bocsók, gyertek mosakodni, mert mindjárt ebédelünk.
2: És sütemény is lesz,
1: kiáltotta Dagi. Ezzel a fejezetnek vége, mert futunk a ház felé. Tanuljatok a hibámból, gyerekek. Ja, és volt sütemény ebéd után. Kapjatok ti is.

Bodó Béla, Brumi a Balatonon. A 9. rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendezte Varga Andrea.

0: tréfás mackók.
1: Hol volt?
2: Hol nem?
0: Messze.
1: Messze.
0: Volt egy bogyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve, annak pedig fia kettő. Két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a bogyos, lompos, loncsos, a bozontos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, esőéri nem ázik, hafagyéri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bozontos.
1: Erdőn által végvásznak a teregetnek, mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony az országút.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos.
1: Kifele megy, befele áll, befele megy, kifele áll, lefele megy, felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a macska farka.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bazantos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bazantos.
1: Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Hű, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül, mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A két mackóra tekinte, két kis bozontos fiára, s ő kérdez utoljára.
2: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál, mi az?
0: Hallgat ám a két okos, bogyos, lompos és bozontos tréfálkozó kicsi bocs.
1: Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat.
0: Mondogatják magukba.
2: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál, mi az? Mi az?
0: Szól az apjuk.
2: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
0: Megyen a medve, morrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos fiacskája.

0: Az elmúlt percekben az Iszkiri zenekar felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Dunaújváros önkormányzata Pentele városrész főterének felújítását tervezi. Az infrastruktúrális fejlesztésre és felújításra 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el a terület és település fejlesztési operatív program plusz keretéből, közölte a helyhatóság az MTI-vel. Azt írták, a tervezett projekt a zöld infrastruktúra, valamint a közösségi és kulturális tevékenységet magába foglaló épület fejlesztése révén járul hozzá a célok teljesüléséhez, egyben támogatva a közösségi és alközponti funkció erősödését a területen. A fejlesztés a tervek szerint 2027 végéig befejeződik. A felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. Közölték, a jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is. Élénkülést hozott a nyár első hónapja a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben csaknem 19 000-rel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálat minőségi javulása, a meghirdetett autók átlagos életkorának és futás teljesítményének csökkenése, emellett több mint 10%-kal nőttek az átlagárak, közölte a legfrissebb júniusi statisztikái alapján a használtautó.hu. Az alternatív hajtásláncok térnyerése töretlen, az elektromos autók, illetve a hibridek iránti érdeklődés egy év alatt csaknem 34, illetve 57%-kal bővült. Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen július 2-án és 3-án tartották az oklevél átadó díszünnepségeket. Az intézmény idén egyetemmé válásának 10., valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli. A végzős hallgatók diploma átvétele nem csak személyes életükben volt mérföldkő, hanem a közösség jubileumi esztendejének egyik fontos eseménye is volt. Ternyák Csaba egri érsek az egyetem nagy kancellárja ünnepi beszédében arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. Elindult a jelentkezés a Slagta Margit Kollégium 2026-27-es tanévére. Az intézmény olyan egyetemisták jelentkezését várja, akik nem csak korszerű és igényes kollégiumi környezetet keresnek, hanem egy támogató keresztény értékekre épülő közösséghez is szeretnének tartozni. A modern, felújított budapesti épület 55 hallgató számára biztosít magas színvonalú lakhatást. A kollégiumban 1- és 2-ágyas, saját fürdőszobás szobák, tanulószobák, könyvtár, kápolna, előadóterem, közösségi terek, konditerem, valamint teljesen felszerelt konyhák állnak a lakók rendelkezésére. A jelentkezéshez önéletrajz, legfeljebb egyoldalas motivációs levél és egy maximum 2 perces bemutatkozó videó benyújtása szükséges. A pályázatokat a kapcsolat@slakta.hu e-mail címre várják. Jelentkezési határidő augusztus 1-e. Végül a várható időjárásról. Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. Következik a hangoló. 1939. július 7-én született Jelena Obratszova, szovjet orosz operaénekesnő, a 20. század második felének kiemelkedő mezzoszopránja. Emlékezzünk a művészre, Bizet Carmenjének cigánytáncával és Giuditta dalával Lehár operettjéből.

Jelena Obrazova énekelt. 1860. július 7-én született Gustav Mahler, cseh-osztrák zeneszerző. Hallgassák meg az Egy vándorlegény dalai ciklusát Sólyom Nagy Sándor előadásában.

Sólyom Nagy Sándor énekelte Mahler egy vándorlegény dalai című darabját. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Lehel György vezényelte. Most hallgassanak meg két tételt Mahler 5. szimfóniájából. A berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényli.

0: Gustav Mahler 5. szimfóniájából hallottak 3 tételt. A berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte. Elhangzott a hangoló.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A forint erősödésének és az élelmiszerárak alakulásának döntő szerepe van a fogyasztói árak kedvező alakulásában, míg a szolgáltatások ára azért táplálja az inflációt, mert a munkaigényes ágazatban nagyobb súllyal esnek latba a bérköltségek. Jelezték a júniusi adatokhoz fűzött elemzésükben az MTI-nek nyilatkozó szakértők, akik biztosra veszik a jegybanki kamatcsökkentések folytatását. A következő hónapokban a szolgáltatások inflációjában további élénkülésre lehet számítani, a telekommunikációs és pénzügyi szektorokban már bejelentett nyári-őszi átárazások miatt. A forint ereje továbbra is féken tarthatja a tartós fogyasztási cikkek inflációját, miközben az extrém meleg időjárás az energiafelhasználás megugrása miatt megjelenhet az emelkedő közmű számlákban. A felvételizők július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal kedden. A tájékoztatás szerint a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. Közölték, a jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is. Élénkülést hozott a nyár első hónapja a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben csaknem 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálat minőségi javulása, a meghirdetett autók átlagos életkorának és futás teljesítményének csökkenése mellett több mint 10%-kal nőttek az átlagárak, közölte legfrissebb júniusi statisztikái alapján a használtautó.hu kedden az MTI-vel. Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen július 2-án és 3-án tartották az oklevél átadó díszünnepségeket. Az intézmény idén egyetemmé válásának 10. valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli. Ternyák Csaba egri érsek az egyetem nagykancellárja ünnepi beszédében arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A katolikus egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsásson útjukra, akik tudásukat az emberek szolgálatába állítják és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. Elindult a jelentkezés a Slagta Margit Kollégium 2026-27-es tanévére. Az intézmény olyan egyetemisták jelentkezését várja, akik nem csak korszerű és igényes kollégiumi környezetet keresnek, hanem egy támogató keresztény értékekre épülő közösséghez is szeretnének tartozni. A modern, felújított budapesti épület 55 hallgató számára biztosít magas színvonalú lakhatást. A jelentkezéshez önéletrajz, legfeljebb egyoldalas motivációs levél és egy maximum 2 perces bemutatkozó videó benyújtása szükséges. A pályázatokat a kapcsolat@slakta.hu e-mail címre várják, a jelentkezési határidő augusztus 1-e. Végül a várható időjárásról. Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, a nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta, ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a nép sokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz. Az aratni valósok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 32-től a 38. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából.

Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa vasárnapi úrangyalaimája. 14. Leó köszöntései az úrangyala elimádkozása után, ima Venezueláért. Leó pápa Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából.

0: Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa úrangyala imája. Osztozzunk Krisztus életében egészen a keresztig, amely egy édes teher, hiszen az Úr soha nem hagy bennünket magunkra, a legsötétebb pillanatokban sem, buzdított rá 14. Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa katekézisének középpontjában a Jézus által nekünk ajándékozott isteni bölcsesség állt, amelynek szíve az alázatosság, a mindenki iránt lángoló szeretet. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 18 ezer hívőt.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
0: Az évközi 14. vasárnap evangéliumi szakasza arra szólít minket, hogy osztozzunk abban a dicsőítésben, amellyel Jézus az Atyához fordul, aki a mennynek és földnek ura. Kezdte beszédét a Szent Atya, majd rámutatott, hogy Isten fia, aki emberré lett, úgy nyilvánítja ki szeretetét, hogy minden teremtményt bevon ebbe a hálaadásba. Ennek a közvetlen és örömteli gesztusnak az egyszerűsége megfelel Isten stílusának, aki a kicsinyeknek szereti kinyilatkoztatni magát, miközben rejtve marad a bölcsek és okosak előtt. Ez utóbbiak ugyanis annyira el vannak telve saját elveikkel, hogy nem ismerik fel Krisztus jelenlétét, a messiást, aki meglátogatja népét. Az emberi bölcsesség így kevésséggé válik, a tanítás pedig

0: È la sintesi del suo insegnamento.
1: Éppen ez a szeretetből fakadó önátadás Jézus igája, vagyis tanításának összefoglalása, bölcsességének középpontja, szíve, amely a mindenki iránti szeretettől lángol. Leó pápa feltette a kérdést, hogyan lehet könnyű és édes a kereszt terhe? Válaszában megállapította, hogy ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy a keresztet az Úr viszi elsőként és mindannyiunkkal együtt, anélkül, hogy valaha is magunkra hagyna minket abban, ami lesújt bennünket. Igazi mesterként Jézus magára vállalja a gonosz által megsebzett emberiséget, hogy gondoskodjon róla. Az ő általa nekünk ajándékozott bölcsesség tehát az üdvösség hirdetése, az ő igája emel fel minket minden elesettségből. Krisztus nyomdokaival lépve utunk tehát nem egy megfeszítő aszkézis, önmegtartóztatás, hanem a szabadság iskolája, amely komolyan veszi a történelem drámáját, és mindig megvilágítja annak értelmét, főleg a legsötétebb pillanatokban, mutatott rá katekézisében Leó pápa, hangsúlyozva, hogy a rossz valójában csak Jézus keresztjében nyer megváltást, csak Jézus kínszenvedésében talál vigaszt, és megváltást halandó fáradtságunk. A rabszolgaságban Krisztus a felszabadítás. A háború csapásai alatt Krisztus a remény. A bűn órájában Krisztus a megbocsátás. Ez az igazi bölcsesség, vagyis az az út, amelyen együtt szeretnénk járni, tanítványként egyesülve az ő nevében. Jézus testvérünké válva, fiúként tanítja ezt nekünk.
0: Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta la Chiesa la verità di Dio e dell'uomo.
1: A Szentlélek erejével ő maga nyilvánítja ki az egyháznak Isten és az ember igazságát, mert nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Emlékeztetett az evangéliumi szakasz szavaira Leó pápa, majd beszéde végén hálát adott az Úrnak irántunk való szeretettel teli bizalmáért, kérve Mária a béke királynőjének közbenjárását, az egyház és az egész világ javára.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
1: 14. Leó pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya mindenek előtt kifejezte reményét, hogy a csütörtökön az oltár dicsőségére emelt vietnámi pap közbenjárása támogatja majd az evangélium üldöztetéstől szenvedő munkásait, majd imáiról biztosította a földrengés által sújtott Venezuela népét. A vasárnap déli úrangyala imádság után Leó pápa utalt rá, hogy július 2-án a vietnámi Thach Sai kegyhelyen boldoggá avatták Francis Xavier Truong Bu Diep papot, akit 1946-ban a hit iránti gyűlöletből gyilkoltak meg.
0: In un contesto di prevaricazione e di violenza si pose come difensore dei diritti della gente.
1: A hatalmi visszaélések és az erőszak közepette a vietnámi atya az emberek jogainak védelmezőjeként lépett fel, és nem hagyta cserben plébániája híveit. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új boldog közbenjárása és imádsága támogassa az evangélium munkásait, akik ma is üldöztetésnek vannak kitéve. A pápa szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, először portugál nyelven a brazíliai zarándokokat, majd spanyolul a venezuelai Mérida Egyetemének kórusát.
0: Recuerdo siempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
1: Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. 14. Leó pápa ezután a lengyel csoportokhoz fordult. Üdvözölte a kapucinus kisebb testvérek krakói provinciájának újonnan felszentelt papjait, a Lóczi érsekség gyermekkórusát, akiket segédpüspök

0: kísér, valamint a legnyicai egyházmegye csoportját. Végül a Szentatya a Komóító partján lévő Bellagio fiataljait és a Jubileum nevű szicíliai kórus tagjait köszöntötte, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a hívektől. XIV. Leó Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. Vasárnap a Róma délkeleti részén fekvő Castel Gandolfóba érkezve, 14. Leó pápa röviden megjelent az apostoli palota erkélyén, hogy üdvözölje a Piazza della Libertán összegyűlt híveket. Megköszönte nekik a szeretetteljes fogadtatást, és megerősítette a testvériség fontosságát. Az apostoli palota erkélyéről lelógó transzparens Leó pápa érkezését jelezte a Castel Gandolfói téren összegyűlt híveknek. A szombati lampedúzai apostoli útja és a július 5-i Szent Péter téri úrangyalaimádság után 14. Leó délután az olaszországi Láció régióban található településre, a pápák nyári rezidenciájára utazott. Július 27-éig, hétfőig itt tölti pihenő időszakát, amint azt a pápai ház prefektúrájának közleménye is ismertette. Rezidenciája erkélyéről a pápa néhány szóval viszonozta a helyi közösség örömét, amely izgatottan várta a hagyományos júliusi tartózkodását, egy hónapot, amelyet általában a szokásos kötelezettségeitől mentes pihenésnek szentel. Jó estét, Castel Gandolfo, hangzottak Leó pápa első szavai. Köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és a következő heteket egy kis pihenéssel, imával, olvasással és remélhetőleg egy kis sporttal tölthetem itt Castel Gandolfóban. Találkozni mindig fontos pillanat, és örülök, hogy mindannyian itt vagytok. Köszönöm a fogadtatást, és köszönöm, hogy testvérek vagytok. Miközben a hívek üdvözlünk éjjelzéssel és tapssal fogadták a Szentatyát, Leó pápa áldását adta, mondván, hogy újra találkoznak majd a vasárnapi úrangyala imádságon, és talán néhány más alkalommal is. Biztosíthatlak benneteket, hogy mindig imádkozom értetek, de különösen az elkövetkező hetekben. Isten kísérjen mindig benneteket. Leó pápa köszöntötte a villanovai Szent Tamás templom plébánosát és közösségét is, ahol 2025. július 13-án szentmisét celebrált. A pápa a pihenő időszaka során minden általános, valamint magán és különleges audienciák szünetelnek. Az általános audienciák augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Július minden vasárnapján az úrangyala imádságra a Castel Gandolfóban található Piazza della Libertà a Szabadság téren kerül sor. XIV. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából. Leó pápa imádkozik minden amerikaiért július 4-ére az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött levelében. Annak a reményének ad hangot, hogy 1776 szelleme továbbra is reményre és egységre ösztönöz, miközben az Amerikai Egyesült Államok a jövő felé halad. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történetének meghatározó pillanatára 1776. július 4-ére utal, amely kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméinek. A pápa felidézi, hogy 2,5 évszázadon át amerikaiak nemzedékei dolgoztak együtt ezen elvek továbbvitelén, áldozatvállalás, szolgálat, innováció és polgári részvétel által. Ez az évforduló nem csak a nemzet figyelemre méltó útjának megünnepléséről szól, hanem arról is, hogy elgondolkodjunk azon a felelősségen, amelyet e haza fiai és lányai egymás, valamint a ma formálódó nemzet örököseivé váló nemzedékek iránt viselnek, figyelmeztet Leó pápa. Ezen alapelvek közül a legbecsesebb a vallásszabadság, minden ember joga a lelkiismerete szerinti vallásgyakorláshoz és a vallás nyílt gyakorlásához kényszer és félelem nélkül. Ezen évforduló megünneplésekor fontos felismerni, hogy a vallásszabadság régóta központi szerepet játszik az amerikai ígéretben, védve mind az egyéni méltóságot, mind a sokszínű lakosság békés együttélését. Ugyanez a szabadság tette lehetővé a katolikus egyház számára, hogy gyökeret ereszten és virágozzon az Egyesült Államokban, nem csak saját tagjai, hanem az egész nemzet javára. Az egyház hűséges fiaiként és lányaiként a katolikusok arra hivatottak, hogy létezésük minden dimenzióját Krisztus szeretetével ruházzák fel, az evangéliumot a mindennapi élet körülményei között élve. Ez az életmód számos előnnyel járt, amelyeket az egyház az évek során nyújtott e nemzet fejlődéséhez. Különösen az oktatás, a szegények iránti törődés előnyben részesítése, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások terén végzett szolgálatára gondolok, hogy csak néhányat említsek, jegyzi meg Leó pápa. Ezután emlékeztet, a Sapientiae Christianae kezdetű enciklikájában elődöm 13. Leó pápa azt írta, hogy nincs jobb polgár annál a kereszténynél, aki tudatában van kötelességének. Valójában a hit távol attól, hogy szemben álljon az állampolgári felelősséggel, új erőt ad az igazságosság, a béke és a közjó keresésének, tökéletessé téve a Teremtő által adott minden természetes ajándékot. Szent Pál arra buzdította a korai keresztényeket, hogy imádkozzanak a hatalmon lévőkért, hogy békés életet élhessenek Isten akaratával összhangban. Ebben a tekintetben Isten és a haza iránti kötelesség hűséges teljesítésében a katolikusok arra kapnak meghívást, hogy továbbra is szolgálják a nemzetet, mint kovász a szeretet civilizációjának növekedéséhez, kéri 14. Leó. Szintén az ország fejlődését irányító alapelvek közé tartozik minden emberi élet Istentől kapott méltósága, emlékeztet a pápa. Minden ember olyan eredendő értékkel rendelkezik, amely tiszteletre, védelemre és gondoskodásra szólít fel. Ebben a szellemben e méltóság teljes megértése elvezet annak felismeréséhez, hogy fontos az emberi élet megóvása annak kezdetétől a természetes haláláig, és egy olyan társadalom felépítése, amelyben a kiszolgáltatottak, a szenvedők és az elfeledettek mindig együttérzéssel, szolidaritással és szeretettel találkoznak. A pápa továbbá rámutat, hogy az emberi élet védelme magában foglalja a migránsok befogadását, védelmét és támogatását is, akiknek reményei, áldozatai és hozzájárulása a kezdetektől része az ország történelmének. Minden nemzedékben a szabadságot, a lehetőséget, a hovatartozást keresve érkezettek, hozzájárultak a nemzet karakterének formálásához. Együttérzéssel és nagylelkűséggel fogadni őket nem csupán a jótékonykodás, hanem a minden embert megillető méltóság elismerése is, állapítja meg levelében 14. Leó. Utalva a legutóbbi enciklikájára, a Magnifica Humanitasra, a közjó érdekében végzett közös munkáról írva hangsúlyozza. Egy olyan világ építése, amelyben mindenki kivirágozhat, közös felelősségre és bátorságra van szükség. Senki sem tudja egyedül viselni a világ előtt álló kihívások súlyát. Szükségünk van egymásra, és egységben kell együttműködnünk, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a világ ma szembesül, figyelmeztet Leó pápa. Majd annak a reményének ad hangot, hogy ez a mérföldkő megújítja a szabadság, az igazságosság, a lehetőségek és a demokrácia ígérete melletti közös elkötelezettséget. Az amerikaiak tiszteljék azok bátorságát és vízióját, akik előttük jártak azzal, hogy megerősítik közösségeiket, tiszteletben tartják a különbözőségeiket, és együtt dolgoznak egy tökéletesebb egységért, kéri Leó pápa levelében. Végül gratulál ehhez a rendkívüli nemzeti évfordulóhoz. Az 1776-os év szelleme továbbra is árasszon reményt és egységet az Amerikai Egyesült Államok számára, amint a jövő felé halad. Mindenkit imáiról biztosít annak érdekében, hogy megújult erőfeszítéseikkel erősítsék meg a nemzetet az alapító atyákat irányító alapelvekben. majd a szeplőtelen fogantatás az USA védőszentjének közbenjárására bízza az amerikai lakosságot, hogy továbbra is őrködjön Amerika felett, és védelmezzen mindenkit, aki ott él. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12 óra 30 perc. Mai guzsiasunkban a 100 csávás band muzsikál.

0: Mai guzsolyosunkban a Szász Csávás Band felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény kedden a közösségi oldalán azt írta, júniusban 33 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés. A forint erősödésének és az élelmiszerárak alakulásának döntő szerepe van a fogyasztói árak kedvező alakulásában, míg a szolgáltatások ára azért táplálja az inflációt, mert a munkaigényes ágazatban nagyobb súllyal esnek latba a bérköltségek. Jelezték a júniusi adatokhoz fűzött elemzésükben az MT-nek nyilatkozó szakértők, akik biztosra veszik a jegybanki kamatcsökkentések folytatását. A következő hónapokban a szolgáltatások inflációjában további élénkülésre lehet számítani, a telekommunikációs és pénzügyi szektorokba már bejelentett nyári-őszi átárazások miatt. A felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. Közölték, a jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is. Elindult a jelentkezés a Slagta Margit Kollégium 2026-27-es tanévére. Az intézmény olyan egyetemisták jelentkezését várja, akik nem csak korszerű és igényes kollégiumi környezetet keresnek, hanem egy támogató keresztény értékekre épülő közösséghez is szeretnének tartozni. A modern, felújított budapesti épület 55 hallgató számára biztosít magas színvonalú lakhatást. A kollégiumban egy és két ágyas, saját fürdőszobás szobák, tanulószobák, könyvtár, kápolna, előadóterem, közösségi terek, konditerem, valamint teljesen felszerelt konyhák állnak a lakók rendelkezésére. A jelentkezéshez önéletrajz, legfeljebb egyoldalas motivációs levél és egy maximum 2 perces bemutatkozó videó benyújtása szükséges. A pályázatokat a kapcsolat@slakta.hu e-mail címre várják. A jelentkezési határidő augusztus 1-e. Az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen július 2-án és 3-án tartották az oklevél átadó díszünnepségeket. Az intézmény idén egyetemmé válásának 10., valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli. A katolikus egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsásson útjukra, akik tudásukat az emberek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. Végül a várható időjárásról. Kedden a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, a nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Hamarosan Kávéház című portréműsorunk szól. A Szent István Rádióban a jó hír hangjában ezúttal Gulybán Tibor görögkatolikus áldozópappal, felsőzsolcai parókussal beszélgetek életéről és papi szolgálatáról. Ha tehetik, tartsanak velünk! Műsoromhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!
4: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
3: A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Gulybán Tibor görögkatolikus áldozópapot, Felső Zsolcai parókust.
5: Szeretettel köszöntöm én is a Szent István Rádió hallgatóit.
3: Miért választotta éppen a papi hivatást, atya?
5: Hát ez egy nagy küzdelem volt, nagyon jó környezetben nőttem föl. Az egyházközségünkben, falunkban nagyon intenzív lelki élet volt. Ez köszönhető volt a ott szolgáló papoknak, Bobák kanónok úrnak, fiainak, akkor utódának, Kisfalusi János atyának, aki mellett én is felnőttem. Gyermekkoromtól kezdve ő hitoktatott, ő vonzott, hívott minisztrálni, és a templomban és a tanításában olyan élményeket adott, amely nagyon elgondolkodtatott és érlelődött bennem a papi hivatás, annak szépségével és nehézségeivel együtt.
3: Rakacán a szülei mit szóltak, amikor azt mondta, hogy én pap szeretnék lenni? Volt pap a családban? Volt más is, aki ezt a szolgálatot választotta?
5: Nem. Édesanyám és édesapám egyszerű falusi földműves emberek voltak, de nagyon buzgó, imádságos lelkületűek. Amikor már úgy édesapám is ugye korosabb lett, mert ugye a fiatal éveire nem emlékszem, akkor a templomban kezdte, kápolnában kezdte a napot, és kápolnában fejezte be nagyon nehéz fizikai munka után. Tehát ez volt a nap indító és a nap befejező eseménye. Édesanyám pedig, hát amikor mentünk egyik faluból a másikba, kísértem el a nagyszüleimhez, akkor menet közben imádkoztunk, harangszó megszólalt. Tehát láttam a mindennapi életben és a templomban is az ő életüket. Jó papok voltak az egyházközségünkben, és nagyon intenzív lelki élet volt. A szüleim, hogy mit szóltak, örültek, természetesen örültek, hisz egy nagyon szép, küzdelmes életet láttak maguk előtt az ott szolgáló papok életében is, és hát örömmel vetítették bele gyermekükbe is, meg a többi papi hivatásba is, akik a falunkból kerültek ki, hogy milyen kiegyensúlyozottak, és hát valóban annak szépségét látták meg, talán kevésbé a nehézségeit, meg azt a küzdelmet, amiért meg kellett küzdeni, de ezt mindenkinek egyénileg, nekem is egyénileg kellett megvívnom, túl azon, hogy környezetem, úgy az egyházközség néhány tagja, meg a szüleim kicsit úgy predestináltak arra, hogy hát pap leszek, de az még csak az ő döntésük volt, rám vetítették, de az nem a személyes döntésem volt. Ennek belső vívódásokkal, elmélkedésekkel kellett érvényre jutnia, és megérlelődni bennem, amikor egy nagyon-nagyon személyes döntés, igent mondok a meghívásra.
3: És mi volt az a pont? Visszaemlékszik arra, hogy mikor fogalmazódott meg 100%-osan önben, hogy igent mondok a meghívásra?
5: Igen, igen. Nagyon is előttem van, mikor már minden esemény elment mellettünk a felvételi, és fölvettek volna, de nem mentem el felvételizni a tanárképző reggelbe, és sportálásom is volt, és amikor már mindenkiben lecsitult, hogy na, nem ment el, akkor azt bejelentettem, hogy most igen, jelentkezem a teológiára. És később mentünk el felvételizni egy falumbeli kispapjelölttel, és fölvettek, és azon az őszen megkezdődött 1971-ben a hittudományi főiskolán tanulmányaim, de hát ősszel el is vittek katonának, úgyhogy 2 év halasztás volt, mint egy lehetőségként, hogy érlelődjön még a hivatása különböző környezetben, különböző helyzetekben, köszönet mindenért. Tehát ez egy nagyon személyes döntés volt, és nagyon fontosnak tartom, hogy ennyire emlékszem rá, hogy na itt mondtam ki, hogy igen. Természetesen ez az én igenem volt, ez kellett a felvételi bizottságnak az igenje is, de hát elsősorban Jóisten döntése, hogy úgy az én szívemet, gondolkodásmódomat, mint a felvételiztető püspök és tanárpapok, hogy igent mondjanak, hogy fölvesszük.
3: A 2 év katonaság után akkor visszatért a hittudományi főiskolára, amely hol is volt?
5: Nyíregyházán volt. Egy nagyon családias légkörben, 25-26-an voltunk akkor a szemináriumban, évfolyamonként 5-6 kispappal. Mi éppen 7-en kezdtünk, de mikor leszeretünk, akkor 5-en voltunk az évfolyamon.
3: Olyan varázslatosan és olyan titokzatosnak hangzik a szeminárium, abban nem mindenki tekinthet bele, hogy mi is zajlik ott, vagy mi is történik ott, de gondolom, a szemináriumban eltöltött évek meghatározó évek voltak az ön életében is.
5: Igen. Megfogalmazódott bennem, hogy én ide tanulni jövök. És a szabadidőm jelentős részét a tanulásra fordítom. Ugyanakkor volt egy hihetetlen mozgásigény is az emberben. A szabadidőnk annál kevesebb volt, és csak sétákra jutott idő. Az is nagyon meghatározott útvonalon, és jó keretek között volt. A szemináriumi légkör is jó volt, 6 órától 10 óráig nagyon jól beosztottam, amihez, ha valaki jó szívvel alkalmazkodik, akkor jut idő a pihenésre, kikapcsolódásra, lelki élet elmélyítésére, tanulásra. Nekem ez nagyon jó időszak volt. Meghatározó volt ilyen szempontból valóban az 5 év, sok élménnyel. Tehát egy nagyon egészséges, jó légkör uralkodott, amelyben a mi hibáink, erényeink, küzdelmeink, önképzésünk benne volt.
3: És van valamilyen személyes élménye, emléke ezekről az évekről? A szemináriumban eltöltött évekről? Amire mind a mai napig szívesen emlékszik vissza?
5: Igen, az elmélkedések, a csend, az átadott tudás. Amikor az ember szívja magában, hogy de jó, hogy ezt megmutatta, hogy rámutatod, hogy milyen távlatai vannak, akár a világi tudománynak, amely része volt a szeminárium oktatásnak, akár a biblikus vallási teológiai tudományoknak. Azért volt ez számomra vonzó, mert meg akartam tanulni, meg is meg akartam ismerni, hogy tovább tudjam adni. És hát maga az első évfolyamon a Biblia olvasása, hogy minden nap rendszeresen olvastuk a Bibliát, elsősökként még hangosan, és utána pedig már mindenki egyénileg, valamint a lelki gyakorlatok, amelyek kiváló papok, előadók jöttek, többek között Lukács László piarista atya, akkor Keszthelyi Ferenc atya, aki akkor nagyon intenzíven a hitoktatással foglalkozott, Hobbágy Miklós bácsi, Csoba János bácsi, akik lelki gyakorlatot tartottak nekünk, valamint a parókiák látogatása, mert nyitotta a szemünket, hogy milyen körülmények között dolgoznak a papjaink, a idősebbek, és egy-egy kis betekintés volt a parókiákra, valamint egy hihetetlen nagy élményem volt 3. éves koromban, Mosolygó Tamás kispaptársammal egy római zarándokútra mehettünk el, a Szent Év kapcsán, az év szeptemberében, Magyar Katolikus Püspöki Kar vonattal zarándoklatot szervezett, és 6. Pál pápa fogadott bennünket, nevelősi kongregációban voltunk, Assisiben, tehát egy hihetetlen nagy élmény volt a római zarándokutunk, és azóta is táplálkozom ebből az élményből, rátekintve szépségét, gazdagságát, hátterét látva. Ami még a szemináriumban sajátommá lett, a csend és az elmélkedés. Bármilyen hatásért jó vagy rossz, fel kell dolgozni, elmélkedve, nem harsogva, hanem csendesen, elraktározva, és úgy helyére téve magamban is, és hihetetlen ajándékokat kaptam azáltal is, hogy Szentlélek megláttatott összefüggéseket. Megláttatott olyan szépségét, gazdagságát, ami a hitünknek, vallásosságunknak, lelkéletünknek sarkalatos pontja. És az embert meghatározza, mert hát belül dőlnek el a dolgok, hogy mi van az ember szívében, és hát köszönöm, hogy az Isten kegyelme formált, alakított, és én is hagytam magam.
3: Pályája alakulásában elérkezik az az időpont 1978. augusztus 6-án Rakacán pappá szentelésének helye és ideje.
5: Annak idején szülőfalumban Rakacán szentelt

És én 3 év után következtem, és emlékeztettem a püspök atyát kérésemmel, hogy püspök atya, emlékszem, hogy tetszett mondani ezt, hogy én kérném szépen, hogyha lehet falum, szülőfalumban szentelődjek áldozópappá. Ebben besegített természetesen a falumpapja és Kisfalusi János atya, és lassan érlelődött ez, nem tudtam, hogy mi lesz a kérés, elhangzott. És egyszer csak bejelentették, hogy jó, és Rakacán lesz a szentelés Szónoszki János atyával együtt. Úgyhogy így került Rakacára, nagy-nagy örömünkre. Nagyon sokan voltak a környékből, mert ugyan volt már Múcsonyban, meg Miskolcon, de Rakacán még nem volt. Én majd 11.-12. pap vagyok a faluból, és hát egy nagyon nagy kitüntetés volt ilyen szempontból. A fényképeket őrzök még annak idején. Szabados Laci bácsi fényképész, fekete-fehér felvételeket készített az egész eseményről, úgyhogy megörökítve őrizzük meg a szívünkben is ezt a szép emléket, és a szülőfalomnak is egy nagyon-nagyon szép ajándék volt püspök atya részéről, és nekünk pedig Szónoszki atyával szintén, hogy ott szentelődtünk.

0: Papi jelmondatául választotta, nagy örömet hirdetek néktek. Miért ez lett a jelmondata?
1: Azért, mert egyrészt az evangélium örömhír, és örömhírt csak örömmel lehet hirdetni, és ha engem megérintett ez az öröm, akkor ezt tovább kell adnom. És gondolkodtam rajta, nagyon sok szép szentírás idézet van, de a lényege ez, mi örömhírt hirdetünk. És az örömhírben, hát látjuk, hogy Jézus életében mi minden van, és ez a szép hang, meg érzéssel teli üzenet kell, hogy megérintsen másokat is. Tehát ez motivált engem, hogy kicsit én is szolga vagyok, küldött vagyok, és nem magamat hirdetem, hanem Jézus Krisztus örömhírét. Ami az én szűrőmön is átjön, kell, hogy hozzáadja az én egyéniségem is azt a belső hozzáállást, amelyet először engem érintett meg, és ahogy

0: engem megérintett, úgy tovább akarom adni, nem a sajátomat, hanem a letéteményt, amit Krisztustól, az egyháztól, küldetésünktől kaptunk.
1: A görög katolikus egyházban köztudott, hogy ahhoz, hogy pappá szentelhessenek valakit, meg kell, hogy házasodjon. Önnek is az életében bekövetkezett ez a nagyon szép esemény.
0: Igen.
1: És feleségül vette Szabados Máriát.
0: Igen, nem kötelező megnősülni, hanem szabadon dönthetünk nős vagy nőtlen állapotban vagy szentelésnél. Tehát, hogy úgy szenteljen bennünket a püspök atya, de ezt előtte el kell dönteni. Természetesen az az egészséges, ha mindkét életformát átelmélkedi az ember. Nagyon fontosnak tartom, és a szentatyák is így mondták, Nagy Szent Bazilis, hogy közösség nélkül nem tud tevékenykedni. Most a legkisebb közösség a család. És egy olyan hátteret tud biztosítani, ha a feleség is elkötelezett, vallásos, ugyanazon értékeket vállalja föl. Jó lehet, mi 5 évig készülünk, a feleség pedig hát az udvarlás kezdetétől kezd beletekinteni a papi sorsba, életbe és feladatba, vállalásba, vagy kívülről látta a parókián, vagy plebánia, ha görög katolikus, akkor a parókián, hogy a lelkész és családja hogyan éli meg, és hát természetesen én is döntöttem, hogy én nős állapotban szeretnék szentelődni, és hát utánban vezérelte a lendő feleségemet, Marikát, és Mucsonyban ismerkedtünk meg, és hát a döntés végül is érlelődött. Persze a miénk időhöz kötött, szentelés előtt kell a házasságot megkötni, sikerült jól felkészülni, és Mucsonyban volt az esküvőnk, 78. július 8-án, ugyanúgy kettős esküvő volt, mert akivel szentelődtem, ugyanúgy együtt esküdtünk a Mucsonyi templomban, tehát 2 papi házasság köttetett akkor Mucsonyban, és Gulovics Bandi bácsi, Kisfalusi János atya és a pap barátaink, ismerőseink, kispaptársak jöttek el az esküvőnkre. Tehát 2 jubileumot tartunk mindig, minden évben, és örömmel, hálaadással emlékezünk mindkét eseményre, mert azóta telítődött úgy a magánéletünk, mint a közösség felé való küldetésünk, a papi szolgálatunk, mert együtt tudjuk ezt is végezni.
1: És Istennek hála, egy nagyon szép, nagy családja van, több gyermekkel és már unokákkal.
0: Igen, Isten megajándékozott bennünket 3 egészséges gyermekkel, 2 fiúval és 1 kislánnyal, már mind családosak, és született 8 unokánk. Illetve 10 unokánk, 2, de Isten hamar magához szorította, az első gyermekünknél volt, ezt földolgozták, és azóta van 3 gyermekük, nekünk ugye 8 unokánk, 6 kislány és 2 fiú.
1: Szívből gratulálok ehhez a szép családhoz, és természetesen gratulálok a papi évfordulóhoz is.
0: Köszönöm szépen, meglepetés volt ez, én csendesen szerettem volna ezt megünnepelni, és a felsőzsolcai hívek találták és kérdezték Marikától úgy háttérben, hogy tényleg most van a évfordulója pappá szentelésen? Igen, és akkor csendben úgy a templomit, mint utána a vendéglátást nagyon profi módon megszervezték. Számomra is meglepetés volt. Valamit sejtettem, hogy készülnek, és ugye aznap reggel megjelent a papfiunk is, mert a legidősebb gyermekünk Gergely szintén görögkatolikus áldozó pap lett, és jön, és még hoz proszforát, hogy többet tegyünk a előkészületi oltáron a paténába, talpas diszkoszban, mert többen leszünk a szentmisén, és hát utána
1: ott pedig... már sejtette atya, hogy azért mi fog történni,
0: már,
1: ugye?
0: Igen, előtte is, és az egyik kisunokám úgy csendesen mondta, hogy de papa, megyünk vasárnap hozzátok. Sejtettem, hogy akkor valami kis meglepetés lesz, de ilyen nagyra nem gondoltam, és hálás szívvel köszönöm a felsőzsolcai görögkatolikus híveknek, míg az önkormányzat is ráfigyelt erre az eseményre, és egy nagyon szép nap volt a templomban is, és utána a vendéglátással is. Nagyon-nagyon kedvesek voltak a hívek, sok szeretetet kapok vissza tőlük is.

0: Jelenleg Felső Zsolcán beszélgetünk, de hát nem itt kezdte papi szolgálatát. Legyen olyan kedves, vegyük sorba, hogy melyek is voltak papi szolgálatának életének főbb állomásai. Kikerült a szemináriumból, és a nagybetűs életben hol kezdte meg szolgálatát?
1: Igen, a szemináriumban mindig olyan kis lázas várakozás van a szentelendőknél, hogy hova kerülünk, és én azt mondtam, hogy jó Isten tudja, hogy hova kell menni, ahova küldöd, amelyek örömmel. És már van, akik sejtették, nem is kíváncsiskodtam, hanem hazafelé menet a szentelés helyére Rakatszára szülőfalomba vitt minket Oláh Miklós bácsi a trabantjával, és akkor mondta el, hogy hova fogunk kerülni, de igazából a protokoll szerint a szentelés utáni ebéd alkalmával hirdeti ki a püspök, és oda teszi a kinevezés okmányunkat a tányérunk alá. Hát ott természetesen ünnepélyesen is kihirdette Keresztes Szilárd püspök atya, hogy Nyíradonyba kerülünk, és elődöm volt, akivel a szeminárium, és együtt voltam, ő egy évet volt ott, és én váltottam, nekünk is egy év jutott Nyíradonyból. Úgy indultunk, hogy nem tudjuk mennyit, tevékenykedünk, jól éreztük magunkat ott, nagyon befogadó volt a nyíradonyi közösség is, és egy év után onnan is tovább kellett menni, a püspök atya úgy rendelkezett, hogy irány Budapest. Hát ez egy nagy kihívás volt. A budai oldalra kerültünk, és megismertük a fővárost. Hát annak minden előnyével és hátrányával együtt nagyon sokat kellett menni, mert szorvány egyházközség is volt a főutcai közösség, úgyhogy Esztergom, Szentendre, Tatabánya, Dunaújváros mind hozzánk tartott, vagy 10-12 helyre kellett menni, úgy fölváltva természetesen. De hát reggel olykor Szentendrén kezdődött, főutca, Budafok, Budaörs, Budakeszi, vagy Érd, vagy Dunaújvás, valóban mindig kellett menni, tehát vasárnaponta 3-4 helyre mindenképpen kellett menni, és az egy nagyon nehéz időszak volt, de tudtam, hogy ez az építkezés, az alapozás. Elődeim nagyon-nagyon szép munkát végeztek, de volt, amikor 3-4 személyért mentünk ki, történetesen Tatabányára, vagy Dunaújvárosban. Azóta Dunaújvárosban önálló parókia van, Pomázon szintén, Esztergomban is, Érden szintén, Budaörsön szintén önálló parókia van. Annak idején mi azt ketten láttuk el dr. Bacsóka Pál kanonok úrral, azóta ennyi szervező lelkészség alakult azon a területen, és örömmel látjuk a növekedésnek a szépségét, gazdagságát.
0: Jó látni, hogy honnan, hova jutottak a kedves hívek.
1: Igen, az ő áldozatvállalások is inspirált bennünket. De mindig jelentkeztek, minden éven gyarapodott a közösségünk, mert elérhetőek voltunk, megszólíthatóak voltunk, ott voltunk, és kölcsönösen erősítettük egymást. De jó, hogy görögkatolikus mise is van, és a római katolikus testvérek, paptestvérek segítettek. Templomot adtak, időpontot biztosítottak, vagy küldték hozzánk a híveket. Hál' Istennek nagyon sok gyümölcsöző, jó papi, emberi kapcsolat alapozta meg, erősítette és adott lelki élményt nekünk is a szorványban, hogy ennyi sokat kellett menni, sokat kaptunk mi is ennek ellenére.
0: És itt álljunk meg egy szóra, kulcsfogalmakat említett atya, egy jó papnak akkor segítőkésznek, elérhetőnek kell lenni, rendelkezésre tudjon állni, mindig legyen egy kedves szava a hívekhez. Ezek azért olyan tulajdonságok, amelyekkel jó, hogyha egy pap rendelkezik.
1: Hát igen, ugye humorosan én is olvastam ilyen listát, hogy a jó papnak mi mindennek kell megfelelni, egyszerűen, hogy több helyen legyen, mindig megszólít, és magas színvonalon predikáljon, szépen végezze a liturgiát. Igen, a királyernő atya mondott egy szép, kicsit derűsen megfogalmazva, hogy nem akarok szépen misézni, de nem tudok nem szépen misézni. Tehát persze, hogy ott vannak azok, ami minden embert, nem azért, mert pap vagy bármilyen hivatása van, hanem mint hozzáadja az egyéniségét azzal, hogy vonzóvá tegye azt, amit képvisel. Hát ha a mi esetünkben a személyek közötti kapcsolat alapvető feltétele, egyrészt jelenlét, megszólíthatóság, kedvesség, tisztelet, szeretet a másik ember iránt. Enélkül jó emberi kapcsolatot, jó papi kapcsolatot, papi és hívek közötti kapcsolatot nem tudok elképzelni. Mert akkor, ha nem kapjuk meg azt a szeretetet a másiktól, amelyet adhat, akkor azt mondja, hogy hát nem ápoljuk a kapcsolatot. Vagyunk, tiszteljük egymást, de igazából nem épül. Tehát mindenképpen kellett. Nagyon nagy élményt kaptam én is ott, sok élményt, nagyon sokat kellett menni. Nagyon sokat, tehát autóban is voltunk, de elérhetők, még mobil nem volt akkor.
0: Elérhetőnek, kedvesnek, jóságosnak kell lenni, és hála jó Istennek ön ilyen atya. Bárhova került, önhöz szinte vonzódtak az emberek, épültek a közösségek, mert önnek, hát azon túl, hogy jó pap, mindenkihez van egy kedves szava.
1: Küldetésünk van, hogy hova, azt nem én határoztam meg. Mentem, ahova küldtek, és akik fogadtak. Tényleg túl a néha kritikus megjegyzésen, amelynek lehetett volna nagy hangot adni, vagy élét kihangsúlyozni, de tudtam, hogy nekem nem azra kell figyelnem, hanem ők őszintén megfogalmaztak valamit. Csak egy ilyen érdekes történet, Fécsre kerülve parókusnak, a képviselőtestület egy nagyon tiszteletre méltó egyszerű tagja, amikor ismerkedtünk a váltásnál, elődöm ott volt, Szentei Miklós atya, meg a képviselőtet, és én, és hát olyan udvarias légkör uralkodott, és akkor ez a Sándor bácsi, aki kántor, gondnok, jó ember volt, azt mondja, hát tisztelendő úr, megmondom úgy, ahogy magunk között beszélgettünk, az idős pap rendbe rakta a templomot, a parókiát, és fiatal pap létére beleül a kézbe. Elhallgatott a többiek, néma csend, mit fogok én erre lépni? És mivel ismertük egymást az elődömmel jó régen, mondom, nagyon-nagyon hálás vagyok az elődömnek, hogy mindezt megcsinálta, elvégezte. És ahogy körbenéztem még a templom meg a parókián, maradt még nekem tennivaló. És a legnagyobb tisztelettel vagyok az elődöm iránt, de ő is és én is a püspök atya rendelkezésének megfelelően kerülünk egyik helyre. A méregfoga ki lett húzva, és körülbelül egy év, másfél év múlva jön ez a gondnok bácsi, aki az Dúli Sándor bácsi volt, hogy hát, parókus atya, megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy ennyit fogunk még együtt dolgozni. Én mondom, Sándor bácsi, én tudtam, amikor kimondta, és köszönöm az őszinteségét, tehát a legnagyobb szeretette. Következő vasárnap, ahogy már bemutatkoztam, ő nyitotta a templomot, ő harangozott, ő énekelt kántorként, és amit kimondott, nem bántani akart, nem sérteni, hanem megfogalmazta felém, hogy ilyen háttérhang van. Hát innen indultunk. És tényleg nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, fejlődtünk, gyarapodtunk Pécsett, és valóban jó közösség alakult. Tehát a stafétabotot jól vettem át, és jól adtam át, hála Istennek.
0: Tehát akkor Budapest után Pécsre került.
1: Igen. Igen. Az 13 év volt. Tehát egy nagyon szép 13 év, ott vált teljesen a családunk, mert ott született a lányunk, két fiú után, akik Nyíradony és budapesti tartózkodásunk alatt születtek, és Eszter lányunk, ő Pécsett született, és 13 évet ott töltöttünk. Egy nagyon termékeny, szép időszak volt. Akik látták, csodálkoztak, hogy mi nem vágyunk el Pécsről. Mondta, hogy a püspök úrnak terve van, szóljon, igen, mondja, és az építkezés kellős közepén, mikor a parókiát bővítettük, felújítottuk, mert hát még ez is belefért a repertoárban, nem volt közösségi termünk, és azért is szerettük volna bővíteni, hogy legyen, hol összejönnünk a hívekkel, beszélgetésre, hittanórákra és közös együttlétre. Na, a lényeg az, hogy a kellős közepén kellett eljönnünk Pécsről. Az akkori polgármester Páva Zsolt, akit nagy szeretettel köszöntök, és továbbra is ez a virtuális barátság, mert ugye távol kerültünk azért egymástól, de tudunk egymásról, és nagyon nagy szeretettel volt irántunk, felesége révén görögkatolikus közösséghez is tartozott, de emberileg is nagyon szép gesztus gyakorolt, megszakította a szabadságát, és hazajött a Balatonra, amikor köszöntünk el. Tehát ilyen emberi, társadalmi kapcsolatok is, valamint a cserháti püspök úr azt mondta, hogy te nem beosztottam pap vagy, hanem barátom. Tehát ilyen gesztus volt a püspöktől a káplánokig a Római Katolikus Egyház megyében.
0: És 1998-ban pedig Miskolcra érkezett. Nem is gondolta, hogy Borsodaba Új-Zemplén megye ilyen hosszú-hosszú évtizeden keresztül meghatározó lesz az ön életében, mert Miskolc, ugye a búzatéri görögkatolikus templom, amely egy központi helyen található Miskolcon,
1: igen,
0: oda került.
1: kérdezte annak idején a Pócsi parókus, mikor meglátogatott Pécset, mi a terved, hova szeretnél menni? Nincs ilyen. Mondom, senkit nem akarok, egyetlen hívő közösséget sem megsérteni azzal, hogy ide vagy oda vágyom. Teszem a dolgomat. Ha fölkérés jön, püspök úr részéről, vagy terv, elképzelés, akkor nyitottan állok, hogy igen, készülök. És hát elérkezett ez az idő is, a építkezés kellős közepén, Budapesten a püspökkari konferencia épületében felhívott ott, és köszöntöttem. Hát az a tervem veled, hogy Miskolcra kerülsz. Na, püspök úr, ez kérdés, vagy tényként mondja? Hát tényként, ez már másodszor történt, mert Pécsnél is így történt, hogy az a tervem, hogy Pécs, na, akkor csomagolunk és megyünk. Hát Miskolcnál is így volt, és amikor hazatelefonáltam Marikának Pécsre, hogy dispozíciót kaptunk, akkor a munkások letették a vakolókanalat, maltert, minden, azt mondja, akkor abba hagyjuk a munkát. De abba ne hagyják, hát én csak elkezdtem, lesz, aki folytassa. És befejeztük, ameddig pénzünk volt, azt a munkát, a parókia bővítését, és kérdeztem püspök úrtól, hogy mikortól. Azt mondja, augusztus 1-től. Hát mondom, kellős közepén vagyok. Ez volt július 7-én. És másnap megkaptam már írásban kinevezést. És mondom, hát még tervezünk egy nyári kirándulást Erdélybe, esküvők lesznek a családba, a nálunk gyakorlaton lévő kispap Pacsai János esküvője lesz. Hát oda is kell mennem. Hát ez jó. Augusztus 1-én Búzatér. Hát itt kellett lenni, és ide jöttünk, kitüntetésnek tartom, vettem, értékeltem, nagyon nagy kihívás, pláne, hogy megismertem, hogy kik voltak és milyen áldozatot hoztak elődeim azért az egyházközségért, templomért, parókiáért. Nagy kihívás volt, és rögtön két káplánt is kaptam. Tehát mondta is a Szilárd püspök úr, hogy hát te is voltál káplán, most te vagy a parókus. Hát igen, mondom, emberfüggő. Parókus függő, káplán függő, hogy hogyan jövünk ki, hál' Istennek, 9, ha jól emlékszem, 9 káplán volt a 13 év alatt, mert itt is 13 évet töltöttünk Miskolcon, és nagyon jó emberi papi kapcsolat alakult ki, kivétel nélkül szinte mindegyik volt káplánommal, mert ők is kitüntetésnek vették, hogy Búzatérre kerültek, feladat volt, kihívás volt, munka volt, jó közösség volt, és hát közben megfelújítottuk a parókiát itt is.

0: 2011-ben pedig Felső Zsolcára került oda, ahol jelenleg is beszélgetünk. És itt sem tétlenkedik, mert szépen épül és szépül a templom, megújul, környezete mind belülről, mind kívülről.
1: Igen. Püspök Séglet Miskolc. Tehát egy új kihívás, új helyzet jött, és akkor tulajdonképpen meg is érett a helyzet, 13 évet szolgáltam, én is tudtam, hogy előbb-utóbb megmondták, hogy ugye innen megyek nyugdíjba, annak kizárt dolog, hogy innen menjek nyugdíjba, és a 13 év itt is kísért, és 11 januárjában már tudtam róla, hogy el fog kerülni, akkor még Kocsis Fülöp püspök nem beszélt arról, hogy püspökség lesz, de ő tudta. Csak mikor kérdeztem, hogy mondaná valamit arról, hogy miért történik, és azt mondta, hogy nem beszélhet róla. Utólag visszagondolva az ember tudja, hogy már a püspökség új felállását készítette elő, természetesen. A legnagyobb szeretettel Felső Zsolcára, ebben volt egy személyes döntés is, hogy választhattam. Tehát fölkínált, most hadd ne soroljam, hogy melyik egyházközségek voltak, és akkor ide. Egészséges váltás volt, mint esperes volt rálátásom a kerületre, Vatamány Albert atya aranymiséjét megtartva nyugdíjba vonul. Hát a legegészségesebb váltás, hogy ha elmegy valaki nyugdíjba, jön az utóda, és az egy utóda én lettem. Ez egy nagyon szép gesztus volt részéről is, hogy tudva, persze hát mi felvettük a kapcsolatot, ahogy én leszek az utóda, meghívott az aranymiséjére, azon is itt voltam. Tehát de a gyerekei életében is valamiképpen jelen voltam, mert a Viktória sokat segített nekünk a kántorizálásban, a Búzatéren, a veje Koleszár Ákos nálunk volt gyakorlaton, tehát a családdal is minden gyerekével szinte nagyon jó volt a kapcsolatom, és ilyen egészséges váltás történt, hogy ide kerültem örömmel. Tehát egy nagyon jó egyházközség a Miskolc közelében, a maga csendességével, a maga átlátható közösségével, mert 800 és 1000 fő között tartoznak az egyházközségünkhöz, de hát itt is elérte az a elvándorlás munka utáni és jobb fizetésért külföldre, Nyugat-Magyarországra, tehát fogyunk. Másik pedig az idős testvéreink elhaláloznak. De nem fogy a közösség, azért mindig valaki lép helyébe, és valakit sikerült mindig megszólítani. Ez a növekedés öröme, boldogsága, de még nagyon sokan vannak, akik még nem úgy érintetnek, hogy elkötelezzék magukat. Biztos, hogy ezt nekik kell helyére tenni. Mi mondjuk, ugye Pál apostollal, hogy én ültettem, Apolló öntözte. Tehát valaki elültette. És hát mindemellett, amit itt végzünk is, az elődeim is végeztek, hogy nagyon sok középiskolás Felső Zsolcai volt, és megtaláljuk most őket, vagy ők megtalálnak bennünket, esküvő, keresztelő és lelkipásztori feladatokkal, örömmel veszük, visszaemlékeznek ránk, tudják, meg a szüleik is, akik valamiképpen közvetve kapcsolatban voltak velünk. Természetesen itt is láttam azt, hogy mit kell még tennem, mert úgy a templom, mint a parókia, és az udvar felújításra szorult a lelki életben is. Tehát nem volt ismeretlen, nagy szeretettel fogadtak, tehát az egyházközség tagjai is, és az önkormányzat részéről is nagyon szép gesztusokat kaptunk. A közösségek, amelyek jelen vannak Felső Zsolcán, hál' Istennek az emberek jó közérzetét, élni akarását, tenni akarását erősítik. A nyugdíjasokban elsősorban látom, hogy kimozdítják otthonról, és örömmel jönnek el városi rendezvényre. Még jobban örülnék, ha templomba is ők is többen lennének, van kiből még, hogy eljöjjenek, de az, hogy minden szinten találkozunk, templomban, társadalmi, városi rendezvényeken, és ezt nagyon fontosnak, jónak tartom, mert nem csak a templomban hirdetjük az igét, hanem bárhol, ahol megjelenünk, egy utat, irányt mutatunk, és a szabadság meghagyása mellett kell dönteniük, hogy vállalják-e, beépítik-e életükbe, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy felkínáljuk.
0: Tehát itt is van munka.
1: Arnót önálló lett. Hál' Istennek azon is munkálkodtunk annak idején, hogy önálló legyen, és lelkipásztor lakjon helyben. Nagyon nagy áldozatot vállaltak ők is. Természetesen filiája volt, de már én úgy örököltem, hogy ott lelkipásztor van, és maradt Alsó Zsolca. Alsó és Felső Zsolca. Onga Arnóthoz tartozik, meg a oda csatlakozó részek, amely a Hernád környékén van. Itt, mivel nem kellett annyi filiába menni, újra bevezettük az Utrenye végzését, a Vecsenye végzését, és Alsó Zsolcot. Tehát vasárnaponként 3-4 szertartás van egyházközségünkben. Szívesen mennék Alsó Zsolcán is több alkalommal, amennyiben igény van rá. Ott körülbelül 200 görög katolikus van, ott is fogyó a létszámunk, mert elköltöznek a fiatalok munkalehetőség után, de van, aki meg kiköltözik oda. Tehát olyan is van, aki kiköltözik, tehát egy nagy kihívás. Ott vendégek vagyunk a Római Katolikus templomban.
0: És mindemellett, hogy a szolgálatát végzi, magánemberként gondolom ön is szeret kikapcsolódni. És nem meglepő módon, ha egy férfi emberrel beszélgetek, mi más is lehetne a kikapcsolódásának egyik tárgya, mint éppen a foci, a labdarúgás. Jól tudom én ezt, hogy ez az egyik hobbija?
1: Igen, igen. Fontosnak tartom. Ez elkísér gyermekkoromtól kezdve. És még motivál is a papi munkában. Hogyan? Ha én a fociért, amit szeretek, olyan áldozatot hozok, akkor a hitemért, vallásosságomért, hivatásomért még nagyobb áldozatot kell. Tehát egyik erősíti a másikat. És fontosnak tartom, hogy egy fárasztó nap után, amikor pszichikailag, szellemileg, vagy hát fizikálisan nem biztos, hogy annyira, de mégis ott van, és akkor letesszük, lezárjuk, és egy másféle elfoglaltsággal kifárasztjuk magunkat, amiben örömünk telik szintén. Tehát ha nem találom meg benne az örömet, akkor a másik oldalon sem. Szoktam mondani, kicsit a szeretve a futballt, és drukkolva mindazoknak, akik ezt a játékot szépen játsszák, hogy három dolog kell hozzá. Az egyik a belső motiváció, hogy én akarok, szeretek futballozni, a másik az erőnlét. Tehát egy fizikai állóképesség, és harmadik a jó taktika, és csapatjáték. Tehát nem egyedül, hanem mindig közösségbe megy az ember, amely tényleg befogad, erősít, játékot ad, és valamiképpen a játék örömét mindig megtapasztalva, megosztva jelen vagyunk, és egymást boldogítjuk azzal. Ha hasonló korosztály játszik, akkor az örömmel veszük, mert ott még partiba vagyunk. A 20-40 évvel fiatalabbaknál, hát a gyorsaság már ott, meg a rugalmasság, de azért ők is igénylik, hogy mi is jelen legyünk, azt a törvényszerűséget, amit ilyen közhelyként szoktak mondani, hogy a legjobb kondival a labda van, hát akkor rúgjuk oda, tegyük oda, jól helyezkedjünk, és akkor tényleg örömmel veszik a fiatalok is, hogy közöttük vagyunk.
0: Említettük már, hogy szép nagy családban él, kedves feleségével, két fiával, lányával, menyeivel, vejével és unokáival, és a gyermekei közül az egyik fia tovább viszi azt a szolgálatot, amit ön elkezdett. Ez gondolom egy édesapának nagyon nagy boldogság, hogy hát nem idézőjelben csak a híveknek tudott jó példával előjárni, hanem a gyermekei előtt is, hiszen az egyik gyermeke fontosnak tartotta, hogy tovább vigye mindazt, amit ön az édesapa megmutatott.
1: Igen. Hál' Istennek ez mindegyiküknél személyes döntés volt. Kérdésem merült föl, és nem kellett erőltetni, hanem az ő személyes döntése volt. Többieknél is a hivatás választás. Különbözően reagáltak rá a gyermekeink, két fiunk is. A papi hivatása pozitívan, vállalhatóan. A lányunk pedig hát kereste, hogy hol, merre menjen. Természetesen ugye a hátteret azt Marika biztosította, a feleségem, mindannyiunknak, és ahogy szoktam humorosan mondani, jó feleség áldása az Úrtól, csak azok kapják, akik megérdemlik, idézem a Szentírásból. Tehát igen, ott van. Ez fontos. Nagyon fontos. Szent Bazéltől idéztem azt, hogy közösség nélkül nem tud egy pap sem működni, vagy szerzetesi közösség, vagy családközössége legyen ott. Tehát most adok hálát azért, hogy mi a család közösségében, a család egyházban tudjuk megélni hivatásunkat, mert nem csak én evangelizálok, hanem a feleségem és a gyermekeim is, sőt az unokáim is. Természetesen azért a gyerekektől meg az unokáktól ne azt várják el, mint a paptól, hanem mint minden ember, pap gyerekei is és unokái is megküzdenek magukkal, környezetükkel, kihívásokkal, és éretten majd lépnek, amikor már személyes döntésük van, de addig hagyjuk meg, hogy tévedhessenek. Hibát követhetnek el, de álljanak föl. Kezdjék újra. Hát az Isten nem ilyen irgalmas irántunk, hát melyikünk nem követett el hibát, bűnt. az Isten nem azt nézi, hanem felállsz-e, mert ezt kínálja föl, és ajándékoz meg bennünket nagy-nagy kegyelemmel és szeretettel, irgalmasságával, keblére ölel. Tehát ha ezt megtapasztaljuk és továbbadjuk, megéljük, akkor egy szép egyéni közösségi életet, magán és család életet, de a közösség fel is egy jó kisugárzást élünk meg.
0: Gulybán Tibor görög katolikus áldozópapnak, Felső Zsolcai parókusnak köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, hogy én is szólhattam a rádió hullámain keresztül is a hallgatókhoz. Nagy szeretettel köszöntöm, és fontos, hogy jó hírekkel tápláljuk magunkat. Vegyük észre a rosszat, de ne hangsúlyozzuk ki, hanem tanuljunk belőle, és valóban legyen az örömhír mindannyiunk számára evangélium.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Kassinger Jenő nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek. A viszont hallásra!
2: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Ricardo Caliente felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Keren Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Folytatódott az alaptörvény módosításának vitája az országgyűlés keddi ülésén, adta hírül az MTI. A Fidesz és a KDNP szerint nem demokratikus a javaslat. Gulyás Gergely a 12 éves képviselői mandátum korlátozással kapcsolatban kifejtette, ez a szabályozás csak az ellenzéki frakciókat érinteni, a Tiszáit nem. Semmilyen nemzetközi jogi szabályozásnak nem felel meg, és a demokratikus versenyt is torzítja, emelte ki a politikus. Létvári Bence hangsúlyozta, hogy tiltakozniuk kell az önkény kiépítés ellen, Súlyog Tamás elmozdítása kapcsán éppen ezért tüntetnek csütörtökön a javaslat ellen. Megérkezett az MTVA székházába kedd délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója. Közölte az MTVA sajtó és marketing irodája kedden az MTI-vel. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Mint írták, Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel. Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban, társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg, áll a közleményben. Az Európai Unió tanácsa ír elnökségének három fő prioritása: Európa gazdasági versenyképességének javítása, az Európai Unió alapvető értékeinek védelme, valamint az uniós polgárok biztonságának megerősítése, jelentette ki Michael Martin, ír miniszterelnök, az Európai Parlament plenáris ülésén. Az ír soros elnökség programját ismertetve Martin hangsúlyozta, hogy Európának sürgősen javítania kell versenyképességén és termelékenységén, mert enélkül nem tartható fenn az európai életforma. Mint mondta, az egységes piac Európa gazdaságának alapja, ezért csökkenteni kell a belső piaci akadályokat és a szabályozási terheket. 29. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a Szent István Bazilika előtti téren, adta hírül a Magyar Kurír. A közös imádságon férfiak térden állva imádkoztak Szűz Máriához a békért, a kiengesztelődésért és a megfogant életekért. A demonstratív ima alkalmat szervezők nyíltan kiállnak a családok védelmiért és bíznak abban, hogy egyre többen csatlakoznak az első szombati ima alkalmakhoz. A következő alkalmat augusztus 1-én tartják. Magyar Földön július 10-én kezdődik a Fatemplom Fesztivál, közölte a Magyar Hírlap. Az esemény sorozaton zenei programok, valamint speciális ökumenikus istentisztelet ad lelki feltöltődést az ide látogatóknak. A Fatemplom Fesztivál célja minőségi világzenei, népzenei és könnyű zenei produkciókat, valamint komolyabb, szakrális előadásokat nyújtani a hármas határ térségében lakó vagy kiránduló közönségeknek. A Magyarföldi templomot 2011-ben ökumenikus szertartással szentelték föl, azóta minden évben megtartják a Fatemplom Fesztivált, amelynek megálmodója Rátóti Zoltán, házigazdája pedig Grillusz Dániel. Hazánk időjárásáról. A változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet késő este 19 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 15 órakor lesz.
0: . 14:04. Következik a Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és régi kedves művészbarátunkat, dr. Kollár Attilát, a kiváló radiológus, szakorvost, klinikai főorvost, de hála jó Istennek nem emiatt kellett hívnunk, hanem azért, mert csodálatos művészember, és életét egy szép mesterhármasként neveztem el, ami a hivatást és a hitet illeti, hiszen egy hithű család boldog feje, családfője, hogy úgy mondjam, egy kiváló lelkiismeretes orvos, és egy nagyon tehetséges muzsikus. Mindhárom területnek nagyon örülünk, de addig jó, amíg a kiváló zenészt láthatjuk vendégül, és ilyen minőségben találkozunk, azt hiszem ezzel mindenki egyetért. És így lesz ez ma is, hiszen ő a világszínvonalú és világhírű progresszív rock zenekar, a Solaris csodálatos alapítója, oszlopos tagja, a kiváló fuvolista, zeneszerző, hangszerelő, de furulján, szaxofonon és billentyűn sem jön zavarba. Úgyhogy nagy örömmel köszöntünk, drága Attikám, hallottuk az átbillenési pontot, és jön majd még pár remek Solaris kompozíció, vagyis dal is, de természetesen sztoriaink is vannak, úgyhogy a mai jelszó Solaris, szia!
1: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Igen, hát most a Solaris nagy munkában vagyunk, mert a március 21-22-i Várkertbazáros jubileumi Solaris koncert után ugye készültek felvételek, mind audio felvételek, mind videó felvételek, és hát ennek a összerakása és ennek a masterelése, itt-ott apró javítások, azok mindenképpen kellenek. Most reméljük, hogy a kitűzött időpont, ami idén november a megjelenés szempontjából, az tartható lesz, és reméljük, hogy akkor az őszre ez el fog készülni, és reméljük, hogy a hallgatóság nagy örömére fog elkészülni. Mi nagyon élvezzük a munkát ezzel, és már a különféle üzenő felületeinken keresztül kaptunk biztatást, és nagyon sokan várják már ezt a dupla CD-DVD-nek készülő felvételt, úgyhogy reméljük, hogy valóban ez nagyon sikeres lesz, és majd a közönség is ezt jól fogja fogadni.
0: Nagy kincs lesz ismét ettől a világszínvonalú büszkeségünktől, a Solaristól. Jubileumi koncert, azt mondtad. Igen, nem mondom ki, de a ifjabbak hát, ha nem tudják.
1: Igen, hát átcsúszott ugye ez 2026-ra, mert ugye 45 éves volt a Solaris 2025-ben, és ha már jubileumi koncert, akkor ugye a Mazsdori Krónikák 3-as lemezünknek a bemutatóját is ehhez illesztettük, tehát ez egy kétrészes nagy monstre koncert volt a Várkertbazárban, kihasználtuk az ottani audiovizuális lehetőségeket, úgyhogy aki ott volt, az remélem, hogy újra felszeretné majd felidézni ezeket a pillanatokat. Hát ugye nem volt egészen könnyű azért a választás, mert itt alapvetően a Mazsdori Krónikák trilógiát helyeztük a középpontba. A koncert első részében a Mazsdori Krónikák egyes lemezről, a debütáló nagy lemezről hangzottak el dalok, és utána a Mazsdori Krónikák kettes lemezről is szerepeltek opuszok. A szünetet követően pedig az új lemez, a Mazsdori Krónikák 3-as került a középpontba. Ez volt durván egy olyan 60-70 perc, és természetesen a ráadások között aztán a végén nem hiányozhatott az émol koncertó, amit én vezényeltem.
0: Hát csodálatos, nagyon várjuk már, mert ezek szerint akkor lemezen és DVD-n is hozzáférhető
1: igen,
0: lesz.
1: Igen, mind a két formátumra szeretnénk, hogy valóban megjelenjen.
0: De a kalappal. Ezt ugye mi könnyen mondjuk gyűjtők, hogy jaj, de jó lesz, persze. Ugye ezt két okból sem olyan egyszerű persze manapság a minőségi hanghordozók megjelenése. Egyrészt, mert ugye most ugye átalakult, kibővült a paletta, ugye a internetes hozzáférések meg minden, ami nagyon jó, persze, hát hiszen a gyerekek nekem mindegy, hogy telefonon vagy min
1: hallgatják. Nekünk nem mindegy.
0: Nem mindegy, nekünk, persze, de úgy értem, hogy csak jót hallgassanak, persze. És a többi az úgymond másodlagos. Persze a minőség, hogy azért az ott jól hallható legyen, ugye ez nem egy tudsz, hogy mindegy, annak akármilyen hifin az akkor is tudsz, hanem itt azért nem mindegy, hogy hanglemez LP, vagy CD, vagy DVD, és hát nyilván amíg ilyen családok vannak, mint a tiéd, meg az enyém is, addig a gyerekeink fogják tudni, hogy miről van szó, úgyhogy azért ez egy
1: és hát a rajongók a gyermekei is, igen, mert most
0: hát
1: már igazából
0: értettem, természetesen
1: ugye egy 80-as években, aki akkor 20 éves volt, az most már bőven a gyermekeit, sőt, mondjuk már talán az unokáit is elhozhatta el a koncertre. Nekem is a unokáim közül néhányan ott voltak egyébként.
0: Hát igen, ez nagy büszkeség. És azért jó a Solarisban ez a csodálatos kitartás, hogy lobog a láng, és nem fásultatok bele, nem untatok bele, tehát lehet tudni, hogy az az akkori tűz, amivel alakultatok, az megvan, és nyilván persze a helyzet nem olyan, mert ha most éppen Londonba születtek, és bár jó magyar igyekszem lenni, és szeretem is a hazámat, nem arról van szó, nem ácsingózok, főleg már, hogy nem a kommunizmusban, meg orosz gyarmatként élünk, semmi madeinusa, meg Anglia, vagy nincs ilyen bennem, de az biztos, hogy ha ti véletlenül pont a progresszivitás bölcsőjéből, Londonból bölcsőztök, akkor itt lehet, hogy te se vagy főorvos, ami egy csodálatos dolog. Hát azért örülsz a világ körüli turnékon.
1: Vannak zenészek, akik azért orvosok, de hát mondjuk igazából mondjuk Vukán Györgyöt, hogyha említjük, a kiváló jazz zongoristát, aki szintén mellette praktizáló orvos volt, de természetesen említhetném egyébként, ha nem is az orvosi vonalat, de mondjuk Brian May, aki egyébként csillagásznak készült annak idején, és aztán végül is a Queennek a csodálatos gitárosa
0: lett. Nem volt ideje csillagászkodni, erre akartam
1: kérdezni. Valószínűleg kevésbé hozott a konyhára a csillagászat, mint a Queen. Úgyhogy most félretéve a viccet, mi nagyon örülünk egyébként, hogy végül is annak idején talán az első olyan progresszív zenekar voltunk abban az időszakban, akik úgy tudtunk nagy lemezhez jutni, hogy nem kellett

0: akik ugyanúgy vannak összeszerelve, mint te meg én, csak ha nem a tuc-tucot hallják a különböző kanálisokon, hanem rendes muzsikát, akkor nagyon hamar veszik alapot. És örülünk, hogy a Solaris él, és ilyen csodálatos koncerteket és termékeket, hogy ilyen csúnyán mondjam, biztosít nekünk, hiszen nem fértünk be mindannyian erre a koncertre se, rengetegen fogjuk élvezni így, ahogy megkapjuk minőségi lemezen és DVD-t. Solaris, köszönöm szépen, jöjjön a remek muzsikátok, és visszavárunk. Dr. Kollár Attila közi.
1: Köszönöm.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Kafka Margit. Beleznai.

0: veszi már? Fenét veszi.
1: Két varjú összetalálkozott a torony gombja alatt, a piaristák temploma cifráján, és ezt kérdezte egyik a másiktól.
0: Elveszi Bereznai Pista zebegény Lórikát?
2: Há,
0: ilyen hosszú udvarlásból, ingyen nyalakodásból soha se lett még házasság. Kár, hogy a jány anyja elnézi az ilyet. Kár azért a csinos jányért.
2: Kár, kár, de mit csináljon, lelkem? Nagy dolog a szerelem mégis. Az a bűnös, aki a szerető szívek közé akar állni. Kár az ilyen nagy szenvedély ellen egy harmadiknak tusakodni. Kár!
1: A piarista torony elmés madarai, nyilván korosabb színyéri dámák beszélgetéseit hallgatták ki a lombos udvarok eperfái alatt habos kávénál, vagy a keresztanyám szőlős lugasában, kötőtűk szemjei fölött. Ott beszéltek ilyen formán, de nem mintha igazi botránkozás vagy polgárias, gonosz szűkszívűség élt volna lelkük mélyén. A színyéri asszonyok 50 és 60 között még jól tudtak emlékezni, s igen értették és kedvelték a romantikát. De Halga nem az érzelgős kispolgári regényezés, olcsó Biedermeier divatja volt ez mi nálunk, hanem valami vadabb, szellősebb, ízesebb, malápi betyárok tempója az urinépben. Asszony férfi egyformán szerette itt a színes, akadályos, történetes szerelmek szenzációit. Élvezte és részt vett benne öntudatlan költőgyanánt. Így formálódott balladás menetűvé, s gazdaggá a szívek dolga. És a szereplők is tudták, hogy érdeklődés, részvét, tisztelet szól feléjük minden ítélkezésből. Szívük mélyén csak azokat a kis hopszenteket nézték le itt még az öreg asszonyok is. Azokat az idegenből ide származott hivatalnok jánykákat, akiknek a könyökén nyől ki az illemtudomány. Helyesek, csinoskák is, mindig gardírozottak. Mégse néz rájuk a kutya se. Legfeljebb, ha a szabályszerű 6 héttel egy-egy rendes, okos, kicsinált, unalmas tisztes házasság előtt. A vérbeli színyéri lány asszony soha se félt kelleténél jobban a varjú károgástól. Tudta, hogy egy kis érdekesség, egy kis nimbusz, egy kis mérsékelt szóbeszéd még a szerencséjének se árthat meg nagyon. Furcsa világ volt ez. Mintha csak itten született volna a literatúra. Most zebegény Lórika volt soron. Ő állt a nap alatt. Róla beszéltek a varjúk a toronygomban, meg az én keresztanyám.

idevaló silány volt. Míg az öreganyja is ugyanannak a megye utcának kopogó fapallóján lépkedett, amelynek egyenetlen járdaköveit most Lórika taposta vasárnaponként. 11 órás parfümös misére menet. Bátor daccal húzta ki ilyenkor szép derekát, és villogón, keményen tekingetett szét. Összerántott, komoly szájjal fogadta a legény fiúk köszönését, akik sort álltak jányok nézni a piarista klastrom vasverécéje mentén. Ott volt közöttük Bereznai Pista is, a megyei főjegyző. Már nem is rögtön vált ki a sorból, hogy csatlakozzék hozzá, haza kísérje. Csak egy kicsit kényelmesen, mintha tanakodna menjene. Kissé túl biztosan a dolgában, mint a féle régi, nyilvános udvarló. Hisz bizonyosan tudta, hogy ott fog ülni ma is délután 4-től holdvilágos éjszakáig Lóriéknál. Akár benne a ribzdíványon, szorosan megsimulva a lány mellett, akár nyáridőn, a lugas lócán, még zebegénynél sóhajos tétova anyai diszkrécióval a köteles délutáni álomra vonul. Már akkor 3 teljes farsangon rőfölték végig együtt a megyeház nagy termét. Egymás mellett ültek vacsoránál, a kaszinói majálisok után, a kerthelyiség, poros ákácai alatt, pezsgővel, cigánymuzsikával, minden elmaradhatatlan kellékével a vidéki szerelemnek. S ha valami ezekből egyszer máskor mégis elmaradt, az emberek már jelentősen néztek össze, és átintegettek egymásnak. Faseri van köztük, mondták a varjúk is a toronygombon, mert pont így hallották a keresztanyámtól. A megyei főjegyző csinos, vállas, barna fiú volt a 30-as évek elején. Szépen tudott szeretni. Nem ugrált, nem fecsegett sokat, de mély jelentőségű igéket mondott halk nyomatékkal, vagy folytott szenvedélytől rekkenő hangon. A sors, Lórika, érti? A sors, vagy ezt kérdezte? Mivel bizonyítsam be magának, hogy az életemnél is jobban szeretem? Lórika nem tudott felelni erre, de elbódította a szavak hihetetlen újsága és meglepő fordulata. Biztos volt benne, hogy soha senki szerelmes még nem szólt ígyen a választottjához, hogy a szívrezgető szavak egyenest neki találódtak ki, az ő számára születtek, s forró és hálás egész életére való hűségre kötötték le szívét. Hogy mi a kötelessége egy vállalt szerelemben. Lassanként megszűnt számítani a többi házasulandók előtt. Lefoglalt lány lett. A gavallérja most már elhagyhatta, ha akarta, de ő nemigen mozdulhatott másfelé. Ha csak rokoni ajánlások útján, messze vidékre valami kényszerházasságban nem menekül özvegyemberhez, vagy akinek a lehelete rosszagú, vagy egyéb kiderült fogyatékossága miatt nem kap a maga pátriájában feleséget. De Lórika semmi ilyenre nem gondolt. Állta a sarat elszántan, dacolt az egész világgal, ezt szívesen mondogatta is, vállalt emberének kényre, kedvre, hősiesen kiszolgáltatta sorsát és minden kisasszonyi lehetőségét. Nem mondhatni, hogy nem tisztelték is bizonyos értelemben ezért. Korabeli lányok volt iskolatársai és báli riválisai. Ha sorra férjhez menegettek, enyhülten és kegyelettel barátkoztak vele tovább is, és névnapra, uzsonnára mindig együtt hívták meg, mindig egymás mellé ültették Bereznaival. E fiatal asszonyok előtt néha megnyitotta szívét. Feltárta aggodalmas szerelmét, panaszkodott, mint egy feleség, ha már megint lumpolt Pista. Sírt egy-két könnyet, forrót, sietve felszáradót. Hamar letörölte, egy kis púder dörzsölt a szeme alá, túljárt néhány évvel a 20-on, és összeszorított kis öklével, hevesett, nagyot ütött a kanapé rugalmas karjára. Kutyavilág! Így fakadt ki.
Vagy azt mondta mélyültebb hangon, hogy a sors pont ő ellenük esküdött. Némán bizonyos tisztelettel hallgatták-e fiatal anyák, kik bizonnyal színtelenebb regény útján jutottak el a tűzhelyig. De a varjúk a toronygombon konokul még mindig azt kérdezték. Veszi Mán? Miért is nem veszi?

0: Végre is a keresztanyámhoz kellett fordulniuk. Hát megtiltotta a vénember, lelkeim, az öreg beleznai, mivel hogy szegény a lány. Nincs egyebe az özvegy anyja panziójánál, hiába jó család, ha holdkoldus. Igaz, hogy zebegény Feri a közjegyző nagybátyja Lórinak segíti is őket, de ki tudja, ráhalé a végén, nem kártyázza éjjel még életibe mindenit, mert az is jófajta lelkeim. Hisz kedves cimborák, puszipajtások beleznai Pistával kivált, mióta még jobban ivásra adta magát szegény bánatába. Á, vén ember azok a lelkeim. Megeskedte, hogy amíg ő él, nem veszi el Lórikát. Megeskedte. Egy hét múlva már így mondták a varjak is a toronygombon. Költői valószínűséggel ki volt így kerekedve a történet, indokolva a motívumok. Mindenki belenyugodhatott. Lórika csak kurtát sóhajtott, elterelő, energikus kis kézmozdulattal, s gyorsan, tüntetően másról beszélt, ha szóba hozták neki az öreget. Ebből is világos volt. Igen, itt rejlik a titok. A vén gőgös, rossz lelkű. Azért, hogy nekik még van beleznán néhány maradék holdjuk, azért, mert a második felesége ráhagyta a hajdúvároson a csinos téglaházat.
1: Szegény kisasszony,
0: sopánkodtak a húsért járó cselédlányok a székben.
1: Olyan szépecske volt, pedig, mint a kinyílott rózsa.
2: De most már asszalódik, fejtegette zebegényné okos Katia. Megsenyveszti a hiába való hévség. Tegnap este is láttam, 11 óráig csókolóztak a gangon, mikor az öregasszony már lenyugodott.
0: Keresztanyámnak is, már hogyne. Tudomása volt a sűrű és hosszú kései csókolódzásokról. Ő kezdett legelőbb megint türelmetlenkedni, mikor egy év újra letelt. Mi lesz már most? Mégis mit akarnak? Valaminek történni kellett volna tudni illik. Színyér tempó érzéke és drámai ösztöne ezt így várta. Valami új fordulat, esemény, de hát semmi. Szapulni kezdték zebegénynét. Miért nem áll a sarkára? Miért nem kötelezi legalább biztos szóval le a fiút? Hát tulajdonképpen nyilatkozott egyáltalában valamikor. Világosan, magyarán. Macska nyöszörgés, esztendő számra. Ebből most már elég. A lány elvirul. Ki tudja, meddig elélhet még az a vén szikkadt beleznai. Most még le lehetne segítni valahogy. Keresztanyám, amilyen áldott jó szívű volt mindig, kitűnő pártit szerzett volna Lórikának. Derék, vagyonos, falusi patikust. Meg se érdemelte a haszontalan. De hogy a leány gőgös köszönettel utasított el minden jó tanácsot, kijelentette, hogy ám lássa, ő mostantól fogva leveszi róla a kezét. Hálátlan! Mire várhatna különbre egy ilyen kihíresztelt leány? Szép fordulat lett volna, tagadhatatlan, nótába venni való. A hűtlen menyasszony, ki mással megy esküvőre, a legény, ki duhajbánatában betyárosan nagyokat, keserves szépeket mulat, s később mégis, félig dacból, félig vigasztalódva, megházasodna tán, elvenne valakit a fiatal, most cseperedett lánykák közül. De mindebből nem kaptak a színyériek. Most már sokan találták botrányosnak, ha vacsorák közben vendéges asztaloknál beleznai Pista mélyen odahajolt, nagyon fontos és titkos benső beszélgetésben, a lórika kivágott blúza fölé, s ha a fehér abrosz szegélye alatt a két kéz görcsösen, folytonosan mindent fityválva összekapcsolódott. Egészen fiatal babalányok mamái rosszallóan sziszegtek, s ha éjféltájban az asszony nép visszavonult, becsépett férfi cimborák néha már túl bizalmas célzással ütöttek a pista vállára, ám ilyenkor hirtelen felkapta a fejét, szeme közé nézett a boros barátnak, de olyan billanással, hogy kiózanodott tőle, és hebegve hallgatott el. Na, nehézélj, öregem! Nem lehetett a főjegyző olyan mámoros, hogy csak legtávolabbról is sérteni engedte volna zebegény Lórit. Az szegényke asszony barátnéi közt ült odaállt a szalomban. Körülötte új sütésű fiatal leányok, akik után átjöttek a kis udvarlóik a vacsorázó asztaltól, boros üveg mellől is, évődni velük, vagy epedő arccal a szoknyájuk mellett gubbasztani, mint az övé is valamikor hajdanában. Most már ott maradt, nyugodtan a férjekkel. A menyecskék bizalmasan beszéltek a régi lány előtt, gyerekszülést, asszonyos titkokat, édes pikantériákat is, hisz Lóri előtt már lehet. Igen, elhagyták lassan a nevem mellől a kicsinyítő szótagot. Az elmúlt farsangon nem is táncolt már, a terem karzatán ült sötétes ruhában, s elboruló szemmel nézte a fiatalokat. Az alakja sem volt már olyan karcsú és rugalmas, mint néhány esztendővel ezelőtt, de Pista is, mintha köpcösödött volna, és a sötét haja oldalvást megvilágítva olyan volt, mint a mákos patkóban a szürkés töltelék. A Lóri anyja egyre többet sóhajtozott, s egyre több cigarettát szívott, melyekkel Beleznai látta évek óta. Sokan tudtak a kegyetlenül sértő, gúnyos, haragos izengetésekről, melyekkel a vén Beleznai bántalmazta sokszor az özvegyet. Lassanként egyre kevesebb névnapra, vacsorára hívták meg őket. A régi barátnők is visszahúzódtak, megrostálódtak. A közvélemény csendes indokolatlansággal lassan ellene fordult ennek a viszonynak. Csak iskolába járó bakfis lányok rajongtak fiatal hévvel az ebegény Lóri szép, árkolt szemeiért, és egymást könyökön taszítva mondták.
1: Nézd, mi érdekes!
0: És úgy suttogták a vén Beleznai nevét, mint a nyári színkör darabjainak zord intrikusáét. Abban az évben már olyan lányok is mentek férjhez, akik ezelőtt néninek szólították Lórikát.

Kafka Margit, Beleznai. Az első rész hangzott el. Felolvasta Selmeci Roland, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

Kodály Zoltán Szonáta Gordonkára és Zongorára című művének második tételét Perényi Miklós és Jandó Jenő játszotta.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A demokráciát nem lehet helyreállítani diktatúrával, jelentette ki a Mi Hazánk frakcióvezetője kedden az országgyűlésben az alaptörvény 17. módosításának általános vitájában. Torockai László a köztársasági elnök elmozdításáról azt mondta, ezt erőszakkal nem lehet megtenni, és olyan precedenst teremtenek, amit bármikor visszaüthet. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal kapcsolatban azt mondta a politikus, hogy ha azt nem politikai bunkósbotként akarnánk használni, lehetne egy jó dolog. A kúriát és az országos bírósági hivatalt érintő módosításokkal kapcsolatban sürgette a garanciák megteremtését, a politikai, gazdasági függetlenség biztosítását. Közölte, ebben a formájában a Mi Hazánk elutasítja az alaptörvény módosítást. Az elmúlt évek egyik fontos tanulsága, hogy örökbefogadás jövőjéről szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni, közölte a szociális és családügyi miniszter kedden a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, hogy az örökbefogadásban az emberi figyelmet nem lehet automatikus rendszerrel kiváltani. Látni kell a gyermeket, ismerni kell az örökbefogadni szándékozó szülőt, érteni kell az élethelyzeteket, a veszteségeket, a motivációkat, a kockázatokat és az erőforrásokat. Mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi késési statisztikái, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter kedden a közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, újra mindenki számára elérhetővé tették az emiget, újraindították a vonatinfót, és meghozták azt a döntést, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban. Volodymyr Zelenszkij szerint az Oroszországgal vívott háború kimenetelét immár nem a szárazföldi vagy a tengeri hadviselés, hanem az égbolton zajló csata dönti el, adta hírül az MTI. Az ukrán államfő elmondta, szombaton beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, aki azt mondta neki, hogy Ukrajna nagyon jól teljesít a nagy hatótávolságú drónokkal folytatott hadviselésben. Arra a kérdésre, hogy Trump most már szilárdan Ukrajna oldalára állt-e, Zelenszkij úgy fogalmazott, az amerikai elnök új megvilágításban szemléli a háborút, és azon az oldalon akar állni, ahol sikert lát. 10. jubileumát ünnepelte június 25-e és 28-a között a gyergyószárhegyi Ferences Kolostorban megrendezett Zsolozsma tábor, amelyen több mint 80 felnőtt, a párhuzamosan tartott szkóla táborban pedig mintegy 50 gyermek vett részt, olvasható a Magyar Kurír cikkében. Urbán Erik prédikációjában a Zsolozsma tábor jubileuma mellett a Ferences család fontos ünnepére, Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára, valamint az életünket kísérő tranzitusokra is ráirányította a jelenlévők figyelmét. A felnőttek napjainak ritmusát a közös imaórák, az elmélkedések, a csendes idők és a templomban éjjel is végzett folyamatos zsoltározás adta. Hazánk időjárásáról, a változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet késő este 19 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra 4 perc van.

kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Lázár Csaba. Mai műsorunkban hallhatnak a Roger Scruton Közéleti Akadémia novellás pályázatáról, illetve annak az eredményeképpen született kötetről. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt a megújult keresztény múzeumban látogatunk el. Ha tehetik, hallgassák az akvarellt!

0: Július 1-től várja ismét látogatóit Magyarország leggazdagabb és Európa egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye. Az MS Mester titokzatos alkotásai a hazánkban egyedülálló és Európában is ritkaságnak számító úrkoporsó, egy izgalmas étkészletbe rejtett lőfegyver, valamint több mint 1000 műtárgy várja a látogatókat a megújult keresztény múzeumban. Az esztergomi keresztény múzeum új állandó kiállításának koncepcióját Sarkadi Nagy Emese egyetemi docens és Koncsek Ildikó a múzeum igazgatója dolgozta ki. Utóbbit kérte először mikrofon elé a helyszínen a szerkesztő.
1: A keresztény múzeum megújult, egy nagy generális felújításon esett át az egyébként 151 éve alapított múzeum, úgyhogy először talán a fizikai paraméterekről szóljunk. Ki támogatta ezt a felújítást, mire fókuszáltak, hogyan lett ilyen gyönyörű ez a tér, mi az, ami fontos változás itt műszakilag az épületben?
2: Két szinten helyezkedik el az esztergomi prímási palotában a keresztény múzeum. Hagyományosan eredetileg is ide tervezték, 1882-ben nyitott meg itt, már korábban egy másik kiállító helyen voltak láthatók az akkori gyűjtemény egyes darabjai. A mostani felújítás az egy nagyon fontos lépés a múzeum történetében, mert 1973-ban fejezték be az előző, a mostanihoz mérhető nagy felújítást. Akkoriban ez egy modernizálást jelentett, most igazából a modernizálást egy picit visszaforgattuk az épület történeti értékeinek, a neoreneszánsz palota értékeinek a megmutatására, de ezen történeti, az örökségvédelem szempontjából is fontos környezetben mi egy modern múzeumot szerettünk volna megvalósítani. A műtárgy környezet az műszaki szempontból nagyon fontos, hiszen ezeknek a tárgyaknak fénytől, páratartalomtól függő az az állapota, amelyben mi meg tudjuk őket őrizni, de ezzel együtt be kell ide sok látogatót is engedni, láthatónak kell lenni ezeknek a tárgyaknak, úgyhogy műszaki értelemben a nyílászárók felújítása, a padló felújítása, a világítási rendszernek az átalakítása, illetve egy kicsit a klímaberendezés korszerűsítése mind egy-egy fontos lépés volt a tekintetben, hogy a mai értelemben is egy jól használható kiállító tér jöjjön itt létre. Mindösszesen 1000 négyzetmétert érintett most ez a felújítás a két emeleten. Az emeleti termek, amelyek az állandó kiállítást fogadják be, azok önmagában 800 négyzetmétert tesznek ki, és itt igazából minden egyes lépésen valamit változtatnunk kellett, és a felújítás az Esztergom Budapesti Főegyházmegye támogatásával valósulhatott meg, kizárólag a fenntartói támogatás összegéből tudtuk megvalósítani most az álmainkat.
1: Tehát a fenntartó az érsekség.
2: Igen, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye, az Esztergom érsekség a múzeum fenntartója, és az ő bruttó 300 millió forintos támogatásából valósítottuk meg ezt a felújítást.
1: Külső füllel ez nem is egy olyan nagy összeg ahhoz képest, hogy itt gyönyörű új beltéri ajtók készültek el, úgyhogy megidézik a 19. századnak a látványát, új parketta van, tényleg ki van festve az egész, nagyon jó a képek megvilágítása, vagy a szobroké, az árnyékolás technika az ablakokon, tehát ugye lift már volt ugyan, de új vizes blokk, tehát rengeteg minden történt itt, és akkor nyilván egy ilyen új kiállító tér, az egy művészettörténésznek, pontosabban, bocsánat, két művészettörténésznek beindítja a fantáziáját, hogyha az állandó kiállítást újra kell gondolni, 10 egysége van ugye a gyűjteménynek, 12. 13. századtól napjainkig ölelik föl mindazt, ami kapcsolható a kereszténységhez.
2: Valóban a rendelkezésre álló összeg az szabott határokat a gondolatainknak, az elképzeléseinknek, de köszönhetően annak a lelkes csapatnak, azoknak a tervezőknek, azoknak a kivitelezőknek, illetve a múzeum dolgozóinak, köztük elsősorban a projekt vezetésével megbízott műszaki vezetőnknek, hogy sikerült ezt a pénzt a lehető legjobban felhasználni, csak célirányosan ezeket a feladatokat, amelyeket kitűztünk magunk elé, azokat hajtottuk végre.
1: A koncepcióról akkor szóljunk pár szót. A második emeleten vagyunk a kiállítótérben. Mi most azt hiszem talán a harmadik teremben ülünk, vagy a másodikban. Azért itt eléggé át lettek alakítva a dolgok. Én ugye egy éve járhattam itt, pont a zárás előtt még, és azóta megváltozott a sorrend, gyönyörűen tényleg a világítás technikának is köszönhetően nekem, ami feltűnik, hogy ugye többnyire olyan műtárgyakat láthatunk itt, amik gyönyörű állapotban vannak, restaurálva vannak néhány kivétellel, de mi volt a tematika, mi volt a koncepció, nem is tudom kihez forduljak most. Sarkadi nagyemese.
3: Egy nagy cserét hajtottunk végre, ez az, ami a legfeltűnőbb talán a látogató számára, hogy még a korábbi időszakban a magyarországi gyűjteménnyel találkozott, amint belépett a múzeumba. Most az itáliai anyag az, ami legelőször látható, egy ilyen képtárszerű elrendezésben a falakon, valóban a korai időszaktól, a 13. századtól kezdve egészen a barokkig mutatunk be műalkotásokat. És ennek a cserének részben az volt az oka, hogy a legnagyobb termünk, ami a harmadik terem, az pedig egy elég nagy teret biztosíthasson, hát egyrészt a magyarországi, a német és osztrák alkotásoknak, hogy ezeket összefüggésben tudjuk bemutatni, egymás összefüggésében.
1: Tehát ezek párhuzamosan futnak egymás mellett a magyar alkotások, illetve osztrák, német.
3: Igen, igen, úgy szeretem mondani, hogy így összeszőve mutatjuk meg őket, hogy jól látható legyen a látogató számára, hogy ezek hogyan kapcsolódnak, stílusuk szempontjából is hogyan kapcsolódnak, illetve hogy mi zajlott abban az időszakban Magyarországon, amikor Bécsben vagy Dél-Német területen valami teljesen más, tehát ez így szépen áttekinthető. Másrészt a Garamszentendereki Bencés Kolostornak a berendezését tudjuk így egy központi helyen megmutatni egységében.
1: Hát gyönyörű, ugye ez van a harmadik terem közepén egy úrkoporsó fából, gondolom ez igazi ritkaság. Ez az egyik büszkeségük lehet.
3: Igen, ez így van, a Garamszentbenedeki úrkoporsó egy olyan szent sír típushoz tartozik, ami valóban fából készült, az alsó része az egy ilyen szarkofágra emlékeztető domborművekkel díszített rész, és fölötte egy ilyen áttört gótikus kápolna architektúrára emlékeztető szerkezet található. Ilyen típusú fából készült szent sír építmény, 4 van összesen Európában, tehát rajtunk kívül 3 ismert még, német területen, Chemnitzben, illetve Zwickauban látható, őriznek egyet-egyet, és Salzburgban található még egy harmadik, tehát valóban egy kifejezett ritkaságról van szó itt Garamszentbenedeken. Ráadásul nyilván ezzel valamiféle divatot követtek, de ez helyi műhelyekben, tehát bányavárosi műhelyekben készült.
1: Ami ugye a 10 gyűjteményi egységre vonatkozóan nekem felszínesen első bepillantásra feltűnt, hogy különböző arányokban jelennek meg a kiállítóterekben, tehát például numizmatikai gyűjteményből nem igen láttam itt semmit, nem tudom most kihez forduljak, Koncsek Ildikó.
2: Igen, a numizmatikai gyűjtemény az egy nehéz falat, nagyon sok ezer tárgyunk van, már elkezdtük ennek a feldolgozását, tavaly előtt már láthatott a közönség időszaki kiállításon ilyen tárgyakat, de jelenleg nem fért még bele a koncepcióba. Az a feladatunk persze, hogy ezeket a tárgyakat minél nagyobb arányban és részletesen bemutassuk. Erre szolgál az új online katalógusunk, amelyet szintén a mai naptól tettünk közkincsé. Ebben pont a numizmatikának egy része fog majd most szerepelni, körülbelül 200 darab tárgy, ami a szent évekkel hozható összefüggésben. Már időszaki kiállításon korábban bemutattuk, ezt most a nagy közönség is folyamatosan vizsgálhatja majd, és bővíteni fogjuk ezt a kínálatot. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy látogasson el a honlapunkra, keresse meg az online fület, és ott válogathat olyan tárgyak között is, nézelődhet, amelyek nem szerepelnek az állandó kérdésben.

0: ott is alkalom lesz, akár a saját anyagból is, olyan részeket megmutatni, ami egyébként ritkábban látható.
1: Az újra nyílt Keresztény Múzeumnak az első időszaki kiállítása Atlasz Gáboré, aki a munkájával az eucharisztikus kongresszuson is részt vett, de azért térjünk még vissza az állandó kiállításra. Ugye vannak itt nyilván olyan darabok, amik korábban is láthatóak voltak, mert olyan alapvetőek, tehát a alapító Simor János, vagy a Ipoly Arnold püspök anyagából jó pár dolog korábban is itt volt. Mi az, ami bekerült, mi az, ami nagyon régen szerettek volna már, hogy itt legyen, és most végre itt lehet?
2: Nehéz erre példát mondani, pedig több is van. Nem hírességekről beszélünk, tehát nem tudom azt mondani, hogy MS Mesternek egy eddig nem bemutatott táblaképét tudtuk most a kiállításba behozni.
1: De azért azt elmondhatjuk, hogy MS Mester az hangsúlyosabban van itt, egy új koncepciót kapott ő is.
2: Kétségtelen, MS Mester teljesen új elrendezésben szerepel most, új környezetben mutatjuk meg, igazodva a friss kutatási eredményekhez. És hát arra törekedtünk, mivel a tereink nem nőttek meg, nem változott meg a Keresztény Múzeumban rendelkezésünkre álló tereknek a mennyisége, hogy az eddig kiállított tárgyakból néhányat most kiemeltünk, és behoztunk a kiállításba olyanokat, amelyek korábban raktárban voltak, amelyekhez mondjuk új kutatási eredmény kapcsolódik. A németországi anyagban például látható olyan oltárszárny, ami több is, ami a korábbiakban nem szerepelt az állandó kiállításban. Az ereklyetartók közül is megmutatunk most olyat, ami jobbára raktárban volt, esetleg csak rövid időre került ki kiállításba az elmúlt időszakban, és az olasz anyagban is az a helyzet, hogy egy ilyen cserére került sor. Vannak olyan tárgyak, amelyek most kikerültek az állandóból, és találkozni fog a közönség olyasmivel, amit nem láthatott az elmúlt időszakban.
1: Ami szintén nagyon fontos, hogy most már legalább fél évszázada, ugye a Keresztény Múzeumnak van egy kortárs gyűjteménye, ami időközben már mondhatjuk inkább, hogy modern, hiszen azok közül is rengetegen meghaltak. Sajnos legutóbb ugye Somogyi Győző, akinek szintén van itt képe. Tehát, hogy van egy összefüggés, és ezt is nagyon szépen tudja fémjelezni a Keresztény Múzeum, tehát nem csak a gótika vagy a középkori gyűjtemény jelentős itt, hanem ez a kortárs kapcsolódás, és ez is helyet kapott az állandó kiállításban.
0: Az alapító Simor János célja is az volt, hogy a régi művészeteket azért mutassa meg, hogy ezzel nevelje a szemlélőknek a készségét, a tekintetben, hogy a művészi minőséget felismerjék, a művészi tartalmakkal találkozzanak, és a művészek szempontjából a régi művészet megismerése azért is fontos, hogy amit tanulnak a múltból, azt a saját korukban meg tudják valósítani. És ez nem csak a művészekre, nyilván a művészetet befogadó néző seregre is vonatkozik.
1: Erre is kapnak itt a látogatók lehetőséget, van pár szép példája.
0: Igen, a 19. századból, most Simor korából egy kicsit kevesebb darab került az állandó kiállításra, a 20. századból, 21. századból egy kicsit talán több, bár összességében itt is a teremnek korlátozottak a lehetőségei, hogy hány képet tudunk kitenni, de a válogatás szempontjai azok kiterjedtek arra, hogy különböző ábrázolásmódokat jelenítsünk meg.
1: A kiállítás a nyári időszakban is már a legkíváncsiabbak előtt nyitva áll. Lesznek esetleg programok, vagy tárlatvezetések, vagy azzal megvárja Koncsek Ildikó az őszt, a tanévkezdést, mik a legközelebbi programok. Azon túl, hogy van egy új online katalógus, mik a közeljövő eseményeit Esztergomban.
0: Levegőt kell most majd vennünk, de folyamatosan nyitva lesz a kiállítás. A tárlatvezetőink most már megtanulták az új kiállítást, és lehet igényelni ilyen tárlatvezetéseket. Nem csak csoportoknak, hanem egyéni látogatóknak is tudunk ilyen lehetőséget biztosítani. Múzeumpedagógiai kínálatunk is megmaradt. Gyermekeket is, fiatalokat is várunk folyamatosan. A városban lesznek fesztiválok, művészeti fesztivál, zenei fesztivál, amelyekhez fogunk csatlakozni általában kortárs művészeti programokkal. Az őszön majd csatlakozunk az Art Sacra

0: fesztiválhoz, aztán lesz a Művészetek őszi fesztiválja, és mi is szeretnénk majd saját előadásokkal, akár koncertekkel is jelentkezni. Ezeknek a pontos időpontját azt majd a honlapunkon, illetve a meghívóinkban fogjuk közölni.
1: A megújult esztergomi keresztény múzeumban Sarkadi Nagy Emese egyetemi docenssel és Koncsek Ildikóval, a múzeum igazgatójával beszélgettünk.

0: Kortyolj bele egy novellába. A 2023-ban megalakult Hungarian Scruton Hub egy olyan kutató és alkotó közösség, amely a néhai angol konzervatív filozófus Sir Roger Scruton életművét, szellemi örökségét hivatott aktualizálni. A Roger Scruton Közéleti Akadémia a 18 és 30 év közötti fiataloknak kínál lehetőséget arra, hogy szakmájukban elismert mentoroktól tanulhassanak egy féléves program során. Legutóbb 5 fiatal szerző kapott lehetőséget arra, hogy a történelmi ihletésű regényeiről ismert Karádi Anna író mentorálása mellett alkossa meg első önálló novellás kötetét. Az írások a kávézás pillanataihoz kínálnak tartalmas kísérőt. A fiatal szerzők maguk beszéltek a Kortyolj bele egy novellába címmel a Scruton kávézóban tartott könyvbemutatón műveikről, írásról, olvasásról. A helyszínen Zsolda Szilvia járt, aki először Karádi Annát szólította meg.
1: Nagyon megtisztelő volt a felkérés, hogy mentorként részt vehetek ebben a programban. A tehetséggondozás az egy nagyon összetett feladat, és itt ez egy különös lehetőség abból a szempontból is, hogy nem csak egy írókurzust jelentett, vagy az írás technikai fortéjainak az elsajátítását, hanem egy megjelenési lehetőséget is, ami tényleg ritka.
2: Ugye 5 fiatalról beszélünk, hogyan kezdték el velük a munkát?
1: Személyes találkozásokat és online megbeszéléseket jelentett ez a program. Dolgoztunk közösen is, egyénileg is, mivel mindenki mást ír, más zsánerben, ezért mindenkivel személyre szabottan kellett foglalkozni, de volt olyan is, amikor az alkotásról, a dramaturgiáról beszélgettünk, ott az minden alkotásra érvényes, de mindenki egyénileg is kellett, hogy dolgozzon.
2: Ön is nagyon fiatal, de akik itt jelen voltak, ők a még fiatalabb generáció, tehát éppen hogy csak a felnőtt korba léptek. Milyenek ők, mint írók, kezdőírók? Mi az, ami feltűnő az ő generációjukban?
1: Az ő generációjuk az enyémnél jóval tudatosabb, és nagyobb önismerettel rendelkeznek, minthogyha az érzéseikhez jobban hozzáférnének, és rálátnának transzgenerációs folyamatokra is. Talán ez a pszichológiai és az önfejlesztő könyvek terjedésének köszönhető, vagy azzal, hogy egyáltalán többet foglalkozunk a lélekkel. Én Y-generációs vagyok, és ott még nem volt ilyen fókuszban az, hogy megértsem a működésemet, és nagyon jó látni, hogy ők már egy olyan generáció, akik igenis foglalkoznak a traumáikkal, és keresik a megoldásokat.
2: Mennyire érződik az, hogy ők az abszolút internetes generáció?
1: Bizonyos szempontból tájékozottabbak, ami köszönhető az internetnek, a közösségi média oldalaknak, a rövid és edukatív videóknak, ami miatt bizonyos szempontból tényleg kimondhatjuk, hogy ők több dolgot megtudhatnak a világból, de ez egyszerre a veszélye is ennek.
2: Könnyű elveszni benne.
1: Igen, tehát nagy a zaj. Mindenki meg szeretné mutatni a tehetségét, mindenki szeretné, hogy ráfigyeljenek, és talán a figyelem az lett egy olyan valuta, ami a mi időnkben ennél jóval természetesebb volt, és megkaptuk, és most meg kell küzdeni azért, hogy az ő videóikat nézzék, meg az ő könyveiket olvassák el, vagy az ő írásaikat, novelláikat, úgyhogy ilyen szempontból a verseny is nagyobb lett.
2: Abban tudják őket segíteni, hogy majd az olvasóikat megtalálják, vagy például ebben is nagyon tudatosak, hogy ők megtalálják a csatornákat.
1: Nagyon jó ötleteik vannak. Azt hiszem, hogy az új generáció már muszáj, hogy jobban értsen ahhoz, hogy marketingelje magát, és el tudja adni a munkáját, vagy az alkotását.
2: Meglepte valami például velük kapcsolatban?
1: Sokszor előítéletesek vagyunk az utánunk lévő generációval, vagy a fiatalabb generációval, és hisszük azt, hogy ők már nem olvasnak annyit, nem gondolkodnak olyan mélyen, és ez egyáltalán nem igaz. Tehát az én tapasztalásom teljesen más volt. Csodálatos képi világgal rendelkeznek, amit ahogy megjelenítenek, a modern szavakkal, és valahogy, ahogy kifejezik magukat, ugyanazt érzem, mint régebbi versek olvasásánál, hogy magával tud ragadni, és folytatni szeretném. Tehát azt hiszem, hogy el kell fogadni azt, hogy a nyelv is egy élő dolog, lesznek benne jövevényszavak, angol kifejezéseket használnak, és ezeket egyébként rímbe olvasva először furcsa volt, utána már nagyon tetszett.
2: Jól írnak, jól használják azt a nyelvet, amit kaptak tőlünk.
1: Igen. Mi mást is mondhatnék? Hát annyira büszke vagyok rájuk, meg is hatódtam ezen, hogy milyen őszintén beszéltek most itt a félelmeikről, és bátrak, ahogy kitárulkoznak és lemerik írni a gondolataikat, és a technikai megvalósítás is magas szintű volt. Tehát ők azért egy válogatott csapat. A legügyesebb pályázókat választottuk ki.
2: Az lepett meg, hogy ők mennyit olvasnak is.
1: Sokan azt mondják, hogy a fiatalok kevésbé olvasnak, és TikTokot néznek. Ilyenkor szoktam mondani, hogy a TikTokon van egy BookTok hashtag, amit érdemes beütni, és akkor ott megdöbben az ember azon, hogy mennyi könyves tartalom van, és milyen sokat olvasnak, és olvasni divatos újra. Úgyhogy szerintem olvasnak a fiatalok.
2: Hol keressük őket?
1: A könyvesboltokban érdemes ismeretlen, tehát új szerzőkkel is kísérletezni. Ez is olyan, mint a főzésnél az új ízek, hogy érdemes olyat is próbálni, amit nem szoktunk.
3: Kónya Máté vagyok, 21 éves, és a Hungarian Scruton Hub keretében volt lehetőségem egy kötet megalkotására. Büszke soproni vagyok, és az írás az már gimnazista korom óta elkezdődött. Igazából az alma máterem, a Soproni Széchenyi István gimnázium is nagyon nagy lendületet adott ehhez, mert voltak ott olyan tanáraim, akik ténylegesen motiváltak abban, hogy írjak, abban, hogy ne csak olvassak, hanem gondolkodjak és alkossak is. És ez nagy hatással volt rám.
2: Azt mondta, hogy megfigyelő típus. A megfigyelésből hogyan lesz akkor írásmű?
3: A megfigyelés egy komplex fogalom, és én mindig ezt két elemre bontom. Van a tapasztaló ember, és van az értelmező ember. És van átmenet a kettő között. A tapasztaló ember az az, aki a mindennapjait éli. Az értelmező ember pedig az, aki a mindennapjait megéli, aki történetet alkot abból, amit lát. Akkor a következő lépés az, hogy ezt papírra vetjük, vagy megfestjük, vagy zenében adjuk át. Van, akinek igénye van arra, hogy ezt leírja, mert annyira hullámzik a tenger a fejében.
2: Ezek szerint önnek hullámzik a tenger a fejében?
3: Nekem viharok kavarognak állandóan.
2: Annak reményében ír-e, hogy ezt majd valaki elolvassa, vagy hogy egyáltalán ez egy belső szükséglet?
3: Mind a kettő egyszerre. Annak a reményében is írok, hogy ez valakit érdekelni fog, és valakinek segít. Valahogy az a válasz, amit én megtaláltam különböző folyamatokon át, az valahogy neki is válaszként tud szolgálni, vagy el tudja indítani azon az úton, ami a válaszhoz vezet. Nekem ezt jelenti igazából maga az írás is, hogy mit szeretnék kihozni belőle. Van egy saját elképzelésem arról, hogy mi a jó, mi a rossz, azokról az alapvető abszolútumokról, amik a világban léteznek, és én ezeket valahogy szeretném kifejezésre juttatni. És ezt én az írásban találtam, meg festeni is szoktam, de ez inkább tényleg csak ilyen minimális hobbi jellegű, viszont az írás az tényleg egy olyan, hogy most azt érzem, hogy egy lovon ülök, és bízom benne, hogy nem fejjel hátrafelé.
2: Mit kapott ettől a programtól?
3: Karádi Anna írónő volt a mentorunk, aki mindig támogatott minket. Beszéltem itt falakról a bemutatón, hogy milyen falakba lehet ütközni. Ő együtt rombolta le velünk ezeket a falakat gyakorlatilag, együtt vitt minket végig ezen az úton, külön és csoportként is, és ezért én tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok neki. És ami még ugye egy nagy lehetőség volt, hogy egy megjelenés is gyakorlatilag, tehát egy kötet kiadásról is van szó itt. Ez az egész így összességében az, amit adott nekünk a Hungarian Scruton Hub, meg ez a program, hogy kaptunk tehetséggondozást, kaptunk lehetőséget, és kaptunk valami fajta olyan új tudást is, hogy hogyan reagáljunk helyzetekre. Ez roppant értékes lesz. Az alkotásban is vannak ilyen helyzetek. Nem tudom, hogy ezzel a karakterrel mit kezdjek most. Nem tudom, hogyha őt megölik, akkor mi fog történni. Akkor ez milyen hatással lesz a másik szereplőkre. Vagy hogyha a szomszédok mondjuk összevesznek, akkor mi lesz ennek a végkimenetele? Meddig fajul ez a verekedés?
2: Túllendülni a nehézségeken az írás közben például.
3: És nem csak túllendülni a nehézségeken, hanem a megkönnyebbülést megtalálni. Tehát ezt a feszültséget, ezt nem csak a tetőpontig kell vinni, hanem valahogy le is kell vezetni. Talán nehezebb, mint a csúcsra eljutni. Onnan hirtelen megnyugtatni a kedélyeket, az nehéz.
2: Mi az, amit írt az alatt az idő alatt, és mi az, amit most majd elolvashatunk, akár a QR kód leolvasóval, akár majd, ha megjelenik nyomtatásban?
3: Alapvetően egy kávé tematikát kellett választani, mert ez a Scruton kávézó hálózat. És az én kávéim az a ristretto és az espresso voltak. Ugye a ristretto az egy sűrű eszencia, 20 ml alapvetően, olyan, mint az espresso, csak sokkal sűrűbb, sokkal sötétebb, egy igazi kis shot, erőital, egy ilyen gyors beütés, egy robbanás. és hogyha ezt az ember elfogyasztja, vagy megissza, akkor a lényeget megkapja belőle. Ez a vers. Ezt követi egy novella, ami pedig ennek egy kicsit a kifejtése, a gondolat átvitele, vagy az érzés átvitele, de még mindig erős, még mindig sűrű, és még mindig tömény.
4: Herman Nóra vagyok, az egyik szerzője a Scruton Hub novellás kötet sorozatának. A Scruton Hubnak most már, ha jól tudom, második éve vannak különböző projektjei, podcast készítés, különböző ilyen eszéírások, mindenki megtalálja a saját kis helyét ebben a közegben, és mi azt a lehetőséget kaptuk ebben az elmúlt fél évben, hogy novellás köteteket írjunk a Rádi Anna mentorálásával, ez most volt először. 5 alkotó állt össze, és így született meg 5 kötet, ezért neveztem sorozatnak. 5 különböző kötetnek nem is nevezném, inkább füzetek, amik még fizikai formájában jelenleg nem jelentek meg, most folyamatban van már ezeknek az elkészítése, de minden szerző egy saját kötettel gazdagodott. Ez amiatt is alakult így, mert mindenkinek nagyon más a stílusa. Van, aki csak egy esti mesét írt, ami nem egy hosszú terjedelem, van, aki meg egy egész kötetet, ahol versek is szerepelnek a novellák mellett. Minden novellás kötet elején van egy ajánló, és ott a szerzők megfogalmazták azt, hogy miért és milyen kávéhoz ajánlják a novellájukat, így például, hogyha valaki egy kicsit különleges témát írt, akkor egy pisztáciás lattéhoz ajánlotta a saját szkifijét. Hogyha valaki egy nagyon ütős történetet, mondjuk egy krimit alkotott, vagy egy thrillert, akkor ő egy presszó kávéhoz, mert az olyan erőteljes. Úgyhogy vannak ilyen kapcsolódások, a történet stílusa illeszkedik a kávéfajtához, de ez csak egy ajánlás.
2: Nóra mit írt, és milyen kávét választott?
4: Én egy krimi thriller jellegű novellát írtam, egy kis meglepetéssel, és az én italom az egy dupla presszó kávé. Nem szeretnék nagyon sokat elárulni a novelláról, szerintem nagyon érdemes elolvasni, mert csak a befejezés miatt is. Minden esetre egy nagyon ütős, erőteljes, kicsit izzasztó történetre lehet számítani, és hasonlóan, ahogy a kávé is majd kicsit a vérnyomásunkat valószínűleg megdobja, és kicsit izgatottak leszünk, remélem, hogy a történet is ezt váltja ki az olvasókból. A címe végleges, V4 javított final.mov. A cím egyébként árulkodó, viszont bizonyos szempontból egyáltalán nem mondja el, hogy mit várhat az olvasó, akkor áll össze a kép, hogyha valaki belelendül, és remélem, hogy felkelti az érdeklődést.
2: Ugye ez kiderült itt a beszélgetés során, hogy jogot tanul.
4: Sokrétű az érdeklődési köröm, és pont emiatt szeretek sok mindent is csinálni. Szerintem nagyon izgalmasan kiegészítik ezek az irányok egymást. A jogban nagyon sok ismeretet lehet szerezni, az alkotás meg aztán egy kreatív folyamatként jól támogatja a kicsit tanulósabb időszakok, és persze a munkát is.
2: Ugye itt azt mondták, hogy nagyon sokat olvasnak, például személy szerint ön is.
4: Szerintem egyre inkább trendi olvasni fiatalon. Talán egy pár generáció ismeri a BookTok és Bookstagram fogalmát. Ezek online közösségek, akik kifejezetten könyvekről kommunikálnak egymással, könyvekről posztolnak, videókat készítenek, és ez egy komplett közösség, aminek legutóbb még egy fesztiválja is volt itthon. Írásban talán szűkebb már a réteg, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok fiatal szerzőnk van, és nagyon szuper szerzőink vannak, talán inkább több teret kéne adnunk annak, hogy ők meg tudjanak jelenni a piacon, és többet tudjanak publikálni, mert abszolút hiánypótló írásokkal lehet találkozni.
2: Mit szeret a mai fiataloknak az írásaiban?
4: Szerintem nagyon szókimondó a mostani generáció. Minden közéleti kérdés valahol meg tud jelenni az írásokban. Nagyon sokféle műfaj létezik. Szerintem nem lehet így minőségre címkézni. Én úgy gondolom, hogy régen is voltak ponyvák. Ehhez képest mennyire szeretjük például Rejtő Jenőnek a ponyváit. Ugyanígy igaz ez a fiatal szerzőkre is, megjelennek kevésbé esztétikus, és nagyon mély és nagyon alaposan kidolgozott írások is. Itt inkább az a fontos, hogy minden szerző megtalálja az ő olvasói közösségét, és az olvasók is az ő szerzőjüket.
2: Hogy lehet őket összetalálkoztatni?
4: Az első találkozás az általában a könyvesboltban kezdődik azzal, hogy én leveszem valakinek a könyvét a polcról. Ezzel azért az embernek a személyiségét veszem le, az ő mondani valóját ismerem meg, és akkor innentől jó esetben elindul egy nyitása felé. Nagyon sok program van szerintem Magyarországon, és Budapesten meg különösen, ahol könyvbemutatókra lehet menni, itt meg lehet ismerni a szerzőket. Rengeteg könyves fesztiválunk van, ott a Pest Text, az ünnepi könyvhét, és ugye ott az online könyves világ is. Most már szerintem nagyon nyitottak a szerzők arra, hogy kommunikáljanak a közönségükkel. Úgyhogy összességében szerintem csak keresni kell ezeket a lehetőségeket, és az ember megtalálja.
2: Nóra miért szeret írni?
4: Ez egy nagyon különleges módja az önkifejezésnek, és annak, hogy kicsit én is jobban megértsem magamat, hogy átadjam az üzeneteimet az embereknek, vagy csak, hogy szórakoztassak.
2: Az olvasó, aki majd rátalál a novellára, miért olvassa el?
4: remélem, hogy egy izgalmas történetet fog találni, ami emellett egy kicsit rávilágít bizonyos társadalmi problémákra, akár egy kicsit görbetükröt mutat saját magának is, de ha már csak egy kicsit megmosolyogtatja a végén, én nagyon boldog leszek.
0: A Kortyolj bele egy novellába öt fiatal szerzője közül Kónya Mátét és Herman Lórát, valamint mentorukat, Karádi Anna írót hallották, Zsolda Szilvia összeállításában.

0: Most kulturális kis híreink következnek.
1: 104 pályázó 678 alkotásából nyílt meg múlt csütörtökön Debrecenben az élő népművészet kiállítás. Hubert Erzsébet etnográfus, a kiállítás szervezője, a Debreceni és Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület elnöke az MTI-nek elmondta, hogy a tárlatot mind a 7 magyarországi régióban 5 évente rendezik meg, és kiemelte, hogy a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázatára bárki jelentkezhetett. Nem volt szükséges hozzá semmilyen előképzettség vagy végzettség. A díjakról mind a 7 régióban ugyanaz a bíráló bizottság dönt. Az élő népművészet országos népművészeti kiállítás Észak-Alföld régiós tárlatán a Debreceni Kölcsei Központban, a kiállítás megnyitóján Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy egy mesterség múltjának ismerete erőt, bíztatást és tartást adhat a foglalkozás művelőjének. Tévedés a kézművességre úgy tekinteni, mint egyfajta nosztalgia forrásra, hiszen az élet és egyfajta munkakultúra modelljeként számos vonatkozásban napjainkban is követendő mintául szolgálhat. A tárlat a Debreceni Kölcsei Központban augusztus 27-éig látogatható. A kiállítás augusztus 3-a és 7-e között technikai okok miatt zárva tart, ugyanis az országos, fővárosban ősszel nyíló kiállításra kiválogatják és elszállítják az ott bemutatni szánt műtárgyakat, amelyek helyére más pályázók művei kerülnek. A Néprajzi Múzeum pedig majd egy évig ad otthont a 7 régió válogatott alkotásainak. A Párbeszéd házában július 19-éig még megtekinthető az És grafikusai 1960-1979 címmel nyílt kiállítás. A tárlat válogatást ad az És grafikusai 1960-1979 című kötetben megjelent grafikákból. Molnár Valéria, a Kóka Ferenc Művészeti Alapítvány kurátora, nagyrészt elkallódott valamikori alkotásokat keltett életre, hogy segítse a korszak grafikai művészetének és művészeinek felidézését. A Móra kiadó idén ismét megrendezi a Móra raktárvásárt, rengeteg mesekönyvvel, regénnyel, foglalkoztatóval, albummal, lapozóval, színezővel, és persze óriási kedvezményekkel a 6 színben, a budapesti Jókai utca 6 szám alatt. A vásár most szerdán és csütörtökön 10-től 18 óráig, pénteken pedig csak 10 és 12 óra között várja az érdeklődőket. Július 11-én, most szombaton, meghosszabbított nyitvatartással közlekedik a Zugligeti Libegő. A Libegők éjszakáján vasárnap éjjel egyik csodálhatjuk meg a magasból Budapest esti fényeit, és a völgyállomáson élő zene fog várni minden látogatót. Egy nappal korábban, július 10-én pedig a Várkert Bazár terasza várja ingyenes táncházzal mindazokat, akik Pál István szalonna és bandája muzsikájára szeretnék ropni, akár tánctanárok segítségével is, a hagyományos magyar néptáncokat a Rábaközitől a Kalotaszegélyig. Pál István szalonnával a program a Várkert Bazárban, tehát most pénteken lesz, az Ybl Miklós tér 4 szám alatti neoreneszánsz kertben.
0: Kedves hallgatóink, kultúrmorzsák rovatunk egyúttal a mai akvarell végét is jelenti. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Peresztegi Attila és a szerkesztő Tóth János András nevében is a műsorvezető Lázár Csaba.

0: Pál István szalonnai zenekora muzsikált. Itt közben nézelődök tanácstalanul egy kis műszaki hiba miatt, nem látom a piros lámpát, kedves hallgatóknak. Mondom titokként, kis...
1: És én sem látom, kedves hallgató.
0: Itt van, látod, csak világít rajta a lámpafény, és egy kicsit vakegérként hogy ültem. De a stúdióban itt ül velünk Sáy András.
1: Én vagyok Sáy András, köszönöm, igen, aki közbeszóltam. Egy kicsit a hallgatók a stúdió titkaiba is bepillantást nyerhetnek.
0: Hát nem, persze.
1: 17 óra 4 perctől kerengő, meg 17 óra 30 perctől kerengő, kétszer fél óra, két külön téma, bár van a témák között, ha úgy tetszik, némi összefüggés. Az első fél óra a drónokról szól. Magyarország dróngyártó nagyhatalom. Van olyan cég, ami a világ 50 országába exportálja a drónokat, többek között Nyugat-Európába, az Amerikai Egyesült Államokba. Fantasztikus. De ezek a drónok nem azok a drónok, amikről nap mint nap hallunk, ezek a drónok békés, mezőgazdasági és ipari célú drónok. Az a dolgok érdekessége, hogy a mezőgazdaságban például a drónokkal rengeteg időt, energiát, ha úgy tetszik, pénzt lehet felszabadítani, és ráadásul a hatásfokkal is sokkal jobb a dolgoknak. Biztos ismerik a kedves hallgatók, hogy mennek az autópályán, látják az út mellett a búzatáblát, vagy bármit, és akkor van benne két keskeny sáv, minthogyha arra járt volna valami, és tényleg arra járt valami szerintem. Vannak ezek a permetezőgépek, amik nagyon magas kerekekkel, tehát a kerék átmérője az olyan magas, mint egy ember. Tehát én álltam ilyen mellett, magasabb, mint én. Azért ilyen magas, hogy elmenjen maga a gép a növények felett. De hát az a két sáv az akkor is ott marad. Na most a drónoknál ilyen nincsen. És ami még érdekes, a drónok úgy tudnak növényvédőszert, meg minden egyebet csepegtetni, hogy sokkal kisebb a felesleg, sokkal pontosabb, ha úgy tetszik, ilyen mikroméretekben képesek adagolni a dolgokat. Na most Magyarország dróngyártó nagyhatalom, a dolog persze úgy indult, hogy benne volt egy egyetem. Ez a cég az egyetemmel együtt készítette, fejlesztette ezeket a drónokat. Széchenyi Egyetem Győr. És igen, megcsinálták. Majd persze megtudom azt is, hogy hogyan csinálják, hogy ez úgy néz ki, hogy szétnéznek a világban, és azt mondják, hogy ott van egy akkumulátor a polcon valami nagy cégnél, azt levesszük, megrende, tehát összerakják, mint egy legót. Felteszem, hogy igen.
0: És
1: nem tudom.
0: Hol vannak ilyen dróngyártó gyárak, vagy ilyen drónkészítő?
1: Ez a cég, ez momentán Szentendrén működik. Tehát nyilván van több is, de minden esetre az az érdekes számomra, hogy ennyire sikeres.
0: Megleptél, én nem tudtam, hogy nagy hatalom vagyunk
1: hát
0: ebben.
1: Nem tudom, mennyire kell idézőjelben mondani, de az a tény, hogy több mint 50 ország a megrendelő, és mondom, olyan országok, ahol azért a technológia, a technika elég magas szinten áll, ez azt jelenti, hogy igen. De láttam például egy olyan videót, ahol az történt, hogy a felhőkarcolót mossa egy drón. És az a furcsa a dologban, hogy ez úgy néz ki, hogy a drón fölvisz egy vezetéket, minthogyha locsoló csövet vinné magával 30-40 méter magasra, és úgy tisztítja nagy nyomással az épület falát. Nagyon sokféle felhasználás van. Nem tudom pontosan, milyen felhasználások vannak.
0: Ki lesz a szakértő vendége?
1: Kecser Máté, az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője. Ami engem még érdekel egyébként, hogy ezek a drónok, ezek mennyire tudnak együttműködni, mert egy drón megy egyedül, de egy nagy táblában hogy működik a dolog? Hogy megy három drón, vagy négy, vagy öt, és ezek együttműködnek, és a mesterséges intelligencia, ki ne hagyjuk, hát hogy ne, kedves hallgatók? De minden esetre a drón ügyekben az egyik legnagyobb feladat, legnagyobb kihívás, hogy a drónok egymással kommunikáljanak. Olyan ez, mint az önvezető autók, ott is az a kihívás, hogy egymással kommunikáljanak. Meglátjuk. Ez egy érdekes dolog. Képben még érdekesebb lenne sok szempontból, de igen.
0: És hogyan függ össze a másik témával? A másik,
1: ha úgy tetszik, összeköthető a dolog, mert egy nagy európai ökológiai szervezet élére került Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője. Ami azt jelenti, hogy a magyar ökológiai kutatás, szemlélet, gondolkodás az Európában is elég jó helyen áll. Másfelől meg van hasonlat, kapcsolat a két dolog között. Az ökológia az végül is miről szól? Az ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás, vagy organikus gazdálkodás nevezzük, ahogy akarjuk, a természethez közelibb gazdálkodás. Mondok egy adatot, ami körülbelül stimmel, nekem többen mondták itt a Kerengő műsorában különböző vendégek, hogy a termőföld minősége, ha úgy tetszik, humusztartalma, a 100 évvel ezelőttihez képest, ha azt 100-nak vesszük, akkor ma 20 vagy 10. Tragikus, ami sok mindennek köszönhető, de az ökológikus gazdálkodás során keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel vissza lehet térni a természet közelibb gazdálkodáshoz. Nagyon izgalmas lesz mind a két fél óra.
0: Egy röviden csak akkor.
1: Tehát az első fél óra drón, Kecer Máté ügyvezető, és második fél óra ökológia, ökológiai gazdálkodás, Drexler Dóra, ökológiai mezőgazdasági kutatóintézet ügyvezető.
0: Köszönöm szépen, tehát a 17 órai hírek után várjuk Önöket szeretettel. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Gyökeres szemléletváltás nélkül végnapjait éli jelen formájában a magyar mezőgazdaság. Közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője. A politikus a legfőbb feladatnak a vízmegtartás jelentős növelését említette, de ide sorolta a mezőgazdálkodás melletti elkötelezettség honorálását is. Írta meg a Magyar Hírlap. Dócs Dávid aggályait fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a kormányoldal csökkenteni kívánja a sarkalatos törvények számát, mondván így egyszerű többséggel módosítható lenne a földforgalmi törvény. Így lehetővé tehető, hogy külföldiek vagy nagyvállalatok könnyebben magyar termőföldet szerezzenek. Őrizetbe vették az olasz titkosszolgálat egy volt munkatársát, miután állambiztonsági információkat adott át Oroszország nagykövetsége egyik diplomatájának, közölte a római államügyészség kedden. Kémkedés címén őrizetbe vettek egy másik férfit is, akinek beosztását nem hozták nyilvánosságra. Valamint a csendőrség és a fegyveres erők további 5 tagja ellen tettek feljelentést. A hatósági vizsgálat 2025 májusában indult. A nyomozás folyamán az első számú gyanúsítottat megfigyelés alatt tartották és lehallgatták. A hatóságok nyilvánosságra hozták a Róma utcáin, terein készült videófelvételeket, amelyeken a férfi találkozásai láthatók egy orosz állampolgárral, aki diplomáciai mentességgel tartózkodik Olaszországban. Az orosz diplomata felsorolta, milyen információkra van szüksége, az olasz pedig beszerezte azokat anyagi juttatásért cserébe. Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen július 2-án és 3-án tartották az oklevél átadó díszünnepségeket. Az intézmény idén egyetemmé válásának 10., valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli. A végzős hallgatók diploma átvétele nem csak személyes életükben volt mérföldkő, hanem a közösség jubileumi esztendejének egyik fontos eseménye is volt. Ternyák Csaba egriések az egyetem nagykancellárja ünnepi beszédében személyes emlékeket osztott meg a hallgatókkal, valamint arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. Búcsú a régi nagyteremtől címmel maratoni vetítés sorozattal búcsúztatják az Apollo mozi ikonikus termét Debrecenben. Július 17-e és 19-e között a moziban 3 napon át szinte megállás nélkül vetítenek filmeket, hogy méltó módon köszönhessenek el a látogatók a Kertész Mihály teremtől, amely közel 3 évtized után utoljára fogadja nézőit jelenlegi formájában. Tájékoztatta a mozit működtető Főnix rendezvényszervező Kft. Az MTI-t. A fesztivál valamennyi vetítésére egységesen 2026 forintért válthatók jegyek, így a közönség nem csak egy különleges filmes maraton része lehet, hanem jelképes áron búcsúzhat el Debrecen egyik legismertebb mozitermétől. Írták a szervezők. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: Baleset történt a fővárosban az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró előtt. A külső sáv nem járható, fennakadást tapasztalhatnak. A Szilágyi Erzsébet fasorban befelé lezárták a külső sávot a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Hétköznapokon továbbra is délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre is lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Végül hazánk időjárásáról. A változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet késő este 19 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 17 órakor lesz. 16 óra 5 perc, Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
3: Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunkban ezúttal egy fiatal, de mégis már óriási tapasztalattal rendelkező néptáncost ismerhetnek meg, akinek az elmúlt években számos díjjal ismerték el előadó művészi tevékenységét. Szél Gábor táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes tánckarának oszlopos tagja látogatott el hozzánk. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Én is köszönöm a meghívást.
3: 2023 volt az első év, amikor elnyerted az úgynevezett aranysarkantyús táncos címet, amit aztán tavaly is neked ítéltek oda. Na de pontosan mit is takar ez a különleges elismerés?
4: A Békés Csabai Országos Szóló Táncfesztivál az viszonylag régen indult, és fokozatosan az ország egyik legfontosabb szólótáncosok szempontjából az egyik legfontosabb versenyé vált. Két évente rendezik meg, szólóban és párban lehet indulni, és hivatásos és amatőr táncosoknak is, hogyha szólistaként gondolnak maguk, akkor ez egy viszonylag fontos megmérettetés. A felkészülési időszak, tehát az, hogy milyen anyagokat írnak ki kötelezőként, az egy jó motiváció arra, hogy az ember saját magával, meg az eredeti anyaggal foglalkozzon, aztán hogyha két évente kitalál magának valami olyan anyagot, én általában olyan anyaggal készültem, ami nem közkedvelt, vagy nem nagyon foglalkozott vele senki, vagy valami, amit nagyon szeret az illető, vagy közel van hozzá, vagy azt gondolja, hogy azzal nyerhet, akkor azzal akár két évet is eltölthet, mert egy ilyen fél év van a kötelezőkből felkészülni, és amúgy most is indulok a párommal, Nagy Katica Rózsával. Mivel folyamatosan a szakmál ismert személyeit hívják meg a zsűribe, emiatt nagy presztízse van mai napig is a versenynek. Itt annyi aranysarkantyút oszt ki a zsűri, amennyit szeretne. Természetesen attól is függ, hogy hányan jöttek már két sarkantyúval, vagy egy sarkantyúval, vagy sarkantyú nélkül, tehát a versenyzők között ki hanyadikra gyűjt, mert ugye hármat lehet összesen elvinni, és akkor lesz valaki örökös aranysarkantyús táncos.
3: Te amúgy mindig is szerettél versenyezni, tehát például mennyire jelent más élményt számodra, mint mondjuk táncházba járni, vagy hasonló?
4: Amikor másodjára kezdtem táncolni, tehát nem gyerekjáték és körtánc és mondókák szintjén táncoltam.
3: Mert ugye először szülői indítatásra
4: kezdtem
3: táncolni.
4: Igen, és akkor az annyira nem fogott meg, de inkább azt mondom, hogy más dolog jobban érdekelt, és aztán a táncház vonzott vissza, tehát én nekem a színpad nem tud olyan katartikus élményt adni, mint hogyha egy nagyon jó buliban olyan emberekkel, akiket ismerek, olyan zenészekkel tudunk akció-reakcióba valami olyat létrehozni így mozgásba, meg ritmikába. A táncház, vagy folkocsma, vagy bárhogy nevezzük, ezek a definícióknak ilyen érdekes evolúciója van, hogy hogy jöttek létre, meg mi mire vonatkozik, de szóval egy pincében van egy olyan primás, akit szeretek és tudok vele együttműködni, ez nekem nagyobb karta az is ad, mint hogyha színpadon megtörténne ez a dolog. Ez abból is fakad, hogy azok az emberek, akik ezeken a táncfilmeken vannak, nekik az volt a cél, hogy táncoljanak, még jól érezzék magukat, táncszimfóniát csináljanak a zenével, esetleg mozgásos humort fogalmazzanak, meg stb. Nem pedig az, hogy valamit konstruáljanak. Ha én felmegyek a színpadra ezen a versenyen, és azt mondom, hogy most Magyar Szováti Kurázsit fogok táncolni, akkor nekem nincs meg az a fajta szabadságom, ami hogyha lemegyek abba a pincekocsmába, azokkal a népzenészekkel, meg haverokkal, ezért ott van egy kötöttségem, ott ki szeretném hozni a maximumot, hogyha egy magyar szováti ember azt megnézi, akkor azt mondja, hogy oké, lehet, hogy én nem így gondolom, de oda tette magát. És ugyanez akár hivatásos együttesekben, vagy amatőr néptánc együttesekben a színpadon, hogyha oda van írva, hogy népi tánc előadás lesz ma este, és eljön a közönség, akkor én nem tehetem meg azt, hogy saját gondolataim szerint kreálok motivumokat, hanem ahhoz kell tartanom magam. És persze ebben is lehet katarzis, hogyha valami olyat szerkeztek meg, vagy olyat viszek színpadra, ami számomra fontos, és mondjuk sikerül úgy interpretálni, ahogy én azt szerettem volna, és olyan fogadtatásra is talál a közönségben.
3: Te ugye Derecskéről származol, amely kapcsán egy érdekesség, hogyha jól tudom, a derecskei verbunkról írtad a szakdolgozatodat, még a Táncművészeti Egyetem alapképzésén.
4: Igen, a derecskei egykori mesterem Békési András, ő népművészeti ifjúmestere pályázatot adott be ezzel kapcsolatban, és ő is kutatta, tehát ő volt, aki először felkereste a régi gyöngyösbokrétás táncosok közül Balogh Károlyt, meg Vitéz Csóri Áront. Én pedig szakdolgozati témámként választottam, szintén mesterem Szűcs János tanácsára. Igazából Derecskei paraszt már volt 1896-ban Budapesten, 100 paraszt, amikor a milleniumi keletesős vásáron itt nagyon sok vidéki viseletes embert felhívtak, és akkor kamulakodalmat szerveztek, meg egyebek, és aztán a Gyöngyös Bokréta szervezésekor Pauloni Béla, vagy sejtéseim szerint valószínűleg Gönyei Sándor ötlete lehetett, mert ő járt korábban Derecskén, ott létrejött egy tánccsoport, tehát az is már egy színpadi interpretációja ennek a táncnak, és ezek az első emlékeink. És aztán jött Rábai Miklósnak a Derecskei Verbunkja, ami megint egy teljesen más történet. Aztán a következő színpadi megjelenés a Békés András koreográfiája, aki Derecskén néptáncpedagógus, a Derecskei táncéletet több évtizede irányítja, vezeti, és neki volt egy színpadi interpretációja, ami a nemrégiben elhunyt Tímás Sándornak a koreográfiai stílusát idézi, ami abban az időszakban meghatározta az országban a színpadi néptánc nyelvet. Az eredeti figurák, az eredeti folyamatokból, viszont mégis egy a szemnek tetsző, akár sorokban, félkörben és ezek variációiban, geometrikus formákban, vagy akár természetesebb formákban mutatták be a néptáncot, és egyébként még azóta újabb interpretációja, ami rekonstrukciós igényekkel áll fenn, ami mondjuk a 2000-es évektől jellemzi a magyar színpadi néptánc művészetet, tehát akár karakter megjelenítésekkel, vagy egy monografikus céllal, tehát hogy ezt a személyiséget megjeleníteni, vagy ennek a falu közösségnek a sokszínűségét megjeleníteni egy koreográfiában, ilyen még nem készült, és ez nagyon izgalmas volt, és azt hiszem, hogy kéne még ezzel foglalkozni, de itt még van restanciám, tehát igazából úgy bővebben a szakdolgozatom óta nem foglalkoztam ezzel a témával.
3: Ugye először szülői indítatásra kezdtél néptáncolni, aztán egy időre abba hagytad, majd tulajdonképpen lehet mondani, hogy a nagyszüleid révén a paraszti és pásztor kultúra csábított téged vissza a néptánchoz, igaz?
4: Igen, amikor én kezdtem felcsöpredni, akkor már nagyapám nem volt juhász, tehát eltört a lába, és aztán egy darabig postásként dolgozott, majd fuvaros lett. De a születésnapok és egyebek kapcsán mindig elhangoztak olyan történetek, amik erről szóltak, illetve édesapám gyerekkorában mellette dolgozott nagyon sokat nyaranta, tehát ezekről a dolgokról nagyon sokat hallottam, tehát a pásztorkultúra ilyen szinten van meg nekem. Egyébként furcsa mód, én nem járok annyit Hortobágy és környékére, mint egyes ismerőseim, tehát nekem nem lett ilyen pásztormesterem, vagy az ő irányukban nem kutattam, másfele ment az én kutatási területem. Mert Derecske szélén laktunk, tehát a határ közel volt, a nagyszüleimnek az otthoni gazdasága az ilyen természetes közeg volt, tehát nagyon sok ember nőtt fel így Magyarországon, szerintem az én korosztályomban, de akár még fiatalabbak is ismerik ezt a dolgot, tehát nem egy akkora kiváltságos helyzet, de ennek örülök, hogy nem, mondjuk nem egy panelbe nőttem fel, és lehet, hogy így jobban kapcsolódok, nem tudom, ehhez a kultúrához egy picit, vagy testközelibb.
3: Egyébként ez egy fontos része is szerinted annak, hogy valaki aztán, főleg egy profi szinten néptáncolni kezdjen? Hogy ezt a világot, ezt a kultúrát megismerje, vagy konkrétan ebben nőjön föl?
4: Ezt később is meg lehet ismerni szerintem, tehát nagyon sok olyan néptáncpedagógus, meg koreográfus, meg táncos van, aki 20 évesen kezdett el ezzel foglalkozni, és aztán nagyon kinőtte magát, és nagyon nagy szakértője lett a dolognak. A párom például abban nőtt fel, hogy ő kicsi gyerekkorától kezdve olyan legendákkal találkozott rendszeresen az édesanyja révén, Juhász Katalin révén, ugye Nagy Katica Rózsa párom, és Kati néni az első évfolyamban végzett a néptáncszakom, tehát olyanokkal találkozott rendszeresen, mint Pál Pista bácsi, vagy Buba András, és még sorolhatnám. Nekem ez nem volt meg, de szerintem ez később is lehet, csak ugye most pont abban az időszakban vagyunk, amikor már azok az emberek nincsenek köztünk, vagy nem olyan számban, és nem olyan aktívak, és nehezebb őket megtalálni, szóra bírni. De az a szerencse, hogy vannak még, és menni kell, mert még mai napig is lehet olyat találni, akit egyszer valaki felvett videóra, de azóta senki nem járt nála. Szóval mai napig is érdemes kutatni.
3: És hát tényleg rengeteg fajtájáról lehet beszélni a néptáncnak. Neked személy szerint mi az, ami a legközelebb áll a szívedhez? Nyilván most elsősorban a Kárpát-medencén belül maradva, de akár azon túl is mondhatsz.
4: A ritka magyarok családját, azt mindig is nagyon szerettem, hogy lassú férfi táncok, erdélyi lassú táncok, most, hogy ezt hogy soroljuk be típusba, az egy másik kérdés. Ördöngös füzesi férfi táncok volt a kiírása az idei nemzetközi legényes versenynek. A kötelező folyamat egy cigány embernek a tánca volt, ami egy izgalmas feladat, viszont én meg arra láttam ebben lehetőséget, hogy az ördöngös füzesi magyarok idősebb generációjának a táncával egy kicsit foglalkozzak. Innen például Réti János közismert, mert hogy abban az idő időben élt, amikor már felfedezték ezt a falut, és akár a Csángó Fesztivál, vagy más ilyen alkalmakkor elhozták Magyarországra, vagy azt hiszem, hogy Debrecenben is voltak a Hajdúnak a táncházában. Szóval vele közelebbi kapcsolatot építhetett ki a mostani 50-es néptáncos generáció. Nekem nincs személyes kapcsolatom Ördöngös Fizessel, viszont az ő szüleik korosztálya, tehát Rétjáné bácsinak az édesapja, meg az a korosztály, azoknak az embereknek a tánca számomra mindig izgalmas volt, és mindig egy picit úgy foglalkoztam vele, ha volt olyan műsor, hogy kellett egy kicsit improvizálni ritka magyart így tömegbe, akkor volt, hogy ránéztem ezekre a filmekre, de most úgy tényleg foglalkoztam velük, és 3-4 embernek a táncát így összeraktam. Ez most így nagyon kedvessé vált számomra. Az a jó élmény ebben, hogy amikor első pillantásra ránéz az ember egy filmre, főleg egy néma filmre, akkor néha én összevisszaságot lát benne, és aztán amikor elkezdi konkrétan leszedni a filmről, akkor néha rájön, hogy ez nagyon jó tud lenni, hogyha összeszedi az ember. Milyen jó lenne, hogyha tudnánk, hogy milyen zene szólt alatta, vagy szólhatott volna alatta, vagy lenne róla több film. Szóval az is egy jó érzés, amikor így látod rajta egy első pillantásra, hogy amúgy valami jó dolog történik ott, de még nem érted, és akkor évek múlva nekiülsz foglalkozóval, és rájössz, hogy ez baromi jó. Szóval most a Füzesi Ritka az közel áll hozzám. Ezt tudom mondani, de ez mindig más. Amúgy, hogy mit táncolok szívesen, mezőségi páros táncok, meg Kalota Széglegényes, tehát abban van számomra a legnagyobb szabadság. Aztán a táncos párom már lehet, hogy más tánctípus

0: maradjunk az improvizációnál. Mennyire gyakori, főleg így manapság, mennyire alkalmazzák a néptáncosok az improvizációt?
1: Koreográfusa válogatja. Találkoztam már olyan amatőr táncegyüttessel, ahol volt is ebből problémám, hogy arra voltak szocializálódva, hogy megtanulnak egy táncanyagot viszonylag sekélyes szinten, és aztán egyből készítenek egy koreográfiát, mindenki tudja a saját szólamát, előadják, viszont ha buli van, akkor nem néptáncolnak, és vannak azok a néptáncpedagógusok, akik meg fél évig tanítanak egy táncot, és utána készítenek belőle egy koreográfiát, amiben amúgy van improvizáció, van egy kis uniszónó szólammondás, stb. De nem az egész év azzal telik, hogy koreografálnak. Szerintem egészségesebb, hogyha táncolni tanul az ember, és olyan szempontból is, hogy aztán táncházban ezt jobban tudja alkalmazni. Amikor amatőr együttesbe kezdtem, akkor én mellette autodidakta módon is tanultam, és volt egy ilyen tapasztalatom, hogy én ott maradok a táncházban, és csinálom, és volt egy olyan időszak, amikor a csapat többi része az öltözőbe volt általában. Természetesen ez a pubertás időszak és ismerkedés számukra akkor jobbnak tűnt valószínűleg beszélgetéssel szocializálódni. Utána jött egy pár évvel később egy időszak, amikor ez úgy mindenki táncolt, amikor széttolták a székeket a művházba. Visszatérve, tényleg koreográfusa válogatja, van, aki csak uniszónot használ, és csak kötött folyamatok vannak szinte végig a koreográfiában, de egyébként itt az Állami Népegyüttesben, főleg a autentikus műsoroknál, folklor műsoroknál, ott nagyon nagy szabadsága van a táncosnak. Ez egy nagy bizalom a koreográfus részéről, hogy bízik abban, hogy olyan táncosokkal dolgozik, akik akkor is megfelelő színvonalú produktumot fognak előállítani azokban a másodpercekben, amikor improvizálnak, és hát ez lehetőséget ad arra, hogy itt munka közben is mondjuk, hogyha ma én mentem volna a Táncos Magyarok műsorra, akkor nekem osztották volna az egyik szólót, neki a másikat, a harmadiknak a harmadik szólót, és akkor ott valószínűleg most egy két napig azon agyaltam volna, hogy abba a 25 másodpercben mit fogok csinálni, előszedtem volna egy pár archív filmet. Van egy pár YouTube lejátszás listám, meg ilyesmi, ilyen helyzetekre, és akkor mindig egy picit hozzáadok, elveszek belőle, sűrítem, valami izgalmas mozdulatot hozzárakok. Ez persze nem minősül improvizációnak. Arra, hogy tényleg elengedje az ember az agyát, és színpadon improvizáljon, arra nagyon kevés lehetőség van, hogyha ez lenne egy koreográfusnak a célja, hogy ezt megmutassa, hogy milyen, akkor lehetne, de azért mégis, ha teljesen szabadon engedné a koreográfus, akkor az már nem az ő műve lenne, hanem akkor igazából egy bulit mutatna be, tehát ez annyira nem jellemző. Személy szerint én jobb szeretek táncházba, ha olyan hangulatban vagyok, és ha tudom, hogy másnap nem dolgozok, és alhatok, és akkor van egy viszonylag hosszabb beszélgetés, és szórakozás, és olyan zenekar van, és olyan emberekkel vagyok körülve, akkor nagyon jó pillanatok tudnak születni az improvizációból. Most, ha kezdődik a szabadság, akkor nekem egy hét ilyen élmény lesz a visai tábor, ahol sok éve tanítok, Szapanos Tamás szervezi, és ott helyben csak a helyi táncokat tanuljuk, és este is csak palackai zene van. Tehát lehet máskor, más táborba, táncházakba, évközben ezerrel bármilyen más táncot táncolni, de itt csak palackai zenére, belső mezőségi dolgokat csinálunk.
0: Egy korábbi interjúban úgy fogalmaztál, hogy minden kollégádat, illetve minden közvetlen és közvetett vezetődet mesterednek tartod. Most viszont arra kérlek, hogy említs meg azért pár nevet, akik különösen nagy hatással voltak, vannak rád.
1: Azért az óvodai néptánc is, szerintem ez kicsit olyan, mint a tudatalatti, tehát hogy valahogy ott kezdődött el az, hogy tudok lengetőzni, meg ilyesmi, tehát Nagyné Szegedi Ildikónak a munkája nagyon fontos az életemben, hogy akkor az ott elkezdődött. Utána Törő Nóra keze alatt kezdtem újra néptáncolni, és ő is tartott meg a néptánc mellett, mert hogy annyi mindent csináltam egyszer, hogy volt egy olyan pont, hogy ezt mondtam, hogy most befejezem, és ő rábeszélt, hogy folytassam. Utána az ifjúsági szólótánc verseny kapcsán kerestem meg Szűcs Jánost, akivel azóta is jó barátságban vagyunk, és nagyon sokat segített szólótánc versenyek kapcsán, de akár bármilyen más szakmai kérdésben. Aztán pedig a legényes versenyen találkoztam először Antal Áronnal, és aztán szólótánc fesztiválok kapcsán ő

0: és nagyon sokat segített nekem. Mindennyiukat meghívtam a Junior Primának a díjátadójára.
1: Igen, amit ugye tavaly kaptál meg, igaz?
0: Igen, igen, ősszel. És az egy nagyon szép pillanat volt. Meg hát, akit már említettem, Szappanos Tamás, vele meg Visába találkoztunk először. Érdekes, mert ő nagyon sokat ismer Visából, és annyi időt töltött ott olyan időszakban, amiről én csak képzelegni tudok, hogy milyen lehetett. Tehát mondjuk a 90-es években Visa, egy ottani lagzi, vagy egy táncalkalom, vagy akár csak a visai közúthálózat. Tehát, hogy most ki van építve minden, akkor meg a Sárba mentek, és gumicsizmába volt még a mennyasszony is egy lagziba. Szóval ő ennek a falunak a nagy tudója, és én megmutattam egy olyan táncot, ami amúgy visai, de ő nem ismerte. Egy olyan filmen az illető visai volt, de elköltözött máshol, tehát valahogy így véletlenül hozzám került a film, és kiderült, hogy az ő kedvenc táncosának, akit ő legjobban szeretett táncolni, neki a nagybátyja, akit én táncoltam. Tehát ilyen fordított korosztályos szituációba kerültünk, és neki is sokat köszönhetek, akár a táborok kapcsán, az, hogy mindig végignéztem, hogy ő hogy tanít. Tehát én úgy érzem, hogy minden együttesben, így a kollégáktól, táncostársaktól is próbál az ember tanulni, amit lehet, vagy amit úgy érzi, hogy ezt így jó lenne beépíteni a saját praxisomba is, amit most ez a srác csinált, vagy ez a koreográfus mondott, vagy kért. Ezeken agyal az ember, aztán meg így mindenki megtalálja saját útját. Múltkor néztem egy ilyen Reels videót, hogy azt hiszem valamilyen zongora művész, hogy valaki mondta, hogy másolni, másolni, másolni, és akkor utána ezekből, ha kiszűröd, akkor megtalálod saját magad. Én ezt a vonalat érzem fontosnak néptánc terén, van, aki meg ez ellen van, hogy nem kell a folyamatot megtanulni, elég a motivumokat, meg a lényeget, csak szerintem nem jön rá az ember nagyon fontos mechanizmusokra, hogyha nem próbálja meg rekonstruálni.
1: Ugye említetted azt a nyári tábort, de mi minden vár rád még a nyár további részében? Milyen fellépéseid lesznek, hol láthatnak még az érdeklődők?
0: Ugye egész évben az a munkám, hogy bejárok a próbaterembe, meg hogy felmegyek a színpadra. Most nyáron kifejezetten fellépés nem lesz. Az elmúlt egy évben úgy Erdélyben nem voltam, hogy csak beülök a kocsiba és elmegyek azokhoz az emberekhez, akik fontosak számomra, akiktől tanulhattam, vagy akikkel csak beszélgethettem. Idős adatközlőkről beszélek, táncos, zenész, énekes mesterekről. Az elmúlt években évközben is egy-egy hétvégét mindig szakítottam, most ez valahogy nem jött össze. Voltunk januárban turnézni Erdélybe, de az persze nem olyan, tehát utazol, próbálsz, alszol, az teljesen más tészta. De gyakorlatilag utoljára augusztusban voltam kint gyűjteni, meg aztán szeptemberben készítettem egy videófelvételt ilyen munkahelyi feladatként, és akkor voltam egy részbe Istvánházi lagziba, de annyi, és ott is nem mentem be már az egyel tovább lévő faluba. Muszáj volt hazaindulnom, mert másnap dolgoztunk, és természetesen ilyenkor az ember megbántja azokat a helyieket, akiknek hiába írja meg ezen, hogy nem volt időm átmenni a szomszéd faluba, de hogyha hozzá elmegyek, akkor már a Kati nénihez is el kéne menni, akkor már. Ezek sajnos ilyenek, tehát ha az ember Visába ismerik, mondjuk, és bemegy, és egy embernek köszön, vagy mondjuk csak bemegy a temetőbe, és meghallották, hogy ott volt a faluba, akkor lehetséges, hogy van, aki rossz néven veszi. Most nyáron azt tervezzük, hogy nem tervezünk semmi nagy nyaralást, hanem az a néhány nap, ami a nyári szabadságon belül úgy szabadabb lesz, akkor majd aznap eldöntjük, hogy most akkor hova indulunk, és merre megyünk. Sokak hiányoznak. Nekem is régen találkoztunk, de tényleg, ha mindenkihez el szeretnék menni Visába, Szováton, Magyar Bükkösön, Istvánházán, Magyaródon, stb., akkor arra nem lenne elég egy hónap se. Szóval azt a néhány napot, ami így a nyáron belül lesz és szabad lesz, ezt megpróbálom majd Erdélybe tölteni.
1: Akkor ehhez is a legjobbakat kívánjuk neked, és nagyon köszönjük, hogy itt jártál nálunk.
0: Köszönöm szépen.
1: Szél Gábor táncművésszel beszélgettünk tehát Kultúrpalánták című műsorunk mai adásában, de ne feledjék, hogy 4 hét múlva egy újabb fiatal művész látogat el hozzánk, addig is búcsúzik a technikai munkatárs Fülöp Csaba, valamint a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

0: Elhangzott a Kultúrpalánták, a Fiatal Művészek műsora. A beszélgetést szerdán hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc, Dallam Ív, a szerkesztő Marton Árpád.
2: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Dallam Évben, ahogy június végén ígértem, ebben a hónapban júliusban Shakespeare által ihletett zeneműveket válogatunk. Átkötésként természetesen a nyári témákhoz először a Szent Ivánéi Álom részletei következnek. A Szent Ivánéi Álom Shakespeare egyik legismertebb és egyben legtalányosabb darabja. Azt írja róla a kalauzunk, hogy egyetlen Shakespeare vígjáték sem versenyezhet pompában, varázslatban, humorban, zene és látványgazdagságban a Szent Ivánéi Álommal. A cím a nyár kezdetére utal, amelyet az Erzsébet korban mulatozással, babonás szokásokkal, sőt féktelen őrülettel ünnepeltek. Ennek megfelelően a darab tele van a másvilági utalásokkal, a valóság és az illúzió határai összemosodnak az éjszakai erdőben, ahol elszúnyadó szerelmesek álmaiban varázslat kavarog, és egy színdarabot próbáló színész csapattal csuta dolgok esnek. Nincs arra vonatkozó adat, hogy az 1595-1596-ban keletkezett komédiát Shakespeare életében előadták volna. Az alaposan kidolgozott kerettörténet Tézeusz és Hippolita esküvője azonban arra enged következtetni, hogy a Szent Ivánéi Álom megrendelésre egy fontos esküvőre készült, és valószínűleg az udvarban mutatták be. A Szent Ivánéi Álom azon kevés Shakespeare mű egyike, amelyhez a szerző több forrásból merített, szabadon felhasznált részleteket Ovidius Átváltozások, Apuleius Aranyszamár című műveiből, továbbá Chaucer Canterbury meséiből, de népi babonákat, hiedelmeket, ismerjekre gyermekkorából emlékezhetett. A Szent Ivánéi Álom cselekményének helyszíne az ókori Athén, bár ez az Athén nagyon emlékeztet Shakespeare Angliájára. A darab legismertebb megzenésítése Felix Mendelssohn Bartholdy tollából való, aki egy színpadi előadáshoz írta meg a híres Szent Ivánéi Álom szvittet. Mindössze 17 évesen aratott vele sikert és lépett be vele a halhatatlan klasszikusok sorába. A darab részleteit most a Philharmonia zenekar adja először Nevi Mariner vezényletével.

Most pedig lépjünk vissza Shakespeare korába, és hallgassunk olyan zenéket, amelyek Mendelssohn előtt több mint másfél évszázaddal Shakespeare korában, Shakespeare utcáin és Shakespeare színházában föltehetőleg szólhattak, hiszen a korabeli komédiának elengedhetetlen része volt a reneszánsz muzsika. Következzék négy Shakespeare korabeli zene, a Hilliard együttes, a Musicians of Sven Alley és a London Barok együttes előadásában, ezeknek élén Paul Hillier, Marton Árpádot hallották, egy hét múlva találkozunk a viszonthallásra.

0: Joseph Haydn 62. Ez-dur szonátájának harmadik tétele hangzott el. Előadta Schiff András. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhét óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Keren Ágoston, a bemondó Lázár Csaba, jó napot kívánok! Magyar Péter miniszterelnök a törökországi Izmitben ellátogatott Tököl Imre kuruc vezér és erdélyi fejedelem emlékházába, és elhelyezte az emlékezés koszorúját, tudatta az MTI. Magyar Péter elmondta, néhány éve a Magyar Nemzeti Múzeum és a török város közösen létrehozott egy kiállítást. A kormányfő köszönetet mondott a török barátainknak, hogy ilyen szépen tartják az emlékházat. Magyar Péter egy korábbi posztjában arról is beszámolt, hogy úton Ankarába a NATO csúcsra megállt Izmit városában. Mancs a magyar mentőkutya szobránál. A gazdasági és energetikai miniszter kedden felmentette Mátrai Károlyt, az NVM ZRT vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét, közölte Kapitány István tárcavezető a közösségi oldalán kedden. A 100%-ban állami tulajdonban lévő NVM csoport Magyarország második, Közép-Európa negyedik legnagyobb energetikai vállalat csoportja, amely 23 országban van aktívan jelen, több mint 140 tagvállalata van. Szabó Tímea pert nyert Kövér László korábbi házelnök és a Fidesz ellen egy 2021-es ügyben a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságán. A Párbeszéd volt országgyűlési képviselője, a döntésről kedden számolt be a közösségi oldalán, adta hírül az MTI. A korábbi képviselőt a korábbi házelnök 10 millió forintos büntetéssel büntette a házszabályok megsértése miatt. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a döntést helytelennek ítélte, így Szabó Tímea nyerte a pert. Ha a visegrádi négyek kormányfői megújítják álláspontjaik egyeztetésének képességét, akkor az Európai Unió úgynevezett nagyjátékosai is kénytelenek lesznek tiszteletben tartani ennek a több mint 60 millió lakost képviselő négy országnak a súlyát és erejét, jelentette ki Robert Fico, szlovák miniszterelnök. Rámutatott arra is, hogy a szlovák V4 elnökség a közös érdekek mentén megjelenő témákra összpontosít majd, olyanokra, amelyeknél kilátás van az álláspontok közelítésére, tudatta az MTI. Ezzel összefüggésben említést tett az uniós csúcs találkozókat megelőző, álláspontokat egyeztető V4-es találkozókról is. A 10. csíkszeredai kórháznapok zárásaként Kovács Gergely gyulafehérvári érsek az egészségügyben dolgozókért mutatott be szentmisét július 5-én a Csíksomlyói kegytemplomban, adta hírül a Magyar Kurír. A szentbeszéd középpontjában a gyógyítás, gondozás, mint hivatás állt. A szolgálat terhei és annak enyhítése témák szerves részei voltak az egész hétvégés rendezvénysorozatnak. A kórháznapok záró szentmiséje egyszerre volt hálaadás az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájáért és bátorítás, hogy szolgálatukat továbbra is szakmai felkészültséggel, emberséggel és Krisztusba vetett reménnyel végezzék. 29. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a Szent István Bazilika előtti téren, adta hírül a Magyar Kurír. A közös imádságon férfiak térden állva imádkoztak Szűz Máriához a békéért, a kiengesztelődésért és a megfogant életekért. A demonstratív ima alkalmat szervezők nyíltan kiállnak a családok védelméért és bíznak abban, hogy egyre többen csatlakoznak az első szombati alkalmakhoz. A következő alkalmat augusztus 1-én tartják. Az Útinform híreivel folytatjuk. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás alakult ki, helyenként feltorlódnak a járművek. Az M5-ösön Röszke felé az M0-ás autóút csomópontja és Újhartyán között burkolatjeleket festenek. A torlódás meghaladta 3-4 kilométert. A 32-es főúton Szolnok közelében az M4-es autópálya csomópontjánál három személyautó karambolózott, a 67-es kilométernél a fél útpályát lezárták. Végül hazánk időjárásáról. Frontális felhőzet vastagszik meg fölöttünk, amelyből helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Holnap 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc, kerengő, közéleti beszélgetések.

0: Drónokról lesz szó a következő közel fél órában. Drónok békés célokra, hangsúlyozottan békés célokra. Azt is mondhatjuk, hogy Magyarország dróngyártó nagyhatalom. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Kecser Mátét, az ABZ Drón Kft. Ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy itt van.
1: Én is köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat és a nézőket.
0: Elmondom itt, kedves hallgatók, hogy a YouTube-on meg a Facebookon láthatnak is minket, és ezzel jelentős vizuális élményhez jutnak, bár drónokat nem fognak látni most, de egyébként rengeteg drónos videó létezik. Egyáltalán mi az, hogy drón? Kezdjük az alapoknál. Mi az, hogy drón? Mindenki gondol valamire.
1: Igen, nagyon érdekes egyébként maga a kifejezés. Hivatalosan ugye a magyar jogszabályok alapján pilóta nélküli légijárműveknek nevezzük ezeket az eszközöket. Ugye maga a kifejezés eléggé hangzatos, ugye az benne van, hogy pilóta nélküli, tehát ezeknek az eszközöknek az irányítása nem közvetlenül a fedélzetről történik. Az viszont egy nagyon érdekes dolog, hogyha a drón kifejezést, ugye ez egy angol kifejezésből származik, hogy ezt tükörfordítással lefordítjuk, ez nem jelent más, mint méheket, és a méheknek pedig a hím csoportját.
0: Pláj, és akkor hol vannak a hölgyek a méheknél? Na jó, ez csak zárójel.
1: Bizony.
0: Értem én, hogy pilóta nélküli repülő jármű, de mekkora, milyen, tehát amikkel önök foglalkoznak, azok például mekkorák, és milyenek, és olyan, amilyet úgy el szoktak képzelni, amivel a gyerekek játszanak otthon, hogy négy légcsavar, és akkor egy kis távirányító, és efféle?
1: Hát ha méretét tekintjük, akkor azért eléggé széles a repertoár. Mi az ABZ drónnál kifejezetten ipari és mezőgazdasági felhasználású eszközökkel dolgozunk, foglalkozunk, viszont hogyha a drónok megjelenését tekintjük elsődlegesen a polgári szférába, akkor az azért elmondható, hogy elsődlegesen tényleg a játékok kezdtek el megjelenni.
0: Hát milyen jó, csak én vagyok ideges, amikor fölöttem a kertben egyszer csak ott egy drón, és ki tudja, hogy mit csinál.
1: Hát bizony,
0: felvételeket készít, nyilván.
1: Bizony, nem is feltétlenül teheti meg ugye legálisan, tehát azért ennek már nagyon-nagyon komoly jogszabályi feltételei vannak. Picit visszatérve az előző kérdésre, tehát először játékként kezdtek megjelenni, viszont ahogy fejlődött a technológia, az avionika, a szenzorozás, egyre nagyobb teret hódítottak, és egyre nagyobb teret hódítanak jelenleg is az iparban, illetve a mezőgazdaságban. Mi elsődlegesen ezzel a szegmenssel foglalkozunk. Itt azért, hogyha mondjuk úgy, hogy belépő szintű, de már iparban használatos monitoring drónról beszélünk, itt azért nem kell hatalmas eszközökre gondolni.
0: Mekkora?
1: Tehát mondjuk egy ilyen 2-3 kilogrammos drón, tehát így ha mutatom, mert a nézők is látják, akkor mondjuk egy körülbelül egy ilyen 50 centis eszköz, de itt egészen el tudunk menni olyan eszközökig, amelyeknek a maximális felszálló tömege 100 kilogramm, vagy akár a fölötti. Itt méretét tekintve, hogyha a maximális méretét nézzük ezeknek az eszközöknek, hát nagyobb, mint ez az asztal. Tehát már akár a 3 méteres átmérőt is meghaladhatják ezek a drónok.
0: A meghajtás az kizárólag elektromos akkumulátor?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ahogy szépen elkezdett teret hódítani például a mezőgazdaságban, elsődlegesen a Távol-Keleten elkezdtek megjelenni ugye a akkumulátor meghajtású eszközök, majd utána megjelent egy ilyen nagyon-nagyon érdekes termékcsoport, úgynevezett ilyen hibrid meghajtású eszközök jöttek létre.
0: Robbanómotor?
1: Volt rajta egy robbanómotor, amely egyfajta visszatáplálást nyújtott az akkumulátornak. Na most, hogyha a mai piacot nézzük, ilyeneket nem nagyon találunk a piacon.
0: Hát, tehát akkumulátor, súly.
1: Abszolút súly, meg azért, hogyha megnézzük a mai használatos drónokat, ezeknek az eszközöknek egy borzasztóan nagy erénye az, hogy azért a környezet kímélés az mindig egy cél, főleg a mezőgazdasági felhasználás tekintetében. Tehát a válasz az az, hogy akkumulátorokkal működnek a rendszerek.
0: Na most én egy mezőgazdasági gazdálkodó vagyok, tehát van, nem tudom, 20-50 hektár földem. Győzzön meg arról, hogy nekem kell egy drón, vagy kettő, vagy három, vagy miért kell nekem az a drón?
1: Hát, hogyha a drónoknak az erényét akarjuk megnézni, hát kevés az adásidő, hogyha én ezt elkezdeném felsorolni, de igyekszem azért beleszorítani. Egy picit visszamennék, tehát ugye a mezőgazdaságban az a fogalom, hogy precíziós mezőgazdaság, azért az már egyre jobban elterjed, és majd, hogy nem egy ilyen általános fogalommá válik.
0: Valami olyasmit jelent, hogy a különböző műtrágyát, vegyszereket, egyebeket nagyon pontosan adagolva juttatják ki, precízen arra a helyre, ahol kell.
1: Ez is egy része, de inkább azt mondanám, hogy adatokat használunk a precíziós gazdálkodáshoz. És ahhoz, hogy ezeket az adatokat honnan gyűjtjük, na ennek egy ilyen nagyon-nagyon széles halmaza van, de akár gyűjthetjük drónokkal, drónok segítségével is.
0: Na de mit csinál a drón? Felvételeket készít, és akkor azt látja, hogy abban a sorban a kukorica az ott jó, a másik sorban ott nem jó, akkor ott a rossz a talaj?
1: Hogyha a mezőgazdaságot tekintjük, akkor két nagyon fontos halmaza van a drónoknak. Én azt szoktam mondani, hogy az egyik halmaz az úgynevezett monitoring drónoknak a csoportja, amit minden hallgató úgy tud elképzelni, hogy van egy akár kisebb méretű eszköz, mondjuk ez az 50 cm-es eszköz, és van rajta valamilyen kamera. Mire tudjuk használni ezt a kamerát? Információt gyűjt vele a gazdálkodó. Az nem mindegy, hogy milyen kamera van rajta, és hogy milyen információt tud gyűjteni.
0: És hogyan dolgozzák fel az információt?
1: És hogy hogyan dolgozzuk fel az információt? Három nagyon fontos szenzorról szoktam én beszélni. Az egyik az a hagyományos kamera. Ez az úgynevezett RGB kamera, ami jelenleg minket is vesz, közvetít. A második a multispektrális kamera, aminek az az érdekessége, hogy képes a fénynek azt a spektrumát rögzíteni, figyelni, ami az emberi szem számára nem látható. Ez az úgynevezett infravörös tartomány. Azért fontos például a mezőgazdaságban ez a tartomány, mert ez valamilyen szinten indukálhatja a növényzetnek az állapotát. Mm-hmm. Tehát ha kimegyünk egy ilyen drónnal, akkor képesek vagyunk akár azokat a vegetációs problémákat is észlelni, felmérni, ami még lehet, hogy például az emberi szem számára nem látható. Később lesz majd vizuálisan látható. És a harmadik ilyen csoportja ezeknek a szenzoroknak, az szerintem már egy picit ismertebb akár a hallgatói közösségben is, ezek a termálkamerák, a hőkamerák. Ezeket is tudjuk egyébként mezőgazdaságban használni, de inkább a vadászatban, vadállomány felmérésben, akár erdészetben, sőt, az iparban van leginkább ezeknek a rendszereknek jelentősége.
0: De én még mindig ott tartok, bocsánat, értem, ott tartok, hogy én egy gazdálkodó vagyok.
1: Igen.
0: Mondjuk 50 hektáron gazdálkodom, fogalmam nincs, hogy ez sok vagy kevés. Miért vegyem meg azt a drónt? Jó, monitorozom. Hát most, ha kimegyek a földre, látom én azt amúgy egyébként, de ha nem monitorozunk, akkor mire tudom használni?
1: Egyrészt még az elejére, hadd csatlakozzak vissza, hogy egyrészt nem feltétlenül látod. Tehát, hogyha kimegy a gazdálkodó egy 100 hektáros terület oldalára, akkor lehet, hogy egy pár hektárt föl tud mérni, de a teljesről nem lesz információja.
0: Amikor kimondtam, már tudtam, hogy nem jó. Igen,
1: tehát itt talán a legfontosabb dolog az, hogy egy komplet információ halmaz áll rendelkezésre. És mondok egy nagyon egyszerű példát, nem csak erre lehet használni, de hogyha felmérünk például egy kamerás drónnal egy területet, akkor azonosítani tudjuk azokat a területeket, akár foltokat, ahol tényleg be kell avatkozni. És nem azt kell csinálnunk, hogy mondjuk 100 hektárban egy úgynevezett állománykezelést hajtunk végre, tehát a teljes 100 hektárt lekezeljük, hanem képesek vagyunk folt permetezést végrehajtani. Nyilván ez nem minden vegetációnál, nem minden gyomnál, problémánál és növényvédőszernél alkalmazható, de nagyon-nagyon sok esetben igen. És akkor mondom a kérdésedre a választ, hogy a permetező drónnal mi a helyzet, hogy miért vásárol mondjuk valaki permetező drónt. Az első és talán nagyon-nagyon fontos szempont, hogyha valaki elkezdi leírni akár egy kockás füzetbe a költségeit mondjuk egy traktornak, egy hagyományos permetezőnek, az amortizációs költségét, az üzemanyag költséget, a taposási kárt, amikor bemegyünk a növénybe, és csak a kerekekkel letapossuk, az egy eléggé szemmel látható költség lesz. Ezzel szemben, hogyha valaki mellé teszi a drónt, és ugyanúgy a drónnak a költségeit elkezdi leírni, akkor ott is kijön egy összeg, de elképesztő lesz a kettő közötti különbség.
0: Mekkora a különbség? Hát nem tudom, hogy egyáltalán most itt a levegőben nyilván nem lehet ilyet mondani.
1: Hát ez egy eléggé tág tartomány, de én azt mondom, hogy mondjuk hektáronként akár egy 20 000 forintos különbség is kijöhet. Mert gondoljunk abba bele, hogy természetesen, amikor kint vagyunk egy drónnal, akkumulátorról beszéltünk, az akkumulátor tölteni kell. Hogy töltjük odakint az akkumulátort? Egy aggregátorral. Uh-huh. Annak is van üzemanyagköltsége, de azért közel sem annyi, mint mondjuk egy hagyományos eszköznek. Amortizálódik az eszköz természetesen. Itt én, amit meg szoktam említeni, hogy az a mondjuk így, hogy alkatrész, ami elsődlegesen amortizálódik, és cserélni kell, az az akkumulátor. Egy idő után ezeket az akkumulátorokat cserélni kell. Taposási kárunk viszont nincsen, hiszen a növényzet fölött repül az eszköz, és ami még egy elképesztő különbséget szokott adni, az a víznek a mennyisége. Tehát egy hagyományos technológiában itt a hektára kijuttatott vízmennyisége több 100 liter lehet, egy drón esetében ez pedig több 10 literben mérhető.
0: Na de egy pillanat, tehát a növényeket mondjuk öntözzük, tehát egy olyan terület, ahol a növényeket öntözzük.
1: Igen.
0: Ez a drón, ez mondjuk legyen, ahogy mondta az elején, mondjuk egy 100 kilós drón, mennyi vizet tud fölvenni? Tehát hányszor kell repülnie? Mert a traktorral végigmegyek, a pótkocsi viszi a tartályt, végigmegyek, megvan. A drón az újra és újra felszáll, és újra meg kell tölteni a tartályokat?
1: Abszolút. Ugye elsődlegesen nem öntözésre használjuk, hanem a víz ugye az azért szükséges, hogy a növényvédőszert bekeverjük vele. Az nagyon fontos, hogy ahogy kijuttatunk egy dózist egy hagyományos eszközzel, azt a dózist azt természetesen a drónnal is ki kell juttatni, tehát ebben nem tudunk spórolni.
0: De ugyanannyi a mennyiség? Tehát amit kijuttatunk, az a nem tudom micsoda, műtrágya vagy bármi.
1: Hát a műtrágya esetében akár ugyanannyi lehet, növényvédőszerek tekintetében ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, és ebben azért még kell mit fejlődnie Magyarországnak, hogy csak és kizárólag engedélyezett növényvédőszerek juttatható ki drónnal. Tehát vannak olyan növényvédőszerek,

0: mi az az összlé mennyiség, amivel ezt az engedélyezett növényvédőszert ki lehet juttatni. És itt a vízben, a víz felhasználásában itt elképesztő különbségek vannak. Például azért is, mert egy teljesen más technológiát, szórórendszert alkalmazunk a drónokon.
1: Az mit jelent?
0: Ugye, ha valaki belegondol például egy hagyományos permetezőbe, akkor ezt mindig úgy képzeljük el, hogy van egy pici kis fúvóka, amin keresztül préseljük a folyadékot, és így történik meg a porlasztás.
1: Viszem a hátamon, és közben pumpál. Na jó, igen.
0: Igen, egyébként a maga a technológia az igen. Igen, tehát itt nyomást használunk.
1: Igen.
0: A jelenlegi drónok esetében, akár a magyar fejlesztésű eszközöknél már nem ezt a technológiát, hanem egy úgynevezett kontrollált mechanikus cseppképzést használunk, aminek az a lényege, hogy nem használunk pici kis fúvókákat, hanem egy forgótárcsára juttatjuk a folyadékot, és ahogy ez a forgótárcsa forog, a centrifugális erő hatására oldalirányban képez cseppeket.
1: Mint a sószóró, amikor a havas úton.
0: Teljesen hasonlóan. És szoftveresen tudjuk állítani azt, hogy ez a forgótárcsa milyen gyorsan forogjon. Ezáltal azt tudjuk meghatározni, hogy a kijuttatott cseppeknek a mérete, az mekkora legyen.
1: Az fontos?
0: Abszolút fontos. Minél, picit megint visszacsatolva.
1: Minél kisebb, annál jobb?
0: Nem feltétlenül. Hanem így valamilyen szinten tudunk idomulni akár a környezeti körülményhez. Ha nagyobb a kinti hőmérséklet, hogyha van egy minimális, de még engedélyezett légmozgás, akkor például akár a csepp méretének növelésével elő tudjuk azt idézni, hogy sokkal hamarabb éri el mondjuk a növényzetnek a felületét. Nem fogja elfújni a szél. Nyilvánvalóan a szélre nagyon-nagyon oda kell figyelni minden egyes kijuttatási technológiánál, tehát egy hagyományosnál is, nem csak a drónnál.
1: Milyen magasan repül a drón a növény felett?
0: 2-3 méternél nem magasabban. Uh-huh. Ez is meg van határozva egyébként minden kijuttatandó szernek az engedélyokiratában.
1: És a drón az magától megy? Tehát megvan az útvonal, beírom a térképbe, hogy ezt a kört kell megcsinálni, vagy mi irányítja egy ember, vagy hogy GPS, vagy hogy néz ki?
0: De talán ez az egyik olyan dolog, amiben a legnagyobbat fejlődött, meg fejlődik mostanában a technológia. Mert hogyha egy picit visszamegyünk oda, amikor említettem, hogy megjelentek a drónok, mint játékok, ezt tényleg úgy kellett elképzelni, hogy tartja a kezelőt a kezelő a kezében, és a joystickok segítségével
1: irányítja. Igen, a kisgyerekek játszanak, igen.
0: Na most, hogyha a mezőgazdaságban, vagy az iparban így kellene használni az eszközöket, akkor az nem egy túl hatékony, nem egy túl felhasználó barát működés. Ezért automata rendszerekről beszélünk, ami azt jelenti, hogy akár permetezés, akár egy ipari felmérés, mi egy távirányítón megtervezzük, vagy inkább kicsit szakmailag földi irányító állomáson megtervezzük a drónnak a repülési útvonalát. Ha mondjuk egy mezőgazdasági területről beszélünk, akkor bejelöljük a terület határvonalát, az akadályokat, ezt mi föltöltjük a drónba, és onnantól a drón tulajdonképpen automatán üzemel.
1: És akkor mondjuk ebben a dologban az is benne van, hogy mondjuk melyik sornál észlelték korábban a monitoring során, hogy ott valami mást kell alkalmazni, többet kell kiszórni abból a szerből, vagy ilyenek is vannak.
0: Nagyon jó egyébként a kérdés, ezt hívjuk úgy, hogy differenciált kijuttatás, amikor egy olyan tervet töltünk fel a drónba, ahol különféle állapotban van a növényzet, és a különféle állapotokhoz rendelünk mi kijuttatandó lémennyiséget. Tehát ez például a drón az előre haladása során folyamatosan tudja állítani, hogy oké, most egy olyan terület fölött vagyok, ahol 10 litert kell kijuttatni, most egy olyan fölött, ahol 20-at.
1: Na most az autóban a GPS az úgy néz ki, hogy nekem jelzi, hogy jobbra kell fordulni, de már 10 méterrel előtte jelzi, hogy tulajdonképpen már jobbra fordultam. A drón az mennyire pontos?
0: Centiméter pontos. Sőt, hogyha egyes ipari felmérésekről beszélünk, akkor olyan felméréseket is tudunk csinálni, ahol akár milliméter pontosságú. A kicsit hasonlóan egyébként a mezőgazdasági eszközökhöz, egy úgynevezett RTK helymeghatározás használnak a drónok is, ami abban különbözik mondjuk a mi telefonunkban lévő helymeghatározó rendszertől, hogy még a telefonunkban lévő rendszer méteres vagy szubméteres pontosságot tud, addig egy drónban, vagy akár egy traktor fülkején lévő RTK állomás centiméter pontosságot tud.
1: A fontos dolgokról még kell beszélnünk. Magyarország hol tart a drón felhasználásban, a mezőgazdasági drón felhasználásban? Az iparról is kéne beszélnünk, de az időnk rendkívül véges. Hol tartunk mi?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok

0: sokat fejlődtünk az elmúlt években, és hogyha Európát kellene tekintenünk, akkor én biztos, hogy az első 5 ország között említeném Magyarországot. Hogyha megnézzük akár a mezőgazdasági felhasználást, akkor 2022-ben itt Magyarországon teremtette meg a magyar hatóság az elsők között például a jogszabályi feltételeit a permetező drónok használatának.
1: Ez fontos?
0: Hát abszolút, nagyon-nagyon fontos, hiszen most már tehát egy konkrét jogszabályi keretrendszer alapján lehet a drónokat üzemeltetni. A mezőgazdaság az mindig egy picit külön áll, tehát az Európai Unió mindig azt mondja, hogy a mezőgazdasági területre vonatkozó szabályoknak egy meghatározott részét mindig a tagállam hozza létre, és ezt meg is tette egyébként Magyarország 2022-ben, tehát létrejött ez a jogszabályi keretrendszer.
1: És akkor ezek a magyar drónok, ezek megütik a világszínvonalat, abszolút top minőség, vagy egy kicsivel rosszabb, vagy egy kicsivel jobb?
0: De én azt gondolom egyébként, hogy abszolút megütik, nem is lenne piacképes az eszköz, hogyha nem tudná ezt a színvonalat megütni. Az nagyon-nagyon fontos, hogy mi, mint ABZ Drón Kft., mi elsődlegesen egy szolgáltató cég vagyunk, és az összes szolgáltatásból származó tapasztalatunkat valamilyen formában igyekeztük egyébként átadni a testvércégnek, és ezek a tapasztalatok, ezek megjelennek a magyar fejlesztésű eszközökben is.
1: És ha csak egy fél perces kitérő, ha én egy gazda vagyok, aki 50-100 holdon gazdálkodik, és be akarom vezetni a drón technológiát, akkor ebben segítenek?
0: Abszolút. Én azt gondolom, hogy mi, mint ABZ Drón, azért vagyunk piacvezetők itt Magyarországon, mert mi komplex szolgáltatást tudunk adni a partnernek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak egy eszköz értékesítése történik, hanem egy komplett megoldás technológiának az átadása, ami azt jelenti, hogy oktatás, akár a szolgáltatással kapcsolatos segítségnyújtás, az eszköz értékesítés, szervízhálózat, a magyar fejlesztésű eszközöknél cseregép szolgáltatás, magyarországi alkatrész, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon van a magyar drónoknak a fejlesztése, és így például akár az alkatrészellátottság is innen tud megvalósulni.
1: Még egy szót az iparról. Értem, hogy mire jó a drón a mezőgazdaságban, vagy érteni vélem. Az iparban láttam egy felvételt, meg készültem. Láttam egy felvételt, egy felhőkarcoló, fölment egy drón, egy nagy slag, egy locsoló cső lógott róla, és akkor nagy nyomással tisztította a felhőkarcolónak az oldalát. Erre jó?
0: Erre is.
1: És mire még?
0: Egy jó pár területet ki tudnék emelni, mondjuk az építőipar. Építőiparban elsődlegesen a monitoring drónok. Amikor fölmérünk egy területet vagy egy épületet, és létrehozunk egy olyan háromdimenziós pontfelhőt vagy háromdimenziós modellt, amin mérni tudunk. Földtömeget tudunk számítani egy drónos felmérés alapján, és akár a későbbiekben egy tervezőmérnök ezeket a modelleket tovább tudja hasznosítani. Ami az előbb említésre került, ugye a tisztítás technológia.
1: De hát akkor festés is nyilván.
0: Hát akár festés is, de például azt gondolom, hogy a tisztításban a magyar fejlesztésű drón nagyon-nagyon élen jár, hiszen van egy olyan eszköz, amely akár 60 méteres magasságig 180 bárral, 15 liter per perces léjátfolyással tud homlokzatot, bizonyos esetekben akár napelemeket vagy tetőrendszereket tisztítani. És akkor egy harmadik ágazat, amit még megemlítenék, ez az őrzésvédelem, ott pedig a drónokat kifejezetten ilyen őrzésvédelmi célra tudjuk alkalmazni, akár teljesen automatikus módon.
1: Na de hát a drón látja, hogy jön a betörő, és akkor...
0: Igen, csak gondoljunk bele abba, hogy ma már egyre inkább haladunk abba az irányba, hogy megközelítsük az autonóm működést, amikor még kezelő se kell a drónok üzemeltetéséhez. És például a ma már piacon lévő úgynevezett dock rendszereket tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy kisebb doboz, kitelepítjük egy ipari területre, ahonnan tulajdonképpen önállóan üzemel a drón, önállóan gyűjti az adatot, és akár továbbítja x 100 kilométerrel távolabb.
1: Záró kérdés, és csak egy fél perc. A drónok egymással tudnak kommunikálni? Tehát lehet, hogy egy mezőgazdasági táblán vagy egy ipari alkalmazásnál egy drón helyett több drón intézi az ügyeket?
0: Én azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy el fogunk jutni ide, hogy ezek az úgynevezett RAI típusú műveletek megvalósuljanak. Ennek nincsenek technológiai gátjai, ennek elsődlegesen jogszabályi gátjai vannak, hiszen az Európai Uniós jogi szabályozás meghatározza, sőt úgy is mondhatnám, hogy tiltja az ilyen szintű üzemelést, amikor egy kezelő több drónnak az irányításáért
1: tehát felel. Ez egyelőre akkor még nincs ilyen
0: szinten. Technológiailag megvalósítható, jogszabály viszont jelenleg nem engedélyezi itthon.
1: Ez olyan, mint az önvezető autó, hogy mindent tud, csak éppen nem engedik.
0: Ha, hasonló egyébként.
1: Hát egyébként értem a jogi aggályokat. Mindez összességében azt jelenti, hogy Magyarország, számomra azt jelenti, hogy akkor Magyarország a drónok felhasználásának ezen területein abszolút élen jár Európában?
0: Az elsők között említeni mindenképp.
1: Na, hát akkor itt tartunk, majd legközelebb, amikor taxival jön, egy drón taxival, akkor majd lehet, hogy kint is csinálunk ilyen videós felvételeket. Ez is létezik.
0: Abszolút, igen. Nagyon várom, hogy így tudjak jönni.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Kecser Máté, az ABZ Drone Kft. Ügyvezetője volt, akkor a taxival majd találkozunk néhány hónap múlva. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András a YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió oldalain visszanézhetik a műsort. Köszönöm szíves figyelmüket, a viszonthallásra!

0: Magyar szakember az európai ökogazdálkodás élén. Aki itt ül a stúdióban, szeretettel köszöntöm Drexler Dórát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjét. Jól mondtam?
1: Igen, nagyon köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Én pedig Sályi András vagyok, és amiről szó lesz, egy rendkívül fontos európai szervezet élére választották, ami valami hallatlan elismerése a magyar ökológiai gazdálkodásnak. Ez körülbelül stimmel, ugye?
1: Igen. Igen, ez az ökológiai mezőgazdasági mozgalmaknak az Európai Szövetsége, az IFOAM vagy IFOAM Organics Europe, és valóban ez egy első alkalom, hogy kelet-európai elnököt választottak személyemben.
0: Hát amennyiben, igen, hogy kelet, vagy közép-kelet, vagy igen.
1: Kelet-közép.
0: Mi az, hogy ökológia? Hogy alapkérdéseket tegyek fel.
1: Igen, hogy az ökológiai gazdálkodás, ez a mezőgazdaságnak egy szektora, egy fenntarthatóságra törekvő művelési rendszere, és ez az egyetlen olyan fenntartható gazdálkodási forma, amelynek jogszabályban is lefektetett kerete van, és egy ellenőrzési és tanúsítási rendszer is csatlakozik hozzá. Tehát, hogy úgy mondjam, nem bemondásra megy, hanem valóban előírások vannak és tanúsítás.
0: És akkor mondjuk Magyarországon a mezőgazdasági gazdálkodás hány százaléka ökológiai alapú? Lehet-e ilyet mondani?
1: Igen, abszolút. Tehát pont ennél fogva, hogy ugye elég exakt a dolog, hogy kinek van tanúsítása, kinek nincs, ki van átállás alatt. Éppen ezért tudjuk, hogy Magyarországon olyan 8,5% a mezőgazdasági területeknek jelenleg az, ami ökogazdálkodás alatt áll, és ez összesen ilyen 420-25 ezer hektár.
0: És ez sok vagy kevés?
1: Hát ez az európai átlag alatt van egy kicsivel, az Európai Unióban 11% az arány jelenleg, és hát a cél az az, hogy 2027-ig itthon is 10%-ra emelkedjen az arány.
0: Azt mondta egyszer nekem egy vendégem, kettő is mondott ilyeneket, hogy ha összevetjük a földterületeket, mondjuk az 1920-as állapotot a maival, akkor a termőterület humusz tartalma, termőértéke, nem tudom minek nevezzem, az a 920-ashoz képest ma olyan 10-20% közötti. Ez nagyjából stimmel?
1: Pontos adatot nem tudnék most mondani, de az biztos, hogy rengeteg humuszt, rengeteg talaj, termőtalajt vesztettünk el, és vesztünk el minden évben.
0: De miért?
1: Ennek az oka többrétű. Egyébként az ökológiai gazdálkodás kialakulását is ez okozta, a talaj állt kezdetektől fogva a középpontba. Ugyanis amikor a műtrágya használat robbanásszerűen elterjedt, akkor már voltak a 19. század végén, 20. század elején olyan gondolkodók, akik ezt, ennek látták a negatív következményeit is. Tehát nyilván nem szabad elvitatni a pozitív oldalt, hogy megemelkedtek a terméshozamok, elmúltak az éhínségek, sokkal több embert lehetett, és lehet mai napig is élelmezni. Ugyanakkor látjuk már a negatív hatásait is, például az, hogy a műtrágya azért nem képes pótolni azt a szerves anyagot, azt az élő talajt, ami tulajdonképpen nem látjuk ugyan, de az életnek egy bölcsője, hiszen ez már talán sokaknak ismert, hogy egy kiskanálnyi talajban annyi élő lény van, hogyha az egy jó élő talaj, mint amennyi ember a Földön, tehát hogy egy nagyon nem látványos ökoszisztéma, de annál fontosabb ökoszisztéma az, ami a talajunkban van.
0: Körülbelül 20, de lehet, hogy 30 évvel ezelőtt egy amerikai farmer mondta azt, illetve csodálkozott azon, hogy Magyarországon a szántás mennyire elterjedt, és akkor azt magyarázta, hogy nem kéne szántani, és egyébként is olyan mezőgazdasági gépeket kell használni, amelyeknek a gumikereke nagyon nagy felületet jelent, hogy dupla kerék legyen, meg stb., hogy, és én nem értettem az egészet, hogy miért. Ez körülbelül most már stimmel?
1: Igen, ez a talajvédő vagy talajmegújító gazdálkodás, regeneratívnak is mondják, amely ugye egyre inkább a talajművelés minden formájának az elhagyása felé halad.
0: Hát akkor tehát, jön a gaz.
1: Így van, tehát ez a legnagyobb probléma vele, hogy ugye a szántás, a talajforgatása bizony megfordítja azt az élő réteget, a felső 30 centiét, és ezért a szerkezetet tudja károsítani, ha nem juttatunk ki a szántással egy menetben ugye szerves tápanyagutánpótlást, és akkor bizony az oxidáció miatt elveszítünk szerves anyagot, és romlik a talajunk hosszú távon, viszont a gyomot meg hát sokkal jobban kezeli, illetve hát nyilvánvaló, hogy őseink nem véletlenül használták a szántást évezredeken keresztül. Ugye itt a hazai probléma az abból is adódik, hogy nagyon szétvált az állattenyésztés és a növénytermesztés, és már nem ezek a vegyes gazdaságok a jellemzőek, ahol van szerves trágya, lehet komposztálni, és utána körforgás szerint ugye visszajuttatni a termőterületre, hanem sokan küzdenek a növénytermesztő gazdák azzal, hogy nincs elérhető mennyiségben megfizethető trágya, és ezért is nehézséget okoz számukra az, hogy hogyan pótolják a szerves anyagot. Nyilvánvaló, hogyha kevesebb talajművelést végzünk, akkor azért a lebomlása, a zöldtrágya növényeket ültetünk, vetünk, akkor segíthetjük azért a talaj felépülését, de az igazság az, hogy nem hagyható el az, hogy újra szerves anyagot juttassunk vissza.
0: Picit leragadtam a szántásnál. Uh-huh. Mert megy a traktor, és kifordítja a földet, és mondta, hogy millió élőlény, egy élő organizmus az a talaj, amikor az úgy kifordul, vagy amikor én egyszerűen fölásom a kertet, akkor ott megszakítok valamit, akkor ott valami, ezek eddig valamilyen szövetségben voltak, és most egyszerre ott maradnak egyedül árván?
1: Hát igen, a talajban, most a gombafonalakat talán jól el lehet képzelni, hogy nagyon fontos szerepük van a gombáknak, gombafonalaknak a talaj lebontó funkcióiban, de már csak a szerkezet alakításban is. A glomalin az egy olyan anyag például, ami a talajszemcséknek az összetartását, tehát a szerkezet állóképességét segíti. De ugyanúgy a gilisztákat is emlegethetném, amelyek, tehát ugye ha ott fizikai kár éri őket, akkor pusztulnak. Bizonyos életforma típus az ott a felső talajrétegben van, és ők ugye nem szerencsés, hogyha kiírtjuk őket a bolygatással. Tehát ilyen beavatkozás, egy drasztikus beavatkozás nyilván mindenfajta ilyen talajforgatás.
0: Az, hogyha giliszta van a földben, az jó? Tehát a gilisztát azt óvjuk, őrizzük, locsoljuk?
1: Igen, a giliszták azok indikátor állatok is, tehát egy jellemző, egy jelző faj, illetve fajok, tehát mutatja azt, hogy mennyire élő az a talaj, mennyire épp, mennyire termőképes.
0: De egyébként mondjuk a homokból a giliszta majd humusz termel?
1: Tehát
0: kérdéseim abszolút laikus kérdések, de hát
1: nem
0: mégis.
1: Baj. Alapvető talaj fizikai féleséget nem tudja megváltoztatni, tehát az, hogy homoktalaj, vályoktalaj, vagy agostalaj, azt nem fogja megváltoztatni, de valóban az emésztése által, az ürülék által, a nyálkája által mindenféle pozitív hatást gyakorol, tehát már csak az, hogy járatokat épít a talajba, levegőzteti, behúzza a föntről a szerves anyagot, vagy ugye élő növény nem eszik a giliszta, de ugye az elhalt növények lebontásában jelentős szerepe van, táplálékot élő helyett teremt egy csomó mikróbának, tehát hogy az egész életközösség fenntartásában egy jelentős szerepe van.
0: Most az jutott eszembe, hogy akkor a kiskertembe veszek egy vödör gilisztát, és akkor elszórom, de hát ilyen szolgáltatás nincs.
1: Giliszta komposztálás, az van egyébként, pont ebből adódóan.
0: Hát, veszek komposztot, és azt teli van gilisztával?
1: Komposzt giliszta, ugye a horgászboltba meg lehet menekíteni a gilisztákat, a csalivá vállástól, és akkor ilyen kis giliszta komposztálót lehet csinálni.
0: Na jó, de hogyha veszek humuszt, ami arról híres, hogy csokgiliszta van benne, honnan tudjam, hogy az tényleg olyan a csokgiliszta? Jó, na, bocsánat, nem komolytalankodom el a dolgot. Na, de tehát, hogy, mert gyerekkoromban emlékszem, hogy láttuk ott a giliszta. Ja, hát milyen érdekes. De akkor a giliszta egy pozitív szereplő.
1: Igen, abszolút pozitív szereplő, igen, minden tekintetben.
0: Na most nem akarom elviccelni a dolgot. A másik, a szántásról beszéltünk, a föld minőségéről. Mi az, amit az ökológikus gazdálkodás tilt, nem enged? Tehát igen. A mai modern módszerek, most nem azért, de itt van például ez a génmódosított élelmiszer. Ez ezzel mi
1: igen.
0: A
1: igen, visszatérve, ugye említettem, hogy jogszabály keretei vannak, és itt le van fektetve feketén-fehéren, minek kell megfelelni, tehát ebből adódik, hogy ökológiai gazdálkodásban szintetikus növényvédőszereket nem használunk.
0: Tehát csak állati trágyát,
1: A műtrágyát sem használunk, akkor ugye génmódosított növényeket vagy állatokat sem, illetve génmódosított szervezeteknek a származékait sem. Ez majd, ha kell, akkor kifejtem, hogy ez mit jelent. Ugye sokszor termeltetünk GMO-val anyagot, ami természetazonos anyag, de GMO állítja elő.
0: Hát én azt tudom, hogy szóját esznek a tehenek, és ez a szója az érkezik valahonnan részben Amerikából, és génmódosított szója, amit megeszik a tehén, és akkor az én kérdésem az, hogy akkor én is génmódosított leszek, hogyha azt a tejet iszom?
1: Nyilván nem, de ökológiai gazdálkodásban, a takarmányban sem használunk GM takarmányt, tehát hogy az egész rendszerből, sőt a most nemrég az Európai Unió parlamentje által átengedett új ilyen génszerkesztési törvény alapján kicsit szabadabban forgalomba hozható.
0: Mintha a magyar kormány is ebbe az irányba indult volna el, most igen, nincs előttem. Igen?
1: Igen,
0: és
1: sajnos.
0: És ennek örülnek?
1: Nem, mi nem örülünk, mert mi... Hát igazából örülhetnénk is akár, mert az ökológiai gazdálkodás lesz az egyetlen, ami név szerint is sikerült ugye benne beletenni a jogszabályba, hogy ökóban ezt nem szeretnénk, és ne legyen, és ezért jelölés köteles maradt a vetőmag is, de a fogyasztó számára, meg hát össztársadalmilag azt gondolom, hogy ez nem egy jó irány, tehát nem lesz megkülönböztethető a termék, hogy van-e benne génszerkesztett alapanyag, vagy nincsen, és
0: ez... Miért nem jó? Tehát én értem, hogy azt mondják, hogy a génszerkesztés nem jó, de miért nem jó?
1: Elsősorban egyébként, tehát egy kicsit ilyen technikaibb részt azt most nem mennék bele, hogy maga a génszerkesztést ez mennyire pontos, mennyire nem. Tény az, hogy nagyon sok nem kívánt változást is elő tud idézni. Hát
0: nagyjából valami olyasmiről van szó, hogy mondjuk a kukoricába belerakják a nem tudom melyik pillangónak az egyik génjét. Nyilván nem pillangó, én most mondtam valamit, az egyik génjét, ami azt eredményezi, hogy a kukoricát károsító, nem tudom melyik növény, vagy élőlény, az ott akkor nem tud megmaradni. Hát ez csupa pozitívum.
1: Hát, az az igazság, hogy két csoportra osztják az úgynevezett NGT, vagy hát ez az új GMO növényeket is. Az egyiknek a szabályozása, az marad a régi, tehát szigorúbb, ezek az úgynevezett herbicid toleráns, tehát a gyomírtószerrel ellenálló növények, illetve a rovarírtó hatóanyagokat termelő növények, tehát ami régen is a GMO tulajdonság volt, és most az újjal is azt csinálják, azok maradnak szigorúan szabályozottak, viszont van egy csomó olyan, ami nem ezeket a tulajdonságokat hordozza, de ugyanúgy génszerkesztéssel állították elő, és itt egy ilyen idézőjelben marha tudományos döntés született, hogy 20 változtatás alatt az már akkor ne legyen GMO, amit génszerkesztési technológiával 20 változtatásnál kevesebbet nyúlnak bele az örökítőanyagba, akkor
0: az nem GMO.
1: Már nem. És de ez hát... egy lobby érdek, tehát nem tudom sajnos szemben mondani, ez azt jelenti, hogy szabadalmaztatni lehet majd azokat a növénytulajdonságok, amiket kódol egy ilyen változtatott örökítő anyag szegmens, akkor azt jelenti, hogy ugye ezek a tehát a fogyasztóknak a döntéshez való joga, ez elvész, tehát nem fogja tudni megkülönböztetni, hogy szeretne ilyet enni, nem szeretne a tájékoztatás, és ebben nem értünk egyet, tehát az ökológiai szektor ezzel egyáltalán nem ért egyet, hogyha mégis ugye most elfogadta az Európai Parlament ezt a jogszabályt, 28 januártól lép életben, még van egy lehetőség, hogy valamelyik tagállam esetleg az Európai Bíróságon keresetet nyújt be ellene, ezt nem tudjuk még, hogy valamelyik tagállam meglépje. Ha nem, akkor nyilván fel kell erre készülnünk, hogy ez jönni fog, és az ökológiai szektor lesz az egyetlen, ahogy említettem, ahol továbbra is biztos lehet benne a vásárló, hogy nem használnak ilyet, tehát ebből a szempontból még örülhetnénk is neki, mert a figyelem az nagyobb lesz az ökotermékeken.
0: Azt mondta nekem egyszer egy gazdálkodó, amikor arról volt szó, hogy a tarló égetést megtiltják, hogy na jó, megtiltják a tarlóégetést, de hát ez azzal jár, hogy akkor utána neki annyi kémiai szert kell arra a földre kijuttatni, mert a különböző gyomokat, meg nem káros élőlényeket, azokat valahogy mégiscsak, amit a tarló égetés eltüntetett, azt neki is el kell valahogy tüntetni.
1: Na és látja, mégse így van.
0: Nem így van.
1: Igen, tehát a tarlóégetés is rendkívül káros volt. Én ezt Indiában tapasztaltam meg a egyik konferencia, ökogazdálkodási világkonferencia, ott volt 2017-ben, ha jól emlékszem.
0: De ha 18-ban, akkor is elhiszem, igen.
1: Novemberben, és akkor égetik ott a tarlókat, és nem kaptunk levegőt, de szó szerint alig lehetett levegőt kapni, mert a városba ugye egy felhőként borította be.
0: Értem, de a kérdés végül arra is vonatkozott, hogy volt egy módszer, ami bizonyos hatásokkal járt, hát egyébként igen, füst volt, de a másik oldalon meg azokat, amiket el kellett tüntetni, azokat eltüntette. És akkor valami más módszerrel kell eltüntetni, most akkor kémiai módszerrel.
1: Nem feltétlenül, tehát ugye az, hogy ott egy szerves anyag megmarad, az kifejezetten előnyös is, ugye, amiről beszélgettünk, hogy van kaja a mikroszervezeteknek például, nem pusztítjuk.
0: Tehát a gyom
1: el
0: van ott, az nem baj?
1: De a gyomot
0: baj?
1: Mechanikailag is lehet kezelni. Ugye ha már így belementünk a regeneratív gazdálkodás és az ökológiai gazdálkodás között, azért ez egy nagy szemléletbeli különbség, hogy az egyik, a regeneratív, az inkább a talajművelés körül forog. Nyilván ott is megvan, hogy szerves takarónövény, meg gyökér a talajban lehetőleg egész évben, és a talajvédelem, viszont ott nincs semmilyen korlátozás az input anyagokra vonatkozóan.
0: Hogy mi
1: tehát
0: megy
1: ott
0: be?
1: Gyomírtó engedélyezett, műtrágya engedélyezett, rovarölő, gombaölő. Az ökológiai gazdálkodás meg azt mondja, hogy én inkább művelem a talajt, akár sekély műveléssel, és a gyomokat mechanikai úton kezelem.
0: Kihúzgálom, igen.
1: Hát, annak szofisztikáltabb módok is, de igen.
0: Igen.
1: És nem juttatok ki, viszont nem juttatok ki semmilyen kémiai bolygatót, hogy úgy mondjam, mert az is ugyanúgy bolygatja a talaj életet, csak nem fizikailag, hanem kémiailag.
0: Igen, a kémiai úton pusztítja el azokat az élőlényeket, amelyek egyébként jó, ha ott vannak.
1: Igen, így van, és ez egy ilyen nagyon elválasztó vonal a két irányzat között, ugyanakkor sok tekintetben meg átfed a kettő, tehát nagyon sok ökológiai gazdálkodó eleve a talajt fontosnak tartja, azért lett ökogazda, és egyesíti a két rendszert, amennyire ez lehetséges.
0: Na most akkor a következő a helyzet. Áttérünk az ökológiai gazdálkodásra teljesen, az egész világon. Csak ökológiai gazdálkodás. És éhen hal az ember is.
1: Ez egy tipikus, szintén, bocsánat, hogy nevetek, csak ez annyira...
0: Ki nevet engem, értem?
1: De nyugodtan. Annyira ugye adja magát ez a kérdés, és
0: hát
1: annyira
0: el
1: magát,
0: kell látni élelemmel a világot.
1: Értetődő, és ez a legkardinálisabb érv például, amit ugye a géntechnológia mellett is felszoktak hozni, hogy de hát el kell látni a világ növekvő népességét. Na most itt lehet, hogy kicsit hosszabb választ adok, de egy kicsit fel kell ismernünk, hogy ez a párosítás, hogy még intenzívebb termelés, még többet termeljünk, főleg itt Európában, az nem oldja meg az éhezés kérdését ott, ahol most is éheznek. De már csak a Magyarországot vesszük kis egységként, akkor sajnos látjuk, hogy a mai napig van gyerekek körében is 5-7% alultáplált. És nem mondhatjuk azt, hogy azért, mert nem termelünk elég kaját. Tehát, hogy...
0: Jó, értem én, hogy az egy más kérdés, hogy vannak alultáplált gyerekek a nagyvilágban, meg Afrikában, nem tudom, de én ezt értem. De csak annyi, hogy egyszerűen annyi élelmet kell termelni, amennyivel el lehet látni normálisan ezt a, nem
1: ezt
0: tudom.
1: Ezt már most túltermeljük. Akkor a túltermelésben vagyunk, hogy ezt elmondani nem lehet. Tehát ha most ránéz a tejpiaci válságra, akkor önmagában az mutatja, hogy mekkora túltermelésben vagyunk.
0: Olcsóbb a tej, boldog vagyok a boltban.
1: Hát igen, a gazdák már nem olyan boldogok, hogy tönkre mennek, amiatt, hogy annyira olcsó a tej, a felvásárlási ár alacsonyabb a termelési költségnél.
0: Mert túl sok van, igen.
1: Túl értem. Sok van, és ugye ezt látjuk, hogy tehát az élelmezés rendszerét egy kicsit egyben kell látni, és akkor meglátjuk ezt az óriási pazarlást, ami ott van. Tehát ugye az a 30%, vagy újabb adatok szerint 40%, ami kárba vész.
0: Amit kidobunk,
1: ami a menet közben egészen ugye a termőföldtől a hűtőszekrényünkig.
0: Bocsánat, de a fő kérdés mégis az, ha ökológiai módon gazdálkodunk, el tudjuk látni élelemmel, mondjuk, ha csak Magyarországról van szó, el tudjuk, de az egész világról beszélhetünk, el tudjuk látni így élelemmel az embereket?
1: Igen, erre is vannak tanulmányok. A válasz az, hogy igen, de nem azaz, tehát nem lehet egy csavart húzni meg a rendszerbe és várni, hogy majd megjavul. Tehát amit említettem, a pazarlás, és a másik az, hogy az állatok számára termelt takarmány termő terület, ez egy óriási, az összes mezőgazdasági területnek egy jelentős része, amint takarmányt, szemes takarmányt termelünk. Ugye ott élelmiszer humán célra nem termelődik, mert hogy átváltódik majd húsá,
0: és akkor majd megesszük.
1: Majd valamikor, igen. De ez az átváltási arány, ez egy elég rossz arány. És hogyha közvetlen humán célra termelnénk élelmiszert, ugye akkor... akkor jobb lenne. Tehát a lényeg az, hogy
0: ha... De hát akkor mi lesz az állatokkal? Akkor nekik nincs.
1: Hát legeltetés is létezik, tehát nem csak iparszerű állattartás létezik, és annak a kihasználása az megint csak egy olyan dolog, amit jól meg lehetne. Tehát a legelőn, a gyepen megtermő növényi biomasszát, azt mi emberek sosem fogjuk tudni hasznosítani értelemszerűen, viszont az állat az pont ebből csinál értékes, humán táplálékot, állati termékeket. Tehát magyarul az a lényeg, hogy ha le tudnánk felezni a pazarlást, az élelmiszer pazarlást, és mondjuk felére csökkentenénk a húsfogyasztásunkat, ami a WHO és egyéb szervezetek szerint is azért ildomos lenne, mert elég egészségtelen mennyiségű húst eszünk
0: túl
1: meg.
0: Túl sokat eszünk, tehát mindenből túl sokat eszünk, igen.
1: Igen, akkor a jelenlegi agrárterületeken is minden további nélkül el tudná látni az emberiséget a biogazdálkodás is, de ez egy ilyen hipotetikus felvetés, hát... tehát a lényeg inkább az lenne ebből az egészből, hogy nincs egy ilyen silver bullet, ahogy mondja az angol, tehát egy mindenre jó megoldás nincsen, és ez egy fals argumentáció véleményem szerint, amit a GMO lobby is mond, hogy hát etetni kell a népet. De GMO nélkül is ugyanúgy ezt meg lehet oldani, sőt, sokkal kisebb problémákkal.
0: Ha én már az előző fél órában is mondtam, hogy én egy gazda vagyok, aki mondjuk 50 hektáron termelek ezt-azt, át akarok állni az ökogazdálkodásra, akkor hogy csináljam? Hopp, tegnap így volt, most ősztől máshogy van.
1: Igen, ugye egy átállási tervet kell készíteni, és az átállási tervben meg kellene nézni előzetesen, hogy milyen termékek vannak, milyen termékpályák, hol van nagyobb kockázat, kisebb kockázat, mi a folyamat. Ugye a szántóföldön 2 év átállási idő van, tehát 2 év a tanuló idő, addig nem lehet
0: biom... Az alatt tönkre megyek.
1: Nem, áll Istennek, akkor nem lenne biogazda. Ugye ezt támogatási rendszer oldalról is segítik, tehát van egy átállási támogatás, meg egy fenntartási, de ha nincs, akkor is azért meg lehet azt szépen tervezni úgy, hogy az átállási idő az arra legyen jó, hogy az ember tényleg beállítja a vetésforgót, ökoban kötelező a vetésforgó, pillangós virágúakkal érdemes legalább 1/3-át a területnek mindig.
0: Pillangós, mond egy példát, mi
1: hát, milyen? Lucerna.
0: Lucerna,
1: vagy
0: jó.
1: Legismertebb jó. Talán.
0: 4 levelű, igen.
1: Vagy herefélék, de ugye ők tudják megkötni a levegőből a nitrogént a gyökérgümök segítségével, tehát amit a műtrágya ipar a Haber-Bosch szintézissel, ugye fosszilis üzemanyagból nagy energiával állít elő, levegőből kivonja a nitrogént, ezt a pillangós virágú növények ingyen és bérmentve megcsinálják a gyökereiken élő rizóbium baktériumok segítségével, és az a lényeg, hogy ez a motorja az ökoszántónak, ez a pillangós, és egyébként ugye ugyanúgy megvannak a kalászosok, a kapásnövények, minden
0: tehát
1: egyéb.
0: Már nem fogjuk tudni kifejteni ebben a hátra levő 2 percben, de akkor tulajdonképpen, ha én, mint földművelő gazda át akarok állni, akkor ez egy reális út. És akkor a záró kérdés. Optimista? Holnap után, azután, meg azután majd az ökogazdálkodás lesz a nyerő és az elterjedt?
1: Én azt látom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a fiatal gazdák oldaláról, a magasan képzett gazdák oldaláról, és mindazok oldaláról, akik látják, hogy nem lehet így tovább menni, ahogy eddig. Ez sajnos a klímaváltozásnak talán az egyetlen pozitív hozadéka, hogy a nyitottság az újra és a változásra az egyre nagyobb, és ezek a inputanyag független gazdálkodási formák, mint az ökológiai gazdálkodás, ez egyre népszerűbb.
0: Állítólag az angolok is azért értek át a sörre, mert a klímaváltozás miatt a szőlő már nem működött, de a sör alapanyagát azt meg tudták termelni, nem tudom igaz-e. Hát akkor itt tartunk, akkor mondanám, hogy néhány évtized múlva majd megnézzük, hogy hogyan alakult a dolog, de szerintem hamarabb is találkozunk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője, egyben az Ökológiai Gazdasági Mozgalmak Európai Szövetségének az újonnan megválasztott elnöke. Köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Kedves hallgatóink, a YouTube-on és a Facebookon nézhetik is a műsort, és visszanézhetik a műsort. Technikus kollégák Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Elhangzott a kerengő. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Keren Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Megérkezett az MTVA székházába kedden délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója. Közölte az MTVA sajtó és marketing irodája kedden az MTI-vel. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Mint írták, Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel. Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg, áll a közleményben. Az M1 csatorna ideiglenesen elsötétült, és a Kossuth Rádión a Bartók Rádió hallgatható. Az Európai Parlament kedden jóváhagyta azokat az intézkedéseket, amelyek célja, hogy enyhítsék a műtrágya árak emelkedésének hatását az uniós gazdálkodókra, közölte az MTI. A képviselők gyorsított eljárásban fogadták el az Európai Bizottság által javasolt módosításokat a közös agrárpolitikáról szóló szabályokhoz. Emellett a tagállamok a közvetlen agrártámogatások előlegét 70%-ról 75%-ra emelhetik, és azt már a támogatási kérelem benyújtását követően folyósíthatják az érintett termelőknek. Az Európai Parlament tájékoztatása szerint a műtrágya a gazdálkodók termelési költségeinek akár a 16%-át is kiteheti. Volodymyr Zelenszkij szerint az Oroszországgal vívott háború kimenetelét immár nem a szárazföldi vagy a tengeri hadviselés, hanem az égbolton zajló csata dönti el, tudatta az MTI. Az ukrán államfő elmondta, szombaton beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, aki azt mondta neki, hogy Ukrajna nagyon jól teljesít a nagy hatótávolságú drónokkal folytatott hadviselésben. Arra a kérdésre, hogy Trump most már szilárdan Ukrajna oldalára állt-e, Zelenszkij úgy fogalmazott, az amerikai elnök új megvilágításban szemléli a háborút, és azon az oldalon akar állni, ahol sikert lát. Zelenszkij kijelentette, az ankarai NATO csúcson arra kéri majd a szövetség tagjait, hogy nyújtsanak segítséget Ukrajnának a ballisztikus rakéták elleni saját védelmi rendszerek kiépítéséhez. Az ország különböző pontjairól érkező 82 katolikus óvodában, iskolában dolgozó pedagógus vett részt a július 1-e és 3-a között tartott teremtésvédelmi nyári egyetemen. A Katolikus Pedagógiai Intézet és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottsága közös szervezésében megvalósuló programnak a Veszprémi Davidicum Római Katolikus Középiskolai Kollégium adott otthont, közölte a Magyar Kurír. Udvardi György veszprémi érsek köszöntötte a résztvevőket, majd Szente Tormási Anna, a Katolikus Pedagógiai Intézet igazgatóhelyettese nyitotta meg a Közös Szív, Cselekvő Remény címmel tartott nyári egyetemet. Hazánk időjárásáról. Frontán is felhőzet vastagszik meg fölöttünk, amelyből helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Holnap 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. A média világ erkölcséről a szerkesztő Kövér Tamás.
2: Hölgyeim és uraim, engedelmükkel legelébb is arról, hogy 4 év budapesti tartózkodás után visszatér az Egyesült Államokba Rod Dreher, amerikai konzervatív író és publicista, aki szerint Orbán Viktor veresége nem csak Magyarország, hanem az egész nyugati jobboldal számára fontos tanulságokkal szolgál. Tapasztalatait összegezve úgy látja, hogy a nyugati liberális sajtóban Magyarországról elterjedt negatív leírások hamisak. de az amerikai jobb oldalon kialakult konzervatív mintaállamképe is pontatlan. Dreyer a The Free Press lapban megjelent hosszú esszéjében azt írta, Orbán Magyarországa nem az volt, aminek ellenfelei láttatták. Dreyer úgy fogalmaz, a nyugati médiában gyakran ismételt vádakkal szemben Magyarország egyáltalán nem vált félfasiszta állammá, a szerző kritikusan értékelte az áprilisi választás óta eltelt időszakot is. Szerinte Magyar Péter miniszterelnök kiválásával Magyarországon megváltozott a helyzet, és idézem, bosszúálló légkör alakult ki, amely a volt kormányhoz kötődő intézmények felszámolásával fenyeget. Meg annyi erőfeszítés ellenére Dreher szerint Orbán legnagyobb kísérlete a családokra és a keresztény kulturális alapokra épített nemzeti megújulás végül nem hozta meg a várt áttörést. A publicista úgy látja, hogy a népesedési válság mélyebb lelki és vallási természetű probléma, amelyet pénzügyi ösztönzőkkel nem lehet megoldani. Orbán Viktor példája azt mutatta meg a nyugati konzervatívoknak, hogy a politika nem csak parlamenti vitákból és kampányokból áll, az egyetemek, kulturális intézmények, civil szervezetek és média központok is politikai erőterek, állítja Dreher. Szerinte Orbán felismerte, hogy a liberális intézmények gyakran a semlegesség látszata mögött baloldali ideológiai utánpótlást képeznek. Az író a The Free Press-ben arra emlékeztetett, hogy ha a jobb oldal elveszíti a kormányzati hatalmat, akkor gyorsan elveszítheti hosszú idő alatt felépített intézményi világát is. Szerinte az új magyar kormány már is a konzervatív intézményi világ lebontásán dolgozik, és Magyarország egyetlen politikai fordulattal a nemzeti konzervatív ellenállás jelképéből, idézem, egy apró, szekuláris, liberális európai állammá válhat, immár eljelentéktelenedve a globalista rendszerben. Az amerikai alelnökkel is szoros írói, majd közéleti barátságot ápoló Dreher kiemelte, hogy a Fidesz bukása nem csak politikai, hanem nemzedéki történet is. Az idősebb, a kommunizmust még megélt választói réteg mellé felnőtt egy új generáció, amelyet már nem a történelmi emlékezet, hanem az internet, az Instagram, az utazás, a fogyasztás és a nyugati életstílus formát. Dreher szerint a magyar fiatalok jelentős része már nem egy szuverenista, keresztény ihletésű nemzeti projektben látja a jövőt, hanem abban, hogy az ország, megint csak idézem, egy magyar Svédországgá váljon, kényelmes, liberális fogyasztói társadalommá. A publicista ezt nem csak magyar, hanem általános európai jelenségnek tartja. Tehát önmagában az olyan káros folyamatokat ellenezni, mint a migráció, az iszlamizáció vagy a nemzetellenesség nem elegendő, zárta gondolatait a Magyarországnak most búcsút intő amerikai publicista. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel folytatólagosan most azt hoznám szóba, a francia elnökválasztás közelettével házkutatással zaklatják Jordan Bardella-t, és hogy július 7-én eldőlhet Le Pen indulása. Udvardi Zoltán arról írt éppen azokban az órákban, amikor a francia miniszter tanács kitűzte a 2027-es köztársasági elnök választás időpontját, házkutatások kezdődtek a legjelentősebb parlamenti párt, a választásokon a legnagyobb eséllyel indulni szándékozó konzervatív párt, a Nemzeti Tömörülés, illetve annak európai szövetségeseinek irodáiban és magánlakásain. Mint mindig, a jogi eljárások előre vetítik a választási naptár lapjait, írta mindenről az X-en Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke. Nincs miért hibáztatnunk magunkat, és ezt meg is fogjuk mutatni, tette hozzá a konzervatív párt elnöke, aki a felmérések szerint hosszabb ideje vezeti a 2027-es elnökválasztás jelöltjeinek listáját. A 2027. április 18-ára és május 2-ára kitűzött kétfordulós voksoláson választják meg a franciák a jelenleg második ciklusát töltő Emmanuel Macron köztársasági elnök utódját. A második forduló időpontja, a dátum május 1-jéhez való közelsége tiltakozást váltott ki, mert így egyértelműen a baloldal felé lejt a pálya. Hasonló elfogultságról tanúskodik, hogy a pártok közül a legtöbb parlamenti mandátummal rendelkező Nemzeti Tömörülés, amelynek jelöltje a legtöbb francia választó bizalmát élvezi, hosszabb ideje koncepciós perek sorozatának tűnő eljárásokkal szembesül, nem elsőként és nem is egyetlen céltáblaként a francia konzervatív politikai aktorok sorában. A párizsi fellebbviteli bíróság július 7-én hirdet ítéletet a Nemzeti Tömörülés korábbi vezetője Marine Le Pen ügyében. A konzervatív politikus, akivel szemben 4 év börtönbüntetést, köztük 1 év felfüggesztett szabadságvesztést elektronikus megfigyeléssel, és 5 év közhivataltól való eltiltást kértek, mindezt azonnali végrehajtás nélkül, ezt követően fogja csak megtudni, hogy jogosult-e indulni a 2027-es kitűzött elnökválasztáson. Le Pen korábban politikai döntésnek nevezte a párizsi törvényszék ítéletét. A bíróság közpénzek hűtlen kezelése ügyében marasztalta el a politikust. Mint arról a híradó Hú is beszámolt korábban, Franciaországban szinte törvényszerű, hogy börtönbüntetésre ítéljék, vagy legalább próbálják ítélni a köztársasági elnöki poszt közelébe kerülő konzervatív jelölteket. Nicolas Sarkozy népszerű és sikeres miniszterelnökét, François Fillont is, aki 2017-ben az elnökválasztás egyik fő esélyese volt, Marine Le Pen és Emmanuel Macron mellett, 2017 márciusában váratlanul egy hűtlen kezelési eljárás célpontjává tették. Bár ennek ellenére Fillon, tagadva a vádakat, úgy döntött, hogy nem lép vissza, azt, hogy a választást Macron nyerte meg, elemzők egyöntetően a Fillon ellen folyó eljárásnak tudták be. A politikust 2020 júniusában csalás és pénzeszközökkel való visszaélés címén ítélték 5 év börtönre. Nicolas Sarkozyt, a konzervatív francia politikai szféra egyik meghatározó személyiségét, aki a köztársasági elnöki posztot is betöltötte, 2023-ban 3 év börtönre, ebből 1 év letöltendőre ítélte a párizsi fellebbviteli bíróság. Bár a francia közbeszédben, minden alapot nélkülözve, szélső jobboldali pártként emlegetett konzervatív, ám a kontrollálatlan bevándorlást és az ország nemzeti identitásának feladását ellenző Nemzeti Tömörülés most 2 erős embert is felvonultat, most az elnökválasztás másik esélyese, Jordan Bardella pártelnök és maga a párt is szövetségeseivel együtt büntető eljárások keresztüzébe került. Június 30-a óta házkutatásokat végeznek Franciaországban és más európai uniós országokban az Európai Ügyészség által 2025. júniusában indított nyomozás részeként. A házkutatások az Identitás és Demokrácia csoport, amelyben a Nemzeti Tömörülés európai képviselői is ültek, által 2019 és 2024 között elkövetett, feltételezett európai pénzeszközök visszaéléseire irányulnak a vizsgálatok, írta mindenről a francia szocialista párthoz közel álló Le Monde. A büntető ügyként apostrofált, ám inkább koncepciós pernek tűnő eljárások túlpolitizáltságára jellemző, hogy egy zavaros, sikkasztásos üggyel terhelt múlttal rendelkező szélső baloldali szervezet panaszára indította el az Európai Ügyészség a vizsgálatot csalás címén a Nemzeti Tömörülés és Jordan Bardella pártelnök ellen. Hölgyeim és uraim, ilyen előzmények után történelmi kalauzunktól, Márai Sándortól, az Ajándék a végzettől címmel megjelent írásokból, ezúttal a Visszatérők című publicisztikából idézünk. Azt írta az író, mindenki, akit ma sorsa, hivatása vagy hivatala arra késztet, hogy a hazatért magyarság sorsával foglalkozzék, eredménnyel és haszonnal forgathatja azt a fürgén megírt nagyon őszinte könyvet, amelyet Szvatkó Pál Visszatérő magyarok címmel adott közzé, néhány héttel azután, hogy a könyv szerzője kiszabadult prágai börtönéből és a prágai magyar hírlap szerkesztőségi asztala mellől hazatért Magyarországra. A felvidéki magyarság jól ismeri a szerző nevét, és nem kell különös jós tehetség hozzá, amikor azt ígérem, hogy rövidesen, s nem csak e könyvén át, megismeri az itthoni olvasó is. Szvatkó felvidéki ember, a kisebbségi sors számára az élet természetes formája volt, egyik reprezentánsa annak a józan magyar nemzedéknek, amely meg tudott maradni magyarnak, józannak és felelős érzésű kisebbségi embernek a csehek minden terrorja és csábítása közepette, s a csábítása nemzedék magyar öntudata számára legalább olyan veszedelmes volt, mint a terror. De a felvidéki magyarság kiállotta mindkét próbát. Szvatkó könyve a bizonyíték rá, hogy az új magyar értelmiség, amely a visszacsatolt városokkal és falvakkal hazatért, pontosan ismeri helyét a magyar világban, tudja, mit várhat, mi vár rá, mi a kötelessége, s mi az, amiből nincs joga, sem módja engedni. Hasznos könyv, bízom hatásában és eredményben.

és magyar kultúra a neve. De ez az életforma nem teljesen azonos az itthonival. A felvidéki magyar értelmiség, idézem, ez a batacipős ifjúság, igényekkel lép elénk a könyvben, a szociális felelősségérzet igényeivel. Sok minden, ami ideát természetes következménye ma is egy életformának, az ő számukra időszerűtlen és divatjabult. Igényeiket a magyar élettel szemben csendesen, de határozottan jelentik be. Szvatkó könyve lelkiismeretes rajza a 20 esztendős kisebbségi magyar sors szellemi, társadalmi és politikai fejlődésének. A társadalom szociális nivellálása a visszatérő magyar tömegek számára nem politikai jelszó, hanem az élet természetes parancsa. Józanságuk meggyőző. A kisebbségi magyar nem ismeri a pátoszt. Megismerte életének természetes feltételeit, és ragaszkodik ahhoz az illúzió mentességhez, amelyre 20 kemény esztendő szenvedései nevelték. Magyarsága bensőséges és szemérmesen szótlan. A himnusz szövegét nem tudja pontosan, de meg tud halni egy magyarságért, amelyet személyesen sokan nem ismernek, csak a vér és a nyelv emlékein át. Ez a könyv nagy erővel beszél arról, ami nem csak kormányzati és társadalmi kötelesség, hanem minden magyart kötelező, egyetemes és messzi jövőre kisugárzó nemzeti érdek, beszél arról a magatartásról, amely minden hivatalos és nem hivatalos cselekedetünknek egyetlen megnyilvánulási formája lehet, a türelem és a tapintat, a segítő és megértő készség kötelességéről, mert nem lehetünk elég türelmesek, elég megértők, eléggé figyelmesek a felvidékkel szemben, és nem lehetünk eléggé gyorsak, elszántak és biztos kezűek a segítségben. 6 hete már, hogy először lépték át magyar katonák a trianoni határt, se 6 hétben elkészült ez a könyv. Most, mikor elolvastuk, úgy éreztük, nem lehet eléggé hangsúlyozni, milyen felelősség terhel mindannyiunkat a felvidékkel szemben. És mikor ezt mondjuk, kérünk valamit a visszatérő magyaroktól, hitet és türelmet. Hitet, hogy a múló bajok kezdeti zavarok után minden jóra fordul, mert itthon minden ember felelős és nem felelős helyzetben van, át van hatva a segítés és a szolidaritás szellemétől. Türelmet, mert hetek alatt nem lehet csodákat művelni, nem lehet felépíteni mindazt, amit e 20 esztendő lerombolt. Mindaz, ami ma probléma, egy napon elmúlik, s marad a valóság, amelynek értelme időtlen. A valóság, hogy hazatértek. Igazán haza, úgy, ahogy ők képzelték és remélték e 20 esztendőben, írta 1938. decemberében Márai Sándor. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel a mába visszatérve, most arról szólnék, hogy a Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, az NVVH, mert a törvény tervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól. Erről tájékoztatta a jogvédő szervezet az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét a társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. A civil szervezet a közleményben üdvözli, hogy a kormány valódi társadalmi egyeztetést folytat. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták mindenről. A Magyar Helsinki Bizottság

0: mintázza, hogy a Magyar Péter vezette kormány végre szakított az Orbán kormány 16 éves törvénysértő gyakorlatával, és érdemi társadalmi egyeztetést folytat egy kiemelt jelentőségű törvény tervezetéről. A civil jogvédők különösen örvendetesnek és követendőnek tartják, hogy a kormány részletesen indokolta a tervezetet, és közérthető tartalmi összefoglalóval egészítette ki, olvasható a közleményben. Ugyanakkor meglátásuk szerint a hivatal vizsgálata során olyan az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását. Miközben a kormánytervezete rögzíti, hogy a vagyonvédelmi vizsgálat nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, jegyezték meg a közleményben. Ez a megoldás hasonlóan elfogadhatatlan ahhoz, amit a rossz emlékű szuverenitás védelmi hivatalnál alkalmazott a Fidesz, hívták fel rá a figyelmet. Azt írták, azért is fontos lenne biztosítani a bírói felülvizsgálat lehetőségét, mert a hivatal szokatlanul széles jogosítvánnyal rendelkezne. Bármely közvagyon felhasználást vagy közvagyonnal való gazdálkodást vizsgálhatna, és összeghatár megjelölése nélkül állami felügyelet alá vonhatna magáncégeket, amennyiben, idézem, megalapozottan fennáll a veszélye a közvagyon további sérelmének, jelezték a jogvédők. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a parlamentnek beterjesztett törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alá vonás feltételeit. De ha ezeket a javaslatokat el is fogadja a kormány, akkor sem mellőzhető a közvagyonvédelmi vizsgálat teljes körű közigazgatási bírósági vizsgálatának biztosítása, mutattak rá. A bizottság azt is javasolta, hogy nevezzenek ki egy önálló emberi jogi felelőst a hivatalon belül. Az alapvető jogok biztosa pedig az NVVH vádképviseleti tevékenységén kívül minden másban vizsgálhassa a hivatal tevékenységét, fűzték hozzá. Hölgyeim és uraim, újabb két hét múlva ismét jelentkezünk a média világ történéseivel, addig is a jó Isten óvja önöket, a szerkesztőt, Kövér Tamást hallották.
1: Elhangzott a média világ erkölcséről.

0: Nedres Csaba muzsikált. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Július 7-e, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Kelen Ágoston. Köszöntjük Önöket. Főpíreink röviden. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Elsötétült kedden ideiglenesen az M1 képernyője, új ideiglenes vezetője lett az MTVA-nak. A kormány benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, amelyet demokráciára veszélyesnek neveztek az ellenzéki pártok frakcióvezetői. Bíróság elé került a több éves vita az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség között. Június 30-án hivatalosan is lezárult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kiemelkedő mintaprojektje, az RRF energetikai program, közölte a Magyar Kurír. A 2022. áprilisában indult projekt mérföldköveit és kiemelkedő eredményeit egynapos szakmai konferencián mutatták be Budapesten június 17-én. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány által Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének keretében 10,9 milliárd forint Európai Uniós és hazai társfinanszírozású, visszanemtérítendő támogatással megvalósított közösségi megújuló energiatermelés és felhasználás elnevezésű projekt június végén hivatalosan is lezárult. A záró konferencián Moravcsik László energetikai szakterületi vezető ismertette a szociális naperőmű programot és a zöldfűtés támogatási program előkészítésének fázisait. Füvesi Ágnes projektvezető részletesen bemutatta a több mint 4 éves program célkitűzéseit és elért sikereit. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány programja kiváló példája annak, hogyan fordítható a megújuló energia a leginkább rászoruló családok felzárkóztatására és támogatására. A 10. Csíkszeredai Kórház napok zárásaként Kovács Gergely gyulafehérvári érsek az egészségügyben dolgozókért mutatott be szentmisét június 5-én a Csíksomlyói kegytemplomban, adta hírül a Magyar Kurír. A szentbeszéd középpontjában a gyógyítás, gondozás, mint hivatás állt. A szolgálat terhei és annak enyhítése témák szerves részei voltak az egész hétvégés rendezvény sorozatnak. A kórháznapok záró szentmiséje egyszerre volt hálaadás az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájáért és bátorítás, hogy szolgálatukat továbbra is szakmai felkészültséggel, emberséggel és Krisztusba vetett reménnyel végezzék.

0: A 100 ezer forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után, adta hírül az MTI. Az érintettek körébe tartoznak többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, aki jogosult lehet erre a kedvezményre, hogy jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Magyar Földön július 10-én kezdődik a Fatemplom Fesztivál, közölte a Magyar Hírlap. Az esemény sorozaton zenei programok, valamint speciális ökumenikus istentisztelet ad lelki feltöltődést az ide látogatóknak. A Fatemplom Fesztivál célja minőségi világzenei, népzenei és könnyűzenei produkciókat, valamint komolyabb, szakrális előadásokat nyújtani a hármas határ térségében lakó vagy kiránduló közönségnek. A templomban egész hétvégén megtekinthető Csomortáni Gál László és Török Máté közös képzőművészeti kiállítása a Felhasadt bot kivirágzik címmel. A Magyar Földi templomot 2011-ben ökumenikus szertartással szentelték fel, azóta minden évben megtartják a Fatemplom Fesztivált, amelynek megálmodója Rátóti Zoltán, házigazdája pedig Grillus Dániel. A felvételizők július 9-ig pótolhatják, amíg hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. Közölték, a jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is. Az ellenzéki képviselők a demokrácia szűkítésének és ingataggátételének veszélyét felvetve bírálták, míg a kormánypárti felszólalók az új rendelkezések bevezetésének szükségességét emelték ki az alaptörvény 17. módosításának általános vitájában, kedden az országgyűlésben, közölte az MTI. Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, az alaptörvény módosítás arról szól, hogy helyre kell állítani a fékek és ellensúlyok rendszerét. Most vannak átmeneti szabályok, majd jön egy inkluzívabb alkotmányozási folyamat. Gulyás Gergely a 12 éves képviselői mandátum korlátozással kapcsolatban kifejtette, ez a szabályozás csak az ellenzéki frakciókat érinteni, a Tiszájét nem. Semmilyen nemzetközi jogi szabályozásnak nem felel meg, és a demokratikus versenyt is torzítja, emelte ki a politikus. Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy tiltakozniuk kell az önkény kiépítése ellen, Súlyog Tamás elmozdítása kapcsán éppen ezért tüntetnek csütörtökön a javaslat ellen. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal jó kezdeményezés lenne, ha a jelenlegi kormány nem politikai bunkosbotként akarná használni. Torockai László közölte, hogy ebben a formájában a Mi Hazánk elutasítja az alaptörvénymódosítást. Orbán Viktor csütörtök estére békés demonstrációra hívta a támogatóit a Sándor palota elé, hogy tiltakozzanak az általa önkényuralminak nevezett intézkedések ellen. Olvasható a korábbi miniszterelnök közösségi oldalán. A demonstráción beszédet mond Áder János volt köztársasági elnök. A demonstrációt a Magyar Péter kormány önkényuralmával szemben hirdetik meg, azt követően, hogy Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, amely lebontja a jogállamot és intézményesíti az önkényt. Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján ideiglenesen a Bartók Rádió szól. Az MTV-a ideiglenes vezetője azonnali hatállyal megszüntette a közmédia korábbi formáját. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
1: Kedd napközben elsötétült az M1 képernyője. A Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora volt hallgatható. Az MTVA frissen megbízott idéglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért idéglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette az általuk propagandának tartott műsorokat, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölte az MTVA sajtó és marketing irodája kedden az MTI-vel. A Magyar Televízió 1957. május 1-én indult. Az elmúlt közel 70 évben csak technikai problémák alkalmával sugárzott fekete képernyőt, ritkábban pedig halálesetkor így akkor is, amikor 1993-ban elhunyt Antal József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke. A fekete képernyő ezúttal is egy korszak lezárását szimbolizálja. Az elmúlt években a közmédia politikai hatalom befolyása alá került az új vezetés véleménye szerint, és elvesztette a legfőbb funkcióját, a nyilvánosság hiteles és objektív tájékoztatását áll a közleményben. Az M1 felületén átmenetileg az alábbi szöveg volt olvasható. A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, maradjanak velünk. Az összegzés szerint kedden 19 óra 56 perckor az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. A Kossuth Rádió frekvenciáján átmenetileg a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsor kínálatot más platformokon nem érinti. Az M4Sport közvetítései, így a labdarúgó világbajnokság mérkőzései is változatlanul folytatódnak.
0: Az Európai Unió tanácsa ír elnökségének három fő prioritása Európa gazdasági versenyképességének javítása, az Európai Unió alapvető értékeinek védelme, valamint az uniós polgárok biztonságának megerősítése, jelentette ki Michael Martin ír miniszterelnök az Európai Parlament plenáris ülésén. Az ír soros elnökség programját ismertetve Martin hangsúlyozta, hogy Európának sürgősen javítania kell versenyképességén és termelékenységén, mert enélkül nem tartható fenn az európai életforma. Mint mondta, az egységes piac Európa gazdaságának alapja, ezért csökkenteni kell a belső piaci akadályokat és a szabályozási terheket. Bíróság elé került a több éves vita az RMDS és az Erdélyi Magyar Szövetség között. Legalábbis Nagyváradon. Szabó Ödön beperelte Csomortányi Istvánt. A részletekről Gáspár Sándor tudósít.
2: Az RMDS Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke Szabó Ödön, parlamenti képviselő, indított polgári pert Csomortányi István az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke ellen. Mindketten nagyváradiak. Az RMDS-es politikus bejelentette, ő évek óta Csomortányi valótlan állításainak és rágalmainak céltáblája. Ugyanakkor nem részletezte, hogy a kereset pontosan mely kijelentésekre épül. Csomortányi István, az EMS alelnöke, azt állította viszont, az RMDS és Szabó Ödön azért fordult bírósághoz, mert ő évek óta bírálja a Bihar megyei RMDS vezetését, ő továbbra is kitart korábbi kijelentései mellett. Csomortányi szerint a per célja az ő politikai elhallgattatása. Az RMDS pártállami reflexekkel próbál föllépni a kritikusaival szemben. Videója végén is elhangzik az RMDS egypártrendszeri diktatórikus állapotát bíráló politikai jelszó, soha többi RMDS. Ez a vita az elmúlt 20 évben meghatározta Bihar megye magyar közéletének alakulását is. Politikai ellentétek feszülnek a Tőkés László köré szerveződött Erdélyi Magyar Szövetség csoportja, valamint a Cseke Attila és Szabó Ödön vezette Bihar megyei RMDS között. A két tábor között voltak sikertelen együttműködési kísérletek, politikai viták és kölcsönös bírálatok. Az RMDS rendre azzal vádolta politikai ellenfeleit, hogy külön indulásukkal megosztják a magyar szavazatokat, és veszélyeztetik az erdélyi magyar érdekképviseletet a román parlamentben. Az EMS ezzel szemben azt hangoztatja, hogy valódi politikai alternatívát kíván nyújtani az RMDS-szel szemben. Nemrégiben Háromszéken Sepsiszentgyörgyön alakult ki belső vita az EMS megyei területi szervezetében, melynek lényege, hogy a parlamenti választásokra egységes listán jelentkezzen a romániai magyarság, és az önkormányzati választások legyenek az egymás közötti megmérettetésnek az alkalmai. Az RMDS listán parlamenti mandátumot szerző EMS pártelnök Zakariás Zoltán április végén kilépett a frakcióból, és függetlenként dolgozik tovább, mert hogy nem valósult meg az erdélyi magyar politikai pluralizmus, amelyben pedig megegyeztek. Szabó Ödön perindítása válaszlépésnek tűnik. Mindenképpen meglepő, hogy két magyar politikus a vitájukat román bíróságon igyekezzék rendezni.
0: A visegrádi négyek kormányfői megújítják álláspontjaik egyeztetésének képességét, akkor az Európai Unió úgynevezett nagyjátékosai is kénytelenek lesznek tiszteletben tartani. Ennek a több mint 60 millió lakost képviselő négy országnak a súlyát és erejét. Jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök. Rámutatott arra is, hogy a szlovák V4 elnökség a közös érdekek mentén megjelenő témákra összpontosít majd olyanokra, amelyeknél kilátás van az álláspontok közelítésére, tudatta az MTI. Ezzel összefüggésben említést tett az uniós csúcstalálkozókat megelőző, álláspontokat egyeztető V4-es találkozókról is. Volodymyr Zelenszky bejelentette, hogy Ukrajna tengeri légvédelmi vonalat épít ki Odessa védelmére. Ukrajna júniusban több hadászati rekordot is megdöntött. Nyíri Kata jelenti.
3: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök odesszai látogatása alatt bejelentette, hogy Ukrajna a tengeren drónok segítségével légvédelmi vonalat kíván kiépíteni. A cél Odessa és a partvidék védelme, írja az Unión ukrán hírügynökség. Az államfő szerint az ukrán hadipar jelenleg több százezer elfogó drón gyárt évente, és azok felhasználásával alakítanák ki a tervezett tengeri védelmi rendszert. A koncepció szerint az elfogó drónokat tengeri platformokról közvetlenül a vízen indítanák, hogy légvédelmi lefedettséget biztosítsanak Odessa és a régió számára. A lap emlékeztet, hogy egy korábbi elemzés szerint a Shahed típusú drónok száma, amelyekkel Oroszország Ukrajnát támadja, a júniusi csúcsértéket követően csökkenő tendenciát mutat. Ez összefüggésbe hozható az ukrán légvédelem hatékonyságának javulásával. A nagyobb léptékű támadások gyakorisága is csökkent, ezek között az időköz jelenleg meghaladja a két hetet. Ugyanakkor az elmúlt hetekben a lelőtt drónok aránya valamelyest csökkent. Ennek egyik lehetséges oka, hogy Oroszország a Shahed drónok új, sugárhajtóműves változatait alkalmazza, amelyeket nehezebb hatástalanítani. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a védelmi erők 2026 júniusában több mint 200 ezer orosz célpontot támadtak, miközben jelentősen nőtt a logisztikai útvonalak és a megszállt Krimben található célpontok elleni csapások száma. A tárca közlése szerint csak nem kétszer annyi a frontvonaltól 50 kilométernél távolabb fekvő célpontot értek el, mint korábban. A minisztérium tájékoztatása alapján júniusban számos rekord is megdőlt. Minden eddiginél több orosz tüzérségi eszközt semmisítettek meg, közel 50 ezer ellenséges drónt fogtak el, valamint rekordmennyiségű katonai járművet iktattak ki. A közlés szerint a kiemelt hónapban csaknem 28 ezer orosz katona halt meg, vagy sebesült meg súlyosan, az adatokat pedig videófelvételekkel ellenőrizték.
4: Kárpát-medencei lapszemle. Új kézipoggyász ellenőrző rendszert vezettek be a marosvásárhelyi Transzilvánia repülőtéren, amelynek köszönhetően gyorsabbá és kényelmesebbé válik a biztonsági ellenőrzés, írta meg a Székelyhon. A közlemény szerint az új rendszer használatával az utasoknak már nem kell kivenniük a kézipoggyászból a nagyobb elektronikai eszközöket, így a laptopokat, táblagépeket vagy fényképezőgépeket. Ugyancsak a táskában maradhatnak a legfeljebb 100 ml-es folyadékot tartalmazó flakonok és tartályok, ezeket nem szükséges külön bemutatni az ellenőrzésnél. A repülőtér tájékoztatása szerint az is változás, hogy a folyadékokat már nem kötelező átlátszó műanyag tasakba helyezni, közvetlenül a kézipoggyászban is szállíthatók. Emellett megszűnt az összesen 1 literes folyadék mennyiségre vonatkozó korlátozás is, így az utasok több folyadékot vihetnek magukkal, amennyiben egyetlen tartály űrtartalma sem haladja meg a 100 millilitert. Több mint 200-zal nőtt a munkanélküliek száma Hargita megyében a múlt év első feléhez képest. Ez a szám várhatóan tovább növekedik, mivel újabb leépítések körvonalazódnak, olvasható a Hargita népe cikkében. 2025 első 6 hónapjában 1230-an, idén júniusig 1465-en maradtak állás nélkül. A megyében összesen 5655 munkanélkülit tartanak nyilván, tájékoztatott Jánó Edit, a Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökség osztályvezetője. Hozzátette, ez a szám a tömeges leépítések során elbocsátott és az egyénileg elküldött személyek számát is tartalmazza, az elbocsátottak mintegy felének sikerült új munkahelyet találni. A munkanélküliek száma folyamatosan változik, mert mindig kerülnek ki és kerülnek be új személyek a segélyezettek körébe. Most, tanév végén ez a szám várhatóan még növekszik, hiszen az iskolák végzettjeinek 60 nap áll rendelkezésre arra, hogy jelentkezzenek az ügynökségnél. Részletezte az osztályvezető. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Hazánk várható időjárásáról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. Sok felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A hőmérséklet szerdán 26 és 32 fok között alakul. Főpilenk még egyszer, röviden. A 100 ezer forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Elsötétült kedden ideiglenesen az M1 képernyője, új ideiglenes vezetője lett az MTVA-nak. A kormány benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, amelyet demokráciára veszélyesnek neveztek az ellenzéki pártok frakcióvezetői. Bíróság elé került a több éves vita az RMDS és az Erdélyi Magyar Szövetség között. Kedves hallgatóink! Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
5: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
6: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
7: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
8: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Multidéző Szikora Józsefet hallják.
9: 2026. július 7-e kedd van. Isten érteste névnapjuk alkalmából Apollónia és Willebald nevű hallgatóinkat. 1901-ben e napon született Vittorio De Sica, olasz filmrendező és színész, az olasz neorealizmus megteremtője és egyik vezéralakja. 1948-ban készült a Bicikli tolvajok című filmje, a háború utáni Olaszország társadalmának megrázó dokumentuma. Ugyancsak 125 éve született Székely János író, költő, Oscar-díjas filmforgatókönyvíró. 1929-ben ő írta az egyik első hangos filmforgatókönyvét Európában, Vasárnap délután címmel. 1911. július 7-én jött a világra Szendi Károly, Kossuth-díjas gépészmérnök, energetikus, akadémikus. A gyakorlatban is alkalmazott tudományos módszereket fejlesztett ki az erős áramú hálózat és villamos energiarendszerek közötti együttműködés műszaki-gazdasági értékeléséhez, a rendszerek irányításához és szabályozásához. 90 éves lenne Tóth Máté Miklós, József Attila díjas író, drámaíró. A Nagyra hívott címmel Bakócz Tamás esztergomi érsekről írt történelmi drámát. 1941-ben e napon született Megai László, József Attila díjas író, gyermekversek, ismeretterjesztő művek szerzője. 1871. július 7-én halt meg Flór Ferenc, orvos, sebész, tisztifőorvos, akadémikus. Nem csak a honi orvostudomány színvonalának emeléséért fáradozott, hanem az orvosi szaksajtó megteremtéséből is kivette a részét. 100 éve halt meg Révai Mór János, könyvkiadó, a Révai Nagy Lexikon a főszerkesztője és kiadója. 1981-ben e napon halt meg Gyergyai Albert, irodalomtörténész, író, műfordító, az ELTE francia tanszékének professzora. 40 éve távozott e világból Mészáros Zoltán, állami díjas vegyészmérnök, a kínain gyár kutatóigazgatója. 1970-ben állami díjat kapott a NOSPA nevű gyógyszer kifejlesztéséért. 25 éve, 2001. július 7-én halt meg Cseh Kovács László, szobrászművész, grafikus, érdemes művész, Mándi Stefánia, József Attila díjas költő, műfordító, művészettörténész, és Szilvási Nándor, Munkácsi Mihály díjas festő, plakátművész.
0: A mai múltidézőt Szikora József olvasta fel.

Richard Klederman muzsikált. Kedves hallgatóink, az esti harangsz után rózsafűzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden

0: gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: A

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: és meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszony.

0: Így Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszony...

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, Szent Léleknek,
1: miképp

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.

0: Kályán, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszony!

0: után. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Az

0: szolgáljon. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról megemlékezve megértsük, amit magukba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Kerem Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Magyar Péter miniszterelnök a törökországi Izmitben ellátogatott Tököl Imre kuruc vezér és erdélyi fejedelem emlékházába, és elhelyezte az emlékezés koszorúját, tudatta az MT. Magyar Péter elmondta, hogy a néhány éve a Magyar Nemzeti Múzeum és a török város közösen létrehozott egy kiállítást. A kormányfő köszönetet mondott a török barátainknak, hogy ilyen szépen tartják az emlékházat. Magyar Péter egy korábbi posztjában arról is beszámolt, hogy úton Ankarába, a NATO csúcsra megállt Izmit városában Mancs, a magyar mentők kutyaszobránál. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke arra hívott fel mindenkit, hogy vegye részt a pártja által az önkényuralom ellen meghirdetett csütörtöki budapesti tüntetésen. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök mond beszédet, adta hírül az MTI. A demonstrációt a Tisza kormány önkényuralmával szemben hirdetik meg, azt követően, hogy Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, amely lebontja a jogállamot és intézményesíti az önkényt, írta Orbán Viktor. Őrizetbe vették az olasz titkosszolgálat egy volt munkatársát, miután állambiztonsági információkat adott át Oroszország nagykövetsége egyik diplomatájának, közölte a római államügyészség kedden. Kémkedés címén őrizetbe vettek egy másik férfit is, akinek beosztását nem hozták nyilvánosságra, valamint a csendőrség és a fegyveres erők további 5 tagja ellen tettek feljelentést. A hatósági vizsgálat 2025 májusában indult. Az orosz diplomata felsorolta, milyen információkra van szüksége, az olasz pedig beszerezte azokat anyagi juttatásért cserébe. Az Egyesült Államok arra szólította fel Kínát, hogy bocsátkozzon érdemi tárgyalásokba a fegyverzetek korlátozásáról, közölte az MTI. Az amerikai külügyminisztérium szóvivője hétfői keltezésű közleményében aggodalmát fejezte ki a kínai haderő által a Csendes-óceán déli vizein végrehajtott interkontinentális rakéta kísérlet miatt. Az amerikai bejelentés szerint tenger alatt járóról indított nukleáris töltet hordozására képes rakétáról van szó. Washington egyben arra sürgette Kínát, hogy kötelezze el magát az interkontinentális és az űrben indított rakétákról szóló tájékoztatási kötelezettség mellett, ahogy ezt az ENSZ biztonsági tanácsának minden más tagja is vállalta. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna Bálon, tudatta az MTI. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21-e és 26-a között, közölték a szervezők kedden a programsorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Foki Róbert, a Balatonfüred kulturális non-profit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen, a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Bóka István Balatonfüred polgármestere elmondta, hogy a szokásokhoz híven a helyi 18 éves lányok meghívást kaptak a bárra, közülük minden harmadik fiatal elfogadta a meghívást. A rendezvényre mintegy 550 vendéget várnak. Hazánk időjárásáról. Csökken a felhőzet, többfelé fordul naposra az idő. Holnap 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Bodó Béla, Brumi a Balatonon.

9. rész, 16. fejezet, amelyben folytatom. A zacskó a cukorral még mindig a legfelső lépcsőn fekszik, mert Dagi csak nézi, de nem veszi fel. Haditanács, sőt, tengerész haditanács.

0: Amikor Dagi már nagyon sokáig nézte az acskót, megrázta a buksiját. Nem, nem, mondta. A díjat nem lehet elajándékozni, ezért kérlek, jó csont, edd meg te a díjadat. Ekkor Muki a lépcsőhöz szaladt a cukorért, de olyan ügyetlenül kapta fel az acskót, hogy a cukor beleesett a Balatonba.
1: Jaj, jaj, mondta Muki, oda a harmadik díj.
0: Jó csont nevetett.
2: Mégis a halak élet.
0: Dagi is nevetett.
2: Sajnos, de nem nagyon, mert csak fél kocka cukor volt.
0: Csak én nem nevettem, mert az egész idő alatt szégyeltem magam. Már bent voltunk ismét a vízben, de nem volt kedvem úszni sem, annyira szégyeltem magam. Hiszen nem a fújókámmal lettem győztes, hanem felemeltem a térdemet, és a térdem lökte előre a csónakot. Tehát nem érdemeltem meg az első díjat. Sőt, talán én lettem volna az utolsó, ha a térdem nem lökte volna előre a csónakot. És mégis én kaptam az első díjat, vagyis a két kocka cukrot, pedig nem járt volna nekem. Bár ne ettem volna meg, de megettem. Becsaptam a barátaimat. Jaj, mit csináljak most? Mit csináljak? Megfogtam a Muki vállát. De Muki, kezdtem, nem én voltam a győztes.
1: Hát, ki volt a győztes?
0: Csodálkozott Muki,
2: amikor a te csónakod ért elsőnek a parthoz.
0: Az igaz, mondtam, hogy az én csónakom ért elsőnek a parthoz, de nem én voltam a győztes, hanem a térdem.
1: Milyen térded volt a győztes?
0: Kérdezte Muki.
1: Az a térdem,
0: feleltem szomorúan, amelyik itt van, a jobb lábamon.
1: Jaj, nem értem,
0: mondta Muki.
1: Nekem is van térdem a jobb lábamon, sőt, a bal lábamon is van térdem. Mégsem mondom, hogy a térdem lett a második a versenyben, mert ilyent mondani butaság. A fújókámmal lettem a második, ezért kaptam meg a második díjat, vagyis egy kocka cukrot.
0: Most már tudtam, mit kell csinálni. Elkiáltottam magam.
1: Bocsok! Haditanács! Sőt, tengerész haditanács!
0: Dagi és Jócsont hozzám úszott.
1: Most rögtön tartsunk haditanácsot, mondtam.
2: Nem lehet,
0: mondta Jócsont,
2: mert ha tengerész haditanács van, akkor ki kell tűzni a zászlót. De nem tudjuk kitűzni, mert nincs zászlónk.
3: Mi a baj?
0: Kérdezte Dagi, és hozzátette.
2: Fél kocka cukorért nem érdemes haditanácsot tartani. Különben is Muki nem szándékosan ejtette a vízbe a harmadik díjat, hanem ügyetlen volt.
0: Nem a harmadik díjról van szó, mondtam én szomorúan, hanem az elsőről, amelyet megettem. Bár ne ettem volna meg.
1: És most nyomja a gyomrodat?
0: Aggódott Muki.
2: Nem hiszem,
0: szólt közbe Dagi,
2: hogy két szem kocka cukor megnyomná a brumi gyomrát. Én például négy cukrot is meg tudok enni, mégsem nyomja a gyomromat. Csak rögtön ebéd előtt vagy vacsora előtt nem szabad enni, mert akkor nem lesz étvágyam az ebédhez vagy a vacsorához.
0: De ha valakinek nem jár első díj, mondtam, akkor két cukrot sem ehet meg.
2: Ne beszéljünk erről annyit,
0: mondta Dagi,
2: mert nem sokára ebédelni hívnak minket, és az jó.
0: Azzal elúszott mellőlem ő is, Jócsont is. Csak Muki maradt mellettem.
1: Ha akarod, mondta, én részt veszek a haditanácsban, mert egymagadban nem tudsz haditanácsot tartani, és az sem baj, hogy nincs zászló.
0: Mukikám, mondtam, én becsaptalak benneteket. Bár ne csaptalak volna be, de becsaptalak. Muki rám nézett. Ugyanis, folytattam, a térdem meglökte a csónakot a versenyben, és ezért lettem én az első. Muki megvakarta a buksiját.
1: Hát,
0: mondta később, akkor a verseny nem érvényes. De megettem az első díjat. Mondta Muki. Bizony megetted? Tudod mit? Maradjon titokban. Én nem szólok róla Daginak és Jócsonnak. Nem maradhat titokban, feleltem, mert nagyon szégyellem magam. Muki körülnézett.
1: Hadi tanács! Kiáltotta. Sőt, tengerész hadi tanács! Zászló nélkül, mert sajnos nincs zászlónk.
2: Mi a baj?
0: Kérdezte Dagi.
1: Tisztelt haditanács, sőt, tengerész haditanács,
0: kezdte Muki.
1: A fújóka verseny nem érvényes, mert valaki becsapta a barátait, becsapni pedig senkit sem szabad.
2: Ki csapta be a barátait, vagyis minket?
0: Kérdezte Jócsont. Én, mondtam csendesen.
2: Csend legyen,
0: szólt Dagi.
2: Most Muki beszél, tehát Muki, ki csapta be a barátait, vagyis minket?
1: Tisztelt hadi tanács, folytatta Muki. Én csaptalak be benneteket.
0: Nem bocsok, szóltam közbe.
2: Hallgass, Brumi,
0: kiáltott rám Dagi.
2: Csak akkor beszélj, ha rád kerül a sor. Egyszerre ketten ne beszéljetek, mert az nem illik.
0: Elhatároztam, hogy majd akkor beszélek, ha rám kerül a sor. Muki pedig folytatta.
1: Tisztelt hadi tanács, mint mondtam, becsaptalak benneteket, mert amikor a versenyben láttam, hogy lemaradok, felemeltem a térdemet, és a térdem véletlenül meglökte a csónakot. De igazán véletlen volt, nem akartam, hogy a térdem nagyot lökjön a csónakon, vagyis igazán nem tehetek róla. Az a térdem az oka, amelyik a jobb lábamon van. Így lettem én a második, pedig nem érdemeltem meg. Ezért az egész verseny érvénytelen, és érvénytelen a második díj is. Ne haragudjatok rám, és ha ismét kapunk cukrot, akár mézcukrot, akár savanyú cukrot, mind Daginak adom. Ha pedig többet kapunk, akkor Jócsonnak is adok, sőt, egyet magam is meg fogok enni.
2: Most beszélhetsz, Brumi.
0: Szól Dagi. Tisztelt hadi tanács, nagyon nehezen tudtam hozzákezdeni. Tisztelt hadi tanács, én nem hiszem el, hogy Muki becsapta a barátait, de van köztünk valaki, aki igenis becsapta a barátait, mert a versenyben felemelte a térdét, és a térdem meglökte a csónakot. Én voltam, és megettem az első díjat, vagyis a két kocka cukrot, bár nem érdemeltem meg.
2: Mind a ketten becsaptatok minket, vagyis engem és Jócsontot?
0: Kérdezte szigorúan Dagi. Csak én, mondtam csendesen, vagyis a térdem.
2: Miért nem szóltál rögtön, hogy becsaptál minket?
0: Kérdezte most még szigorúbban Dagi. Szólni akartam, válaszoltam, de nem engedted meg. Azt mondta, díjkiosztás előtt nem szabad beszélni.
2: De miért nem szóltál akkor?
0: Kérdezte mérgesen Dagi,
2: amikor kiosztottam a díjakat.
0: Mert az első díj akkor már a számba volt, válaszoltam, és tele szájjal nem illik beszélni.
2: Mindenki vágja hátba háromszor a Brumit,
0: mondta Jócsont.
2: A hurrát pedig vonjuk vissza. Nem vág senki senkit hátba,
0: szólt Dagi,
2: hanem mondja ki a haditanács, Brumi bizony nagy hibát követett el. Mert amikor látta, hogy a térdem meglöki a csónakot, akkor már tudhatta, hogy érvénytelen az első díj.
0: Ekkor Muki kiszaladt a partra.
1: Hadi tanács! Kiáltotta felénk. Gyertek ki gyorsan a partra!
0: Kimentünk, és Muki rámutatott a félig elázott papírcsónakokra.
1: Elől hevert a győztes csónak, mögötte feküdtek a parton a többiek, abban a sorrendben, ahogyan beérkeztek. Az első mögött a második, aztán a harmadik, aztán az utolsó.
0: Nézzétek csak, szólt Muki. Kinek a neve van piros ceruzával írva az első csónakra? Nézzétek meg jól, barátaim! Megnéztük. Hát az első csónakon a Dagi neve volt, az enyém pedig az utolsón.
1: Nagy varázslat!
0: Kiáltotta Jócsont.
1: Nagy varázslat! Tehát az egész verseny nem érvényes.
2: Én is azt hiszem, hogy az egész verseny érvénytelen,
0: mondta Dagi,
2: mert az történt, hogy a verseny kezdésekor elcserélhettük a csónakokat, és Brumi a Dagi nevű csónakot fújta. A verseny tehát az én csónakom nyerte. A térdével,
0: szólt közben Jócsont.
2: De
1: véletlenül emelte fel a térdét,
0: szólt Muki.
1: Higgyétek el, véletlenül.
0: Dagi megvakarta a buksiját.
2: De az első díjat mégis megette. Most mit csináljunk?
1: Majd megmondom,
0: szólt Jócsont.
2: Felejtsük el az egészet, mert úgy is érvénytelen a verseny.
1: Felejtsük el, felejtsük el,
0: kiáltotta Muki. Aztán hozzátette,
1: én már el is felejtettem, hogy Brumi megette az első díjat, mert úgy is érvénytelen volt. Teljesen elfelejtettem.
0: Megöleltem Mukit. Barátaim, mondtam, még mielőtt elfelejtenénk az egészet, sajnálom, hogy hibát követtem el, és sajnálom, hogy a hibákról nem szóltam azonnal, mert a hibát követünk el, meg kell rögtön mondani, és meg kell bánni. Most pedig mondjuk ki, hogy Dagi lett a győztes, mert az a csónak lett az első, amelyikre az ő neve volt piros ceruzával ráírva.
2: Nem bánom,
0: mondta Dagi.
2: Jelentsük ki, hogy én lettem a győztes. De ha elfelejtjük az egészet,
0: szólt közbe Jócsont,
2: akkor hogyan jelentsük ki? Rendben van,
0: bólintott Dagi.
2: Ne jelentsük ki, hogy én lettem a győztes, mert elfelejtjük az egészet. Rendben van, én is elfelejtem. Csak egyet nem felejtek el.
1: Mit, Dagikám?
0: Kíváncsiskodott Muki.
2: Azt,
0: felelte Dagi,
2: hogy Brumi tartozik nekem két kocka cukorral, mert azt nem lehet elfelejteni, hogy megette az első díjat.
0: Elhatároztam, hogy ezt én sem felejtem el, de erről majd később beszélek. Mert most megjelent a kertajtóban a nénikém.
2: Bocsók, gyertek mosakodni, mert mindjárt ebédelünk. És sütemény is lesz,
0: kiáltotta Dagi. Ezzel a fejezetnek vége, mert futunk a ház felé.
1: Tanuljatok a hibámból, gyerekek.
0: Ja, és volt sütemény ebéd után.
1: Kapjatok ti is.

Bodó Béla, Blumi a Balatonon, a 9. rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendezte Varga Andrea.

0: A tréfás mackók.
1: Hol volt?
2: Hol nem?
0: Messze.
1: Messze.
0: Volt egy bogyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve, annak pedig fia kettő. Két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a bogyos, lompos, loncsos, a bozontos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, eső éri nem ázik, ha fagy éri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bozontos.
1: Erdőn által végvásznak a teregetnek. Mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Éj, te kölök! Hát mi lenne? Az bizony az országút.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos.
1: Kifele megy, befele áll, befele megy, kifele áll, lefele megy, felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a macska farka.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bazantos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bazantos.
1: Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Hű, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül, mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A két mackóra tekinte, két kis bozontos fiára, s ő kérdez utoljára.
2: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál, mi az?
0: Hallgat ám a két okos, bogyos, lompos és bozontos tréfálkozó kicsi bocs.
1: Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat.
0: Mondogatják magukba.
2: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársony a szaká, mi az, mi az?
0: Szól az apjuk.
2: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
0: Megyen a medve, morrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis bogyos, lompos, loncsos, két bazantos fiacskája.

0: Kormos István, a tréfás mackók, elmondta Rudolf Péter.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Vírasszom felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám s őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Albinoni B-dur koncertójának harmadik tételét hallották. Előadta Anthony Robson és a Collegium Musicum. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Keren Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Magyar Péter miniszterelnök a törökországi Izmitben ellátogatott Tököl Imre kuruc vezér és erdélyi fejedelem emlékházába, és elhelyezte az emlékezés koszorúját, tudatta az MTI. Magyar Péter elmondta, hogy a néhány éve a Magyar Nemzeti Múzeum és a Törökváros közösen létrehozott egy kiállítást. A kormányfő köszönetet mondott a török barátainknak, hogy ilyen szépen tartják az emlékházat. Magyar Péter egy korábbi posztjában arról is beszámolt, hogy úton Ankarába, a NATO csúcsra megállt Izmit városában Mancs, a magyar mentőkutya szobránál. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke arra hívott fel mindenkit, hogy vegye részt a pártja által az önkényuralom ellen meghirdetett csütörtöki budapesti tüntetésen. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök mond beszédet, adta hírül az MTI. A demonstrációt a Tisza kormány önkényuralmával szemben hirdetik meg, azt követően, hogy Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, amely lebontja a jogállamot és intézményesíti az önkényt, írta Orbán Viktor. Őrizetbe vették az olasz titkosszolgálat egy volt munkatársát, miután állambiztonsági információkat adott át Oroszország nagykövetsége egyik diplomatájának, közölte a római államügyészség kedden. Kémkedés címén őrizetbe vettek egy másik férfit is, akinek beosztását nem hozták nyilvánosságra, valamint a csendőrség és a fegyveres erők további 5 tagja ellen tettek feljelentést. A hatósági vizsgálat 2025 májusában indult. Az orosz diplomata felsorolta, milyen információkra van szüksége, az olasz pedig beszerezte azokat anyagi juttatásért cserébe. Az Egyesült Államok arra szólította fel Kínát, hogy bocsátkozzon érdemi tárgyalásokba a fegyverzetek korlátozásáról, közölte az MTI. Az amerikai külügyminisztérium szóvivője hétfői keltezésű közleményében aggodalmát fejezte ki a kínai haderő által a Csendes-óceán déli vizein végrehajtott interkontinentális rakéta kísérlet miatt. Az amerikai bejelentés szerint tenger alatt járóról indított nukleáris töltet hordozására képes rakétáról van szó. Washington egyben arra sürgette Kínát, hogy kötelezze el magát az interkontinentális és az űrben indított rakétákról szóló tájékoztatási kötelezettség mellett, ahogy ezt az ENSZ biztonsági tanácsának minden más tagja is vállalta. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna Bálon, tudatta az MTI. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21-e és 26-a között, közölték a szervezők kedden a programsorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Foki Róbert, a Balatonfüred kulturális non-profit Kft. Ügyvezetője elmondta, az Anna Fesztivált új helyszínen, a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Bóka István Balatonfüred polgármestere elmondta, hogy a szokásokhoz híven a helyi 18 éves lányok meghívást kaptak a bárra, közülük minden harmadik fiatal elfogadta a meghívást. A rendezvényre mintegy 550 vendéget várnak. Hazánk időjárásáról. Csökken a felhőzet, többfelé fordul naposra az idő. Holnap 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
2: Benei Zsuzsa életművének sajtó alá rendezői vonzó, költői címmel adják az olvasók kezébe ezt a könyvet. Nem látta senki más, vers közelben. Így szól a cím és az alcím. Benei Zsuzsa egy-egy verssel, némelykor a versek valamely érdekes részletével foglalkozik, de csak néhány szembetűnő vonatkozásukra mutat rá, hogy aztán ezeken elgondolkodva költészet világát, lehetőségeit felvillantsa olvasói előtt. Szeretettel köszöntöm Önöket! Jelenics István mondatait olvasom, melyeket a már említett Nem látta senki más, Vers közelben című kötet előszavába írt. Elmondatokkal vezeti be az olvasót Jelenics atya ebbe a kertbe, Benei Zsuzsa versolvasó kertjébe, ahogy a következőkben valóban kertnek, virágos kertnek nevezi maga is a gyűjteményt. Arról pedig, hogy hogyan is közeledik ez az érzékeny művész, maga is költő a versekhez, így ír. Nem a tudós vagy a tanár alaposságával, hanem a művelt és érzékeny befogadó személyes figyelmével tekint a versekre, amelyeket látszólag véletlenszerű egymás utánban helyez elénk. Azt mondja el róluk, melyikben mit talált szokatlanul szépnek, melyik miért vált fontossá, kedvessé számára, mivel tette teljesebbé a költészetről, a világról alkotott képét, a költészettel, a világgal, az emberekkel való kapcsolatát. 20 éve halt meg Benei Zsuzsa. Ráemlékezünk, Nem látta senki más, Vers közelben című kötete föllapozásával. Maradjunk még egy gondolat erejéig az előszónál. Szabó Lőrincet idézi Jelenics István, ahogy meghatva emlékezett első, diákkori verseinek születésére. A vonat írta őket, meg a nyár. A megjegyzett ütem című versből való a részlet, a Tücsökzene ciklusból. Milyen finom érzékenységgel hajol le pontos emlékezés fölé Benei Zsuzsa, mutat rá Jelenics atya, hogy a költő, minden költő ihletében a képi és a nyelvi akusztikai elemek viszonyáról valami nagyon fontosat leírjon, megvilágítson. Eddig az idézet. Mielőtt a megjegyzett ütem című versre térnénk Benei Zsuzsa vezetésével, hallgassuk meg a Tücsökzene ciklusból a témájában kapcsolódó, megelőző verset. A címe az első vers. Első versemet egy nyári napon írtam a hortobágyi vonaton. Magam voltam. Dél, tücsök, vadmeleg. Duruzsoltak, álltak a kerekek. Vártunk, döcögtünk. Ett az unalom. Ohatnál végigdőltem a padon. Úgy kábított már a tücsök zene, meg a sínek egyhangú üteme. Így lesz ez Balmazig, Debrecenig. Ásítoztam, dúdoltam valamit, valami zsongót. Zsongott, kattogott, vonat és világ. S egyszer csak, ahogy ragosgattam a ringó szavakat, rímbe kattant bennem két gondolat. Ez felébresztett, mint valami vicc. Vers, nagyot néztem. Hogy is volt csak? Így? Egész jó játék. De fog menni? Ment. Felfrissülve értem el Debrecent. Fölfigyelhettünk a kulcsszavakra. Első vers. Versírás, vonat, egyhangú ütem, kattogás, nyár, tücsökzene, duruzsolás. Az egész ciklus a tücsökzene ihletésének kulcsszavai ezek. A forrást, az ihletet kutatja a költő, visszaemlékezve első versei keletkezésére. És miben találja meg? A zenében. Először a ritmust hallja meg. Az egyhangú, ritmusos zakatolást és a tücsökzenét a nyári vadmelegben. A vonat és a nyár és a tücsök adta a zenét, hogy a zenéhez aztán képek, szavak társuljanak. Így ebből született aztán irodalmunk egyik különlegesen szép, monumentális versciklusa, a tücsökzene. 370x18 soron keresztül kopog ugyanaz a változatlan ritmus. Az a bizonyos megjegyzett ütem. Hallgassuk most ezt a verset, a tücsökzene 108. darabját. A megjegyzett ütem. Az első vers, s néhány társa, amit Ohat Pusztakócstól Debrecenig írtam, népdal volt. S a sír ritmusa hozta ki őket, nem én. Annyira, hogy témájuk is a halászlegény volt a ringó Balaton tetején. Meg a csárda, s a jól ismert petyár. A vonat írta őket, meg a nyár. Mondom, s a rettenetes unalom. Én mégis meglepődtem magamon, hogy mit tudok. Fölrém lett valami. Hogyha lelkét az ember ráteszi a taktusra, hát az viszi tovább. Otthon Zoli azt mondta, marhaság. Így aztán eldobtam a verseket, felejtettem a kísérletemet. S csak azt jegyeztem meg, hogy az ütem, ha akarom, ott van a nyelvemen. A megjegyzett ütem. Ezt írta a verse fölé címnek Szabó Lőrinc, visszaemlékezve első versei születésére. A vonat zakatolása, vagy ahogy a versben áll, a sír ritmusa hozta, szülte az első ifjúkori költeményeket, melyek keletkezésére az előző percekben hallott két vers visszaemlékezik. A tudatba, az idegrendszerbe bekúszó és ott tovább doboló ütemes hanghatás, a fölfedezett ritmus hívta a felszínre a tartalmat, és szülte végül is a verset. Egy ifjú ember a vonaton ül a végtelen nyárban, szüntelenül hallja és magába fogadja az egyenletes, zakatoló ritmust, mely életre kell és elkezd versritmussá változni. A sír ritmusa hozta ki őket, nem én, olvastuk a versben. Az előző versben pedig ezeket a sorokat. Duruzsoltak, álltak a kerekek. Úgy kábított már a tücsök zene, meg a sinek egyhangú üteme. Zsongott, kattogott vonat és világ. S egyszer csak, ahogy rakosgattam a ringószavakat, rémbe kattant bennem két gondolat. Csodálatos, ahogy a költő elénk tárja első ihletének forrását. És csodálatos a következő gondolat is. Fölrém lett valami, hogyha lelkét az ember ráteszi a taktusra, hát az viszi tovább. Azt fogalmazza meg itt Szabó Lőrinc a hivatásról, a szenvedélyről, hogyha az ember egészen odaadja magát valaminek, itt ebben az esetben a költészetnek, a versnek, ha tehát egészen odaadja magát, ha lelkét ráteszi, akkor teremtő erőt kap. Térjünk vissza még egyszer egy pillanatra sokat idézett szavakhoz is. A vonat írta őket meg a nyár. A vonat adja a ritmust, a nyár pedig a tüzet, az ihlet forróságát hozza elő és borítja rá az ifjú poétára. A szikrázó napfényben a vonatablakban képek villognak. A kerekek meg csak zakatolnak. A képek rendbe, akusztikus rendbe állnak, és a rendeződésből vers születik. Így képzelem. Benei Zsuzsa pedig így fogalmazza meg ezt a Szabó Lőrinc vers aláírt eszében. A költői kép nem csupán szemmel látott, formába önthető látomás, hanem megszületése pillanatában is már leírás. Együtt alakul ki a szavakkal, amelyek megfogalmazzák, és így természetes, hogy képszerűségét a szavak lejtése, hangzása, vagyis a nyelvzenéje nagyban befolyásolja. Alig-alig lehet eldönteni, hogy a költő tudatában először megjelenő szavakat a verssor zenéje, vagy a tudat mélyéről hirtelenül felbukkanó kép irányítja-e. Itt ebben az esetben tehetjük hozzá, láttuk, a zene volt az első. Olyan erővel hatott az ifjú Szabó Lőrincre, hogy azoknak a bizonyos első verseknek a tartalmát is meghatározta. Ritmusos, ütemes tartalmat indukált. Hogy témájuk is a halászlegény volt a Ringó Balaton tetején. Olvastuk. Benei Zsuzsa nem látta senki más Vers közelben című, a versek titkát, az ihlet forrását kutató szép kötetét ajánlom ezúttal kedves hallgatóink figyelmébe. Ebbe a könyvbe lapoztunk bele. Idéztem az előszót, mely Jelenics István tollából született, és Szabó Lőrinc két verséről gondolkodtunk, a Ritmus és képegysége című eszé segítségével. A hosszú utat, mely minden vers titkának teljes feltárásához vezet, írja egy helyen Benei Zsuzsa, nem járhatjuk végig ebben a könyvben. Ezt mindenki maga teszi meg, nem egy vers elolvasásának ideje, hanem akár egész élete alatt. Ezekben az elemzésekben csak a szépség egy-egy arcát szeretném megmutatni. Ezt a szépség egy-egy arcát kutattuk az előző percekben a 20 éve elhunyt költő, esszéista, irodalomtörténész Benei Zsuzsa vezetésével. Végül az előszó zárásához térek vissza. Így ebiztatással zárta a könyvvel írt gondolatait Jelenics atya. Ilyesféle finom, könnyed, de nagyon jelentős felismeréseknek gyűjteménye ez a kötet. Tolle lége. Vedd és olvasd. Ámuló, gyermeki szívvel és felnőtt figyelemmel, megbecsüléssel. Magam is így, jó szívvel ajánlom a karcsú, de csodálatosan gazdag kötetet kedves hallgatóink figyelmébe. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak ma este is.
0: Borsodi Henit hallották.

0: Franz Schubert 8. H-moll befejezetlen szimfóniájának első tételét hallották. Előadta a Staatskapelle Dresden Sir Colin Davis vezényletével. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc van. Ma ünnepli születésnapját Ringo Starr, a Beatles dobosa. Összeállításunkban a Beatles felvételeiből válogatunk.

0: Az elmúlt fél órában a Beatles felvételeiből válogattunk. Elhangzott a hangoló. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm a hallgatókat. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. A fejlesztés révén új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át, a Kopaszigát térségéig, a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között, javítva a délbudai városrészek, az Egyetemi negyed és a folyamatosan fejlődő Dunaparti területek kötött pályás közlekedési kapcsolatát. A támogatási szerződés hatályba lépése után az előkészítő munkák 2026 őszén elkezdődhetnek, a kivitelezés tervezett befejezése 2029 vége. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke arra hívott fel mindenkit, hogy vegyen részt a pártja által az önkény uralom ellen meghirdetett csütörtöki budapesti tüntetésen. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök mond beszédet, adta hírül az MTI. A demonstrációt a Magyar Péter kormány önkény uralmával szemben hirdetik meg, azt követően, hogy Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, amely lebontja a jogállamot és intézményesíti az önkényt, írta Orbán Viktor. Megérkezett Venezuelába a kínai kormány első humanitárius segélyszállítmánya, közölte kedden Maoning, a kínai külügyminisztérium szóvivője, a tárca pekingi sajtótájékoztatóján. A politikus elmondta, hogy a katasztrófát követően Xi Jinping kínai elnök részvédtáviratot küldött a venezuelai elnöknek, és ebben kifejezte együttérzését, valamint biztosította őt arról, hogy Kína kész segítséget nyújtani a mentési munkálatokhoz és az újjáépítéshez. Hozzátette, Peking a korábban nyújtott pénzügyi támogatáson felül további mintegy 4,5 milliárd forint értékű visszanemtérítendő gyors segélyt biztosított Venezuelának. Maxime Prévost belga külügyminiszter szerint a szövetségeseknek mindenek előtt egységet kell mutatniuk a kedden kezdődő kétnapos ankarai NATO csúcs találkozón. Jelentette a Le Soir című francia nyelvű belga napilap kedden. Hangsúlyozta, a világgal együtt a katonai szövetség is változik. Az európaiak felelősséget vállalnak a védelmükért, ami nem az amerikaiakkal való szakítás vagy a megosztottság jele, hanem éppen ellenkezőleg annak bizonyítéka, hogy egy modernebb, kiegyensúlyozottabb szövetség van kialakulóban. Az ország különböző pontjairól érkező 82 katolikus óvodában, iskolában dolgozó pedagógus vett részt a július 1-e és 3-a között tartott teremtésvédelmi nyári egyetemen. Adta hírül a Magyar Kurír. Udvardi György veszprémi érsek köszöntötte a résztvevőket, majd Szente Tormási Anna, a Katolikus Pedagógia Intézet igazgatóhelyettese nyitotta meg a Közös Szív Cselekvő Remény címmel tartott nyári egyetemet. Magyar Földön július 10-én kezdődik a Fatemplom Fesztivál, közölte a Magyar Hírlap. Az esemény sorozaton zenei programok, valamint speciális ökumenikus istentisztelet ad lelki feltöltődést az ide látogatóknak. A Fatemplom Fesztivál célja minőségi világzenei, népzenei és könnyűzenei produkciókat, valamint szakrális előadásokat nyújtani a hármas határ térségében lakó vagy oda kiránduló közönségnek. Végül hazánk időjárásáról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. Sok felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Szerdán 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta, ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a nép sokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz. Az aratni valósok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 32-től a 38. versig Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni rádióadását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok Szentszéki nagykövetéhez. A Szentatya videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 400 éve nyaralnak a pápák Castel Gandolfóban. Azt szeretnénk, hogy Leó pápa valóban jót pihenjen itt, nyilatkozta a plébános.

0: Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez. Az USA alapításának 250. évfordulóját július 4-ét ünnepelve 14. Leó látogatást tett Brian Birch amerikai szentszéki nagykövetnél. Július 4-e a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója. Ennek megfelelően a Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból. A Szentatya a szombat első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a Szentszék sajtóirodája arról tájékoztatta az újságírókat, hogy örömest fogadva Brian Birch az Egyesült Államok szentszéki nagykövetének meghívását, a Szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából. Péntek este a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a szabadságérmet az Egyesült Államok Nemzeti Alkotmány Központjától, elismerve élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte. A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videó üzenetében szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmat adjon a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: Isten áldja meg Amerikát! E nagyszerű ország fiaként, amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára, mondta Leó pápa, csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a függetlenségi nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében. Leó pápa videó üzenete az USA nemzeti eukarisztikus zarándoklatára. Az egyház továbbra is evangelizáljon és szolgálja a társadalmat. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Arra buzdította a résztvevőket, hogy az eukarisztiából, a megújulás és az egység forrásából merítsenek erőt.
1: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage.
0: Legyen az eukarisztia továbbra is a megújulás és az egység forrása az Egyesült Államok számára, és adjon erőt az ország egyházának az evangelizációhoz és a társadalom további szolgálatához, mondta 14. Leó pápa videó üzenetében az Egyesült Államok nemzeti eukarisztikus zarándoklatának lezárása alkalmából. Az ország eukarisztikus öröksége messze nem merül feledésbe, hanem továbbra is a megújulás és az egység forrásaként kell szolgáljon, hangsúlyozta a pápa a július 5-én vasárnap közzétett videójában.
1: It is precisely through her recognition and reception of this gift that the Church in the United States will find strength to carry on her charitable service to the wider society, especially in the areas...
0: Az eukarisztia ajándékán keresztül az Egyesült Államok Egyháza erőt talál majd ahhoz, hogy folytassa karitatív szolgálatát a szélesebb társadalom számára, különösen az oktatás, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások területén, miközben folytatja evangelizációs küldetését. A nemzeti eukarisztikus zarándoklatot az Egyesült Államok szerte szentmisékkel, körmenetekkel és egyéb eseményekkel tartják meg évente, amelyre először 2024-ben került sor az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia nemzeti eukarisztikus újjáéledés kezdeményezésének részeként. Ennek célja a Krisztus és az eukarisztia iránti odaadás megújítása. A zarándoklatot 2025-ben, majd most 2026-ban is megismételték, ami idén egybeesik az ország függetlenségének 250. évfordulójával. ahogyan keresztül haladtatok a 13 eredeti gyarmat közül számos területén, az ország egységéért, megújulásáért és gyógyulásáért imádkoztatok az Egy Nemzet Isten Alatt mottó jegyében. Ezek a szándékok az én szívemhez is közel állnak, hangsúlyozta Leó pápa üzenetében, idézve az idei zarándoklat témáját. Rámutatott, hogy az Úrra összpontosító zarándoklat jó módja az ország jeles évfordulója megünneplésének, és köszönetet mondott az amerikai püspöki konferenciának és mindazoknak, akik megszervezték az eseményt. Miközben az ország földi hazája megalapításának évfordulóját ünnepli, remélem, hogy ez a zarándoklat élmény segít majd nektek a mennyei hazára is szegezni tekinteteteket, és emlékeztetőül szolgál majd arra, hogy az eukarisztia felbecsülhetetlen ajándék, nélkülözhetetlen táplálékunk. Videó üzenetében Leó pápa felidézte hazája fontos eukarisztikus örökségét, amely Isten nevében egyesült, és olyan hittel van átitatva, amely már a hivatalos megalapítása előtt is elismeri Isten szuverenitását. 14. Leó szerint ez azért van, mert 1583. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén, a floridai Saint Augustine-ben spanyol felfedezők és telepesek hálaadó szentmisét mutattak be érkezésük után, majd a helyi Szelói törzsel lakomáztak. Valójában az idei zarándoklat pontosan ezen a helyen kezdődött. Ez a történelmi esemény sok mással együtt tanúsítja az Amerikai Egyesült Államok erős, bár nagyrészt ismeretlen eukarisztikus örökségét, jegyezte meg, ragaszkodva ahhoz, hogy annak továbbra is a megújulás és az egység forrásának kell lennie az ország számára. Ebben a tekintetben Leó pápa rámutatott, hogy ez az örökség hogyan terem továbbra is gyümölcsöt, megemlítve azokat a fontos amerikai szenteket, akik az évszázadok során radikális módon tanúskodtak az evangéliumról. Például megemlítette a New York-i és Georgia-i vértanúkat, Szent Kateri Tekakvitát, Szent Elizabeth Ann Seton-t, Szent Katalin Drexelt, Szent John Newman-t, és tiszteletre méltó Fulton Sheen püspököt, akit hamarosan boldoggá avatnak. A pápa utalt Szent Francis Xavier Cabrini nővére is, akiről elnevezték az zarándoklat útvonalát, aki egy olasz-amerikai szerzetes nő volt, és a szegény bevándorlók lelki és anyagi szükségleteiről gondoskodott. Ő volt az első amerikai, akit szentként ismertek el. Ezeknek a szent férfiaknak és nőknek, valamint a hozzájuk hasonlóknak az intenzív apostoli tevékenysége nem lett volna lehetséges a tabernákulum előtti csendes ima perceiből naponta merített erő nélkül, figyelmeztetett a pápa. Ezután hangsúlyozta, hogy az eukarisztikus zarándoklaton résztvevők e fontos személyiségek nyomdokaiban járnak, és viszik tovább a hit örökségét. Utatok során nem hiányoztak a szentmisék, az eukarisztikus körmenetek és az oltári szentség imádása, amelyek megadták a szükséges erőt és táplálékot ahhoz, hogy folytassátok utatokat, mondta a pápa. Kiemelte, hogy Krisztus teste és vére az egyház élete a földön és a legdrágább kincse. Leó pápa videó üzenetének végén azt kívánta mindazoknak, akik részt vettek az amerikai nemzeti zarándoklaton, hogy helyezzék életüket Isten szerető gondviselése alá, és továbbra is ápolják az erős eukarisztikus életet közösségeikben.
2: Kastel Gandolfo plébánosa. Azt szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt. Tadeusz Rozmus, lengyel szalézi atya, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának elmondta, hogy jó nyaralást kívánnak a Szentatyának Kastel Gandolfóban. Csak azt akarjuk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt szándékának és céljának megfelelően, imával, pihenéssel, olvasással, sportolással. A helyi lakosok nagy örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenőidőszakát. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa július minden vasárnapján az úrangyala imádságot a Castel Gandolfói apostoli palota előtti szabadságtéren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául, vagyis imádság, pihenés, olvasás és testmozgás. Ennek a kívánságának adott hangot Don Tadeusz Rozmus, a Villanovai Szent Tamás templom plébánosa a vatikáni médiának adott interjúban. A lengyel szalézi pap beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralását, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az apostoli palotába. Tadeusz atya mindenek előtt hálásnak érzi magát, mert 14. Leó pápa az apostoli palota erkélyéről elmondott első köszöntésében személyesen szólt hozzá és a plébániai közösséghez. Egyáltalán nem

hogy imádkozni, pihenni jött ide, azért, hogy az olvasásnak és a sporttevékenységnek szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt a kívánságának megfelelően. Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják, főként a vasárnap déli urangyalaimákat és a többi lehetséges találkozót, amit maga Leó pápa vetített előre. A szalézi atya elmesélte, hogy számos alkalommal találkozott a pápával, aki gyakran kijárt Castel Gandolfóba az utóbbi évben. Leó pápának ugyanis szokásává vált, hogy hétfő délutántól kedd estig a Barberini villában tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt ráváró híveket, vagy beszél az újságírókkal. Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szentatyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, hogy ez a hagyomány folytatódik majd a vakáció után is, mondta el Tadeusz atya. A tavalyi évre visszatekintve, mely az első nyár volt, amit Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóban töltött, Rosmus atya nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amit a Szent Atya a villanovai Szent Tamás plébánián mutatott be. A kis templom nem tudta befogadni azt a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetés ért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni. Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rosmus elmesélte, hogy Castel Gandolfo lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál. A Szent Pápa neve rendszeresen előkerül a plébánia híveinek elbeszéléseiből. Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor a pápák rendszeresen kijártak Castel Gandolfóba. Sokat beszéltek Szent II. János Pálról. A lakók egyszerűen úgy mondják, ő a mi pápánk volt. És amikor ráemlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. 14. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy ez a szép pápai hagyomány tovább folytatódhat. A pápa vakációja idén egy fontos évfordulóra esik. 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban. 8. Orbán indította el 1626-ban. Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk ennek az évfordulónak a megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak 4 évszázados jelenlétéről Castel Gandolfóban, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az egyház történelmében, zárta interjúját a Castel Gandolfói plébános. Ki volt az a villanovai Szent Tamás, akiről a Castel Gandolfói plébánia nevét kapta? A spanyolországi Fuentellánában született 1486-ban, és a közeli Villanueva de los Infantesben nőtt fel. Szülei példás keresztény módon éltek, amit a gyermekük is megörökölt. Rendkívüli értelmi képességei révén már 16 évesen a híres Alcalai Egyetemre került, ahol 20 évvel később Loyolai Szent Ignác is tanulni kezdett. Amikor Tamás édesapja meghal, örökségét édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az Alcalai Egyetemen. 30 éves korában lépett be az ágostonosok rendjébe, majd hamarosan pappá szentelték. A kolostorban teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, melynek híre 5. Károly császár udvaráig is eljutott, aki be akarta őt vonni szolgálatába. Ám Tamás házfőnök maradt,
majd a Szent Ágoston rend andalúziai és később a kasztíliai rendtartományának

0: elöljárója lett. Ez idő alatt rendjének sok hithirdetőjét küldte az új világba, akik Mexikóban egy máig is létező ágostonos rendtartományt alapítottak. Császári unszolásra, bár sokáig ellenállt, végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes, szerzetes ruhában vonult be a székesegyházba. Szent Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéjének minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, ahol együttesen vitatták meg azután a visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Sok órát töltött az oltári szentség előtt, de a szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsítva az árvák és a hajléktalanok iránt. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, 1658-ban pedig szentté avatták. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
1: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Johann Sebastian Bach szerzeményét Szamosi Szabolcs szólaltatta meg. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 9:30 van. Rádiós regénytár.
2: Kafka Margit. Beleznai.

0: Simán? Fenét veszi.
1: Két varjú összetalálkozott a torony gombja alatt, a piaristák temploma cifráján, és ezt kérdezte egyik a másiktól.
0: Elveszi Bereznai Pista zebegény Lórikát?
2: Ilyen hosszú udvarlásból, ingyen nyalakodásból soha se lett még házasság.
0: Kár, hogy a jány anyja elnézi az ilyet. Kár azért a csinos jányért.
2: Kár, kár, de mit csináljon, lelkem? Nagy dolog a szerelem mégis. Az a bűnös, aki a szerető szívek közé akar állni. Kár az ilyen nagy szenvedély ellen egy harmadiknak tusakodni. Kár!
1: A piarista torony elmés madarai nyilván korosabb színyéri dámák beszélgetéseit hallgatták ki a lombos udvarok eperfái alatt habos kávénál, vagy a keresztanyám szőlős lugasában, kötőtűk szemjei fölött. Ott beszéltek ilyen formán, de nem mintha igazi botránkozás vagy polgárias, gonosz szűkszívűség élt volna lelkük mélyén. A színyéri asszonyok 50 és 60 között még jól tudtak emlékezni, és igen értették és kedvelték a romantikát. De hallga, nem az érzelgős kispolgári regényezés, olcsó Biedermeier divatja volt ez mi nálunk, hanem valami vadabb, szellősebb, ízesebb, malápi betyárok tempója az úri népben. Asszony férfi egyformán szerette itt a színes, akadályos, történetes szerelmek szenzációit, élvezte és részt vett benne öntudatlan költőgyanánt. Így formálódott balladás menetűvé, s gazdaggá a szívek dolga, és a szereplők is tudták, hogy érdeklődés, részvét, tisztelet szól feléjük minden ítélkezésből. Szívük mélyén csak azokat a kis hopszenteket nézték le itt még az öreg asszonyok is. Azokat az idegenből ide származott hivatalnok jánykákat, akiknek a könyökén nyől ki az illemtudomány. Helyesek, csinoskák is, mindig gardírozottak. Mégse néz rájuk a kutya se. Legfeljebb, ha a szabályszerű 6 héttel egy-egy rendes, okos, kicsinált, unalmas tisztes házasság előtt. A vérbeli színyéri lány asszony soha se félt kelleténél jobban a varjú károgástól. Tudta, hogy egy kis érdekesség, egy kis nimbusz, egy kis mérsékelt szóbeszéd még a szerencséjének se árthat meg nagyon. Furcsa világ volt ez. Mintha csak itten született volna a literatúra. Most zebegény Lórika volt soron. Ő állt a nap alatt. Róla beszéltek a varjúk a toronygomban, meg az én keresztanyám.

idevaló silány volt. Míg az öreganyja is ugyanannak a megye utcának kopogó fapallóján lépkedett, amelynek egyenetlen járdaköveit most Lórika taposta vasárnaponként. 11 órás parfümös misére menet. Bátor daccal húzta ki ilyenkor szép derekát, és villogón, keményen tekingetett szét. Összerántott, komoly szájjal fogadta a legény fiúk köszönését, akik sortáltak jányok nézni a piarista klastrom vasverécéje mentén. Ott volt közöttük Bereznai Pista is, a megyei főjegyző. Már nem is rögtön vált ki a sorból, hogy csatlakozzék hozzá, haza kísérje, csak egy kicsit kényelmesen, mintha tanakodna menjene. Kissé túl biztosan a dolgában, mint a féle régi, nyilvános udvarló. Hisz bizonyosan tudta, hogy ott fog ülni ma is délután 4-től holdvilágos éjszakáig Lóriéknál. Akár benn a ripszdíványon, szorosan megsimulva a lány mellett, akár nyáridőn, a lugas lócán, még zebegénné sóhajos tétova anyai diszkrécióval a köteles délutáni álomra vonul. Már akkor három teljes farsangon rőfölték végig együtt a megyeház nagy termét. Egymás mellett ültek vacsoránál, a kaszinói majálisok után, a kerthelyiség, poros ákácai alatt, pezsgővel, cigánymuzsikával, minden elmaradhatatlan kellékével a vidéki szerelemnek. S ha valami ezekből egyszer máskor mégis elmaradt, az emberek már jelentősen néztek össze, és átintegettek egymásnak. Faseri van köztük, mondták a varjúk is a toronygombon, mert pont így hallották a keresztanyámtól. A megyei főjegyző csinos, vállas, barna fiú volt a 30-as évek elején. Szépen tudott szeretni. Nem ugrált, nem fecsegett sokat, de mély jelentőségű igéket mondott halk nyomatékkal, vagy folytott szenvedélytől rekkenő hangon. A sors, Lórika, érti? A sors, vagy ezt kérdezte? Mivel bizonyítsam be magának, hogy az életemnél is jobban szeretem? Lórika nem tudott felelni erre, de elbódította a szavak hihetetlen újsága és meglepő fordulata. Biztos volt benne, hogy soha senki szerelmes még nem szólt ígyen a választottjához, hogy a szívrezgető szavak egyenest neki találódtak ki, az ő számára születtek, s forró és hálás egész életére való hűségre kötötték le szívét. Hogy mi a kötelessége egy vállalt szerelemben. Lassanként megszűnt számítani a többi házasulandók előtt. Lefoglalt lány lett. A gavallérja most már elhagyhatta, ha akarta, de ő nemigen mozdulhatott másfelé. Ha csak rokoni ajánlások útján, messze vidékre valami kényszerházasságban nem menekül özvegyemberhez, vagy akinek a lehelete rosszagú, vagy egyéb kiderült fogyatékossága miatt nem kap a maga pátriájában feleséget. De Lórika semmi ilyenre nem gondolt. Állta a sarat elszántan, dacolt az egész világgal, ezt szívesen mondogatta is, vállalt emberének kényre, kedvre, hősiesen kiszolgáltatta sorsát és minden kisasszonyi lehetőségét. Nem mondhatni, hogy nem tisztelték is bizonyos értelemben ezért. Korabeli lányok volt iskolatársai és báli riválisai, ha sorra férjhez menegettek, enyhülten és kegyelettel barátkoztak vele tovább is, és névnapra, uzsonnára mindig együtt hívták meg, mindig egymás mellé ültették Bereznaival. E fiatal asszonyok előtt néha megnyitotta szívét. Feltárta aggodalmas szerelmét, panaszkodott, mint egy feleség, ha már megint lumpolt Pista. Sírt egy-két könnyet, forrót, sietve felszáradót. Hamar letörölte, egy kis púder dörzsölt a szeme alá, túljárt néhány évvel a 20-on, és összeszorított kis öklével, hevesett, nagyot ütött a kanapé rugalmas karjára. Kutyavilág! Így fakadt ki.
Vagy azt mondta mélyültebb hangon, hogy a sors pont ő ellenük esküdött. Némán bizonyos tisztelettel hallgatták-e fiatal anyák, kik bizonnyal színtelenebb regény útján jutottak el a tűzhelyig. De a varjúk a toronygombon konokul még mindig azt kérdezték. Veszi mán? Miért is nem veszi?

0: végre is a keresztanyámhoz kellett fordulniuk. Hát megtiltotta a vénember, lelkeim, az öreg beleznai, mivel hogy szegény a lány. Nincs egyebe az özvegy anyja panziójánál, hiába jó család, ha holt koldus. Igaz, hogy Zebegény Feri a közjegyző nagybátyja Lórinak segíti is őket, de ki tudja, ráhalé a végén, nem kártyázza éjjel még életibe mindenit, mert az is jófajta lelkeim. Hisz kedves cimborák, puszipajtások Beleznai Pistával kivált, mióta még jobban ivásra adta magát szegény bánatába. Á, vén ember azok a lelkeim. Megeskedte, hogy amíg ő él, nem veszi el Lórikát. Megeskedte. Egy hét múlva már így mondták a varjak is a toronygombon. Költői valószínűséggel ki volt így kerekedve a történet, indokolva a motívumok. Mindenki belenyugodhatott. Lórika csak kurtát sóhajtott, elterelő, energikus kis kézmozdulattal, s gyorsan, tüntetően másról beszélt, ha szóba hozták neki az öreget. Ebből is világos volt. Igen, itt rejlik a titok. A vén gőgös, rossz lelkű. Azért, hogy nekik még van Beleznán néhány maradék holdjuk, azért, mert a második felesége ráhagyta a Hajdúvároson a csinos téglaházat.
1: Szegény kisasszony,
0: sopánkodtak a húsért járó cselédlányok a székben.
1: Olyan szépecske volt, pedig, mint a kinyílott rózsa.
2: De most már asszalódik, fejtegette Zebegényné okos Katia. Megsenyveszti a hiába való hévség. Tegnap este is láttam, 11 óráig csókolóztak a gangon, mikor az öreg asszony már lenyugodott.
0: Keresztanyámnak is, már hogyne. Tudomása volt a sűrű és hosszú kései csókolódzásokról. Ő kezdett legelőbb megint türelmetlenkedni, mikor egy év újra letelt. Mi lesz már most? Mégis mit akarnak? Valaminek történni kellett volna tudniillik. Szinyér tempó érzéke és drámai ösztöne ezt így várta. Valami új fordulat, esemény, de hát semmi. Szapulni kezdték Zebegénynét. Miért nem áll a sarkára? Miért nem kötelezi legalább biztos szóval le a fiút? Hát tulajdonképpen nyilatkozott-e egyáltalában valamikor? Világosan, magyarán. Macska nyöszörgés, esztendő számra. Ebből most már elég. A lány elvirul. Ki tudja, meddig elélhet még az a vén szikkadt Beleznai. Most még le lehetne segítni valahogy. Keresztanyám, amilyen áldott jó szívű volt mindig, kitűnő pártit szerzett volna Lórikának. Derék, vagyonos, falusi patikust. Meg se érdemelte a haszontalan. De hogy a leány gőgös köszönettel utasított el minden jó tanácsot, kijelentette, hogy ám lássa, ő mostantól fogva leveszi róla a kezét. Hálátlan! Mire várhatna különbre egy ilyen kihíresztelt leány? Szép fordulat lett volna, tagadhatatlan, nótába vennivaló. A hűtlen menyasszony, ki mással megy esküvőre, a legény, ki duhajbánatában betyárosan nagyokat, keserves szépeket mulat, s később mégis, félig dacból, félig vigasztalódva, megházasodna tán, elvenne valakit a fiatal, most cseperedett lánykák közül. De mindebből nem kaptak a szinyériek. Most már sokan találták botrányosnak, ha vacsorák közben vendéges asztaloknál Beleznai Pista mélyen odahajolt, nagyon fontos és titkos benső beszélgetésben, a lórika kivágott blúza fölé, s ha a fehér abrosz szegélye alatt a két kéz görcsösen, folytonosan mindent fityválva összekapcsolódott. Egészen fiatal babalányok mamái rosszallóan sziszegtek, s ha éjféltájban az asszony nép visszavonult, becsípett férfi cimborák néha már túl bizalmas célzással ütöttek a pista vállára. Ám ilyenkor hirtelen felkapta a fejét, szeme közé nézett a boros barátnak, de olyan billanással, hogy kiózanodott tőle, és hebegve hallgatott el. Na, nehézélj, öregem! Nem lehetett a főjegyző olyan mámoros, hogy csak legtávolabbról is sérteni engedte volna zebegény Lórit. Az szegényke asszony barátnéi közt ült odaállt a szalomban. Körülötte új sütésű fiatal leányok, akik után átjöttek a kis udvarlóik a vacsorázóasztaltól, boros üveg mellől is, évődni velük, vagy epedő arccal a szoknyájuk mellett gubbasztani, mint az övé is valamikor hajdanában. Most már ott maradt, nyugodtan a férjekkel. A menyecskék bizalmasan beszéltek a régi lány előtt. Gyerekszülést, asszonyos titkokat, édes pikantériákat is, hisz Lóri előtt már lehet. Igen, elhagyták lassan a neve mellől a kicsinyítő szótagot. Az elmúlt farsangon nem is táncolt már, a terem karzatán ült sötétes ruhában, s elboruló szemmel nézte a fiatalokat. Az alakja sem volt már olyan karcsú és rugalmas, mint néhány esztendővel ezelőtt, de Pista is, mintha köpcösödött volna, és a sötét haja oldalvást megvilágítva olyan volt, mint a mákos patkóban a szürkés töltelék. A Lóri anyja egyre többet sóhajtozott, s egyre több cigarettát szívott, melyekkel Beleznai látta évek óta. Sokan tudtak a kegyetlenül sértő, gúnyos, haragos izengetésekről, melyekkel a vén Beleznai bántalmazta sokszor az özvegyet. Lassanként egyre kevesebb névnapra, vacsorára hívták meg őket. A régi barátnők is visszahúzódtak, megrostálódtak. A közvélemény csendes indokolatlansággal lassan ellene fordult ennek a viszonynak. Csak iskolába járó bakfis lányok rajongtak fiatal hévvel az ebegény Lóri szép, árkolt szemeiért, és egymást könyökön taszítva mondták.
1: Nézd, mi érdekes!
0: És úgy suttogták a vén Beleznai nevét, mint a nyári színkör darabjainak zord intrikusáét. Abban az évben már olyan lányok is mentek férjhez, akik ezelőtt néninek szólították Lórikát.

Kafka Margit Beleznai, az első rész hangzott el, felolvasta Selmeci Roland, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Kodály Zoltán szonáta Gordonkára és zongorára. Második Allegro con spirito tétele hangzott el. Előadta Perényi Miklós és Jandó Jenő. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Keren Ágoston, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm a hallgatókat. Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással, közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI-vel. A fejlesztés révén új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át, a Kopaszigát térségéig, a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között, javítva a délbudai városrészek, az Egyetemi negyed és a folyamatosan fejlődő Dunaparti területek kötött pályás közlekedési kapcsolatát. A támogatási szerződés hatályba lépése után az előkészítő munkák 2026 őszén elkezdődhetnek, a kivitelezés tervezett befejezése 2029 vége. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke arra hívott fel mindenkit, hogy vegyen részt a pártja által az önkényuralom ellen meghirdetett csütörtöki budapesti tüntetésen. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök mond beszédet, adta hírül az MTI. A demonstrációt a Magyar Péter kormány önkényuralmával szemben hirdetik meg, azt követően, hogy Magyar Péter benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását, amely lebontja a jogállamot és intézményesíti az önkényt, írta Orbán Viktor. Megérkezett Venezuelába a kínai kormány első humanitárius segélyszállítmánya, közölte kedden Maoning, a kínai külügyminisztérium szóvivője, a tárca pekingi sajtótájékoztatóján. A politikus elmondta, hogy a katasztrófát követően Xi Jinping kínai elnök részvét táviratot küldött a venezuelai elnöknek, és ebben kifejezte együttérzését, valamint biztosította őt arról, hogy Kína kész segítséget nyújtani a mentési munkálatokhoz és az újjáépítéshez. Hozzátette, Peking a korábban nyújtott pénzügyi támogatáson felül további mintegy 4,5 milliárd forint értékű vissza nem térítendő gyors segélyt biztosított Venezuelának. Maxime Prévost belga külügyminiszter szerint a szövetségeseknek mindenek előtt egységet kell mutatniuk a kedden kezdődő kétnapos ankarai NATO csúcs találkozón, jelentette a Le Soir című francia nyelvű belga napilap kedden. Hangsúlyozta, a világgal együtt a katonai szövetség is változik. Az európaiak felelősséget vállalnak a védelmükért, ami nem az amerikaiakkal való szakítás vagy a megosztottság jele, hanem éppen ellenkezőleg annak bizonyítéka, hogy egy modernebb, kiegyensúlyozottabb szövetség van kialakulóban. Az ország különböző pontjairól érkező 82 katolikus óvodában, iskolában dolgozó pedagógus vett részt a július 1-e és 3-a között tartott Teremtésvédelmi Nyári Egyetemen. Adta hírül a Magyar Kurír. Udvardi György veszprémi érsek köszöntötte a résztvevőket, majd Szente Tormási Anna, a Katolikus Pedagógiai Intézet igazgatóhelyettese nyitotta meg a Közös Szív Cselekvő Remény címmel tartott nyári egyetemet. Magyar Földön július 10-én kezdődik a Fatemplom Fesztivál, közölte a Magyar Hírlap. Az esemény sorozaton zenei programok, valamint speciális ökumenikus istentisztelet ad lelki feltöltődést az ide látogatóknak. A Fatemplom Fesztivál célja minőségi világzenei, népzenei és könnyűzenei produkciókat, valamint szakrális előadásokat nyújtani a hármas határ térségében lakó vagy oda kiránduló közönségnek. Végül a hazánk időjárásáról. Észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. Sok felé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Szerdán 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc. Megismételjük a kerengő korábbi adását.

0: Drónokról lesz szó a következő közel fél órában. Drónok békés célokra, hangsúlyozottan békés célokra. Azt is mondhatjuk, hogy Magyarország dróngyártó nagyhatalom. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Kecer Mátét, az ABZ Drón Kft. Ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy itt van.
1: Én is köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat és a nézőket.
0: Elmondom itt, kedves hallgatók, hogy a YouTube-on meg a Facebookon láthatnak is minket, és ezzel jelentős vizuális élményhez jutnak, bár drónokat nem fognak látni most, de egyébként rengeteg drónos videó létezik. Egyáltalán mi az, hogy drón? Kezdjük az alapoknál. Mi az, hogy drón? Mindenki gondol valamire.
1: Igen, nagyon érdekes egyébként maga a kifejezés. Hivatalosan ugye a magyar jogszabályok alapján pilóta nélküli légijárműveknek nevezzük ezeket az eszközöket. Ugye maga a kifejezés eléggé hangzatos, ugye az benne van, hogy pilóta nélküli, tehát ezeknek az eszközöknek az irányítása nem közvetlenül a fedélzetről történik. Az viszont egy nagyon érdekes dolog, hogyha a drón kifejezést, ugye ez egy angol kifejezésből származik, hogy ezt tükörfordítással lefordítjuk, ez nem jelent más, mint méheket, és a méheknek pedig a hím csoportját.
0: Plá, és akkor hol vannak a hölgyek a méheknél? Na jó, ez csak zárójel.
1: Bizony.
0: Értem én, hogy pilóta nélküli repülő jármű, de mekkora, milyen, tehát amikkel önök foglalkoznak, azok például mekkorák, és milyenek, és olyan, amilyet úgy el szoktak képzelni, amivel a gyerekek játszanak otthon, hogy négy légcsavar, és akkor egy kis távirányító, és efféle?
1: Hát ha méretét tekintjük, akkor azért eléggé széles a repertoár. Mi az ABZ drónnál kifejezetten ipari és mezőgazdasági felhasználású eszközökkel dolgozunk, foglalkozunk, viszont hogyha a drónok megjelenését tekintjük elsődlegesen a polgári szférába, akkor az azért elmondható, hogy elsődlegesen tényleg a játékok kezdtek el megjelenni.
0: Hát milyen jó, csak én vagyok ideges, amikor fölöttem a kertben egyszer csak ott egy drón, és ki tudja, hogy mit csinál.
1: Hát bizony,
0: felvételeket készít nyilvánvalóan.
1: Bizony, nem is feltétlenül teheti meg ugye legálisan, tehát azért ennek már nagyon-nagyon komoly jogszabályi feltételei vannak. Picit visszatérve az előző kérdésre, tehát először játékként kezdtek megjelenni, viszont ahogy fejlődött a technológia, az avionika, a szenzor, egyre nagyobb teret hódítottak, és egyre nagyobb teret hódítanak jelenleg is az iparban, illetve a mezőgazdaságban. Mi elsődlegesen ezzel a szegmenssel foglalkozunk. Itt azért, hogyha egy mondjuk úgy, hogy belépő szintű, de már iparban használatos monitoring drónról beszélünk, itt azért nem kell hatalmas eszközökre gondolni.
0: Mekkora?
1: Tehát mondjuk kiló? Egy ilyen 2-3 kilogrammos drón, tehát így ha mutatom, mert a nézők is látják, akkor mondjuk egy körülbelül egy ilyen 50 centis eszköz, de itt egészen el tudunk menni olyan eszközökig, amelyeknek a maximális felszálló tömege 100 kilogramm, vagy akár a fölötti. Itt méretét tekintve, hogyha a maximális méretét nézzük ezeknek az eszközöknek, hát nagyobb, mint ez az asztal. Tehát már akár a 3 méteres átmérőt is meghaladhatják ezek a drónok.
0: A meghajtás az kizárólag elektromos akkumulátor?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ahogy szépen elkezdett teret hódítani például a mezőgazdaságban, elsődlegesen a Távol-Keleten elkezdtek megjelenni ugye a akkumulátor meghajtású eszközök, majd utána megjelent egy ilyen nagyon-nagyon érdekes termékcsoport, úgynevezett ilyen hibrid meghajtású eszközök jöttek létre.
0: Robbanómotor?
1: Volt rajta egy robbanómotor, amely egyfajta visszatáplálást nyújtott az akkumulátornak. Na most, hogyha a mai piacot nézzük, ilyeneket nem nagyon találunk a piacon.
0: Hát, tehát akkumulátor, súly.
1: Abszolút súly, meg azért, hogyha megnézzük a mai használatos drónokat, ezeknek az eszközöknek egy borzasztóan nagy erénye az, hogy azért a környezet kímélés az mindig egy cél, főleg a mezőgazdasági felhasználás tekintetében. Tehát a válasz az, hogy akkumulátorokkal működnek a rendszerek.
0: Na most én egy mezőgazdasági gazdálkodó vagyok, tehát van, nem tudom, 20-50 hektár földem. Győzzön meg arról, hogy nekem kell egy drón, vagy kettő, vagy három, vagy miért kell nekem az a drón?
1: Hát, hogyha a drónoknak az erényét akarjuk megnézni, hát kevés az adásidő, hogyha én ezt elkezdeném felsorolni, de igyekszem azért beleszorítani. Egy picit visszamennék, tehát ugye a mezőgazdaságban az a fogalom, hogy precíziós mezőgazdaság, azért az már egyre jobban elterjed, és majdhogy nem egy ilyen általános fogalommá válik.
0: Valami olyasmit jelent, hogy a különböző műtrágyát, vegyszereket, egyebeket nagyon pontosan adagolva juttatják ki, precízen arra a helyre, ahol kell.
1: Ez is egy része, de inkább azt mondanám, hogy adatokat használunk a precíziós gazdálkodáshoz. És ahhoz, hogy ezeket az adatokat honnan gyűjtjük, na ennek egy ilyen nagyon-nagyon széles halmaza van, de akár gyűjthetjük drónokkal, drónok segítségével is.
0: Na de mit csinál a drón? Felvételeket készít, és akkor azt látja, hogy abban a sorban a kukorica az ott jó, a másik sorban ott nem jó, akkor ott a rossz a talaj?
1: Hogyha a mezőgazdaságot tekintjük, akkor két nagyon fontos halmaza van a drónoknak. Én azt szoktam mondani, hogy az egyik halmaz az úgynevezett monitoring drónoknak a csoportja, amit minden hallgató úgy tud elképzelni, hogy van egy akár kisebb méretű eszköz, mondjuk ez az 50 cm-es eszköz, és van rajta valamilyen kamera. Mire tudjuk használni ezt a kamerát? Információt gyűjt vele a gazdálkodó. Az nem mindegy, hogy milyen kamera van rajta, és hogy milyen információt tud gyűjteni.
0: És hogyan dolgozzák fel az információt?
1: És hogy hogyan dolgozzuk fel az információt. Három nagyon fontos szenzorról szoktam én beszélni. Az egyik az a hagyományos kamera. Ez az úgynevezett RGB kamera, ami jelenleg minket is vesz, közvetít. A második a multispektrális kamera, aminek az az érdekessége, hogy képes a fénynek azt a spektrumát rögzíteni, figyelni, ami az emberi szem számára nem látható. Ez az úgynevezett infravörös tartomány. Azért fontos például a mezőgazdaságban ez a tartomány, mert ez valamilyen szinten indukálhatja a növényzetnek az állapotát. Mm-hmm. Tehát ha kimegyünk egy ilyen drónnal, akkor képesek vagyunk akár azokat a vegetációs problémákat is észlelni, felmérni, ami még lehet, hogy például az emberi szem számára nem látható. Később lesz majd vizuálisan látható. És a harmadik ilyen csoportja ezeknek a szenzoroknak, az szerintem már egy picit ismertebb akár a hallgatói közösségben is, ezek a termálkamerák, a hőkamerák. Ezeket is tudjuk egyébként mezőgazdaságban használni, de inkább a vadászatban, vadállomány felmérésben, akár erdészetben, sőt, az iparban van leginkább ezeknek a rendszereknek jelentősége.
0: De én még mindig ott tartok, bocsánat, értem, ott tartok, hogy én egy gazdálkodó vagyok.
1: Igen.
0: Mondjuk 50 hektáron gazdálkodom, fogalmam nincs, hogy ez sok vagy kevés. Miért vegyem meg azt a drónt? Jó, monitorozom. Hát most, ha kimegyek a földre, látom én azt amúgy egyébként, de ha nem monitorozunk, akkor mire tudom használni?
1: Egyrészt még az elejére, hogy csatlakozzak vissza, hogy egyrészt nem feltétlenül látod. Tehát, hogyha kimegy a gazdálkodó egy 100 hektáros terület oldalára, akkor lehet, hogy egy pár hektárt föl tud mérni, de a teljesről nem lesz információja.
0: Amikor kimondtam, már tudtam, hogy nem jó.
1: Igen, tehát itt talán a legfontosabb dolog az, hogy egy komplett információ halmaz áll rendelkezésre. És mondok egy nagyon egyszerű példát, nem csak erre lehet használni, de hogyha felmérünk például egy kamerás drónnal egy területet, akkor azonosítani tudjuk azokat a területeket, akár foltokat, ahol tényleg be kell avatkozni. És nem azt kell csinálnunk, hogy mondjuk 100 hektárban egy úgynevezett állománykezelést hajtunk végre, tehát a teljes 100 hektárt lekezeljük, hanem képesek vagyunk folt permetezést végrehajtani. Nyilván ez nem minden vegetációnál, nem minden gyomnál, problémánál és növényvédőszernél alkalmazható, de nagyon-nagyon sok esetben igen. És akkor mondom a kérdésedre a választ, hogy a permetező drónnal mi a helyzet, hogy miért vásárol mondjuk valaki permetező drónt. Az első és talán nagyon-nagyon fontos szempont, hogyha valaki elkezdi leírni akár egy kockás füzetbe a költségeit mondjuk egy traktornak, egy hagyományos permetezőnek, az amortizációs költségét, az üzemanyag költséget, a taposási kárt, amikor bemegyünk a növénybe és csak a kerekekkel letapossuk, az egy eléggé szemmel látható költség lesz. Ezzel szemben, hogyha valaki mellé teszi a drónt, és ugyanúgy a drónnak a költségeit elkezdi leírni, akkor ott is kijön egy összeg, de elképesztő lesz a kettő közötti különbség.
0: Mekkora a különbség? Hát nem tudom, hogy egyáltalán most itt a levegőben nyilván nem lehet ilyet mondani.
1: Hát ez egy eléggé tág tartomány, de én azt mondom, hogy mondjuk hektáronként akár egy 20 000 forintos különbség is kijöhet. Mert gondoljunk abba bele, hogy természetesen, amikor kint vagyunk egy drónnal, akkumulátorról beszéltünk, az akkumulátor tölteni kell. Hogy töltjük odakint az akkumulátort? Egy aggregátorral. Uh-huh. Annak is van üzemanyagköltsége, de azért közel sem annyi, mint mondjuk egy hagyományos eszköznek. Amortizálódik az eszköz természetesen. Itt én amit meg szoktam említeni, hogy mondjuk így, hogy alkatrész, ami elsődlegesen amortizálódik, és cserélni kell, az az akkumulátor. Egy idő után ezeket az akkumulátorokat cserélni kell. Taposási kárunk viszont nincsen, hiszen a növényzet fölött repül az eszköz, és ami még egy elképesztő különbséget szokott adni, az a víznek a mennyisége. Tehát egy hagyományos technológiában itt a hektára kijuttatott víz mennyisége több 100 liter lehet, egy drón esetében ez pedig több 10 literben mérhető.
0: Na de egy pillanat, tehát a növényeket mondjuk öntözzük, tehát egy olyan terület, ahol a növényeket öntözzük.
1: Igen.
0: Ez a drón, ez mondjuk legyen, ahogy mondta az elején, mondjuk egy 100 kilós drón, mennyi vizet tud fölvenni? Tehát hányszor kell repülnie? Mert a traktorral végigmegyek, a pótkocsi viszi a tartályt, végigmegyek, megvan. A drón az újra és újra felszáll, és újra meg kell tölteni a tartályokat?
1: Abszolút. Ugye elsődlegesen nem öntözésre használjuk, hanem a víz ugye az azért szükséges, hogy a növényvédőszert bekeverjük vele. Az nagyon fontos, hogy ahogy kijuttatunk egy dózist egy hagyományos eszközzel, azt a dózist azt természetesen a drónnal is ki kell juttatni, tehát ebben nem tudunk spórolni.
0: De ugyanannyi a mennyiség? Tehát amit kijuttatunk, az a nem tudom micsoda, műtrágya vagy bármi.
1: Hát a műtrágya esetében akár ugyanannyi lehet, növényvédőszerek tekintetében ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, és ebben azért még kell mit fejlődnie Magyarországnak, hogy csak és kizárólag engedélyezett növényvédőszerek juttatható ki drónnal. Tehát vannak olyan növényvédőszerek már jelenleg is, ami egy nagyon-nagyon pozitív szempont az Európai Unióban, mert nem minden országban vannak engedélyezett növényvédőszerek, itt Magyarországon már vannak. Tehát most itt nem feltétlenül abban kell gondolkodni a kedves gazdálkodóknak, hogyha minket hallgatnak, hogy ők majd minden növényvédőszert ki tudnak juttatni drónnal. Van most körülbelül 8 darab növényvédőszer, viszont ami nagyon fontos, hogy azért a piacon vannak olyan szerek is, amelyek nem növényvédőszernek minősülnek. Tápanyagú utánpótlószerek például, ezek természetesen legálisan kijuttathatók. És hogyha egy növényvédőszer például engedélyezve van drónos kijuttatásra, ott mindig van egy engedélyokirat, és az engedélyokiratban van meghatározva, hogy mi az az összlé mennyiség, amivel ezt az engedélyezett növényvédőszert ki lehet juttatni. És itt a vízben, a víz felhasználásában itt elképesztő különbségek vannak. Például azért is, mert egy teljesen más technológiát, szórórendszert alkalmazunk a drónokon.
0: Az mit jelent?
1: Ugye, ha valaki belegondol például egy hagyományos permetezőbe, akkor ezt mindig úgy képzeljük el, hogy van egy pici kis fúvóka, amin keresztül préseljük a folyadékot, és így történik meg a porlasztás.
0: Viszem a hátamon, és közben pumpál. Hát, na jó, igen.
1: Igen, egyébként a maga a technológia az igen, igen. Tehát itt nyomást használunk.
0: Igen.
1: A jelenlegi drónok esetében, akár a magyar fejlesztésű eszközöknél már nem ezt a technológiát, hanem egy úgynevezett kontrollált mechanikus cseppképzést használunk, aminek az a lényege, hogy nem használunk pici kis fúvókákat, hanem egy forgótárcsára juttatjuk a folyadékot, és ahogy ez a forgótárcsa forog, a centrifugális erő hatására oldalirányban képez cseppeket.
0: Mint a sószóró, amikor a havas úton.
1: Teljesen hasonlóan. És szoftveresen tudjuk állítani azt, hogy ez a forgótárcsa milyen gyorsan forogjon. Ezáltal azt tudjuk meghatározni, hogy a kijuttatott cseppeknek a mérete, az mekkora legyen.
0: Az fontos?
1: Abszolút fontos. Picit megint visszacsatolva.
0: Minél kisebb, annál jobb?
1: Nem feltétlenül. Hanem így valamilyen szinten tudunk idomulni akár a környezeti körülményhez. Ha nagyobb a kinti hőmérséklet, hogyha van egy minimális, de még engedélyezett légmozgás, akkor például akár a csepp méretének növelésével elő tudjuk azt idézni, hogy sokkal hamarabb éri el mondjuk a növényzetnek a felületét. Nem fogja elfújni a szél. Nyilvánvalóan a szélre nagyon-nagyon oda kell figyelni minden egyes kijuttatási technológiánál, tehát egy hagyományosnál is, nem csak a drónnál.
0: Milyen magasan repül a drón a növény felett?
1: 2-3 méternél nem magasabban. Uh-huh. Ez is meg van határozva egyébként minden kijuttatandó szernek az engedélyokiratában.
0: És a drón az magától megy, tehát megvan az útvonal, beírom a térképbe, hogy ezt a kört kell megcsinálni, vagy mi irányítja egy ember, vagy hogy GPS, vagy hogy néz ki?
1: De talán ez az egyik olyan dolog, amiben a legnagyobbat fejlődött, meg fejlődik mostanában a technológia. Mert hogyha egy picit visszamegyünk oda, amikor említettem, hogy megjelentek a drónok, mint játékok, ezt tényleg úgy kellett elképzelni, hogy tartja a kezelőt a kezelő a kezében, és a joystickok segítségével irányítja.
0: Igen, a kisgyerekek játszanak, igen.
1: Na most, hogyha a mezőgazdaságban, vagy az iparban így kellene használni az eszközöket, akkor az nem egy túl hatékony, nem egy túl felhasználóbarát működés. Ezért automata rendszerekről beszélünk, ami azt jelenti, hogy akár permetezés, akár egy ipari felmérés, mi egy távirányítón megtervezzük, vagy inkább kicsit szakmailag földi irányító állomáson megtervezzük a drónnak a repülési útvonalát. Ha mondjuk egy mezőgazdasági területről beszélünk, akkor bejelöljük a terület határvonalát, az akadályokat, ezt mi föltöltjük a drónba, és onnantól a drón tulajdonképpen automatán üzemel.
0: És akkor mondjuk ebben a dologban az is benne van, hogy mondjuk melyik sornál észlelték

0: Tulajdonképpen már jobbra fordultam. A drón az mennyire pontos?
1: Centiméter pontos. Sőt, hogyha egyes ipari felmérésekről beszélünk, akkor olyan felméréseket is tudunk csinálni, ahol akár milliméter pontosságú. A kicsit hasonlóan egyébként a mezőgazdasági eszközökhöz, egy úgynevezett RTK helymeghatározás használnak a drónok is, ami abban különbözik mondjuk a mi telefonunkban lévő helymeghatározó rendszertől, hogy még a telefonunkban lévő rendszer méteres vagy szubméteres pontosságot tud, addig egy drónban, vagy akár egy traktor fülkején lévő RTK állomás centiméter pontosságot tud.
0: A fontos dolgokról még kell beszélnünk. Magyarország hol tart a drón felhasználásban, a mezőgazdasági drón felhasználásban? Az iparról is kéne beszélnünk, de az időnk rendkívül véges. Hol tartunk mi?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt években, és hogyha Európát kellene tekintenünk, akkor én biztos, hogy az első 5 ország között említeném Magyarországot. Hogyha megnézzük akár a mezőgazdasági felhasználást, akkor 2022-ben itt Magyarországon teremtette meg a magyar hatóság az elsők között például a jogszabályi feltételeit a permetező drónok használatának.
0: Ez fontos?
1: Hát abszolút, nagyon-nagyon fontos, hiszen most már tehát egy konkrét jogszabályi keretrendszer alapján lehet a drónokat üzemeltetni. A mezőgazdaság az mindig egy picit külön áll, tehát az Európai Unió mindig azt mondja, hogy a mezőgazdasági területre vonatkozó szabályoknak egy meghatározott részét mindig a tagállam hozza létre, és ezt meg is tette egyébként Magyarország 2022-ben, tehát létrejött ez a jogszabályi keretrendszer.
0: És akkor ezek a magyar drónok, ezek megütik a világszínvonalat, abszolút top minőség, vagy egy kicsivel rosszabb, vagy egy kicsivel jobb?
1: De én azt gondolom egyébként, hogy abszolút megütik, nem is lenne piacképes az eszköz, hogyha nem tudná ezt a színvonalat megütni. Az nagyon-nagyon fontos, hogy mi, mint ABZ Drón Kft., mi elsődlegesen egy szolgáltató cég vagyunk, és az összes szolgáltatásból származó tapasztalatunkat valamilyen formában igyekeztük egyébként átadni a testvércégnek, és ezek a tapasztalatok, ezek megjelennek a magyar fejlesztésű eszközökben is.
0: És ha csak egy fél perces kitérő, ha én egy gazda vagyok, aki 50-100 holdon gazdálkodik, és be akarom vezetni a drón technológiát, akkor ebben segítenek?
1: Abszolút. Én azt gondolom, hogy mi, mint ABZ Drón, azért vagyunk piacvezetők itt Magyarországon, mert mi komplex szolgáltatást tudunk adni a partnernek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak egy eszköz értékesítése történik, hanem egy komplett megoldás technológiának az átadása, ami azt jelenti, hogy oktatás, akár a szolgáltatással kapcsolatos segítségnyújtás, az eszköz értékesítés, szervízhálózat, a magyar fejlesztésű eszközöknél cseregép szolgáltatás, magyarországi alkatrész, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon van a magyar drónoknak a fejlesztése, és így például akár az alkatrészellátottság is innen tud megvalósulni.
0: Még egy szót az iparról. Értem, hogy mire jó a drón a mezőgazdaságban, vagy érteni vélem. Az iparban láttam egy felvételt, meg készültem. Láttam egy felvételt, egy felhőkarcoló, fölment egy drón, egy nagy slag, egy locsoló cső lógott róla, és akkor nagy nyomással tisztította a felhőkarcolónak az oldalát. Erre jó?
1: Erre is.
0: És mire még?
1: Egy jó pár területet ki tudnék emelni, mondjuk az építőipar. Építőiparban elsődlegesen a monitoring drónok. Amikor fölmérünk egy területet vagy egy épületet, és létrehozunk egy olyan háromdimenziós pontfelhőt vagy háromdimenziós modellt, amin mérni tudunk földtömeget tudunk számítani egy drónos felmérés alapján, és akár a későbbiekben egy tervezőmérnök ezeket a modelleket tovább tudja hasznosítani. Ami az előbb említésre került, ugye a tisztítás technológia.
0: De hát akkor festés is nyilván.
1: Hát akár festés is, de például azt gondolom, hogy a tisztításban a magyar fejlesztésű drón nagyon-nagyon élen jár, hiszen van egy olyan eszköz, amely akár 60 méteres magasságig 180 bárral, 15 liter per perces léjátfolyással tud homlokzatot, bizonyos esetekben akár napelemeket vagy tetőrendszereket tisztítani. És akkor egy harmadik ágazat, amit még megemlítenék, ez az őrzésvédelem. Ott pedig a drónokat kifejezetten ilyen őrzésvédelmi célra tudjuk alkalmazni, akár teljesen automatikus módon.
0: Na de hát a drón látja, hogy jön a betörő, és akkor...
1: Igen, csak gondoljunk bele abba, hogy ma már egyre inkább haladunk abba az irányba, hogy megközelítsük az autonóm működést, amikor még kezelő se kell a drónok üzemeltetéséhez. És például a ma már piacon lévő úgynevezett dock rendszereket tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy kisebb doboz, kitelepítjük egy ipari területre,

0: onnan tulajdonképpen önállóan üzemel a drón, önállóan gyűjti az adatot, és akár továbbítja x 100 kilométerrel távolabb.
1: Záró kérdés, és csak egy fél perc. A drónok egymással tudnak kommunikálni? Tehát lehet, hogy egy mezőgazdasági táblán vagy egy ipari alkalmazásnál egy drón helyett több drón intézi az ügyeket?
0: Én azt gondolom, hogy biztos, sőt biztos vagyok benne, hogy el fogunk jutni ide, hogy ezek az úgynevezett RAI típusú műveletek megvalósuljanak. Ennek nincsenek technológiai gátjai, ennek elsődlegesen jogszabályi gátjai vannak, hiszen az Európai Uniós jogi szabályozás meghatározza, sőt úgy is mondhatnám, hogy tiltja az ilyen szintű üzemelést, amikor egy kezelő több drónnak az irányításáért felel.
1: Ez egyelőre akkor még nincs ilyen szinten.
0: Technológiailag megvalósítható, jogszabály viszont jelenleg nem engedélyezi itthon.
1: Ez olyan, mint az önvezető autó, hogy mindent tud, csak éppen nem engedik.
0: Ha, hasonló egyébként.
1: Hát egyébként értem a jogi aggályokat. Mindez összességében azt jelenti, hogy Magyarország, számomra azt jelenti, hogy akkor Magyarország a drónok felhasználásának ezen területein abszolút élen jár Európában?
0: Az elsők között említeném mindenképp.
1: Na, hát akkor itt tartunk, majd legközelebb, amikor taxival jön, egy drón taxival, akkor majd lehet, hogy kint is csinálunk ilyen videós felvételeket. Ez is létezik.
0: Abszolút, igen. Nagyon várom, hogy így tudjak jönni.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Kecser Máté, az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője volt, akkor a taxival majd találkozunk néhány hónap múlva. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András a YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió oldalain visszanézhetik a műsort. Köszönöm szíves figyelmüket, a viszonthallásra!

0: Magyar szakember az európai ökogazdálkodás élén. Aki itt ül a stúdióban, szeretettel köszöntöm Drexler Dórát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjét. Jól mondtam?
1: Igen, nagyon köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Én pedig Sályi András vagyok, és amiről szó lesz, egy rendkívül fontos európai szervezet élére választották, ami valami hallatlan elismerése a magyar ökológiai gazdálkodásnak. Ez körülbelül stimmel, ugye?
1: Igen. Igen, ez az ökológiai mezőgazdasági mozgalmaknak az Európai Szövetsége, az IFOAM vagy IFOAM Organics Europe, és valóban ez egy első alkalom, hogy kelet-európai elnököt választottak személyemben.
0: Hát amennyiben, igen, hogy kelet, vagy közép-kelet, vagy igen.
1: Kelet-közép.
0: Mi az, hogy ökológia? Hogy alapkérdéseket tegyek fel.
1: Igen, hogy az ökológiai gazdálkodás, ez a mezőgazdaságnak egy szektora, egy fenntarthatóságra törekvő művelési rendszere, és ez az egyetlen olyan fenntartható gazdálkodási forma, amelynek jogszabályban is lefektetett kerete van, és egy ellenőrzési és tanúsítási rendszer is csatlakozik hozzá. Tehát, hogy úgy mondjam, nem bemondásra megy, hanem valóban előírások vannak és tanúsítás.
0: És akkor mondjuk Magyarországon a mezőgazdasági gazdálkodás hány százaléka ökológiai alapú? Lehet-e ilyet mondani?
1: Igen, abszolút. Tehát pont ennél fogva, hogy ugye elég exakt a dolog, hogy kinek van tanúsítása, kinek nincs, ki van átállás alatt. Éppen ezért tudjuk, hogy Magyarországon olyan 8,5% a mezőgazdasági területeknek jelenleg az, ami ökogazdálkodás alatt áll, és ez összesen ilyen 420-25 ezer hektár.
0: És ez sok vagy kevés?
1: Hát ez az európai átlag alatt van egy kicsivel, az Európai Unióban 11% az arány jelenleg, és hát a cél az az, hogy 2027-ig itthon is 10%-ra emelkedjen az arány.
0: Azt mondta egyszer nekem egy vendégem, kettő is mondott ilyeneket, hogy ha összevetjük a földterületeket, mondjuk az 1920-as állapotot a maival, akkor a termőterület humusz tartalma, termőértéke, nem tudom, minek nevezzem, az a 920-ashoz képest ma olyan 10-20% közötti. Ez nagyjából stimmel?
1: Pontos adatot nem tudnék most mondani, de az biztos, hogy rengeteg humuszt, rengeteg talaj, termőtalajt vesztettünk el, és vesztünk el minden évben.
0: De miért?
1: Ennek az oka többrétű. Egyébként az ökológiai gazdálkodás kialakulását is ez okozta, a talaj állt kezdetektől fogva a középpontba, ugyanis amikor a műtrágya használat robbanásszerűen elterjedt, akkor már voltak a 19. század végén, 20. század elején olyan gondolkodók, akik ezt ennek látták a negatív következményeit is, tehát nyilván nem szabad elvitatni a pozitív oldalt, hogy megemelkedtek a terméshozamok, elmúltak az éhínségek, sokkal több embert lehetett és lehet mai napig is élelmezni. Ugyanakkor látjuk már a negatív hatásait is, például az, hogy a műtrágya azért nem képes pótolni azt a szerves anyagot, azt az élő talajt, ami tulajdonképpen nem látjuk ugyan, de az életnek egy bölcsője, hiszen ez már talán sokaknak ismert, hogy egy kiskanálnyi talajban annyi élő lény van, hogyha az egy jó élő talaj, mint amennyi ember a földön, tehát hogy egy nagyon nem látványos ökoszisztéma, de annál fontosabb ökoszisztéma az, ami a talajunkban van.
0: Körülbelül 20, de lehet, hogy 30 évvel ezelőtt egy amerikai farmer mondta azt, illetve csodálkozott azon, hogy Magyarországon a szántás mennyire elterjedt, és akkor azt magyarázta, hogy nem kéne szántani, és egyébként is olyan mezőgazdasági gépeket kell használni, amelyeknek a gumikereke nagyon nagy felületet jelent, hogy dupla kerék legyen, meg stb., hogy, és én nem értettem az egészet, hogy miért. Ez körülbelül most már stimmel?
1: Igen, ez a talajvédő vagy talajmegújító gazdálkodás, regeneratívnak is mondják, amely ugye egyre inkább a talajművelés minden formájának az elhagyása felé halad.
0: Hát akkor tehát, jön a gaz.
1: Így van, tehát ez a legnagyobb probléma vele, hogy ugye a szántás, a talajforgatása bizony megfordítja azt az élő réteget, a felső 30 centiét, és ezért a szerkezetet tudja károsítani, ha nem juttatunk ki a szántással egy menetben ugye szerves tápanyagutánpótlást, és akkor bizony az oxidáció miatt elveszítünk szerves anyagot, és romlik a talajunk hosszú távon, viszont a gyomot meg hát sokkal jobban kezeli, illetve hát nyilvánvaló, hogy őseink nem véletlenül használták a szántást évezredeken keresztül. Ugye itt a hazai probléma az abból is adódik, hogy nagyon szétvált az állattenyésztés és a növénytermesztés, és már nem ezek a vegyes gazdaságok a jellemzőek, ahol van szerves trágya, lehet komposztálni, és utána körforgás szerint ugye visszajuttatni a termőterületre, hanem sokan küzdenek a növénytermesztő gazdák azzal, hogy nincs elérhető mennyiségben megfizethető trágya, és ezért is nehézséget okoz számukra az, hogy hogyan pótolják a szerves anyagot. Nyilvánvaló, hogyha kevesebb talajművelést végzünk, akkor azért a lebomlása, a zöld trágya növényeket ültetünk, vetünk, akkor segíthetjük azért a talaj felépülését, de az igazság az, hogy nem hagyható el az, hogy újra szerves anyagot juttassunk vissza.
0: Picit leragadtam a szántásnál. Uh-huh. Mert megy a traktor, és kifordítja a földet, és mondta, hogy millió élőlény, egy élő organizmus az a talaj, amikor az úgy kifordul, vagy amikor én egyszerűen fölásom a kertet, akkor ott megszakítok valamit, akkor ott valami, ezek eddig valamilyen szövetségben voltak, és most egyszerre ott maradnak egyedül árván?
1: Hát igen, a talajban, most a gombafonalakat talán jól el lehet képzelni, hogy nagyon fontos szerepük van a gombáknak, gombafonalaknak a talaj lebontó funkcióiban, de már csak a szerkezet alakításban is. A glomalin az egy olyan anyag például, ami a talajszemcséknek az összetartását, tehát a szerkezet állóképességét segíti. De ugyanúgy a gilisztákat is emlegethetném, amelyek, tehát ugye, ha ott fizikai kár éri őket, akkor pusztulnak. Bizonyos életforma típus az ott a felső talajrétegben van, és ők ugye nem szerencsés, hogyha kiírtjuk őket a bolygatással. Tehát ilyen beavatkozás, egy drasztikus beavatkozás nyilván mindenfajta ilyen talajforgatás.
0: Az, hogyha giliszta van a földben, az jó? Tehát a gilisztát azt óvjuk, őrizzük, locsoljuk?
1: Igen, a giliszták azok indikátor állatok is, tehát egy jellemző, egy jelző faj, illetve fajok, tehát mutatja azt, hogy mennyire élő az a talaj, mennyire épp, mennyire termőképes.
0: De egyébként mondjuk a homokból a giliszta majd humusz termel?
1: Tehát
0: kérdéseim abszolút laikus kérdések, de hát
1: nem
0: mégis.
1: Baj. Alapvető talaj fizikai féleséget nem tudja megváltoztatni, tehát az, hogy homoktalaj, vályoktalaj, vagy agostalaj, azt nem fogja megváltoztatni, de valóban az emésztése által, az ürülék által, a nyálkája által mindenféle pozitív hatást gyakorol, tehát már csak az, hogy járatokat épít a talajba, levegőzteti, behúzza a föntről a szerves anyagot, vagy ugye élő növény nem eszik a giliszta, de ugye az elhalt növények lebontásában jelentős szerepe van, táplálékot élő helyett teremt egy csomó mikróbának, tehát hogy az egész életközösség fenntartásában egy jelentős szerepe van.
0: Most az jutott eszembe, hogy akkor a kiskertembe veszek egy vödör gilisztát, és akkor elszórom, de hát ilyen szolgáltatás nincs.
1: Hát giliszta komposztálás, az van egyébként, pont ebből adódóan.
0: Hát, veszek komposztot, és azt teli van gilisztával?
1: Komposzt giliszta, ugye a horgászboltba meg lehet menekíteni a gilisztákat, a csalibá vállástól, és akkor ilyen kis giliszta komposztálót lehet csinálni.
0: Na jó, de hogyha veszek humuszt, ami arról híres, hogy csogiliszta van benne, honnan tudjam, hogy az tényleg olyan a csogiliszt? Jó, na, bocsánat, nem komolytalankodom el a dolgot. Na, de tehát, hogy, mert gyerekkoromban emlékszem, hogy láttuk ott a giliszta. Ja, hát milyen érdekes. De akkor a giliszta egy pozitív szereplő.
1: Igen, abszolút pozitív szereplő, igen, minden tekintetben.
0: Na most nem akarom elviccelni a dolgot. A másik, hogy a szántásról beszéltünk, a földminőségéről. Mi az, amit az ökológikus gazdálkodás tilt, nem enged? Tehát igen. A mai modern módszerek, most nem azért, de itt van például ez a génmódosított élelmiszer. Ez ezzel mi
1: igen.
0: A
1: igen, visszatérve, ugye említettem, hogy jogszabály keretei vannak, és itt le van fektetve feketén-fehéren, minek kell megfelelni, tehát ebből adódik, hogy ökológiai gazdálkodásban szintetikus növényvédőszereket nem használunk.
0: Tehát csak állati trágyát,
1: A műtrágyát sem használunk, akkor ugye génmódosított növényeket vagy állatokat sem, illetve génmódosított szervezeteknek a származékait sem. Ezt majd, ha kell, akkor kifejtem, hogy ez mit jelent. Ugye sokszor termeltetünk GMO-val anyagot, ami természet azonos anyag, de GMO állítja elő.
0: Hát én azt tudom, hogy szóját esznek a tehenek, és ez a szója az érkezik valahonnan részben Amerikából, és génmódosított szója, amit megeszik a tehén, és akkor az én kérdésem az, hogy akkor én is génmódosított leszek, hogyha azt a tejet iszom?
1: Nyilván nem, de ökológiai gazdálkodásban, a takarmányban sem használunk GM takarmányt, tehát hogy az egész rendszerből, sőt a most nemrég az Európai Unió parlamentje által átengedett új ilyen génszerkesztési törvény alapján kicsit szabadabban, forgalomba hozható.
0: Mintha a magyar kormány is ebbe az irányba indult volna el, most igen, nincs előttem. Igen?
1: Igen,
0: és sajnos. Ennek örülnek?
1: Nem, mi nem örülünk, mert mi... Hát igazából örülhetnénk is akár, mert az ökológiai gazdálkodás lesz az egyetlen, ami név szerint is sikerült ugye benne beletenni a jogszabályba, hogy ökóban ezt nem szeretnénk, és ne legyen, és ezért jelölés köteles maradt a vetőmag is, de a fogyasztó számára, meg hát össztársadalmilag azt gondolom, hogy ez nem egy jó irány, tehát nem lesz megkülönböztethető a termék, hogy van-e benne génszerkesztett alapanyag, vagy nincsen, és
0: ez... Miért nem jó? Tehát én értem, hogy azt mondják, hogy a génszerkesztés nem jó, de miért nem jó?
1: Elsősorban egyébként, tehát egy kicsit ilyen technikaibb részt ezt most nem mennék bele, hogy maga a génszerkesztést ez mennyire pontos, mennyire nem. Tény az, hogy nagyon sok nem kívánt változást is elő tud idézni. Hát
0: nagyjából valami olyasmiről van szó, hogy mondjuk a kukoricába belerakják a nem tudom melyik pillangónak az egyik génjét. Nyilván nem pillangó, én most mondtam valamit, az egyik génjét, ami azt eredményezi, hogy a kukoricát károsító, nem tudom melyik növény, vagy élőlény, az ott akkor nem tud megmaradni. Hát ez csupa pozitívum.
1: Hát, az az igazság, hogy két csoportra osztják az úgynevezett NGT, vagy hát ez az új GMO növényeket is. Az egyiknek a szabályozása, az marad a régi, tehát szigorúbb, ezek az úgynevezett herbicid toleráns, tehát a gyomírtószerrel ellenálló növények, illetve a rovarírtó hatóanyagokat termelő növények, tehát ami régen is a GMO tulajdonság volt, és most az újjal is azt csinálják, azok maradnak szigorúan szabályozottak, viszont van egy csomó olyan, ami nem ezeket a tulajdonságokat hordozza, de ugyanúgy génszerkesztéssel állították elő, és itt egy ilyen idézőjelben marha tudományos döntés született, hogy 20 változtatás alatt az már akkor ne legyen GMO, amit génszerkesztési technológiával 20 változtatásnál kevesebbet nyúlnak bele az örökítőanyagba, akkor
0: az nem GMO.
1: Már nem. És de ez hát... egy lobby érdek, tehát nem tudom sajnos szemben mondani, ez azt jelenti, hogy szabadalmaztatni lehet majd azokat a növénytulajdonságokat, amiket kódol egy ilyen változtatott örökítő anyag szegmens, akkor azt jelenti, hogy ugye ezek a tehát a fogyasztóknak a döntéshez való joga, ez elvész, tehát nem fogja tudni megkülönböztetni, hogy szeretne ilyet tenni, nem szeretne a tájékoztatás, és ebben nem értünk egyet, tehát az ökológiai szektor ezzel egyáltalán nem ért egyet, hogyha mégis ugye most elfogadta az Európai Parlament ezt a jogszabályt, 28 januártól lép életben, még van egy lehetőség, hogy valamelyik tagállam esetleg az Európai Bíróságon keresetet nyújt be ellene, ezt nem tudjuk még, hogy valamelyik tagállam meglépje. Ha nem, akkor nyilván fel kell erre készülnünk, hogy ez jönni fog, és az ökológiai szektor lesz az egyetlen, ahogy említettem, ahol továbbra is biztos lehet benne a vásárló, hogy nem használnak ilyet, tehát ebből a szempontból még örülhetnénk is neki, mert a figyelem az nagyobb lesz az ökotermékeken.
0: Azt mondta nekem egyszer egy gazdálkodó, amikor arról volt szó, hogy a tarló égetést megtiltják, hogy na jó, jó, megtiltják a tarlóégetést, de hát ez azzal jár, hogy akkor utána neki annyi kémiai szert kell arra a földre kijuttatni, mert a különböző gyomokat, meg nem káros élőlényeket, azokat valahogy mégiscsak, amit a tarló égetés eltüntetett, azt neki is el kell valahogy tüntetni.
1: Na és látja, mégse így van.
0: Nem így van.
1: Igen, tehát a tarlóégetés is rendkívül káros volt. Én ezt Indiában tapasztaltam meg a egyik konferencia, ökogazdálkodási világkonferencia, ott volt 2017-ben, ha jól emlékszem.
0: De ha 18-ban, akkor is elhiszem, igen.
1: Novemberben, és akkor égetik ott a tarlókat, és nem kaptunk levegőt, de szó szerint alig lehetett levegőt kapni, mert a városba ugye egy felhőként borította be.
0: Értem, de a kérdés végül arra is vonatkozott, hogy volt egy módszer, ami bizonyos hatásokkal járt, hát egyébként igen, füst volt, de a másik oldalon meg azokat, amiket el kellett tüntetni, azokat eltüntette. És akkor valami más módszerrel kell eltüntetni, most akkor kémiai módszerrel.
1: Nem feltétlenül, tehát ugye az, hogy ott egy szerves anyag megmarad, az kifejezetten előnyös is, ugye, amiről beszélgettünk, hogy van kaja a mikroszervezeteknek például, nem pusztítjuk
0: el. Tehát a gyom
1: el
0: van ott, az ad nem baj?
1: De a gyomot
0: baj?
1: Mechanikailag is lehet kezelni. Ugye ha már így belementünk a regeneratív gazdálkodás és az ökológiai gazdálkodás között, azért az egy nagy szemléletbeli különbség, hogy az egyik, a regeneratív, az inkább a talajművelés körül forog. Nyilván ott is megvan, hogy szerves takarónövény, meg gyökér a talajban lehetőleg egész évben, és a talajvédelem, viszont ott nincs semmilyen korlátozás az input anyagokra vonatkozóan.
0: Hogy mi
1: tehát
0: megy
1: ott
0: be?
1: Gyomírtó engedélyezett, műtrágya engedélyezett, rovarölő, gombaölő. Az ökológiai gazdálkodás meg azt mondja, hogy én inkább művelem a talajt, akár sekélyműveléssel, és a gyomokat mechanikai úton kezelem.
0: Kihúzgálom, igen.
1: Hát, annak szofisztikáltabb módok is, de igen.
0: Igen, igen.
1: És nem juttatok ki, viszont nem juttatok ki semmilyen kémiai bolygatót, hogy úgy mondjam, mert az is ugyanúgy bolygatja a talaj életet, csak nem fizikailag, hanem kémiailag.
0: Igen, a kémiai úton pusztítja el azokat az élőlényeket, amelyek egyébként jó, ha ott vannak.
1: Igen, így van, és ez egy ilyen nagyon elválasztó vonal a két irányzat között, ugyanakkor sok tekintetben meg átfed a kettő, tehát nagyon sok ökológiai gazdálkodó eleve a talajt fontosnak tartja, azért lett ökogazda, és egyesíti a két rendszert, amennyire ez lehetséges.
0: Na most akkor a következő a helyzet. Áttérünk az ökológiai gazdálkodásra teljesen, az egész világon. Csak ökológiai gazdálkodás. És éhen hal az emberiség.
1: Ez egy tipikus, szintén bocsánat, hogy nevetek, csak ez annyira...
0: Ki nevet engem, értem?
1: De nyugodtan. Annyira ugye adja magát ez a kérdés, és
0: hát
1: annyira magát, hogy...
0: élelemmel a világot.
1: Értetődő, és ez a legkardinálisabb érv például, amit ugye a géntechnológia mellett is felszoktak hozni, hogy de hát el kell látni a világ növekvő népességét. Na most itt lehet, hogy kicsit hosszabb választ adok, de egy kicsit fel kell ismernünk, hogy ez a párosítás, hogy még intenzívebb termelés, még többet termeljünk, főleg itt Európában, az nem oldja meg az éhezés kérdését ott, ahol most is éheznek. De már csak ha Magyarországot vesszük kis egységként, akkor sajnos látjuk, hogy a mai napig van gyerekek körében is 5-7% alultáplált. És nem mondhatjuk azt, hogy azért, mert nem termelünk elég kaját. Tehát, hogy...
0: Jó, értem én, hogy az egy más kérdés, hogy vannak alultáplált gyerekek a nagyvilágban, meg Afrikában, nem de én ezt értem. De csak annyi, hogy egyszerűen annyi élelmet kell termelni, amennyivel el lehet látni normálisan ezt a nem
1: ezt tudom. Ezt már most túltermeljük. Akkor a túltermelésben vagyunk, hogy ezt elmondani nem lehet. Tehát ha most ránézett tejpiaci válságra, akkor önmagában az mutatja, hogy mekkora túltermelésben vagyunk.
0: Olcsóbb a tej, boldog vagyok a boltban.
1: Hát igen, a gazdák már nem olyan boldogok, hogy tönkre mennek, amiatt, hogy annyira olcsó a tej, a felvásárlási ár alacsonyabb a termelési költségnél.
0: Mert túl sok van, igen.
1: Túl sok van. És ugye ezt látjuk, hogy tehát az élelmezés rendszerét egy kicsit egyben kell látni, és akkor meglátjuk ezt az óriási pazarlást, ami ott van. Tehát ugye az a 30% vagy újabb adatok szerint 40% ami kárba vész.
0: Amit kidobunk,
1: ami a menet közben egészen ugye a termőföldtől a műtőszekrényünkig.
0: Bocsánat, de a fő kérdés mégis az, ha ökológiai módon gazdálkodunk, el tudjuk látni élelemmel, mondjuk, ha csak Magyarországról van szó, el tudjuk, de az egész világról beszélhetünk, el tudjuk látni így élelemmel az embereket?
1: Igen, erre is vannak tanulmányok. A válasz az, hogy igen, de nem azaz, tehát nem lehet egy csavart húzni meg a rendszerbe és várni, hogy majd megjavul. Tehát amit említettem, a pazarlás, és a másik az, hogy az állatok számára termelt takarmány termő terület, ez egy óriási, az összes mezőgazdasági területnek egy jelentős része, amint takarmányt, szemes takarmányt termelünk. Ugye ott élelmiszer humán célra nem termelődik, mert hogy átváltódik majd húsá,
0: és akkor majd megesszük.
1: De ez az átváltási arány, ez egy elég rossz arány. És hogyha közvetlen humán célra termelnénk élelmiszert, ugye akkor... akkor jobb lenne. Tehát a lényeg
0: de
1: az,
0: hát
1: hogy
0: ha... akkor mi lesz az állatokkal? Akkor nekik nincs.
1: Hát legeltetés is létezik, tehát nem csak iparszerű állattartás létezik, és annak a kihasználása az megint csak egy olyan dolog, amit jól meg lehetne. Tehát a legelőn, a gyepen megtermő növényi biomasszát, azt mi emberek sosem fogjuk tudni hasznosítani értelemszerűen, viszont az állat az pont ebből csinál értékes, humán táplálékot, állati termékeket. Tehát magyarul az a lényeg, hogy ha le tudnánk felezni a pazarlást, az élelmiszer pazarlást, és mondjuk felére csökkentenénk a húsfogyasztásunkat, ami a WHO és egyéb szervezetek szerint is azért ildomos lenne, mert elég egészségtelen mennyiségű húst eszünk
0: túl meg. Túl sokat eszünk, igen.
1: Igen, akkor a jelenlegi agrárterületeken is minden további nélkül el tudná látni az emberiséget a biogazdálkodás is, de ez egy ilyen hipotetikus felvetés, hát... tehát a lényeg inkább az lenne ebből az egészből, hogy nincs egy ilyen silver bullet, ahogy mondja az angol, tehát egy mindenre jó megoldás nincsen, és ez egy fals argumentáció véleményem szerint, amit a GMO lobby is mond, hogy hát etetni kell az népet. De GMO nélkül is ugyanúgy ezt meg lehet oldani, sőt, sokkal kisebb problémákkal.
0: Ha én már az előző fél órában is mondtam, hogy én egy gazda vagyok, aki mondjuk 50 hektáron termelek ezt-azt, át akarok állni az ökogazdálkodásra, akkor hogy csináljam? Hopp, tegnap így volt, most ősztől máshogy van.
1: Igen, ugye egy átállási tervet kell készíteni, és az átállási tervben meg kellene nézni előzetesen, hogy milyen termékek vannak, milyen termékpályák, hol van nagyobb kockázat, kisebb kockázat, mi a folyamat. Ugye a szántóföldön 2 év átállási idő van, tehát 2 év a tanuló idő, addig nem lehet
0: biom... Az alatt tönkre megyek.
1: Nem, hál' Istennek, akkor nem lenne jó gazda. Ugye ez támogatási rendszer oldalról is segítik, tehát van egy átállási támogatás, meg egy fenntartási, de ha nincs, akkor is azért meg lehet ezt szépen tervezni úgy, hogy az átállási idő az arra legyen jó, hogy az ember tényleg beállítja a vetésforgót, ökoban kötelező a vetésforgó. Pillangós virágúakkal érdemes legalább 1/3 a területnek mindig.
0: Pillangós, mond egy példát, mi
1: hát, milyen? Lucerna.
0: Lucerna, jó.
1: Legismertebb talán.
0: 4 levelű, igen.
1: Vagy herefélék, de... Ugye ők tudják megkötni a levegőből a nitrogént a gyökérgümök segítségével, tehát amit a műtrágya ipar a Haber-Bosch szintézissel, ugye fosszilis üzemanyagból nagy energiával állít elő, levegőből igen. Kivonja a nitrogént, ezt a pillangós virágú növények ingyen és bérmentve megcsinálják a gyökereiken élő rizóbium baktériumok segítségével. És az a lényeg, hogy ez a motorja az ökoszántónak, ez a pillangós, és egyébként ugye ugyanúgy megvannak a kalászosok, a kapásnövények, minden
0: tehát
1: egyéb.
0: Már nem fogjuk tudni kifejteni ebben a hátralevő 2 percben, de akkor tulajdonképpen, ha én, mint földművelő gazda át akarok állni, akkor ez egy reális út. És akkor a záró kérdés. Optimista? Holnap után, azután, meg azután majd az ökogazdálkodás lesz a nyerő és az elterjedt?
1: Én azt látom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a fiatal gazdák oldaláról, a magasan képzett gazdák oldaláról, és mindazok oldaláról, akik látják, hogy nem lehet így tovább menni, ahogy eddig. Ez sajnos a klímaváltozásnak talán az egyetlen pozitív hozadéka, hogy a nyitottság az újra és a változásra az egyre nagyobb, és ezek a inputanyag független gazdálkodási formák, mint az ökológiai gazdálkodás, ez egyre népszerűbb.
0: Állítólag az angolok is azért értek át a sörre, mert a klímaváltozás miatt a szőlő már nem működött, de a sör alapanyagát azt meg tudták termelni, nem tudom igaz-e. Hát akkor itt tartunk, akkor... Mondanám, hogy néhány évtized múlva majd megnézzük, hogy hogyan alakult a dolog, de szerintem hamarabb is találkozunk. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője, egyben az Ökológiai Gazdasági Mozgalmak Európai Szövetségének az újonnan megválasztott elnöke. Köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Kedves hallgatóink, a YouTube-on és a Facebookon nézhetik is a műsort, és visszanézhetik a műsort. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
2: Megismételtük a Kerengő délutáni adását. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. A média világ erkölcséről. A szerkesztő Kövér Tamás.
2: Hölgyeim és uraim, engedelmükkel legelébb is arról, hogy 4 év budapesti tartózkodás után visszatér az Egyesült Államokba Rod Dreher, amerikai konzervatív író és publicista, aki szerint Orbán Viktor veresége nem csak Magyarország, hanem az egész nyugati jobboldal számára fontos tanulságokkal szolgál. Tapasztalatait összegezve úgy látja, hogy a nyugati liberális sajtóban Magyarországról elterjedt negatív leírások hamisak, de az amerikai jobboldalon kialakult konzervatív minta államképe is pontatlan. Dreher a The Free Press lapban megjelent hosszú esszéjében azt írta, Orbán Magyarországa nem az volt, aminek ellenfelei láttatták. Dreher úgy fogalmaz, a nyugati médiában gyakran ismételt vádakkal szemben Magyarország egyáltalán nem vált félfasiszta állammá, a szerző kritikusan értékelte az áprilisi választás óta eltelt időszakot is. Szerinte Magyar Péter miniszterelnök kiválásával Magyarországon megváltozott a helyzet, és idézem, bosszúálló légkör alakult ki, amely a volt kormányhoz kötődő intézmények felszámolásával fenyeget. Meg annyi erőfeszítés ellenére Dreher szerint Orbán legnagyobb kísérlete a családokra és a keresztény kulturális alapokra épített nemzeti megújulás végül nem hozta meg a várt áttörést. A publicista úgy látja, hogy a népesedési válság mélyebb lelki és vallási természetű probléma, amelyet pénzügyi ösztönzőkkel nem lehet megoldani. Orbán Viktor példája azt mutatta meg a nyugati konzervatívoknak, hogy a politika nem csak parlamenti vitákból és kampányokból áll, az egyetemek, kulturális intézmények, civil szervezetek és média központok is politikai erőterek, állítja Dreher. Szerinte Orbán felismerte, hogy a liberális intézmények gyakran a semlegesség látszata mögött baloldali ideológiai utánpótlást képeznek. Az író a The Free Press-ben arra emlékeztetett, hogy ha a jobboldal elveszíti a kormányzati hatalmat, akkor gyorsan elveszítheti hosszú idő alatt felépített intézményi világát is. Szerinte az új magyar kormány már is a konzervatív intézményi világ lebontásán dolgozik, és Magyarország egyetlen politikai fordulattal a nemzeti konzervatív ellenállás jelképéből, idézem, egy apró, szekuláris, liberális európai állammá válhat, immár eljelentéktelenedve a globalista rendszerben. Az amerikai alelnökkel is szoros írói, majd közéleti barátságot ápoló Dreher kiemelte, hogy a Fidesz bukása nem csak politikai, hanem nemzedéki történet is. Az idősebb, a kommunizmust még megélt választói réteg mellé felnőtt egy új generáció, amelyet már nem a történelmi emlékezet, hanem az internet, az Instagram, az utazás, a fogyasztás és a nyugati életstílus formát. Dreher szerint a magyar fiatalok jelentős része már nem egy szuverenista, keresztény ihletésű nemzeti projektben látja a jövőt, hanem abban, hogy az ország, megint csak idézem, egy magyar Svédországgá váljon, kényelmes, liberális fogyasztói társadalommá. A publicista ezt nem csak magyar, hanem általános európai jelenségnek tartja. Tehát önmagában az olyan káros folyamatokat ellenezni, mint a migráció, az iszlamizáció vagy a nemzetellenesség nem elegendő, zárta gondolatait a Magyarországnak most búcsút intő amerikai publicista. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel folytatólagosan most azt hoznám szóba, A francia elnök választás közelettével házkutatással zaklatják Jordan Bardelját, és hogy július 7-én eldőlhet Le Pen indulása. Udvardi Zoltán arról írt éppen azokban az órákban, amikor a francia miniszter tanács kitűzte a 2027-es köztársasági elnök választás időpontját, házkutatások kezdődtek a legjelentősebb parlamenti párt, a választásokon a legnagyobb eséllyel indulni szándékozó konzervatív párt, a Nemzeti Tömörülés, illetve annak európai szövetségeseinek irodáiban és magánlakásain. Mint mindig, a jogi eljárások előre vetítik a választási naptár lapjait, írta mindenről az X-en Jordan Bardelja, a Nemzeti Tömörülés elnöke. Nincs miért hibáztatnunk magunkat, és ezt meg is fogjuk mutatni, tette hozzá a konzervatív párt elnöke, aki a felmérések szerint hosszabb ideje vezeti a 2027-es elnökválasztás jelöltjeinek listáját. A 2027. április 18-ára és május 2-ára kitűzött kétfordulós voksoláson választják meg a franciák a jelenleg második ciklusát töltő Emmanuel Macron köztársasági elnök utódját. A második forduló időpontja, a dátum május 1-jéhez való közelsége tiltakozást váltott ki, mert így egyértelműen a baloldal felé lejt a pálya. Hasonló elfogultságról tanúskodik, hogy a pártok közül a legtöbb parlamenti mandátummal rendelkező Nemzeti Tömörülés, amelynek jelöltje a legtöbb francia választó bizalmát élvezi, hosszabb ideje koncepciós perek sorozatának tűnő eljárásokkal szembesül, nem elsőként és nem is egyetlen céltáblaként a francia konzervatív politikai aktorok sorában. A párizsi fellebbviteli bíróság július 7-én hirdet ítéletet a Nemzeti Tömörülés korábbi vezetője Marine Le Pen ügyében. A konzervatív politikus, akivel szemben 4 év börtönbüntetést, köztük 1 év felfüggesztett szabadságvesztést elektronikus megfigyeléssel, és 5 év közhivataltól való eltiltást kértek, mindezt azonnali végrehajtás nélkül, ezt követően fogja csak megtudni, hogy jogosult-e indulni a 2027-es kitűzött elnökválasztáson. Le Pen korábban politikai döntésnek nevezte a párizsi törvényszék ítéletét. A bíróság közpénzek hűtlen kezelése ügyében marasztalta el a politikust. Mint arról a híradó Hú is beszámolt korábban, Franciaországban szinte törvényszerű, hogy börtönbüntetésre ítéljék, vagy legalább próbálják ítélni a köztársasági elnöki poszt közelébe kerülő konzervatív jelölteket. Nicolas Sarkozy népszerű és sikeres miniszterelnökét, François Fillont is, aki 2017-ben az elnökválasztás egyik fő esélyese volt, Marine Le Pen és Emmanuel Macron mellett, 2017 márciusában váratlanul egy hűtlen kezelési eljárás célpontjává tették. Bár ennek ellenére Fillon, tagadva a vádakat, úgy döntött, hogy nem lép vissza, azt, hogy a választást Macron nyerte meg, elemzők egyöntetően a Fillon ellen folyó eljárásnak tudták be. A politikust 2020 júniusában csalás és pénzeszközökkel való visszaélés címén ítélték 5 év börtönre. Nicolas Sarkozyt, a konzervatív francia politikai szféra egyik meghatározó személyiségét, aki a köztársasági elnöki posztot is betöltötte, 2023-ban 3 év börtönre, ebből 1 év letöltendőre ítélte a párizsi fellebbviteli bíróság. Bár a francia közbeszédben, minden alapot nélkülözve, szélső jobboldali pártként emlegetett konzervatív, ám a kontrollálatlan bevándorlást és az ország nemzeti identitásának feladását ellenző Nemzeti Tömörülés most 2 erős embert is felvonultat, most az elnökválasztás másik esélyese, Jordan Bardella pártelnök és maga a párt is szövetségeseivel együtt büntető eljárások keresztüzébe került. Június 30-a óta házkutatásokat végeznek Franciaországban és más Európai Uniós országokban az Európai Ügyészség által 2025. júniusában indított nyomozás részeként. A házkutatások az Identitás és Demokrácia csoport, amelyben a Nemzeti Tömörülés európai képviselői is ültek, által 2019 és 2024 között elkövetett, feltételezett európai pénzeszközök visszaéléseire irányulnak a vizsgálatok, írta mindenről a francia szocialista párthoz közel álló Le Monde. A büntető ügyként apostrofált, ám inkább koncepciós pernek tűnő eljárások túlpolitizáltságára jellemző, hogy egy zavaros, sikkasztásos üggyel terhelt múlttal rendelkező szélső baloldali szervezet panaszára indította el az Európai Ügyészség a vizsgálatot csalás címén a Nemzeti Tömörülés és Jordan Bardella pártelnök ellen. Hölgyeim és uraim, ilyen előzmények után történelmi kalauzunktól, Márai Sándortól, az Ajándék a végzettől címmel megjelent írásokból ezúttal a Visszatérők című publicisztikából idézünk. Azt írta az író, mindenki, akit ma sorsa, hivatása vagy hivatala arra késztet, hogy a hazatért magyarság sorsával foglalkozzék, eredménnyel és haszonnal forgathatja azt a fürgén megírt nagyon őszinte könyvet, amelyet Szvatkó Pál Visszatérő magyarok címmel adott közzé, néhány héttel azután, hogy a könyv szerzője kiszabadult prágai börtönéből és a prágai magyar hírlap szerkesztőségi asztala mellől hazatért Magyarországra. A felvidéki magyarság jól ismeri a szerző nevét, és nem kell különös jós tehetség hozzá, amikor azt ígérem, hogy rövidesen, s nem csak e könyvén át, megismeri az itthoni olvasó is. Szvatkó felvidéki ember, a kisebbségi sors számára az élet természetes formája volt, egyik reprezentánsa annak a józan magyar nemzedéknek, amely meg tudott maradni magyarnak, józannak és felelős érzésű kisebbségi embernek a csehek minden terrorja és csábítása közepette, s a csábítása nemzedék magyar öntudata számára legalább olyan veszedelmes volt, mint a terror. De a felvidéki magyarság kiállotta mindkét próbát. Szvatkó könyve a bizonyíték rá, hogy az új magyar értelmiség, amely a visszacsatolt városokkal és falvakkal hazatért, pontosan ismeri helyét a magyar világban, tudja, mit várhat, mi vár rá, mi a kötelessége, s mi az, amiből nincs joga sem módja engedni. Hasznos könyv, bízom hatásában és eredményeiben. Ez a könyv pontos éles rajzot ad e 20 esztendő kisebbségi tartalmáról. A magyar olvasó kemény vonásokkal megrajzolt képet lát, az északi magyar nem szentimentális. Ahogy a felvidéki magyar paraszt fokkal és körömmel, ravassággal és szívósággal megtartotta minden cseh praktika közepette a skvarkát, a földet, úgy tartotta meg a felvidéki magyar értelmiség azt a másik magyar őstulajdont, amely egyértékű a földdel, és amelynek életforma és magyar kultúra a neve. De ez az életforma nem teljesen azonos az itthonival. A felvidéki magyar értelmiség, idézem, ez a batacipős ifjúság, igényekkel lép elénk a könyvben, a szociális felelősség érzet igényeivel. Sok minden, ami ideát természetes következménye ma is egy életformának, az ő számukra időszerűtlen és divatja bult. Igényeiket a magyar élettel szemben csendesen, de határozottan jelentik be.
3: Szvatkó könyve lelkiismeretes rajza a 20 esztendős kisebbségi magyar sors szellemi, társadalmi és politikai fejlődésének. A társadalom szociális nivellálása a visszatérő magyar tömegek számára nem politikai jelszó, hanem az élet természetes parancsa. Józanságuk meggyőző. A kisebbségi magyar nem ismeri a pátoszt. Megismerte életének természetes feltételeit, és ragaszkodik ahhoz az illúzió mentességhez, amelyre 20 kemény esztendő szenvedései nevelték. Magyarsága bensőséges és szemérmesen szótlan. A himnusz szövegét nem tudja pontosan, de meg tud halni egy magyarságért, amelyet személyesen sokan nem ismernek, csak a vér és a nyelv emlékein át. Ez a könyv nagy erővel beszél arról, ami nem csak kormányzati és társadalmi kötelesség, hanem minden magyart kötelező, egyetemes és messzi jövőre kisugárzó nemzeti érdek, beszél arról a magatartásról, amely minden hivatalos és nem hivatalos cselekedetünknek egyetlen megnyilvánulási formája lehet, a türelem és a tapintat, a segítő és megértő készség kötelességéről, mert nem lehetünk elég türelmesek, elég megértők, eléggé figyelmesek a felvidékkel szemben. És nem lehetünk eléggé gyorsak, elszántak és biztos kezűek a segítségben. 6 hete már, hogy először lépték át magyar katonák a trianoni határt, se 6 hétben elkészült ez a könyv. Most, mikor elolvastuk, úgy éreztük, nem lehet eléggé hangsúlyozni, milyen felelősség terhel mindannyiunkat a felvidékkel szemben. És mikor ezt mondjuk, kérünk valamit a visszatérő magyaroktól, hitet és türelmet. Hitet, hogy a múló bajok kezdeti zavarok után minden jóra fordul, mert itthon minden ember felelős és nem felelős helyzetben van, át van hatva a segítés és a szolidaritás szellemétől. Türelmet, mert hetek alatt nem lehet csodákat művelni, nem lehet felépíteni mindazt, amit e 20 esztendő lerombolt. Mindaz, ami ma probléma, egy napon elmúlik, s marad a valóság, amelynek értelme időtlen. A valóság, hogy hazatértek. Igazán haza, úgy, ahogy ők képzelték és remélték e 20 esztendőben, írta 1938. decemberében Márai Sándor. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel a mába visszatérve, most arról szólnék, hogy a Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, az NVVH, mert a törvény tervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól, erről tájékoztatta a jogvédő szervezet az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét a társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. A civil szervezet a közleményben üdvözli, hogy a kormány valódi társadalmi egyeztetést folytat. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták mindenről. A Magyar Helsinki Bizottság nyugtázza, hogy a Magyar Péter vezette kormány végre szakított az Orbán kormány 16 éves törvénysértő gyakorlatával és érdemi társadalmi egyeztetést folytat egy kiemelt jelentőségű törvény tervezetéről. A civil jogvédők különösen örvendetesnek és követendőnek tartják, hogy a kormány részletesen indokolta a tervezetet és közérthető tartalmi összefoglalóval egészítette ki, olvasható a közleményben. Ugyanakkor meglátásuk szerint a hivatal vizsgálata során olyan az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását. Miközben a kormánytervezete rögzíti, hogy a vagyonvédelmi vizsgálat nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, jegyezték meg a közleményben. Ez a megoldás hasonlóan elfogadhatatlan ahhoz, amit a rossz emlékű szuverenitás védelmi hivatalnál alkalmazott a Fidesz, hívták fel rá a figyelmet. Azt írták, azért is fontos lenne biztosítani a bírói felülvizsgálat lehetőségét, mert a hivatal szokatlanul széles jogosítvánnyal rendelkezne. Bármely közvagyon felhasználást vagy közvagyonnal való gazdálkodást vizsgálhatna, és összeghatár megjelölése nélkül állami felügyelet alá vonhatna magáncégeket, amennyiben, idézem, megalapítják.

0: bírósági vizsgálatának biztosítása mutattak rá. A bizottság azt is javasolta, hogy nevezzenek ki egy önálló emberi jogi felelőst a hivatalon belül. Az alapvető jogok biztosa pedig az NVVH vádképviseleti tevékenységén kívül minden másban vizsgálhassa a hivatal tevékenységét, fűzték hozzá. Hölgyeim és uraim, újabb két hét múlva ismét jelentkezünk a média világ történéseivel, addig is a jó Isten óvja önöket, a szerkesztőt Kövér Tamást hallották.
1: Elhangzott a média világ erkölcséről.

0: Petres Csaba muzsikált. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra 30 perc. Hanguló. Kedves hallgatóink, 1925. július 8-án született Réti József operaénekes. Hallgassák meg a Misero o Sogno és a Per Pietà non ricercate című Mozart koncertáriát, majd Liszt Ferenc 23-as Zsoltárát a művész előadásában.

0: Réti József énekelt, elhangzott a hangoló. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a technikai munkatárs Bójás János és Biksa Levente, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a bemondó Fülöp Tamás és Lázár Csaba. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bixa Levente nevében is. A mikrofonnál a bemondó, Lázár Csaba.

Concentus Musicus Wien felvételét hallották. 0 óra 5 perc, benső végtelen. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Jenikő olvas fel.

Ha csak magunkért imádkozunk, akkor énünk teljesen egyéni adottsága szerint beszélünk Istenhez, ahogyan éppen ajkunkra tódul, körülményeink és élményeink szerint. Ehhez valójában jogunk is van, s az egyház nem is akarja ezt a jogunkat megnyírbálni. Ilyenkor egyéni életünket éljük, mintha egyedül volnánk az Istennel. Ilyenkor Isten úgy fordul hozzánk, mint senki máshoz, mindenkinek egészen a saját Istene. Hiszen éppen abban áll az Isten végtelen gazdagsága, hogy ő mindenki számára újszerű, s mindenkié, mégpedig egyenként különbözőképpen. A beszédmód, ahogyan ilyenkor beszélünk, szánk íze szerint való, és valószínű, hogy sok tekintetben csak nekünk való. Nyugodtan használhatjuk ezt a nyelvezetet, mert Isten megérti, s másnak úgysem kell megértenie. De nem csak különálló teremtmények vagyunk, hanem egyúttal közösségben is élünk. Nem csak eseményekből állunk, hanem az idő fölött álló rendhez is tartozik belőlünk valami, s ezt vesz egy számításba a liturgia. Ilyenkor, mint az egyház tagja imádkozunk. Ilyenkor abba az országba emelkedünk fel, amely az egyedek felett áll, s bármilyen képességgel időben és helyben elérhető. Márpedig ebben az esetben csak a liturgia stílusa tárgyilagos, pontos, mindenki számára elérhető, azaz a legjobb. Mert az imának minden más formája, amely valami egyéni lelkületből jönne, érthetetlen lenne a más képességűek előtt. Őszintén beismerhetjük, hogy egyedül a katolikus, azaz általános és tárgyilagos stílust értheti meg mindenki. Ez természetesen áldozattal jár. Valamiképp mindenkinek meg kell tagadnia magát. Ki kell lépnie önmagából. Ezzel azonban nem veszít, sőt ellenkezőleg szabadabb, gazdagabb és sokoldalúbb lesz. Mindkét imamódnak kölcsönösen egymásba kell fonódnia, hisz élő viszonyban vannak egymással. Az egyik a másiktól kapja termékenységét és világosságát. A liturgiában tanul meg a lélek forgolódni a nagy lelki közösségben. Itt szerzi meg, ha szabad ezt a hasonlatot használni, a fellépésnek és mozgásnak csiszoltságát, ahogyan az ember is a társadalmi érintkezéseknél az igazán előkelő társaságtól tanulja meg ezt a csiszoltságot. Főképp olyan egyénektől, akik érintkezési előírásaikat régi hagyományokra épített társadalmi nevelés révén kapták. Így a liturgia révén a lélek finomsága és az érzelem magas fokára jut. Benne szerzi meg a lélek a szellemi élet nagy stílusát, és ez olyasmi, amit nem lehet eléggé értékelni. Másrészről viszont maga az egyház figyelmeztet folyton arra, hogy a liturgikus élettel párhuzamosan meglegyen az emberek egyéni szükséglete szerint beállított ima élet, mikor a lélek egyéni képességei szerint imádkozhatik. Ebből az imából kap azután a liturgikus élet is melegséget és egyéni színezetet. Ha az utóbbi hiányozna, vagyis ha a liturgia volna kizárólag a lelki élet kerete, akkor könnyen rideg formaság lenne belőle. És megfordítva, a liturgia hiányának végzetes következményeit a mindennapi tapasztalat eléggé mutatja. A liturgiában a hívők sokat kifejező szimbólumokkal és képekben gazdag világgal találkoznak, mint például egyes helyzetek, mozgások, cselekmények, ruhák, szerek, jelentőség teljes helyek, idők. Ezek láttára felmerül a kérdés, mi az értelme mindennek a lélek Istennel való érintkezésében? Isten a tér fölött van. Minek neki a helyre a térre vonatkozó pontos előírás? Isten idő fölött áll. Mit számít akkor a vele való kapcsolat szempontjából az időkre vonatkozó elrendezés? Isten egyszerű. Mit kezdünk akkor az előírt mozgásokkal, cselekményekkel, eszközökkel? Hogy messzebb ne menjünk, kérdezzük, hát lehet egyáltalán érzékelhető dolgoknak szerepe a léleknek Istennel való érintkezésében, aki szellem? Nem hamisítja ez meg és alacsonyítja le ezt az érintkezést? S ha fel is tesszük, hogy az ember testből és lélekből áll, vagyis nem tiszta szellem, s így a testének mindig lesz szerepe a szellemi életben is, nem tökéletlensége ez,
amelyet le kell gyűrnie? Vajon nem az-e az igazi istentisztelet feladata, hogy Istennek a lélekben és igazságban való imádását szolgálja, s hogy legalább törekedjék kiküszöbölni a testi és anyagi jelleget? E kérdés tisztázása is megvilágítja a liturgia lényegét. Mi a szerepe az érzékelhető dolognak, mint eszköznek, szellemi ismeretszerzéseinknél és lelki világunk közléseinél? A kérdést lélektanilag így fogalmazhatnánk meg, a testből és lélekből álló én a saját természetén belül hogyan látja a test és a lélek egymáshoz való viszonyát?

0: Gottlieb Müfát numero 4-es B-dur szvitjének második tételét Dobozi Borbála szólaltatta meg. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Hedi.
1: Benei Zsuzsa életművének sajtó alárendezői vonzó, költői címmel adják az olvasók kezébe ezt a könyvet. Nem látta senki más, vers közelben. Így szól a cím és az alcím. Benei Zsuzsa egy-egy verssel, némelykor a versek valamely érdekes részletével foglalkozik, de csak néhány szembetűnő vonatkozásukra mutat rá, hogy aztán ezeken elgondolkodva költészet világát, lehetőségeit felvillantsa olvasói előtt. Szeretettel köszöntöm Önöket! Jelenics István mondatait olvasom, melyeket a már említett Nem látta senki más, vers közelben című kötet előszavába írt. Elmondatokkal vezeti be az olvasót Jelenics atya ebbe a kertbe, Benei Zsuzsa versolvasó kertjébe, ahogy a következőkben valóban kertnek, virágos kertnek nevezi maga is a gyűjteményt. Arról pedig, hogy hogyan is közeledik ez az érzékeny művész, maga is költő a versekhez, így ír. Nem a tudós vagy a tanár alaposságával, hanem a művelt és érzékeny befogadó személyes figyelmével tekint a versekre, amelyeket látszólag véletlenszerű egymás utánban helyez elénk. Azt mondja el róluk, melyikben mit talált szokatlanul szépnek, melyik miért vált fontossá, kedvessé számára, mivel tette teljesebbé a költészetről, a világról alkotott képét, a költészettel, a világgal, az emberekkel való kapcsolatát. 20 éve halt meg Benei Zsuzsa. Ráemlékezünk, Nem látta senki más, vers közelben című kötete föllapozásával. Maradjunk még egy gondolat erejéig az előszónál. Szabó Lőrincet idézi Jelenics István, ahogy meghatva emlékezett első, diákkori verseinek születésére. A vonat írta őket, meg a nyár. A megjegyzett ütem című versből való a részlet, a Tücsökzene ciklusból. Milyen finom érzékenységgel hajol le pontos emlékezés fölé Benei Zsuzsa, mutat rá Jelenics atya, hogy a költő, minden költő ihletében a képi és a nyelvi akusztikai elemek viszonyáról valami nagyon fontosat leírjon, megvilágítson. Eddig az idézet. Mielőtt a megjegyzett ütem című versre térnénk Benei Zsuzsa vezetésével, hallgassuk meg a Tücsökzene ciklusból a témájában kapcsolódó, megelőző verset. A címe az első vers. Első versemet egy nyári napon írtam a hortobágyi vonaton. Magam voltam. Dél, tücsök, vadmeleg. Durúzsoltak, álltak a kerekek. Vártunk, döcögtünk. Ett az unalom. Ohatnál végig töltem a padon. Úgy kábított már a tücsök zene, meg a sinek egyhangú üteme. Így lesz ez Balmazig, Debrecenig. Ásítoztam, dúdoltam valamit, valami zsongót. Zsongott, kattogott, vonat és világ. S egyszer csak, ahogy ragosgattam a ringó szavakat, rímbe kattant bennem két gondolat. Ez felébresztett, mint valami vicc. Vers, nagyot néztem. Hogy is volt csak? Így? Egész jó játék. De fog menni? Ment. Felfrissülve értem el Debrecent. Fölfigyelhettünk a kulcsszavakra. Első vers. Versírás, vonat, egyhangú ütem, kattogás, nyár, tücsökzene, duruzsolás. Az egész ciklus a tücsökzene ihletésének kulcsszavai ezek. A forrást, az ihletet kutatja a költő, visszaemlékezve első versei keletkezésére. És miben találja meg? A zenében. Először a ritmust hallja meg. Az egyhangú, ritmusos zakatolást és a tücsökzenét a nyári vadmelegben. A vonat és a nyár és a tücsök adta a zenét, hogy a zenéhez aztán képek, szavak társuljanak. Így ebből született aztán irodalmunk egyik különlegesen szép, monumentális versciklusa, a tücsök zene. 370x18 soron keresztül kopog ugyanaz a változatlan ritmus. Az a bizonyos megjegyzett ütem. Hallgassuk most ezt a verset. A tücsök zene 108. darabját. A megjegyzett ütem. Az első vers, s néhány társa, amit Ohat Pusztakócstól Debrecenig írtam, népdal volt. S a sír ritmusa hozta ki őket, nem én. Annyira, hogy témájuk is a halászlegény volt a Ringó Balaton tetején, meg a csárda s a jól ismert petyár. A vonat írta őket meg a nyár, mondom, s a rettenetes unalom. Én mégis meglepődtem magamon, hogy mit tudok. Fölrém lett valami, hogyha lelkét az ember ráteszi a taktusra, hát az viszi tovább. Otthon Zoli azt mondta, marhaság. Így aztán eldobtam a verseket, felejtettem a kísérletemet. S csak azt jegyeztem meg, hogy az ütem, ha akarom, ott van a nyelvemen. A megjegyzett ütem. Ezt írta a verse fölé címnek Szabó Lőrinc, visszaemlékezve első versei születésére. A vonat zakatolása, vagy ahogy a versben áll, a sír ritmusa hozta, szülte az első ifjúkori költeményeket, melyek keletkezésére az előző percekben hallott két vers visszaemlékezik. A tudatba, az idegrendszerbe bekúszó és ott tovább doboló ütemes hanghatás, a fölfedezett ritmus hívta a felszínre a tartalmat, és szülte végül is a verset. Egy ifjú ember a vonaton ül a végtelen nyárban, szüntelenül hallja és magába fogadja az egyenletes, zakatoló ritmust, mely életre kell és elkezd versritmussá változni. A sír ritmusa hozta ki őket, nem én, olvastuk a versben. Az előző versben pedig ezeket a sorokat. Duruzsoltak, álltak a kerekek. Úgy kábított már a tücsök zene, meg a sinek egyhangú üteme. Zsongott, kattogott vonat és világ. S egyszer csak, ahogy rakosgattam a ringó szavakat, rémbe kattant bennem két gondolat. Csodálatos a

0: A vonat írta őket meg a nyár. A vonat adja a ritmust, a nyár pedig a tüzet, az ihlet forróságát hozza elő és borítja rá az ifjú poétára. A szikrázó napfényben a vonatablakban képek villognak. A kerekek meg csak zakatolnak. A képek rendbe, akusztikus rendbe állnak, és a rendeződésből vers születik. Így képzelem. Benei Zsuzsa pedig így fogalmazza meg ezt a Szabó Lőrinc vers aláírt eszében. A költői kép nem csupán szemmel látott, formába önthető látomás, hanem megszületése pillanatában is már leírás. Együtt alakul ki a szavakkal, amelyek megfogalmazzák, és így természetes, hogy képszerűségét a szavak lejtése, hangzása, vagyis a nyelv zenéje nagyban befolyásolja. Alig-alig lehet eldönteni, hogy a költő tudatában először megjelenő szavakat a verssor zenéje vagy a tudat mélyéről hirtelenül felbukkanó kép irányítja-e. Itt ebben az esetben tehetjük hozzá, láttuk, a zene volt az első. Olyan erővel hatott az ifjú Szabó Lőrincre, hogy azoknak a bizonyos első verseknek a tartalmát is meghatározta. Ritmusos, ütemes tartalmat indukált. Hogy témájuk is a halászlegény volt a Ringó Balaton tetején. Olvastuk. Benei Zsuzsa nem látta senki más Vers közelben című, a versek titkát, az ihlet forrását kutató szép kötetét ajánlom ezúttal kedves hallgatóink figyelmébe. Ebbe a könyvbe lapoztunk bele. Idéztem az előszót, mely Jelenics István tollából született, és Szabó Lőrinc két verséről gondolkodtunk, a Ritmus és képegysége című eszé segítségével. A hosszú utat, mely minden vers titkának teljes feltárásához vezet, írja egy helyen Benei Zsuzsa, nem járhatjuk végig ebben a könyvben. Ezt mindenki maga teszi meg, nem egy vers elolvasásának ideje, hanem akár egész élete alatt. Ezekben az elemzésekben csak a szépség egy-egy arcát szeretném megmutatni. Ezt a szépség egy-egy arcát kutattuk az előző percekben a 20 éve elhunyt költő, esszéista, irodalomtörténész Benei Zsuzsa vezetésével. Végül az előszó zárásához térek vissza. Így ebiztatással zárta a könyvvel írt gondolatait Jelenics atya. Ilyesféle finom, könnyed, de nagyon jelentős felismeréseknek gyűjteménye ez a kötet. Tolle lége. Vedd és olvasd. Ámuló, gyermeki szívvel és felnőtt figyelemmel, megbecsüléssel. Magam is így, jó szívvel ajánlom a karcsú, de csodálatosan gazdag kötetet kedves hallgatóink figyelmébe. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak ma este is.
1: Borsod Ihenit hallották.

0: Franz Schubert D-dur szimfóniájának negyedik tétele hangzott el. A Dresdai Staatskapellét Sir Colin Davis vezényelte.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30, Hangárium. A mikrofonnál Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és régi kedves művészbarátunkat, dr. Kollár Attilát, a kiváló radiológus, szakorvost, klinikai főorvost, de hála jó Istennek nem emiatt kellett hívnunk, hanem azért, mert csodálatos művészember, és életét egy szép mesterhármasként neveztem el, ami a hivatást és a hitet illeti, hiszen egy hithű család boldog feje, családfője, hogy úgy mondjam, egy kiváló lelkiismeretes orvos, és egy nagyon tehetséges muzsikus. Mindhárom területnek nagyon örülünk, de addig jó, amíg a kiváló zenészt láthatjuk vendégül, és ilyen minőségben találkozunk, azt hiszem ezzel mindenki egyetért. És így lesz ez ma is, hiszen ő a világszínvonalú és világhírű progresszív rock zenekara Solaris csodálatos alapítója, oszlopos tagja, a kiváló fuvolista zeneszerző hangszerelő, de furulyán szakszofonon és billentyűn sem jön zavarba. Úgyhogy nagy örömmel köszöntünk, drága Attikám, hallottuk az átbillenési pontot, és jön majd még pár remek Solaris kompozíció és dal is, de természetesen sztoriaink is vannak, úgyhogy a mai jelszó Solaris, szia!
1: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Igen, hát most a Solaris nagy munkában vagyunk, mert a március 21-22-i Várkert bazáros jubileumi Solaris koncert után ugye készültek felvételek, mind audio felvételek, mind videó felvételek, és hát ennek a összerakása és ennek a masterelése, itt-ott apró javítások, azok mindenképpen kellenek. Most reméljük, hogy a kitűzött időpont, ami idén november a megjelenés szempontjából, az tartható lesz, és reméljük, hogy akkor az őszre ez el fog készülni, és reméljük, hogy a hallgatóság nagy örömére fog elkészülni. Mi nagyon élvezzük a munkát ezzel, és már a különféle üzenő felületeinken keresztül kaptunk biztatást, és nagyon sokan várják már ezt a dupla CD-DVD-nek készülő felvételt, úgyhogy reméljük, hogy valóban ez nagyon sikeres lesz, és majd a közönség is ezt jól fogja fogadni.
0: Nagy kincs lesz ismét ettől a világszínvonalú büszkeségünktől, a Solaristól. Jubileumi koncert, azt mondtad. Én igen, nem mondom ki, de ifjabbak hát, ha nem tudják.
1: Igen, hát átcsúszott ugye ez 2026-ra, mert ugye 45 éves volt a Solaris 2025-ben, és ha már jubileumi koncert, akkor ugye a Mazsdori Krónikák 3-as lemezünknek a bemutatóját is ehhez illesztettük, tehát ez egy kétrészes nagy monstre koncert volt a Várkert bazárban, kihasználtuk az ottani audiovizuális lehetőségeket, úgyhogy aki ott volt, az remélem, hogy újra fel szeretné majd felidézni ezeket a pillanatokat. Hát ugye nem volt egészen könnyű azért a választás, mert itt alapvetően a Mazsdori Krónikák trilógiát helyeztük a középpontba. A koncert első részében a Mazsdori Krónikák egyes lemezről, a debütáló nagy lemezről hangzottak el dalok, és utána a Mazsdori Krónikák kettes lemezről is szerepeltek opuszok. A szünetet követően pedig az új lemez, a Mazsdori Krónikák 3-as került a középpontba. Ez volt durván egy olyan 60-70 perc, és természetesen a ráadások között aztán a végén nem hiányozhatott az E-moll koncertó, amit én vezényeltem.
0: Hát csodálatos, nagyon várjuk már, mert ezek szerint akkor lemezen és DVD-n is hozzáférhető
1: igen,
0: lesz.
1: Igen, mind a két formátumra szeretnénk, hogy valóban megjelenjen.
0: Le a kalappal. Ezt ugye mi könnyen mondjuk gyűjtők, hogy jaj, de jó lesz, persze. Ugye ezt két okból sem olyan egyszerű persze manapság a minőségi hanghordozók megjelenése. Egyrészt, mert ugye most ugye átalakult, kibővült a paletta, ugye a internetes hozzáférések meg minden, ami nagyon jó persze, hát hiszen a gyerekek, nekem mindegy, hogy telefonon vagy min
1: hallgatják. Nekünk nem mindegy.
0: Nem mindegy, nekünk, persze, de úgy értem, hogy csak jót hallgassanak, persze. És a többi az úgymond másodlagos. Persze a minőség, hogy azért az ott jól hallható legyen, ugye ez nem egy tuc-tuc, hogy mindegy, annak akármilyen hifin az akkor is tuc-tuc, hanem itt azért nem mindegy, hogy hanglemez LP, vagy CD, vagy DVD. És hát nyilván, amíg ilyen családok vannak, mint a tiéd, meg az enyém is, addig a gyerekeink fogják tudni, hogy miről van szó, úgyhogy azért ez egy
1: és hát a rajongók a gyermekei is, igen, mert most hát már igazából
0: értettem, természetesen
1: ugye egy 80-as években, aki akkor 20 éves volt, az most már bőven a gyermekeit, sőt, mondjuk már talán az unokáit is elhozhatta el a koncertre. Nekem is a unokáim közül néhányan ott voltak egyébként.
0: Na hát igen, ez nagy büszkeség. És azért jó a Solarisban ez a csodálatos kitartás, hogy lobog a láng, és nem fásultatok bele, nem untatok bele, tehát lehet tudni, hogy az az akkori tűz, amivel alakultatok, az megvan, és nyilván persze a helyzet nem olyan, mert ha most éppen Londonba születtek, és bár jó magyar igyekszem lenni, és szeretem is a hazámat, nem arról van szó, nem átcsingózok, főleg már, hogy nem a kommunizmusban, meg orosz gyarmatként élünk, semmi madeinusa, meg Anglia, vagy nincs ilyen bennem, de az biztos, hogy ha ti véletlenül pont a progresszivitás bölcsőjéből, Londonból bölcsőztök, akkor itt lehet, hogy te se vagy főorvos, ami egy csodálatos dolog, hát azért örülsz a világ körüli turnékon.
1: Vannak zenészek, akik azért orvosok, de hát mondjuk igazából mondjuk Vukán Györgyöt, hogyha említjük, a kiváló jazz zongoristát, aki szintén mellette praktizáló orvos volt, de természetesen említhetném egyébként, ha nem is az orvosi vonalat, de mondjuk Brian May, aki egyébként csillagásznak készült annak idején, és aztán végül is a Queennek a csodálatos gitárosa
0: lett. Nem volt ideje csillagászkodni, erre akartam
1: ki. Valószínűleg kevésbé hozott a konyhára a csillagászat, mint a Queen. Úgyhogy most félretéve a viccet, mi nagyon örülünk egyébként, hogy végül is annak idején talán az első olyan progresszív zenekar voltunk abban az időszakban, akik úgy tudtunk nagy lemezhez jutni, hogy nem kellett énekest berekvirálni a zenekarba, és aztán végül is ugyan később persze a lemezeken azért van vokális megszólalás is, de alapvetően az instrumentális zene az, ami a középpontban van, a dallamos progresszív rock zene, amiről szól ez, és hát ez hál' Istennek nem csak itthon, hanem külföldöni koncerteken is nagy örömmel tapsol erre a közönség, úgyhogy megtaláltuk aztán azt, amit igazán szeretünk, és hál' Istennekhez találkozott a közönség igényével is.
0: Mivel, hogy a minőség soha nem megy ki a divatból, és ha megismertetjük a Homo sapiens-el a rendes minőséget, akik ugyanúgy vannak összeszerelve, mint te meg én, csak ha nem a tuc-tucot hallják a különböző kanálisokon, hanem rendes muzsikát, akkor nagyon hamar veszik alapot. És örülünk, hogy a Solaris él, és ilyen csodálatos koncerteket és termékeket, hogy ilyen csúnyán mondjam, biztosít nekünk, hiszen nem fértünk be mindannyian erre a koncertre se, rengetegen fogjuk élvezni így, ahogy megkapjuk minőségi lemezen és DVD-t. Solaris, köszönöm szépen, jöjjön a remek muzsikátok, és visszavárunk. Dr. Kollár Attila, közi.
1: Köszönöm.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Házunk táján. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, mai vendégünk Domonkos László nevében is. Domonkos László író, esszéista, publicista, televíziós szerkesztő, hogy csak néhány olyan területet nevezzek itt meg a hatalmas életművéből. Alig bírtam becippelni a mintegy 50 kötetéből álló életművének 10 kötetét, fölhúztam ide az emeletre, mert mindegyikben van valami olyan, amiről esetleg szót tudunk ejteni. Nyugodtan mondhatom, hogy ő a kortárs irodalmi élet egészen különleges, páratlan jelensége. Műveinek olvasói, ismerői régóta várták azt az irodalmi eseményt, amely most már végre-végre bekövetkezett, az egyik legrangosabb irodalmi kitüntetést, a József Attila díjat kapta most meg idén, amihez ezúttal is szeretettel gratulálunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez egy ilyen nagy életmű után, vagyis közben inkább azt mondanám, hogy reméljük, hogy ez hányadik kitüntetésed a sorban?
2: Hát mindössze a második, mert volt 2013-ban egy a publicisztikai tevékenységemért egy ötvös sajtódíjam, de hát ez 2013 volt, és ez egy publicisztikai jellegű díj.
1: Hát igen, nem teszem fel azt a nagyon ostoba kérdést, hogy hogy ért téged ez a kitüntetés, hogy örültél-e neki. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vártuk, nagyon sokan reméltük már, és nagyon sokszor azt tapasztalja az ember, hogy olyan nagyon lassan születnek meg ezek a kitüntetések. Mi ennek az oka?
2: Hát nem tudom, hogy miért születnek meg lassan, de talán ez nem is baj. Mert én ezen gondolkoztam, hogy végül is mennyire izgatott vagy nem izgatott, mert többen kérdezték azt, hogy a megkésettség, vagy hogy egyáltalán az ember hogyan van ezzel. Én úgy gondolom, hogy ennek inkább olyan értelemben pozitív oldalát kell nézni, hogy inkább azt, ami az emberhez hozzá tud adni, ez pedig mindenképpen egy megerősítő jellegű adalék. Tehát az a tény, hogy nem mondom, hogy sarkalja az ember, de olyan szempontból mindenképpen megerősít, nem csak visszamenőlegesen, hanem olyan nagyobb erőt ad az elkövetkezendő harcokhoz, vagy a helytálláshoz, talán ez a jó kifejezés, amire egyrészt mostanság, ugye a legújabb időkben különösen szükség van, meg szükség lesz, de egyébként is egyfajta olyan jellegű szilárdulás, vagy további szilárdulás, fogalmazunk így, ad, amire gondolom, hogy szükség volt, tehát ilyen szempontból azt kell nézni, hogy megkésettség ide, vagy megkésettség oda, vagy mikor jött, vagy mikor nem jött, nem ez a fontos, hanem a hatását lemérni. A hatása pedig úgy gondolom, hogy mindenképpen az én esetemben azt hiszem, hogy pozitív, na de hát az idő majd ezt is megmutatja.
1: Igen. Én úgy ismerlek téged, hogy nem biciklisztél soha semmilyen kitüntetésért, semmilyen érdemért. Mi azért is tegeződünk, mert hiszen szinte gyerekkorunk óta ismerjük egymást. A Jatéra jártunk Szegeden mind a ketten egyetemre, én francia-németre, te pedig magyar-angolra. A különlegességed, ami miatt azt mondtam, hogy páratlan vagy, az abban áll, hogy se észak, se dél, se kelet, se nyugat, se Közép-Európa egyetlen pontján sem találunk olyan szépírót, esszéistát, publicistát, írót, akitől hetente a hétvégén meg lehet kérdezni, hogy Domikám, hány könyvet írtál a héten? Sikerült a kettővel végezned? Hogy van ez?
2: Hát ez kicsit túlzás, ez egy ilyen elterjedt, szerintem kicsit mitológikus minősítés sem, meg ezt időnként tényleg szokták mondani. Én nem tartom különösebben, ez egyszer így alakult. Szóval nem tartom különösebben termékenynek magam, sőt azt is megmerem kockáztatni, ez lehet, hogy szentségtörőnek fog hangzani, hogy én elég lusta vagyok aránylag, tehát én nagyon szeretek lustálkodni, meg egyáltalán nem vagyok ilyen buzgómocsing típusú pasas, tényleg nem. Borzasztó sokat van ilyen semmit, amit nem szeretek is, megmondom őszintén, ilyen semmittevő időszakom, hogy ülök és, hogy mondjam, csak ülök és enyélek, hogy így mondjam, a csak ülök és mesélek analógiájára. Más kérdés az, hogy itt egy dolog van, ami miatt ez többnek tűnhet, vagy ez így összeszaporodott, hogy az biztos, hogy azt elég korán belém verték, és elég korán belém nevelődött, hogy az izgalmas, az érdekes, az eredeti, a föltűnő dolgok, azok azért nagy hatást gyakoroljanak rám. Ez meg is történt. Most, hogy ez mindig hogyan csapódott le, ebbe tényleg volt szerencse is sok, én azt hiszem, meg voltak olyan időnkénti tényleg nagyon klassz és lelkesítő nekibuzdulások, amik hát a könyveket vagy a könyveknek ezt a sorát eredményezték. Az az igazság, hogy időről időre voltak emberek, jelenségek, amik izgattak. És ezeken úgy elvackolódtam, meg gondolkodtam minden, és ez az emberre biztos, hogy fölhajtó erőként hat, tehát inspirálja, és ebből aztán következtek a könyvek. Hát, hogy ennyi lehet, mondom, szerencse is volt, mert ugye egyrészt megjelentek, volt olyan, hogy tényleg egy évben több is jött egymás után, 3-4 egy évben.
1: Én de... 60 körülire tippeltem, de te szerényen 50-et állítasz.
2: Hát most a könyvhétre, idei könyvhétre fog megjönni az 50-edik. Hát úgy lenne több, hogyha beleszámolnánk új kiadásokat, javított, bővített, átdolgozott kiadásokat, ilyen is van néhány, nem túlságosan sok, de általában az volt a jellemző ezekre a megjelenésekre, hogy mondom, összeszaporodtak, de például kevesen tudják, volt egy olyan időszak, 2000-től 2005-ig, amikor nagyon rossz is volt a vége fele már, 5 álló esztendőn keresztül nem jelent meg egyetlen könyvem se, 2000-től 2005-ig. A végén már tényleg úgy voltam, mint kutya a kútba, szóval tényleg nagyon egyre rosszabb volt, de volt ilyen is azért, csak hát azt a későbbiekben tényleg nem ez volt a jellemző.
1: Nagyon tetszik nekem, hogy te henyész. És azon gondolkodtam csak, hogy én szerintem akkor, nem tudom, alvás közben szeded össze azt az elképesztő mennyiségű tudást, műveltséget, mindenféle adatot és kutatási hatalmas hátteret, amiből a te könyveid fölépülnek, tehát ez olyan hihetetlen ismeretanyag. És a helyszínen előforduló jelenetek, ugye, hogy odamész, Felvidék, Erdély, Délvidék, stb., tehát ott az emberekkel ismerkedsz, és a háttéranyag után feldolgozod az egészet. Hogy van ez?
2: Remélem, hogy nem hat álszerénységnek, vagy ilyen mesterként szerénykedésnek, de én nekem egyrészt nagyon jó mestereim voltak. Másrészt azt hiszem, hogy tényleg marha nagy szerencsém is volt. Tehát ez a kettő az, ami ezt összeadta részben, ami ezt a műveltséget, vagy tájékozottságot, vagy olvasottságot jelenti, másrészt pedig az általános érdeklődést, vagy azt a fajta eszmei gondolati koherenciát, ami valószínűleg azt hiszem tényleg jellemez. De ezeknek mondom egyfelől a nagyon jó mesterek, másfelől a szerencse olyan alakulása tette lehetővé, amik révén ez létrejöhetett. Tehát a műveltségben például nagyon egyszerű volt bennem egy nagyon erős megfelelni akarás. Volt nekem egy nagyon kedves barátom, még általános iskolában jártunk együtt, de ő volt igazán az író, Isten nyugtassa. Mindig ahányszor odaírják a nevem belé, mert nagyon régóta a író, mindig a Miklós Nickinek hívtuk. Ő jut eszembe, ő volt igazán az író kettőnk közül, és nem én csak folytatom őt, és tulajdonképpen rengeteget tanultam tőle, és volt egy elképesztő megjegyzése, hogy egyszer gimnazisták voltunk, ő szavalt nekem fejből, és ha jól emlékszem, a Hamletből az ominózus jelenetet, eképpen bennünk mind halványra betegíti, stb., és én rögtön a szokásos hőbörgő, ez József Attila, ugye? József Attila. És végigmért, mint egy utálatos rovart körülbelül, és azt mondta, rettenetesen műveletlen vagy, László. Ez olyan, még most is hallom a mondatot, olyan iszonyúan belém vágott, pont tőle, pont nekem, ráadásul abszolút igaza volt, mert ez egy hőbörgő, hülye válasz volt, és én okoskodni akartam, hogy ez József Attila, mert József Attilát már kezdtem akkor szeretni, de hát azt se ismertem még igazán persze, de ebből jött, hogy egyfajta megfelelni akarás, és aztán évtizedekkel később előhoztam ezt a történetet, és akkor azt mondta, hogy leköröztél te engem, már, mondta nekem, de mondom, ha igen, akkor neked köszönhetően. És azt hiszem, hogy itt van a kutya elásva, mert a mesterek, meg ezek a hatások összekapcsolódván, ez meg a megfelelni akarás is ilyen módon, általában a megfelelni akarás az nagyon nagy felhajtó erő, ez gyerekkoromra mindenre jellemző volt, azok együttesen alakították ezt ki, tehát én nem nagyon hiszek abban, hogy valaki csak azért, mert jó házból jött, meg műveltek voltak a szülei, meg értelmiségi csapat, ez még önmagában nem volna elég, én úgy gondolom. Tehát kellenek ezek a többlet tényezők, hát ilyen szempontból megint a szerencsére tudok hivatkozni.
1: Arra gondoltam, hogy megidézzünk most néhány mondatot abból a felterjesztésből, amit a József Attila díj előtt elküldött a téged szerető háttérvilág. Domonkos László, a magyar történelmi közelmúlt eseményeinek feltérképezésében kiemelkedő hangsúlyt kap Domonkos László író, közíró, esszéista, publicista, televíziós szerkesztő, film, irodalom és színikritikus, számos dokumentumfilm készítőjének feladatvállalása. Írásművészetére jellemző az érzékeny sokszínűség, a bátorság, a merészség, nem fél hozzányúlni fehér foltot jelentő történelmi témákhoz, eseményekhez és személyiségekhez. Tulajdonképpen politikus szépíró, közéleti esszéista, aki érzékeny lélekkel képes a legkegyetlenebb történelmi eseményeket is ábrázolni. Ez a bátorsága szinte egyedülálló. Lévén, hogy családja elszakított területről, a Bácskából származik, személyes elkötelezettsége a magyar történelem homályban tartott eseményeinek felkutatásában, tisztázásában mindvégig karakteresen jellemzi egész munkásságát. Hát már ezért a pár mondatért érdemes volt megszületned.
2: Nagyon szépen, meg vagyok attól.
1: Délvidéki srác voltál, és vagy, azt hiszem, életed végéig, így mondhatom, hiszen a szüleid Bácskából jöttek, menekültek Trianon után ide, és azért a délvidékhez állandóan kötöttél, az se véletlen biztos, hogy Szegeden nőttél föl, ott tanultál, ott jártál egyetemre. Ez a hív, ez téged nagyon sok mindentől meg is védett, én úgy gondolom, életed során. Tehát ez a huszáros, karakteres bátorság, ez nagyon sokat jelenthetett, hiszen állandóan ingoványos területeken járkáltál fel alá.
2: Érdekes, amit mondasz, mert tulajdonképpen a dolog szerintem kétélű. Mert én úgy gondolom, hogy hát egyfelül ugye a hív meg a származás, másfelül ennek az eredői, hogy tulajdonképpen hogy lesz az ember ilyenné, és hogyan tud ebbe közel mozogni. Ez azért érdekes, hát ugye én olyan értemben vagyok délvidéki, hogy nem a szült, csak édesapám szülei jöttek Bácskából, tehát a apai nagyszüleim, ők valóban Trianon előjöttek el, és ugye az volt a családi legendárium szerint, hogy nagyanyám már terhes volt apámmal, és akkor már tudták azt, hogy Szeged magyarnak marad, de azt is tudták, hogy a déli Tisza mentét azt ugye elszakítják, és akkor szülesen a Gyerek Magyar Világba címmel felszekereztek, vagy 15-20 kilométert északra eljöttek Szegedre, és édesapám is már Szegeden született, de a nagyszüleim, az összes testvérük, az összes mindenki odalent maradt délvidéken, és aztán ez a déliség, ez tényleg valóban alakított, mert azért Szeged nem úgy délvidék, mint a klasszikus értelemben délvidék, de a déli mi volt? Egyfajta, többen mondták nekem később, érdekes módon hölgyek, hogy én mediterrán alkat vagyok, ami tényleg vonzott. Én soha nem szenvedtem a melegtől mediterrán vidéken, ott tényleg jól éreztem magam, ez valószínűleg visszamegy ilyen korábbi életekre, vagy ősökre, genetika, nem tudom, de egészen biztos, hogy a déliség az olyan értelemben meglehetett benne, mélyebben, hogy anyám például, persze apámra vonatkoztat felsősorban, amikor valamit elkövettem, ez pedig sűrűn előfordult aránylag ifjúkoromban, akkor mindig azt a déli vérödet emlegette, az a déli vér, ami benned van, fiam, az a déli véröd. Tehát ez állandóan előjött, ami nem csak temperamentumot jelentett, hanem egyfajta alapállást. Na most én ezt a kurucosságot vagy a bátorságot nem föltétlen innen eredeztetem, inkább egyfajta kalandorságot, ami persze nem egyértelműen pozitív. Ez a nőügyekre épp úgy vonatkozik, mint egy általános alapállásra, hogy volt bennem egyfajta kalandorvér, ami biztos, hogy apámtól örököltem, mert anyám családja egyáltalán nem ilyen volt. Édesem Hódmezővásárhelyről jött át, az ő szülei azok viszont érdekes, mert világos Lajosról valók voltak, tehát egy teljesen más partiumi vidék, ugye Arad-hegyalja környékein, nagyanyámtól hallottam először román szót, ő mesélt a románokról, nagyon érdekes, ez egy másik vonal, de nem olyan erős, mint ez a délvidéki vonal, de az is igaz, hogy ez a déliség, tehát ez a déli temperamentum, meg ilyesmi, ez inkább mondom, ezt a kalandorvért, ezt erősítette. Most a bátorság, meg az az eszmei koherenciából jött, én azt hiszem, meg talán még a megfelelni akarásból is, mert ugye nagyon régi történet az, hogy ugye bátornak lenni annyit jelent, mint nem félni. És én rájöttem arra ösztönösen, hogy mennyire jó az indulat, ami ugye a temperamentumból jön, milyen jó fogódzó a bátorsághoz. Például én mindig féltem a kutyáktól gyerekkoromban. És hát ugye külvárosban nőttem föl, ilyen angyalföldhöz hasonló, erősen angyalföldszerű külvárosban, ennek megfelelő körítéssel. Na, de ott nagyon sok kerítés volt, és kicsit parasztházszerű ház, ahol sok volt a kutya. És az ember ment haza, vagy egyáltalán ment, akkor nagyon gyakran, teljesen váratlanul különböző vadkutyák ugatták meg a kerítések mellől, ami iszonyú rém, a sarka, amíg elzsibbadtam, úgy megrémültem, és a legtöbb esetben iszonyúan begurultam, hogy majdnem visszaugrottam, és meg akartam harapni a kutyát majdnem kis túlzással, hogy mer ez ahhoz jönni az anyja, jó istenit, hogy engem megijesszen. Tehát tulajdonképpen az indulat vagy a düh, az milyen jól tud ellenállni az ijegységnek, a rémületnek. Aztán a másik dolog, hogy tulajdonképpen be kell vallani azt, hogy az ember fél, és akkor tulajdonképpen már nem is fél annyira. Ez a klasszikus mondás, hogy a katonaságnál kérdezi a közlegény a tisztet, hogy a nagyúr nem fél. Szóval édesfiam, te annyira félnél, mint én, már rég összecsináltad volna magad. Szóval ez a másik példa erre, hogy tulajdonképpen ez a fajta nem félelem, és amikor különböző ilyen balhék kezdtek lenni újságíró koromban, hát ugye hárman voltunk a szegedi szerkesztőségben, akik nem voltunk pártagok. És hát voltak néha kockázatosabb esetek is, és akkor a egyik mesterem, szellemi nevelőapám, meg kell említeni, hogy tanárom volt, és tudom, neki nagyon sok mindent köszönhetek, Fejér Dénes, Isten nyugtassa. Ő mondta, hogy Domikám, nem kell beijedni, nem kell beijedni. Na most ez egy olyan nyugtatás volt, hogy tulajdonképpen megint a megfelelő akarását, hát most hagyd ne égek, milyen ciki, hogy én itten látszik rajtam, hogy én itten be vagyok rezelve. Szóval hiúsági kérdés is nagyon sokszor, nem szabad mutatni azt, hogy az ember meg van rémülve, és ezek aztán később átvetültek ezekre, hogy nem érdekelt az, hogy nem tudom én mennyire kockázatos Francia Kis Mihályról vagy Héjes Ivánról írni, pedig hát a Héjes Ivánból azért elég nagy balhé lett is 2018-ban, de akkor már az embert ez nagyon nem érdekelte.
1: Fussunk végig gyorsan a szakmai életúton.
2: Hát az újságírás egyértelműen, hát én nekem szerkesztőségbe telt el a aktív életem, több évtized, össze kéne számolni pontosan mennyi sok. Hát ugye a Szegedi Egyetem című lapnál kezdtem, ott voltam röviden egy gyakornok, utána Dél-Magyarország, ahogy említetted, a kritikusi kulturális rovatbeli munka, onnan kerültem föl Budapestre, Csóri Sándor hívására a Magyarok Világszövetségének lapjához. Utána onnan kerültem, amikor már változások volt, kezdtek lenni a Világszövetségbe, az Akkomen több mint egy éves Duna televízióhoz. Hát nem volt teljesen idegen tőlem a elektronikus újságírás, nem volt soha szívem csücske, most se az, de hát az egy ilyen muszáj herkulesi dolog volt. Előtte a Szegedi TV-nél volt, de megmondom, szintén mindig a nyomtatott sajtót szerettem, én mindig írni szerettem. Az elektronikus sajtó, rádió, tévé, az mindig ilyen mújéket tőlem a keserű pohár jellegű volt.
1: Sokat a Dunán csináltam. Minden Dunántúl című kötetet szól, ugye a
2: hát a Duna TV-ben eltöltött 16 évet voltam a Duna TV-ben, ami elég hosszú idő, két szerkesztőségbe telt el ez a 16 év.
1: És nem érezted igazán jól magad?
2: Nem, valóban nem. Valóban nem. Aztán ezt a Duna TV tönkremenésével, vagy elzüllésével, vagy elromlásával, talán ez a jó szó, egy romlás anatómiája az volt a címe, az alcíme ennek a kötetnek. Hát a Duna TV egészen messzire jutott sajnos. Attól, ahogy indult, az első évek feltetetlenek voltak, nem csak úgy, ami már közhely, hogy fogadtak Erdélybe, meg hogy sírtak, mikor megláttak bennünket, de általában az elszakított eltekre is ez jellemző, hanem az is, hogy a Duna TV egész szellemisége, közege, Sára Sándor nagyszerűsége, ugye én engem Csóri Sándor hozott föl Szegedről Budapestre, és az a közeg, amit bennük megismertem, az hogyan ment szépen tönkre, hát ezt meg lehet írni. Most az újságírásra visszatérve gyorsan, az újságírás végig kísért, és az újságírásban megszerzett rutin, ami műfajok terén is elég egyértelmű volt.
1: Minden onnan nőtt ki.
2: Onnan, pontosan. Ezek az irodalmi működésnek a különböző műfajait, most itt hármat tudok mondani, hát az esszét, a szociográfiát és a klasszikus szépirodalmat, tehát elbeszélés novella, tehát a széprózát, mind a háromnak egyértelműen eredeztethető az újságírásbeli megfelelője, a riport, amiből kinőtt a szociográfia, ennek volt kitűnő néhány mesterem és ideálom annak idején volt 70-es években a második nagy fénykor a magyar szociográfiának, a Magyarország felfedezése sorozat 1970-ben történt újraindul. A tárcarovat, ami külön fantasztikus, hogy a Dél-Magyarnál volt tárcarovat, a régi klasszikus Kosztolányi és a többiek által művelt tárca.
1: Ez annyira magyar műfaj.
2: Nagyon magyar műfaj. Ugye? Franciából jön állítólag, nem tudom, jól értem, Feuilleton. Onnan jön, de nagyon jellegzetes. Megmagyarítottuk, és fantasztikus tárcaíró teljesítmények voltak. A tárcát csodálatosképpen a Dél-Magyar megőrizte, volt tárcarovat, szerintem egyetlenként a Kádár rendszerben, és ez egy óriási iskola volt, és megint óriási szerencse.
1: És ez szabad kis ablak azért a tárca.
2: Pontosan, és elképesztő szabadságot ad. Lehet meditálni, lehet történeteket megírni. Én nagyon sok tárcát írtam, nagyon büszke voltam, amikor megjelent tárcakötet, akkor abban három tárcámat beválogatták 1980-ban, aminek nagyon örültem, és a későbbiekben ez egyértelműen a szépirodalmi kis próza, vagy utána az elbeszélő próza irányába, a széprózának az irányába vitt elbeszélés novella irányába, és végül, de nem utolsó sorban a publicisztika, amit irodalmi publicisztikának, vagy nemes publicisztikának is szoktak nevezni, hát erre persze igazán csak a rendszerváltás környékén és azután nyílt mód, illetve azaz közvetlenül megelőző időkben, de ez meg az esszének ágyazott meg. Tehát tulajdonképpen a publicisztika az esszé irányába vitt, egy kicsit a tárca is, a szociográfia irányába a riport, irodalmi riport, és ugye ott volt a tárcának az közvetlen szép irodalmi része, rengeteg történet, és a történetek, hát ahogy büszke mondhatom, hogy a tárcákból nőttek ki azok a hosszabb írások is, amikből a későbbi novellák, meg kötetek születtek. Hát a legelső tárcámot, amit nagyon büszke vagyok, 30 éves voltam, más kérdés, hogy miért nem folytatódott ez úgy, a magyar, akkori Magyar Nemzetnek a melléklete közölte is Csurka István. Na, mellett voltam egy lapszámba Csurka Istvánnal, amit nagyon büszke vagyok most is.
1: Könyvet is írtál róla.
2: Igen, később. 30 éves voltam akkor, tehát gyakorlatilag ez volt ennek a beérésnek a kezdete tulajdonképpen.
1: És mit mondtál, hogy mondtad az imént, hogy nem folytatódott, de ennek másokkal volt?
2: Hát másokkal volt, mert én tulajdonképpen a szépirodalommal, vagy a klasszikus szépirodalom művelésével olyan értelemben nem leálltam, hanem küszködtem, ami a déli temperament,

0: biztos magamba. És most is találok meg kéziratban maradt novelláimat, amiket valamikor 31-40 éves koromban írtam, plátói szerelmektől kezdve mindenfajta egyéb, meg katonatörténetek, amiket még katonakoromból hoztam magammal. Emlékeztem én ezekre, de még oda is se jutottam, hogy újra átnézzem, és valamelyik szerkesztőségben, ahol voltak is ismerettségeim, kopogtassak, mert úgy látszik, akkor kielégítettek, ami elindított az esszé irányába. Én nagyon sokat írtam a régi klasszikus élet és irodalomban, meg az új tükörbe, még Szegedről, de ezek publicisztikus jellegű írások voltak, volt egy-két irodalmi riport, volt úgynevezett irodalmi publicisztika, de nem szép próza. És a szép próza jóval később erősödött föl. Az a gyanúm, hogy Déri Tibornak volt igaz, aki azt mondta, hogy a prózaírónak, ha vinni akarja valamire, akkor sokáig kell élnie.
1: Hát adja Isten, hogy így legyen. Még visszatérek egy pillanatra ehhez a szép szöveghez, a felterjesztés szövegéhez, ahol azt írja a felterjesztő, hogy az eddig kiadásra került félszáz kötetének mindenkori legfontosabb témája a Kárpát-medence elszakított magyarságának sorskérdései, kultúrájának, népi gyökerének, szociografikus feldolgozása, történelminek hiteles feltárása, az 56-os forradalom eseményeinek vizsgálata, számos publicisztikai és eszékötete, két önálló novellás kötete, valamint több antológiában több novellái is megjelent. Hát hosszú-hosszú a történet, de a Kárpát-medence elszakított magyarságának sorskérdései az első pillanattól kezdve, én azt gondolom, életed végéig ez az arcvonalban marad.
0: Ez biztos, hát és itt ez csak részben magyarázza a délvidéki apai származás, hát ez az egyik magyarázat, de ennél tényleg többről van szó, az pedig Erdély. A másik, ami hát, mint azt hiszem, nagyon sok magyar embernek, tényleg az embernek a szívének a legbelső titkos kamráinak egyike, most már nem is olyan titkos, hál' Istennek, mert ennek nagyon visszamenő, megint a mestereket tudok hivatkozni, kellő időbe ért hatásokra, hogy most visszabókoljak neked, lehet, hogy nem emlékszel rá, de egyetemista koromban én tőled kaptam meg annak idején, 1974-ben Sütő András Anyám könnyű álmot ígér, mamán klasszikusnak nevezhető művét, mert azt mondtad, hogy amikám neked ezt el kell olvasnod, és elhoztad nekem annak idején Szegeden az Anyám könnyű álmot ígérnek a saját példányodat, egy barna színű könyv volt, arra is emlékszem, a későbbi kiadásod már zöld színű volt, arra is emlékszem. Hát, hogy az én műveltségem ilyen hiányos volt, értem is a koromban is, mert Sütő András, aki ugye akkor kezdett igazán nagy név lenni Magyarországon, a délvidékről Guillaume Nándor, Sütő András Erdélyből, de hogy ez mekkora hatású volt ez a könyv, azt azért nem kell mondanom, mert ez mondjuk tényleg neked köszönhető, a szempontból, hogy a figyelmet te hívtad fel rá, mert na, akkor hát, te ezt már olvastad. Ez az Anyám könyv álmot ígér. És ezzel párhuzamosan, ugye ez egybeesett azzal az évvel, ha jól emlékszem, ez a 74-es, igen, 74-es év volt, amikor életem először voltam Erdélybe egyetemistaként. Hát ez a klasszikus táncházmozgalmas szegény, éppen most elhunyt Csebő Ferenc cég által elindított időszaknak volt a, hát hál' Istennek divatja, nagyon jó, hogy ilyen divatok is vannak néha. Annak a kezdete, de igazából nem is divatból mentem én el egy orvostanhallgató barátommal Erdélyből, hanem ugye hallottuk ezt azt, és megint a mestereink meséltek róla.
1: Erdélybe,
0: bocsánat, igen. És Erdélybe úgy mentünk el, hogy rögtön a Székelyföldre mentünk, mert Brassóba érkeztünk, és egyből fölmentünk Székelyföldre, ami megint elképesztő dolog volt, és visszafele volt Kolozsvár, meg Kalotaszeg, és így. És hát ezt utána rengeteg követte. Na most itt megint a szerencsét tudom mondani, mert az elszakított területek irányába a délvidékiség, amivel találkoztam, újságíró koromban már, de utána a délvidéki barátságok, kapcsolatok, hogy mondjam, tragikusra válásával a háború idején, tehát 91-től, amikor a délszláv háború volt, és ezzel párhuzamosan az erdélyi vonal szintén párhuzamosan ment, megint szerencse, hogy a Szegedi Dél-Magyarország testvérlap kapcsolatot alakított ki a kolozsvári, akkor Igazság című napilappal, aminek én lettem a felelőse, amit az akkori főszerkesztő helyettes nagy párt mufti abból a jól felfogott és nagyon rafinált elgondolásból, ez később a rendszerváltás környékén ki is derült, azért tett meg engem, mert főleg azért, mert kedvembe akart járni, hanem nem párton kívüli révén egy ilyen gőzösfejű nacionalista, hogy kiderült, engem nevezett. Hát arra jó szem előtt lesz a fiú, csak nézzük, hogy hogyan is csinálja ezekkel a erdélyekkel.

0: testvérekkel a dolgokat, és ez nekem fantasztikus élmény volt, mert elég gyakran megfordultam Kolozsváron, nagyon sok kapcsolat alakult ki a akkori kolozsvári magyar értelmiséggel, ami maga nemében a Ceausescu rendszer éveibe is fantasztikus volt, tehát hatalmas élmények sorát hozta. Ők vittek el olyan helyre, ahova vagy nem jutottam volna el, vagy csak jóval később Kolozsvárról vittek el, és aztán utána ez terjesztette aztán tovább, ebben már a Duna TV is belejátszott közben, hát ugye Kárpátalja, Felvidék is, de mondjuk hát talán Felvidéka volt, ami a legkésőbb és a legkevésbé jött be az elszakított területek közül, de mondom, Délvidék és Erdély volt a két vezérhajó ennek, és ezeknek a szerencsés hatásoknak a következtében ez aztán később, hát tényleg biztos, hogy életre szólóan, ahogy mondod, belém rögzült, hogy így mondjam, ami aztán persze később ugye számos írásban, könyvben, stb. Is megjelent.
1: Ugye a nagyenyedi ördögszekér, falu az örvényben, a mezőbikácsi sorsokról, hát aztán a Délvidékről, a délvidéki kapricsos. Tegyük ide be a köteteket így erre a területre még, ami...
0: Hát sok van, ez biztos. Itt tulajdonképpen abba is illeszkedett ez, hogy említetted, hogy voltak, amik engem elsősorban ismertétettek talán, az a történelmi eszéknek a sorra, tehát ezek az úgynevezett fehér foltok. Most arról én igazán nem tehettem, hanem a magyar sorsnak volt a következménye, hogy a sok elhazudott, elhallgatott, tényleg elképesztő módon hülyítésre, de inkább elfeledtetésre ítélt történelmi tény közül jelentős része az elszakított területekhez kapcsolódott. Tehát találkozott a két terület, és miután én rávetettem magam, és ezt nem is bánom, mert ez a ugyan történelmi eszék sorát jelentette, és szintén a szép irodalom elől vette el az időt, meg az energiát, ez is közeljátszott a megkésettségben ilyen téren. Sokkal több történelmi eszét írtam éveken keresztül, mint novellát, sőt, sokszor majd, hogy nem eszembe se jutottak a novellák, meg az eszék se nagyon, a történelmi eszék, meg a történelmi jellegű kutatások mellett, de azért ezek folyamatosan voltak, és jelentős részük az elszakított területekhez kapcsolódott. A szociográfiával kapcsolódott ez talán legszebben össze, mert egy rejtett sorozat indult. Annak idején Duna TV-ben kedves kollégám volt egy nagyszerű lengyel ember, Konrád Szutászki, Szutászki Konrád magyarosan szólva, és Konráddal ketten úgy döntöttünk, hogy elmegyünk lengyel szemmel, én magyar szemmel, a lengyel, mert ugye Lengyelország is kapott magyar területeket, kevesen tudják Trianonban, és a Lengyelországhoz került felvidéki magyar területeket bejárjuk Konráddal. Ő lengyel szemmel, én magyar szemmel az egyetlen olyan könyv, amit ketten írtunk, tehát ilyen páros könyv, amiben szerzőtárs vagyok, és ezzel egy sorozat indult meg, amiről akkor nem tudtuk, hogy sorozat lesz, egy szociográfiai sorozat, ez volt a nyitó darabja, 2009-ben, ha jól emlékszem, és aztán utána ez folytatódott, ezeket már egyedül csináltam a mai napig, a Mezőbikácsot említetted, az egy klasszikus falu szociográfia a Páciumból, az az utolsó, de ebbe benne van Fiume, amikor még nem volt divat Fiumével foglalkozni 2010-ben, aztán Arathegyalja, a Szerémség, ami talán a legnagyobb magyar Atlantis és a legnagyobb magyar kultúrvidék volt, és a legjobb magyar borok ott voltak, mint tudjuk, de aztán a Szerémség meg Arathegyalja mellett ilyen volt a Fekete Körös Völgye. Moldvának az a része, ami a csángóságnak az rendszerváltás utáni sorsára koncentrált. A csángóságnak óriási irodalma van, de nem a rendszerváltás után. Ez mind előtte. Tehát, hogy mi történt velük a rendszerváltás óta, azt nem írta meg senki. Na, ez is megtörtént. Aztán volt olyan kötet is, ilyen ebbe a sorba illeszkedően, ami az elszakított területeknek olyan tragikus dolgát, mint az előbb említett nagyenyedi ördögszekér, ami pont akkor lőtt el az évfordulója, az 1848-as szabadságharc legiszonyúbb népírtásának, amikor a románok szószoros értelmében letörölték a térképről Nagyenyedet, és az 1849. január 8-i, nyugodtan mondhatom, hogy genocídium, mert az volt, annak, ami ez a nagyenyedi ördögszekér, hát ami ugye egyszerre volt történeti esszé, egy icipicit, hát mondjuk nem szociográfia, de tényleg egy ilyen történeti fehér folt föltárás. Ez összekapcsolódott megint az elszakított területek dolgával, és aztán a szociográfikus közelítések, ez az előbbi rejtett sorozat, meg a fehér foltok, amiben megint mondjuk a héjas, nagy botrány keltett héjas könyv, ami ugye a Rongyos Gárda harca is összefüggött, megint elszakított terület volt, hiszen Nyugat-Magyarországon voltak a legismertebb harcai a Rongyos Gárdának, héjaséknak, na de hát héjaséknak a megszálló románokkal is volt épp elég bajuk például, tehát összefonódnak ezek a dolgok, csak ide akarok kiukadni.
1: Soha nem tiltottak ki téged se honnan, egyetlen egy elszakított területről sem?
0: Hát elszakított területről nem, a Szentesi helyőrség, a Szentesről tiltottak ki egyszer, az a Rafa Jernőnek köszönhető, még a rendszerváltozás tájékán, akkor MDF-esek voltunk, akkor még illegálisan, és elmentünk, meghívtak a Szentesi helyőrségi klubba, és hát ott a Rafainak akkor jelent meg a könyve az Erdély 1918-19-ben, és arról beszélgettünk, hogy miért a helyőrségi klubba, azt már nem emlékszem, oda hívtak meg. És utána közölték velünk, hogy nem vagyunk ezek után kívánatosak Szentes városában. Tehát aztán rájöttünk, hogy hát ez nem ilyen egyszerű. Ez a helyőrségi klubból tilthattak ki, a városból nem. Hát ez 1987-ben. És aztán kitiltás egy volt szintén ebben az időszakban, de nem kitiltás volt, hanem a pont ennek a tevékenységnek köszönhetően 1989-ben, de még jóval a romániai úgynevezett forradalom előtt, 89 őszén, én akkor már jó kapcsolatban voltam Király Károly testvérével, Király Ibolyával, aki egy nagyszerű asszony, akkor már Magyarországon volt. És a Király Ibolyával leveleztünk, találkoztunk többször, hogy emiatt vagy más miatt, nem tudom, nekem szólt a magyar, hogy mondjam szépen, magyar elhárítás akkor, hogy nem ajánlják, hogy Romániába menjek, de megtudtam, hogy a Rafa Jernő, aki ugye nagy harcostársam volt annak idején, a Rafa Jernőnek már korábban szóltak, tehát én csak másodhegedűs voltam az ügyben, és hát ez nem kitiltás volt, hanem is, utána én 90 februárjában merészeltem volt, tehát a történtek után először menni Romániába, de olyan kitiltás, klasszikus kitiltás az nem volt, csak ez a Szentesi, de hát ez más jellegű volt.
1: Nagyon sok mindent felfedeztél a felszíni rétegek alatt, tehát nagyon érzékenyen, nagyon mélyen beleláttál a dolgokba. Most olyanok jutnak eszembe, hogy például mennyire nem mertek már sokszor megszólalni az elszakított területeken a magyarok, még a bizonyított borzalmas vérengzésekről is olyan finoman szólnak az emléktáblák, és hogy hát itt valami zajlott, tehát nagyon óvatosan ez mutatta a félelmet, aminek ma is van még aktualitása, hogyha arra gondolunk, ugye, hogy hát a nagyváradi román vezetés most ugye megtámadta a premontrei székesegyházat, és elvette már az iskolát, Anzelm apátot is kihúzgálták a templomból, a hívek védték meg. Tehát sajnos ennek ma is van aktualitása, és én mindig arra gondolok, hogy amit az Átkosban átéltünk, hogy jaj, legyünk puszipajtások, legyünk jóban, majd ez majd segít az ottani magyarok helyzetén, és amikor a Kádár mondta, hogy igen, itt élnek még magyarok is, mondta Erdélyben, tehát ezek nem vezettek sehova, ezek mindig visszaütöttek, és még kegyetlenebb válaszokat kaptak ezekre a közeledésekre akkor, és hát azokat a szörnyű tényeket mindig igyekeztek takargatni, amiket te, amikor az emlékműveket, az egyik emlékművet, hol is volt, az magyar fejekkel rakták körbe, például
0: Zentem,
1: az
0: Zentem, délvidéken.
1: Igen. Tehát olyan, erről is írsz, hogy milyen furcsa más lélektan van e mögött, hiszen a magyar az harcos, kardos nép, tényleg az egész történelmünkön végigvonul ez, de szadizmus nagyon ritkán egy-egy esetben lehet, hogy biztos, hogy előfordulhat, de hogy itt olyan élvezettel és olyan borzalmas eszközökkel kínozták az embereket. Még egy történet, ezt nem fogom soha elfejteni, amikor egy anyának azt mondják, hogy 3 gyereked van. Mindjárt elsírom magam. És a 3-ból egyet válasz ki, aki életben marad, és a szülőket és a másik 2 gyereket megöljük. Hát ez olyan, hogy én nem is tudom elképzelni.
0: Hát ez jellemző volt, ez a szadizmus, ez jellemző volt. Egyébként, amit mondasz a magyar alapállásra, hogy ugye mi nagy harcosok vagyunk, ugye szabadságharcosok vagyunk, ahogy Orbán Viktor mondta, tényleg azok vagyunk, de ugyanakkor ne felejtsük el, van egy alapvető tényező, hogy minden elnyomás torzít. Én ezt többször le is írtam, beszéltünk is erről, és ez ellen kell igazán küzdeni, de ezért nagyon nehéz harc. Tehát az elnyomás olyan mértékig torzít, nem csak az óvatoskodás meg a félelem, hanem egyfajta olyan attitűdöt fejleszt ki az emberben, hogy észre se veszi Ezt nagyon sok elszakított levő emberben, jóra való, rendes, becsületes emberben föl lehet fedezni. Tehát ez nem lehet, nem, igen, nagyon nehéz meghatározni azt, hogy ez tulajdonképpen óvatosság, netán gyávaság, vagy csak egy ilyen becsületes, hogy mondjam, jóra való keresztényi alapállás. Na de a keresztényi alapállás és a harcosság az én szerint véleményem szerint nem zárja ki egymást. És ráadásul, ami a keresztényi alapállást illeti, van egy alapvető ellenmond, elszakított elett relációban ennek a hangoztatása, nem is a hangoztatása, hanem a gyakorlata és a hangoztatása, és a napi élet valósága között. Ez a félelmetes. Erre nézve van egy nagyon gyakran, párszor elmondtam ezt különböző elszakított eleteken. Érdekes, hogy csak a Székelyföldön volt foganatja, ott azért még a vér azért megvan. Ott elmondtam többször, mert pont rájuk is vonatkozik. Ez egy kitűnő történet, sajnos nem én találtam ki, bár én találtam volna ki. Egy nagyon régi demokratában jelent meg Ungvári Zsolt, kitűnő régi demokrata szerzőnek egy ilyen kis szösszenete, ami arról szól, hogy ugye a Székely himnuszban tudjuk, hogy Csaba királyfi meg a csillagösvény, és hát egyszer csak Székely atyafi arra figyel föl, megy az országúton, hogy valami ott porzik előtte, és megjelenik egy lovas. És mondja, hogy hát Csaba királyfő vagyok. Te jó Isten. Szerint annyit hívtatok, annyit izettetek, hogy Csaba királyfő, itt vagyok, na tessék, na mi van, mi a baj, mit segít, mi van? És akkor, jaj uram, hát nagyon nagy a baj, és akkor elkezdi a panaszáradatot az öreg Székely, elkezdi mondani a elmúlt 100 évet, hallgatja, nem tudja, hogy miféle szerzett az a román, akkor elmondják a történelem, akkor elmondja az öreg úgy nagyon dióhéjba, és ezt érezteti, kitűnő az írás, mert nagyon tömör és nagyon-nagyon-nagyon jól érezteti az egésznek a milliójét, ahogy elmondaná valóban egy Székely, ha ilyen csodálatos módon megtörténne, és azt mondja, hogy jó, hát akkor rendben van, hát szörnyű, amiket mondasz, hát akkor rendben van, de hát akkor gondolom, hogy azért ti meg, ahogy szó, fölvettétek a harcot, és visszavág. Uram, hát nem úgy van, azt mondja az öreg, hát azt tanította plébános úr is, hogy hát ez nem így van, hát ki kardot fog, kard által vész el. Hát ez nem lehet. Szóval igen, nézz rá a Csaba királyfi, azt mondja, igen, hát azt mondja, így tanultuk. Azt mondja Csaba királyfi, én ezt másképp tanultam, én úgy tudom, hogy általában az vész el, aki nem fog kardot. Na de egyébként tudod mit? Oldjátok meg a problémátokat, mondta, és unottan és csalódottan visszarugtatott a csillagösvényre. Szóval Istenem. Ez egy nagyon elgondolkodtató történet, igen. Hogy tulajdonképpen meddig van az észszerű belátásnak, a kompromisszumnak és a meghunyászkodásnak a határa. Székelyföldön, amikor ezt elmondtam többször, ezt a Ungvári Zsolt kitűnő írásának köszönhető példabeszédet, mint egy lopva tőle, amit nyilvánosan kérek elnézést, de mindig dicsérőleg loptam tőle ezeket, én nem ismerem őt személyesen egyébként, de nagyra becsült ez a kitűnő írás, és nem biztos, hogy ezt megértik ezek az emberek, akikről te az előbb beszéltél. Tehát pedig a kutya valahol itt van elásva, én úgy gondolom. Ami a Csaba királyfi igazságánál, hogy én ezt másképp tudom. Ha azt papoljuk egyfolytában, hogy ki kardot fog, kard által vészel, a Biblia igazságai nem mindig, én szerintem, én régi szegedi pápista vagyok, ugye Szegeden mindenki katolikus, de nem biztos, hogy ebbe a szó szerinti, hogy mondjam, ilyen napi értelembe értendők csak, mert adott esetben a harcot nem csak, hogy föl kell venni, hanem én nagyon jóban voltam Temfli atyával, ő temette a szegény feleségemet, és Temfli atyának is voltak, nem akarom most ezzel az időt húzni, nagyon érdekes és izgalmas példabeszéde erre vonatkozólag, de például a Temfli atya már püspökként pontosan ezt vallotta, neki is elmeséltem egyébként ezt az Ungvári történetet, és hogy mondjam, tetszett neki egyházi ember létére. Tehát azért érdekes, ez én úgy gondolom, mert megmutatja azt, hogy az elszakított területeken ez az alapvetően gyötrelmes probléma, ez valahogyan hogyan volna kezelendő?
1: Melyikben van Pozsonyi Ádám?
0: Hát van többe is, de a tótok?
1: Várjál csak... Azt mondja, igen, itt van, azt mondja, Pompeji magyar hamuja.
0: Ja, igen, ez a Sáros megyéről szóló szociográfia.
1: Igen, ahol a másik utat így világítja meg Pozsonyi Ádám jó barátod, hogy azt mondja, szegény tótokkal nem lehet mit csinálni. Akit a valóság léptenyom emlékeztet, várak, épületek, krónikák, temetők, szobrok, garasok, páncélok, hogy múltja a szomszédos ország múltja, az érthetően feszült. Egyetlen megoldás létezik. Meg kell velük értetni, hogy ők voltaképpen mi. Ők magyarok, csak nem tudják, s mindez szeretettel, mint amikor a szeretőszülő a gyerekének elmagyarázza, hogy ő voltaképp Kovács Ferike, nem pedig vasember a bosszúállókból.
0: Igen, ez egy kitűnő írása a Pozsonyinak.
1: Ez a másik út.
0: Igen, ugye? Ez a másik út, igen. És az is nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy ha az ember felmutatja ezeket a tényeket, nem túl sok megértésre lehet számítani a mai napig sem, mert nem ezt mutatja, de ezáltal mi is, és ez a fontos, mi válunk mássá. Tehát ugye az a régi igazság, hogy az igazság szabaddá tesz, ez olyan értelemben is igaz, hogy ami kimondatik, az el is üzetik. Tehát azzal már elűztem valamit, ha kimondtam, azzal felszabadultam.
1: Szómágia, igen.
0: Igen, és ebből következően tulajdonképpen, ha odáig eljutunk, hogy ezeket a dolgokat kimondjuk, mondjuk Nagy Enyed esetében például, vagy a Derék Tótok esetében, akkor már mi magunk is mások leszünk jó értelemben olyan szempontból, hogy tudjuk, mondjuk a metódus, vagy a metódus egy részét. Nekem a DVD-ki barátaim nagyon sokat nekiestek annak, hogy miért volt ez a kiemelten és ellentmondásosan jó viszony a szerbekkel az utóbbi időben a magyar külpolitika részéről. Hát most ez hogy fog változni, azt most ne feszegessük, vagy hogy mi lesz ezután ilyen szempontból, de nem nagyon tudtam nekik megmagyarázni, és elég nehezen értették meg, hogy ennek ilyen mögöttesei is vannak, vagy lehetnek, és én tartottam olyan sokra a külügyminiszter urat az Orbán kormányban, hogy ha tudta ezt, ha nem, ha ismerte ezt a történetet, ha nem, ennek a gyakorlatát végezte, és erre az adott esetben magasabb, ha úgy tetszik, politikai szempontok szerint szükség volt, pedig hát a valaki, hát most nagyképpen hangzik, elnézést kérek, de én tudom, hogy a szerbek miket műveltek, azt is tudom, hogy milyenek, úgy Isten igazából, és azt sem tudom, hogy nem véletlen, nagyon jól lehet tudni, a magyar néplélek, meg a magyar néphit az sohasem hazudik. És ha ők vadrácnak hívták évszázadokon át a rácokat, már pedig úgy hívták a magyarok évszázadokon át. Rákóczi korában is így hívták őket, a török betörések korában is így hívták őket, és a 20. században is így hívták őket, akkor ennek csak volt valami oka. De azzal együtt ezeket a dolgokat látni kell, és ez a tisztázás, én úgy gondolom, hogy sokat segített.
1: Igen, meg a kapcsolatok, személyes kapcsolatok, igen, mindig igen, sokat számítanak. Csepin Péter jutott eszembe, a Bakonyi Poroszkálók vezetője, aki ugye hát a lovasaival elment Délvidékre is, erre, arra, mindenhova, és azt mondta, hogy annyira nagy szeretettel fogadtak minket, mert ez például egy közös szál, egy a katonai habitus, és a, igen, a lovasság, minden. Tehát vannak utak egymás felé, mi szivárog mindebből, a sok mindenből bele a te szép prózádba?
0: Hát elsősorban látszólag a múlt, de hogy mondjam, van egy kitűnő délvidéki költőbarátom, Tari Pista, neki a legjobb vers, egyik legjobb verse szerintem az a cím, hogy Előttünk a múlt.
1: Igen.
0: A múlt az nem mögöttünk van, a, igen, múlt tényleg előttünk van, mindig előttünk van. Na most ennek következtében ugye idővel, hát itt jön be a szülőföld meg a származás, hogy azt én megtapasztaltam, hogy ahogy az ember idősödik, egyre nő a jelentősége a szülőföldnek, annak, hogy az ember hol született, hol nőtt föl, stb. Ahogy az idő múlik, ez egyre, nem mondom, hogy csak szépül, de növekszik a jelentősége, a fontossága az időben. Na most ez az egyik alapvető tematika. A másik pedig, ami úgy türemkedik át, én úgy gondolom a közvetlen írásokba, hogy egyre több olyan emberi kapcsolat, egyre több olyan emberi reláció van, amiket Isten igazából, hát ez megint arra rímel, hogy valami akarja vinni a prózai rokosok, ki kell élnie, az ember csak kellő érettség birtokában tud átlátni. Ez szerelmekre, emberi kapcsolatokra, történésekre ugyanúgy érvényes, mint barátságokra, tehát a dolgok helyretétele, hogy így mondjam. És ennek mindig van, ez nem privatizálás. Mert ugye mindig azt szoktam idézni, hogy mi bajod neked a kortársaid, de nagyon megkérdezik újabban. Miért fújsz te erre meg arra? Mert mondom, azt kéne nekik elmondani, a Petőfi mondott, hogyha nem tudsz más, mint eldolgozni saját fájdalmat, örömöd, nincs rá szüksége a világnak. Most a mai magyar irodalom jelentős része, kortársaimnak egy jelentős része sajnos, az nem, igazán nincs rá szüksége a világnak, amikor nem tudnak más, mint saját fájdalmukat, sörömüket elfoglalni, ezért a szentfát félretett. Eszük ágába sincs a szentfát, vagyis a hárfát félretenni, mert úgy markolják helyette a szentfát, hogy már szegény fa már csupa vérláfutás, de ezt csinálják. Na most a közösségi indítatás az, ami ezeket a látszólag privátim tisztázásokat szükségessé teszi. Tehát a közösségi relációba kell belehelyezni ezeket a tisztázásokat, a múltat, a szülőföldet, a régi történeteket. Ha az ifjúságomnak különböző régi, külvárosi, elég sok ilyen írásom van, millióit előveszem, vagy összekapcsolom később irodalmi élményekkel, vagy visszavetítem, mit tudom én, mondjuk, ami most éppen dolgozom, hogy ezt is elmondjam, a Nagy Gatsby nevű, általam nagyon szeretett a két háború közti amerikai irodalom egyik klasszikusának számító művet, amiből kitűnő film is készült, Leonardo DiCaprio főszerepse. Ezt visszavetítem mondjuk, és megpróbálom magyarítani ennek a zöld fénynél kapcsolatos gyönyörű, meg ezt az egész Gatsby jelenséget, akkor tulajdonképpen a dolog már közösségi indítatásúvá válik, és már akkor olyan lesz az egésznek a összhatása, hogy tulajdonképpen egy közösségnek, egy négy csoportnak, az embernek, vagy a délvidéki embernek, vagy a szegedi embernek, vagy a magyar vidéki embernek, vagy netán a 20. század végi, vagy 21. század eleji embernek a közösségi jellegű általános törvényszerűségei, ellentmondásai, ostobaságai kerülnek elő, és ezeket kell megragadni, és a saját tapasztalataikon, a saját történéseinken átszűrve valami módon ábrázolni, mert különben annak, hogy én azon elábrándozok, hogy szerettem én az Ibolyát, és milyen szép volt az Ibolyát, azt senkit nem, ez az én bajom. Kit érdekel ez? Ha ennek nincs meg ez a töblete, nincs ezen átszűrve, akkor ez a legszigorúbban magánügy. Mondtam, hogy egyéni szociális probléma, és úgy kell neki. De másról van szó, ha ezt az ember meg tudja csinálni, akkor valamit tesz, én úgy gondolom.
1: Az Időjel kiadónál most készül egy új szépírói köteted. Mit mondasz róla?
0: Hát tulajdonképpen ugyanezt mondhatom, mert hogy lesz két hosszabb kisregény, és lesz 13 novella, ez mindegyik új termés, az elmúlt 3-4 évben íródott mindegyik. Tehát ez persze arra is válasz, amit korábban kérdeztél, hogy akkor hogy van ez a lustaság. Ez valóban meglendült, aminek két oka van. Egyrészt, tehát ugye, amit mondtam, hogy a kora, hogy múlik, tehát az idő. A másrészt, hogy talán több időm is van olyan szempontból, hogy a lustaság vagy nem lustaság, az egyre inkább ebbe az irányba fordít. Tehát én jóval kevesebb publicisztikát, tudatosan már, jóval kevesebb publicisztikát írok, szociográfiát csak-csak, ha van rá alkalom, de hát ugye az idő igényes, meg el kell menni, meg szóval az megint más, hanem jóval több volt az elmúlt években a szépirodalmi munka tudatosan, és úgy érzem, hogy azért is fontos, mert érzem azt, hogy bizonyos dolgoknak ez a beírési folyamata, amit mondtam, azért ez kopogtat. Tehát az a bizonyos Kosztolányi féle égi táviró, az régebben is működött, de most már egyre gyakrabban kopog, nyilván azért, mert az idő is kevesebb, ami hátra van, de azt is érzem, hogy azért is kopog, mert valószínűleg beértek azok a dolgok sokkal jobban, aminek alapján kopoghat. És akkor ezt meg kell hallani, és többet írni. Tehát az most nagyon szerencsés dolognak tartom, hogy most ez ilyen módon sikerült, és hát ez a 50. kötet, ez szigorúan csak szépirodalmi lesz, de megmondom azt, hogy én nem is bánom, örülök neki, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesz esetleg másmilyen is a jövőben.
1: Ez nagyon szép végszó. Tulajdonképpen azon gondolkodtam, hogy én halált megvető bátorsággal hívtalak téged ide be egy órára, ezt most már minden hallgató tudja, hogy hát 24 órás adásba kellett volna téged.
0: Azért sikerült összefognunk talán.
1: Hát én nagyon remélem, hogy azért adtunk egy jó képet mindarról, amit életed során elkövettél, értünk. Na most azon gondolkodtam még, hogy meg kellene teremteni egy olyan lehetőséget, ahol a fiatalokkal összeülve, tudom, hogy van egy köröd is az írótársaknál, ahol hát át tudod adni ezt az egész életérzést, és ezt a lendületet, és ezt a szeretetet, hogy ezt fontos lenne átadni, ezt most, mint 6 unokás nagymama, kérem tőled könnyek között, hogy próbáljuk megtartani az utánunk jövőket. Ez nagyon-nagyon mindenki tudja, nagyon nehéz feladat, de nem lehetetlen, mert ha időben elkezdjük, és hogyha folyamat folyamatosan otthonolunk az életükben, akkor azért lehetséges ez. Én gondolom, hogy máskor is fogunk még találkozni. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm,
1: és egy dolgot borzasztóan fölrovok neked, hogy bármelyik kötetet elkezdi az ember olvasni, kész, vége az életednek. Nem tudsz tovább lépni. Sem, nem, ebéd vagy vacsa, nem érdekes, mert az a szépírói tehetség mindvégig jelen van az összes eszékötetben, mindegyikben, hogy oda ragaszt, hogy nem tudom letenni. Na, hát Domonkos László volt a vendégünk ma, és nevében is elköszönünk. Mára Kövesdi Zsuzsát hallották. Viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Két óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Lázár Csaba. Mai műsorunkban hallhatnak a Roger Scruton Közéleti Akadémia novellás pályázatáról, illetve annak az eredményeképpen született kötetről. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt a megújult keresztény múzeumban látogatunk el. Ha tehetik, hallgassák az akvarellt!

0: Július 1-től várja ismét látogatóit Magyarország leggazdagabb és Európa egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye. Az MS Mester titokzatos alkotásai a hazánkban egyedülálló és Európában is ritkaságnak számító úrkoporsó, egy izgalmas étkészletbe rejtett lőfegyver, valamint több mint 1000 műtárgy várja a látogatókat a megújult keresztény múzeumban. Az esztergomi keresztény múzeum új állandó kiállításának koncepcióját Sarkadi Nagy Emese egyetemi docens és Koncsek Ildikó a múzeum igazgatója dolgozta ki. Utóbbit kérte először mikrofon elé a helyszínen a szerkesztő.
1: A keresztény múzeum megújult, egy nagy generális felújításon esett át az egyébként 151 éve alapított múzeum, úgyhogy először talán a fizikai paraméterekről szóljunk. Ki támogatta ezt a felújítást, mire fókuszáltak, hogyan lett ilyen gyönyörű ez a tér, mi az, ami fontos változás itt műszakilag az épületben?
2: Két szinten helyezkedik el az esztergomi prímási palotában a keresztény múzeum. Hagyományosan eredetileg is ide tervezték, 1882-ben nyitott meg itt, már korábban egy másik kiállító helyen voltak látogatók.